lábbal. Csak el innen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára, senki se akar beleülni a fotelekbe, senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan ki veszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből, magasra emelik a poharakat, kocintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv, az a kék kötésű könyv a polcon, regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akár csak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek. Nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa. Újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni, várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták. Ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek fel tálcával, azon habos kb. Kuglóffal. Egy fehér hajú barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen. A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit. Talán éppen a fiatal párt, már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda, és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla rekamié körül. A többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a rekamién, haja kibontva, szeme lehunyva. Mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A rekamié üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit.
A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással. A sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor, az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszki, az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávéscsésze. Az ősz hölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágolja magát, fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihez. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnök asszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

Kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajtott, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotártámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akár csak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáét. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühamot kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, Etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak, valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok

talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mint ha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket, a főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek. Ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, hogy fel tud jönni a kocsi. Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni. Oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó állkapcsa megfeszült. Lassan őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak. Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek. Csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános, tuskám? Plébános. Plébános plaplakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagába rokskadt mágia. Sötét, megfekedett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka ván szoroghatott fel a hátsó lépcsőn.

Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy azért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasomfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, pelékkarolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések. Egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni! Nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem! Nagyon jól tudom, hogy a maguki. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttad te valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólalhatott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál. Alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hurcolták. Elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet. Az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül.
a másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét fél oldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufók kislányát. A háziasszony feszes fenekű szobalányát. Magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja. De most mégiscsak körülveszik a többiek. A társaság, a kártyapartnerek kártyával a kezükben, az ivó cimborák pohárral a kezükben, nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők estői ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett, egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe, egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja, félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy ringatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsű fa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott, kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott. Hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott. Fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt. Azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában, az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt, legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók, bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra! Lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott, beszélgettünk, közben fölállt, elment a vitrin előtt, mennyi fénykép, ki ez a pipás alak itt a kertben, a nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában, elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok, manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak, aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő, eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja,
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a véznaszék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés. Félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért mászunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A motorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akár csak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútor húzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát a raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zöld szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra, az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára. Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Irtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt. Senki sem ment előtte. Senkit se húzott az ölébe. Egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe. Egy vésznaszékre. Kint üldögélt a konyhában. Nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott. Cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőrongyot. A levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai. Kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdje vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

0: technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdióműterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván komputeren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakásfélje volt, hát nyilván a családi ház mellett.
1: És hát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok öt műsort, vagy
0: nem,
1: mindig csak egyet? Nem, ez milyen nem, gyakran ment adásba?
0: Nem, én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, ugye nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor két barátommal megcsináltuk végül is Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát az
1: nem volt, aki hallgass.
0: Túl korán, túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk, tehát azt az Index nem a semmire adta.
1: Úgy értem a túl korán, hogy messze de, nem volt annyi internetje az emberek.
0: Nem, persze, 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem a technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy Wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza a több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár, nekem több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor és hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebben nyúltam bele.
1: Hogy ez mennyi ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem öt adás sikerült
0: nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
1: Tehát, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
0: Én már akkor annyira benne voltam a jazz tanszakban, hogy nem tudom. És sodrottam ebben.
1: De nem az volt, hogy azt mondta a Hajman Gábor, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
0: Valamiért le kellett venni. De hogy miért kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
1: venni. Tehát nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
0: Nem, le kellett venni.
1: Tehát, hogy kész.
0: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz tanszakkal, meg a éppen aktuális szerelmi életemmel foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonal a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagés, aki segít, segíteni akar az embereken, és mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
2: Szóval ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
3: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebben az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
2: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: szeretnek kikapcsolódni, a fiús modorú lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Kármen Jenő vagyok. A csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroxokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sasterek 2.
0: Mivel is eltájom magam, az irány, mivel is eltájom magam.
2: Eltájolom magam.
0: Remek az ajkam, tétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Remek az ajkam, tétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Hasonló, hasonló, hasonlás.
1: Megérkezett a stúdióra, gyerekek! Najman Jenő! Jenőként, hoztál magadban? Hoztál valami jó kis szigorú riportot? Riportot nem hoztál? Najman Jenő már megint szabadságon. Vagy pedig túl sokat
0: dolgozik. Fiús magadul.

0: hát várj tőlem. Hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertes, hogy a Népszabadság január 28. számára olvastatok a címoldatot. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne névnapjának. Szívem Gáva Vencselő, Fisz Avenue, 1200.
1: Nagyon lacerte meg lesz.
2: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
1: Ja, jó. De miért nem kérdezik?
0: Soma Jenőnének a kulturális orgazmus, orgazmus mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
3: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb Koldipelt egyetemre járjon. De hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozom állatokkal, végezem kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életét, a szülői fölötti ponton.
0: Reklám kötelezettség. Megnyílt a félállam. Negyedáron koloniál konyhaszekrények. Porciós kicsapvégező.
3: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis, mert tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helymérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió ideg végződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
0: Természetesen a jelölt. Vízállás jelentés. Hajóborták találkozanak a szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni. Ugnál tetőzik.

0: sayarım.
1: Anyon anyon sayarım. Anyon anyon sayarım.
0: Anyon anyon
2: sayarım. Itt a ti suhanó riporteretek, a Rex Lavon Benji beszél nektek. Most a képzeljetek el, milyen pöpeckis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválod, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
3: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintosár épp hogy megéri.
2: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felének, aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
3: Nekem nagyon tetszik az egész, nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondia, hogy az egészet karban tartja.
2: Tehát hiányoznak neked a karszallagok, a gumibotok, s a kutyák?
3: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
2: így tovább. Tehát minden, ami érdekes. Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szép,
3: egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
2: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó,
3: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
2: Melyiket?
3: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
2: Na de ezekkel mi nem törődünk.
3: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
2: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és
3: megint jönnek. Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
2: Örökre?
3: Örökre.
2: Hát akkor ne arra, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogyha akármennyire.
3: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és én azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ez meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly.

0: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Neumann Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
1: Kérdésetek föl, de hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
2: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt. Én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya skót juhász. De most itt vannak a pici kutyáim.
3: Hol a papa?
2: A papa elment, átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam. De nem majd
3: meg. Nem hiányzik?
2: Hát, nem, mert most szoptatok. És itt vannak. Mind a 8. És
3: mennyi idősek?
2: Mindjárt most születtek, június 25-e.
3: 25-e?
2: Köszönjük a kis szemük. De én nagyon szeretném őket elajándékozni, hogy én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhász, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
3: Nem akarja megtartani a kis kutyákat?
2: De majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya a nagy lombos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
3: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha látom, ha jól látom, akkor éppen...
2: Szét van szopva?
3: Hogy most szétszopják, széttépik.
2: Nem jól esik.
3: Még jó.
2: Nyúzza.
3: Hát nincsenek fogai.
2: Még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
3: Hát lassan megnőnek.
2: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok! Bartók Béla 32 Szentendre.
4: Hatalmas izzó, verejtékes és feste, ledirincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kaldódás.
5: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz.
4: Hatalmas
5: izzó. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
6: Tudod, egy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban menne.
7: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rongot.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
8: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
9: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy, egyszerűen elvont vagy, elvontak, mert elvontak, nem érdekelnek a romlok.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
10: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
11: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
12: És itt a várva várt pillanat, a magyar dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
13: De szintén négy kell.
14: Megerjesszél!
13: Az a trepdi, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretes zászló, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnén fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele felhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a V alakú, amiben két fele áll ki a zászló, régen egyik van a piros fejtőzött, a másik piros, most mind a kettő fekete. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, mert talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Én kérlek, nyilatkozz a Jenőn és Sastelep kettő hallgatóim. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
15: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdöntött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
12: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás minden egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog és lelkendezésre serkent?
15: Hát a fiat az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és az azon kívül fából van, teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
12: Most jobban fölteheti ilyen.
15: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér tulajdonképpen végtelen, mert ki van nyitva minden irányba.
16: Csókolnak benneteket, magyarok. Magyarok. Magyarok.
17: Jövő.
16: Magyarok.
18: Sastelep kettő.
16: Magyarok.
19: Milyen magot onnan próbáljunk elcsenni.

Tilos Rádió. A rádió történeti napot hallgatjátok. Utazunk a múltban reggel, régi tilosos archív felvételeket hallhattatok. Aztán most áttértünk az interjúkra. Elhangzott egy interjú Korányi Tamással, Pálffy Balázzsal, és most az előbb Pálffy Balázs egy 91-es magyar rádiós interjúját vágtuk be. Most pedig presszó hangulat Németh Gábor, aki szintén egy összekötő kapocs a rádiók között, és a rádió és az irodalom között. Stílusosan egy presszóval beszélgettünk vele, mert ugye emlékeztek a filmre, aminek ő írta a forgatókönyvét, és most megtudhattok róla még egy pár dolgot.

0: Itt ülünk a Rádai utcán, főleg a Magyar Rádió és a Tilos Rádió között tulajdonképpen véletlenül. Csütörtök Németh Gáborral, aki író, Magyar Rádió művészeti osztályának irodalmi
1: fontos.
0: Mi is hívtuk már a Tilosba is, így évek után, meg a Mokkacukában is jött felolvasgatni. És akkor hallottunk már Tilos Erjős történeteket is, régieket.
2: Honnan gyűjt maga? Honnan gyűjt?
3: Magyar Rádió.
2: Jó napot kívánok! Honnan gyűjt maga?
1: Először vagy 30 valány évvel ezelőtt keveredtem a Magyar Rádióban, mint interjú alány. Kedves, lelkes fiatalokat kerestek, vagy valami ilyesmit. Ez mindig jól jön, ilyen színes, életszagú. És azt hiszem, Ozgyáni Csabának volt egy beszélgetős műsora, és azzal a lányjal, akivel jártam, kettőnket behívtak, hogy reprezentáljuk a főiskolás fiatalságot, illetve körülbelül ugyanakkor részt vettem egy ilyen nyelvi vetélkedőn. A főiskolát képviselve. Hát ilyen nyelvi helyességi, Hernádi Sándor, aki egy fantasztikus figurája a magyar nyelvészetnek és nyelvhelyességnek. Ő tanított ott a tanárkező főiskolán, és az ő révén kerültünk oda. Ez a 70-es évek első fele körülbelül. Nem, talán egy kicsit később, második fele. És ez csak azért tartom érdekesnek elmondani, mert a rádió gyakorlatilag semmit se változott azóta, ezért joggal gondolom azt, hogy az előző 30 évben sem sokat változhatott, tehát ha valaki járt már abban az épületben, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, mindenhol ez a középbarna lambéria, tárlók, amiben a régi rádiósok rekvizitumai vannak, fantasztikus stúdiók, tojástartós hangszigeteléstől egészen a kézzel gerjeszthető viharig és taposható harmóniumig és gongig. Ezek azért persze azért most már háttérbe szorultak, de lényeg az, hogy az egész rádió őriz valamit, aminek nehéz pontosan a nyomára bukkanni, vagy hogy mióta is őrzi ezt. Ami egyfelől hol korszerűtlennek, hol nagyon meghitnek, hol ilyen családiasnak, hol végtelenül lemaradtnak tűnik. Ugye a maga technikai paradoxon, amit csinálunk, hogy ugye a digitális rádiózás korában nagyjából digitálisan elkészülő felvételek aztán végül szalagra kerülnek, hogy aztán sugározódhassanak. Ugye ez már jelzi azt, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy technikai és strukturális paradoxon közepén vagyunk. Aztán volt még egy kalandom a rádióval, amikor a főiskola vége fele kerestek fiatal gyakornokokat, és akkor én is megismerkedhettem azzal a 12 kilós Uher Magnóval, aminek gyönyörű disznóbőr tokja volt, szerintem maga a tok az volt 2 kiló legalább, és azt vittük mindenhol magunkkal, de akkor nem szerettünk egymásba a rádióval, tehát ilyen munkaszinten. A következő kör az tulajdonképpen 94-ben. Igen, 1994-ben kezdődött, amikor egy fél év munkanélküliség után akkor a rádióba visszatérő Kőrösi Zoli író és rádiószerkesztő elhívott ide dolgozni, és azóta itt vagyok. A Tilosos kaland az pedig a Tilos legelejétől van, a Tilost olyan emberek csinálták, akiket én egyébként ismertem, pont akkoriban ismertem meg és szerettem meg. Így aztán az első Tilosos adásnapban föl is hívtak, és beszéltünk is telefonon, és ha jól emlékszem, akkor azt kértem könyörögve, hogy soha ne adjatok zoknikat a hallgatóknak, akkoriban a kereskedelmi rádiók folyton folyvás zoknikat ajánlgattak a helyes válaszért. És hát ez a hős korszaka volt a Tilosnak, hogy szerint igen, ennek nagyon helyesen meg is felelt. ez a bujkálós őskorszak, amikor különböző lakásokból adtatok. Én nagyon szerettem ezt az időszakot, mert ugye nulla pénzért, nagyon invenciózusan, bátran, azt kell mondjam, hiszen abban a korszakban még nem volt pontosan látható, hogy minek milyen következményei vannak, és szellemesen rádiózott egy nagyon mozgékony pici csapat, és ezt nagyon bírtam, kifejezetten bírtam. És akkor az első tilosos kuratóriumban benne is voltam, aminek az volt ugye a feladata, hogy ügyelje fel a rádiót egy rövid ideig benne volt. Igen, úgy hívják, hogy művészeti főszerkesztőség. Régen úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztőség, irodalmi osztály, és volt külön egy rádiószínház, meg volt a rádiókabaré, stb. És akkor ezeket a funkciókat most egyetlen egy szervezeti egység alá sorolták, tehát ott együtt vagyunk szerkesztők, dramaturgok, műsorvezetők, technikusok, zenei szerkesztők, stb. És így próbálunk fönnmaradni, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés. Ma mióta én a rádióba kerültem, most már ennek 12. éve, az ott egy folyamatos restrikció van, tehát hogy gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből, relatíve mindenképpen egyre kevesebb pénzből. Tehát, hogyha ugyan növekvő inflációt nézzük, próbál gazdálkodni a rádió, és megfelelni különböző funkcióinak, ami ugye nagyjából kettős, mert egyrészt az van, hogy információkat adunk a kultúráról általában, hogy így röviden fogalmazzam ezt, tehát vannak ilyen hírháttér jellegű kulturális műsorok, magazinok. Ugye alaphelyzete az, hogy ketten beszélnek egy könyvről, vagy egy szerző beszél arról, hogy milyen tervei vannak, vagy egy irodalmi jelenségről beszél egy

0: tetszik és meg akarja venni, akkor elvileg vagyonokat kellene fizetnie ahhoz, hogy ez a felvétel a birtokába kerülhessen. Másról javult a helyzet egy kicsit, mert hogy azon, hogy az interneten hozzáférhető a rádió. Ezt lehet egyébként, hogy mai napig nem nagyon sokan tudják. De hogy az van, hogy nem is tudom, elég hosszú időre visszamenőleg, ha tudod, hogy valami mikor van, akkor online meghallgathatod, vagy letöltheted.
1: Igen, meg vannak ilyen gyűjtemények.
0: És akkor van egy nagyon érdekes, az irodalmi osztályhoz kapcsolódó, eléggé jó fej szájt, szerintem Filemile. Ami vicces, szerintem a neve is elég szellemes, amelyik most nemrég több esetben is nyert európai díjakat, ahol mindenféle érdekességeket lehet találni. Például lehet egy ilyen vizuális fleshez jutni, hogy milyen is a rádió belülről, mert ott az egyik kedves stúdió 20-as belülről látszik. És, szóval nem tudom, így jó, szerintem jó hangulatú dolog. Ugye a rádióban én pont azt szeretem, ami a legjobban van. Ezt a korszerű külön intimitását. Szóval van egy elég különös, most az éjszakai műsorokat csinálsz, akkor van egy elég különös érzésed, hogy benn vagy egy stúdióban 3-4 emberrel, teljesen intimnek tűnő dolog, de közben tudod, hogy elég sokan hallgatnak, nagyon sok álmatlan ember van, tudjuk időnként betelefonálnak ezt-azt.
2: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
3: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztunk.

0: valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műsz, aki új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki táty, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja!
1: Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
2: Kapok egy fényt, hol a fény?

45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek se volt. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávaló. Egy szál cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák.

0: kopogó lüktető vágtató hangjaira lehetett, tettőjük jó.
1: És mégis a dolog az megmarad egy ilyen, mint ha magunknak beszélnénk fajta intimitás, de teszem, mint rádiós, pontosan tudod, hogy hogy működik. Ezt mondjuk szeretem, vagy szeretem azokat a helyzeteket, amikor az előbb említett nehézségeknél mégis valami jól meg tud szólalni. Most például nemrég megcsináltuk, heteken belül kijön CD-n, 3 CD-n a Csaplárnak az Igazságos Kádár János című regénye, amit hát nagyszerű, tényleg nagyszerű színészek örömzenélésével gyakorlatilag.
2: Biztosít és előre halad az építés útja.
1: Vallai, Helyei, Szarvas Józsi, Básti Juli, és kit ne hagyja ki. Sok-sok szerepet játszanak el egyszerre, és ja, a lényeget felejtem el, hát a Blaskót, aki a Kádárt játsza, egészen elképesztő mimikriga. Szóval az nem paródia, hanem valami egész mély azonosulás a karakterrel. Ez a szöveg, ez egy ilyen nagyon frivol fikció, de úgy mondja el, hogy abszolút hajlamos vagy dokumentum felvételnek hallani. Nagyon-nagyon érdekes. Most még hozzáférhető, januárban ment. December 20-ban, január 10-ig mentek részenként az adások. Őrült érdekes volt. A rádiónak ez fantasztikus erénye. Tehát ugye, hogy egy hangzótér, az annyira elszabadultan lehet fiktív. Nem olyan típusúak az anyagi megszorítások, ugye, mint egy vizuális műfajnál, ahol szóval, hogy effektekkel meg tudsz csinálni egy olyan illúziót, hogy játszódhat egy történet a 16. században Spanyolországban mondjuk, és pillanatokat megkötöd a szövetséget, nem? Mint készítő a közönséget, de hogy most ott vagyunk. Az elmés nemes. Don Quixote udvarában mondjuk. Szóval érted, tehát ez, ennek szerintem, és ez a varázs az a gyerekkorban gyökerezik. Tehát az első rádiós élmények, nyilván ezek az esti mesék, meg Moha bácsi elképesztő története, a Miska bácsi lemezes ládája, stb. Amikor a doboz azzal a kis zöld sugárzó varázsszeművel elbűvölt. Tehát ugye az egy olyan misztikum, ami tulajdonképpen hiába értesz meg, megmarad misztikusnak.
3: Amikor mondtam, stúdió intimitását.
1: Igen.
3: Most egy kicsit próbáljam meg elszegni a valami élményeidet, vagy hangjátok élményeidet. A rádió archívumból Tura egy Tamás Attila, Ottlik Géza, amit biztos ismerek a 45-ben, azt is akarjuk már lejátszani a 45-ben, szilveszterben,
1: amikor a
3: sárkiben.
1: Hát igen, vagy Tandorival csináltunk egy DJ Ottlik műsor Tandorival, aki elhozta a kedvenc zenét, a Manic Street Preachers, meg nem tudom, meg a Radiohead és ilyeneket hallgatott akkoriban. És a kedvenc verseit, saját és mások verseit keverte a kedvenc zenével, és közben beszélt megállíthatatlanul, és csodálatos fiúra volt. Szóval, hogy ez a... Igen, tehát, hogy ugye nagyon éles a különbség. Egy tévé tere, az nem tud egyszerűen intibb lenni, mert hogy olyan sok ember együttműködésére és figyelmére és kitettségére van hozzá szükség, hogy ott lehetetlen ezt a fajta dolgot megcsinálni. Vagy ahogy emlékszem, az egyik legfantasztikusabb élmény volt, amikor a Gábor Miklós az egész Pál utcai fiúkat felolvasta a Magyar Rádió számára, ami egy nap alatt lement a regény, közben nagyon sok bejátszás volt, megtalálták, nem tudom, Nemecsekernő, rokonát, stb. Ilyen hihetetlen dolgok voltak. És én ennek a felvezetésével csináltam egy beszélgetést vele és a Kornéssal. Ahol hirtelen elérték valami olyan elképesztő hőfokát az egymásra figyelésnek, vagy a beszélgetésnek, ami teljesen civil körülmények között is szerintem ritka. És ott egy stúdióban ez egyszer csak megtörténik. Vagy látod mondjuk a Helyeit, akivel csináltunk egy a Martin Buber Hassi történeteiből egy válogatást, aki ott ismerte, tehát emiatt ismerte meg Buber, tehát a rácsodálkozással vette ezeket a szövegeket tudomásul, és aztán olvasta föl őket egy olyan melegséggel, amíg ezeket a régi történeteket kiszabadították a nagyon konkrét kulturális kötöttségből, és tényleg mesévé varázsolták el, és baromi jó volt látni ezt. Sötétebb régiói, ahogy a ternyákot a balkai bekíséri egy felvételre. A ternyák, ugye mind a ketten hallottak már. És látszik, hogy egy nagyon súlyos éjszaka után vannak, de a ternyáknak be kell jönni, és föl kell olvasni a novellát. És valószínűleg az volt, hogy megkérhette a Gézát, hogy figyeljen rá, tehát hogy ne hibázzon, ne legyen rossz. Na most érted, és ugye mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet, és bejön ez a két ember, akik már nincsen, és ezt a gyengéd odafigyelését az idősebb színésznek, aki pontosan ismeri azokat a veszélyes régióit a létezésnek, amit a ternyák, de hogy érted, mint egy kontrollként odaáll mellé, és figyel, és néznek össze, veszik az adást, hogy rendben van-e. Tehát, hogy a saját mércéik szerint rendben van-e. Hogy oké, megvannak a rádiónak a mércéi, vagy az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk, de hogy neki kellett még ez a szempár, érted? Hogy amit csinálsz, az biztos, hogy kósere. De mondjuk, amikor rájössz arra, van, ugye versműsorokat szoktam szerkeszteni havonta egyszer, és ott kevesebb lehetőség a mostanában új felvételekre, viszont rengeteg régi vers van. És akkor tulajdonképpen abban az anyagban, ami megvan, te újabb járatokat fúrhatsz, hogyha kitalálod azt, hogy mondjuk most egy színészre vagy kíváncsi. És akkor elkezdesz keresni, meg kereshető a számítógépes archívumban az, hogy mondjuk a Mensáros vagy a Kálmán György miket mondott. És akkor kiderül, hogy ugye van egy, mit tudom én, adott esetben, ha szerencséd van, egy 2-3 órányi versanyag is, de azok nem feltétlenül a színészre koncentrálva, hanem hát különböző, vagy a szerző szerint, vagy tematikus válogatásokban. És tulajdonképpen így bele, érted, így keresztbe, beleszerkeszthetsz ebben a folyamatban, kijátszogathatod, és nagyon furcsa dolgok derülnek ki adott esetben. Van egy különös funkciója a szövegnek, ez a konferálás műsor összekötés, amikor szombat van, van az irodalmi újságban, és az úgy néz ki, hogy én csütörtökön megkapok 5-6-7 interjút egy bizonyos struktúrában, szerkesztő, általában műsorvezető vagyok most már csak, de ezért a szerkesztőkkel mi van olyan viszonyat, de nem kíváncsiak is, hogy visszajelzed, de hogy az a szerkezet szerinted jó-e, vagy mi van, és kicsit beszélgettek. De hogy utána többen ezeket, miután ez egy heti lap, ez az irodalmi újság, a szerkesztés meg az események véletlenül is sodornak egymás mellé 5-6 anyagot. És neked mindig az a dolgot, hogy ezért valamiféle egységnek ezt lásd, vagy legalább a dinamikáját érzékeld, vagy hogy hogyan passzolnak össze, és akkor ez egy ilyen nagyon gúzsba kötve, mert ez 7-8 percet van arra, egyrészt, hogy minél több információ derüljön ki azokra az anyagokról, amik jönnek, másrészt, hogy te legyél a maltere, ugye a műsornak, ezeket a hangtéglákat, ezeket szöveggel, beszéddel valahogy összeillezd egymáshoz passzítsd, ugyanakkor ugye van egy ilyen talán túlzás, mert nem akarnék moralizálni, de mégiscsak van egy morális felelősséget, hogy összehazunk ezeket egy egységnek, vagy inkább valljad be azt, hogyha néha ilyen radikális mellérendelés zajlik, az akkor is találsz egy motivumot, amire összfűzöd. Ezek ilyen pici, de tulajdonképpen mégiscsak az íráshoz kötődő dolgok. Az előző este, másnap reggel szoktam megírni, és aztán olvassuk föl. És akkor van még a hangjátékírás, ami mostanában nem nagyon van, mert belülről nem nagyon írunk hangjátékot, vagy ritkábban fordul elő. Annak idején írtam egyet-kettőt, és egyet föl is vettek, az nagyon érdekes volt, ezt így szerzőként megnézni, hogy az, amit te otthon elgondolsz, az hogy működik egy stúdióban, hogy válik akusztikus térré valami. ami a papíron csak egy dialógus, az érdekes. Tilos, jó emlékeim van, ezt a bármikor, amikor ott voltam nálatok, akkor ez a fajta rádiós hangulat, vagy nem is tudom, szabadságfok volt, amit bírok. Ugye az a nehéz a rádióban, a rendesben, vagy nem tudom, ez rendetlene, de hogy még ugye nem szeretem ezt a királyi elnevezést, mert van ilyen hihetetlen, ilyen gusztustalan intimkedés, de hogy a magyar rádióban, hogy mindenképpen az van, hogy valami szervezi ezt a normatívát, amihez képest te ott vagy. Ugye a megszólalások rendszeren bizonyos ezt szimbolizáló hangok. Megszólalás az mindenképpen egy artikulált térbe kerül, tehát ahhoz valamiféle viszonya lesz. Tehát ott nagyon, azért nagyon nehéz természetesen beszélni, mert ismered ezt a teret, amiben megszólaltál, és tudod, hogy ez már egy csináltság, vagy mesterkéltség, még a maga a természetesség is mesterkéltség abban a közegben, amiben megszólalsz, ami egy nagyon tradicionális vagy konzervatív közeg. Míg a Tilosnak mondjuk a korai korszaka, ott minden megszólalás helyt állhatott önmagáért, hiszen nem volt még ennek standardje annak idején, hogy mi az egy tilosos hang. Hát ahányan beszélnek a Tilos Rádióban. Aztán egy idő után persze lehetett érezni, hogy valami modorrá válik. Tehát, hogy nekem, mint hallgatónak, akik megújuló küzdelmet folytatok a tilos hallgatásáért, hadd meséljem már el, hogy például éveken keresztül a városban 7-es méter volt, ahol autóval meg tudtam fogni a tilos rádiót. Tehát, hogyha az Árpád hídon mentél, hát a sziget fölött van egy ilyen cica hát a hídnak, akkor ott volt 7 vagy 8 méter, amin belül meg tudtam fogni. És ha ott megfogtam, akkor aznap volt tilos rádiója, tehát ha nem arra jártam, akkor nem volt. Mondjuk például a Pillangó első látásra című műsor, azt nagyon szerettem, tehát azt például igyekeztem úgy menni, hogy ott megcsípjem. És bizony sokszor benne maradtam az autóban, hogy végighallgassam a műsorat. Tehát én leparkoltam és nem mentem el bedobni, hanem még 30 percig hallgatom, hogy így beszél össze a Simó meg a Nádor. És aztán egy idő után mégis hallotta az ember azt, hogy kialakul ennek is, tehát a szabad rádiózásnak, és kialakul a modora, ami már nem mindig olyan üdítő. De hát nyilván ez egy folyamatos küzdelem, hogy ezt újra és újra pozícionálni, ezt a teret, amit beszélsz.

1830-ban Kossuth Lajos első nyilvános beszédében szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságról. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Kossuth eszméiben a magyar szabadság és az egyetemes emberi szabadság jelszava egybefonódott. A 48-as forradalomban megszületett a szabad sajtó törvénye, melynek első paragrafusa kimondotta. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Deák Ferenc gyakorlati ésszel ezt így egészítette ki. A sajtótörvénynek egyetlen szakaszból kellene állnia. Nem szabad hazudni. A konzervatív ország jogrendje azután 1914-ben iktatta törvénybe a sajtóról szóló 14. törvénycikket, amely sokáig egyedül bizonyult irányadónak az államaparátus rendőri, ügyészségi és bírósági gyakorlatában. Akkor is, ha hivatkoztak rá, de különösen akkor, ha az oly sok hézagot hagyó törvényt jogászi mesterkedéssel vagy egyszerű rendőri intézkedéssel kijátszották, illetve figyelmen kívül hagyták. 1919. augusztusában megálltak a nyomdagépek, megdermedt a szellem Magyarországon. Egy egész nemzet szenvedett. Törvények, rendeletek zárták ketrecbe, akárcsak szülőjét, az embert, az emberi gondolatot. Korlátozó intézkedések kötöttek gúzsba az írókat és a publicistákat, a polgári humanistát épp úgy, mint a forradalmárt. Eljöttem, írja Gábor Andor. Mert nem bírtam tovább saját némaságomat, amit csak ugyan nem a papír hiány okozott. De azt, hogy a cenzúra miatt, vagy hogy az általános terror miatt nem lehetett volna otthon megszólalnom, azt nem írhattam meg a Nemzeti Újságnak, mert az éppen a cenzúra és a terror miatt a Nemzeti Újság nem nyomtathatta volna ki. Tréfás fordulattal tehát a papír hiányt írtam meg, nem szólalást, meg nem szólal hatásom okául. De ez nem is olyan tréfás tréfa. Valóban. Számomra már akkor papírhiány volt a magyar irodalomban. És ez a papírhiány tekintet nélkül arra, van-e papír vagy nincs, mind a mai napig fennáll minden magyar író számára, aki azt szeretné megírni, hogy Horthy nem nemzeti hős, hanem csak nemzetközi szélhámos, az is nem a könnyebb munkájúak, hanem a véres kezűek közül. Horthy a Magyar Nemzethez intézett 1920 márciusi kormányzói szózatában kijelentette. Minden igyekezetemmel elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden métejező hatástól való megtisztítását. Így is történt. Hatalomra kerülésének első pillanatától fogva a gyanú víráskodása uralkodott. Az a kártékony, reakciós szellem, amelyet Marx oly szenvedélyesen ostorozott a porosz cenzúra kapcsán. A cenzúra a szabadság nélküliségnek egy alakja, a látszatra támaszkodó világnézet polémiája a lényegre támaszkodó világnézet ellen, olyasmi, aminek csak negatív természete van. Ha a cenzúra törvény a szabadságot, mint nem kívánatos valamit el akarja hárítani, akkor éppen az ellenkezője következik be. A cenzúra országában minden tiltott. Azaz, cenzúra nélkül kinyomtatott írás, esemény. Mivel a nép kénytelen a szabad írásokat törvényteleneknek tekinteni, hozzászokik, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek, és a törvényest a nem szabadnak tekintse. Így módon a cenzúra megöli az állam szellemet. A proletár diktatúra levelése utáni napokban egymás után jelennek meg a septiben készített rendeletek. Hatályon kívül helyezik az 1919. március 21-e után hozott sajtóintézkedéseket, amelyek a szellem szabadságát biztosították. Közben az államhatalom szerveit cenzúrázza a megszálló román királyi hadsereg illetékes hivatala, Horthy fővezérsége pedig ellenőrzi, s brutálisan támadja nem csak a sajtót, de sokszor a katonai cenzúra ürügyén magát a miniszterelnököt, minisztereket, főispánokat is.
A Bécsbe emigrált Pogány József, a Tanácsköztársaság volt hadügyi névbiztosa, a Fehér terror Magyarországon című művében így ír. A Fehér terrort hagyományai a középkor uralkodó és a maga egyetemességéért harcoló katolicizmusának módszereihez vezetik. Az emberek elégetésével és indexre tevésével új életre kelti az inkvizíció könyvégetését és indexre helyezését is. A Fehér terror tudatlan vandáljai természetesen még csak azt sem tudták, hogy mit kell elpusztítaniuk a saját érdekükben. A szocialista irodalmon kívül elégetésre ítéltek egészen konzervatív, sőt reakciós munkákat is. Minden könyvnek mágiára kellett kerülnie, amelyben a szocializmus vagy a szociális szó előfordult. Werner Sombart Szocializmus és Szociális Mozgalom című tipikusan polgári könyvét csak úgy indexre tették, mint Kurt Dillnek, a konzervatív professzornak a szocializmusról, kommunizmusról és anarchizmusról szóló munkáját, vagy Masaryknak a marxizmusról szóló könyvét. A Fehér terror vandáljainak tudatlansága annyira ment, hogy a Frankfurter Zeitung híradása szerint köröző levelet bocsátotta ki Hugo Wolf, a híres halott zeneszerző ellen azért, mert Czóbel Ernőnél, a tanácskormány börtönben ülő bécsi követénél egy papírdarabkán felírva találták Hugo Wolf nevét. A Népszava Index című cikkében felpanaszolja. A rendelet minden eszközt kezébe ad a rendőrségnek, hogy vadpusztításokat vihessen véghez, és minden képtelenséget finom paragrafusokba szed olyan akció számára, amely Magyarországot halálosan megszégyeníti a civilizált Európa előtt. Indexre került egy csapat olyan fordított és eredeti magyar munka, amelyeknek megjelenését és terjesztését Tisza István háborús cenzúrája sem akadályozta meg. A kultúra tökéletesedését, ahogy Horthy írta a legfelsőbb kéziratában, így segítették elő. És közben az egyetemekről kiűzték a Galilei kör tagjait, Babits Mihályt, Benedek Marcelt, Vámbéri Rusztemet és másokat. A Petőfi Társaság Móricz Zsigmondot, a Kisfaludi Társaság többek között Alexander Bernátot zárta ki tagjai közül. Diószegi Tibor így látta a bécsi emigrációból a lapok megindulása utáni sajtószabadságot szatirikus bökversében. A vezércikket törölte a cenzúra. Mi van ebben fura? A riportot a cenzúra törölte. Ezen megütközölte? A cenzúra törölte a napi híreket. Bizonyos okból kirekedt. A pesti lapok laposak és üresek. Mégis, ha a fejem lágyára nem estem, megállapíthatom ebből az ürességből nyomban, hogy mi van Pesten? Holt szezon van. A parlamentben a miniszterelnök a kormányprogramot hirdet a nemzetvédelem és államépítés kérdéseiről, miközben a zalaegerszegi internálótáborban egy embert azért vernek véresre, mert Krúdi Gyula a Vörös Postakocsi című könyvét olvassa, melyet a csendőr bolsevista röpiratnak vélt. Könyv és ember, vers és költő, újságcikk és hírlapíró sorsa immáron tragikus módon összefonódott. És ehhez csatlakozik harmadiknak az egyszerű olvasó, aki választ vár kérdéseire.

0: Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
1: Törvénycikk. A sajtótörvény. Az előző vizsgálat eltöröltetvén, a sajtószabadság visszaállítatván, ennek biztosítékául ideiglenesen rendeltetnek. Első paragrafus. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. 1. E rendelkezés az előleges cenzúra eltörlését jelenti. 2. A sajtószabadság az elvéből következik, hogy gondolatainak sajtó útján való közléséért bárki csak annyiban felelős és büntethető, amennyiben a közlés tartalma a büntető törvénybe ütközik, s amennyiben a közlésért felelős egyént az illetékes bíróság elítélte. Ha a bűnvádi eljárás senki ellen sem indítható meg, a BTK 62. paragrafusa szerinti eljárásnak van helye. 3. A gondolatnak sajtó útján való közléséből származó felelősségtől 13. és 33. paragrafus, s a közléssel, nyomtatvány útján elkövetett büntetendő cselekményektől, melyeknek tényálladékát az anyagi büntető törvények állapítják meg, különböznek a jelen törvény szerint büntetendő sajtórendőri vétségek és kihágások. Második paragrafus. Sajtóútoni közlés alatt értetik minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban nyomda, kőnyomda, smetszés által eszközöltetik, és amelynek közzététele a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már megkezdődött. Tizennegyedik törvénycikk a sajtóról. Első fejezet. Bevezető rendelkezések. Első paragrafus. Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait. Második paragrafus. Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton előállított többszörösítése. A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére. Harmadik paragrafus. Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik. Negyedik paragrafus. E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgy szintén a hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos közléseket tartalmaznak. Második fejezet. Sajtórendészet. 1. A sajtótermékek előállításáról. 5. paragrafus. Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszörösítés helyét és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának, úgy szintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is ki kell tenni. E rendelkezés nem terjed ki, 1. a társadalmi és az üzleti élet céljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaznak. 2. Választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges adatokra szorítkozik. 6. paragrafus. Minden nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első tisztségviselőjénél vállalatát bejelenteni, s a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött és a nyomda vagy kőnyomda vállalat helye szerint illetékes királyi törvényszéknek, Budapesten a budapesti királyi törvényszéknek, elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelyben az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtóterméket kiadójának nevét, a sajtótermék címét, alakját, az ívek, úgy szintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt vagy az elszállítással egy időben be kell jegyezni. 7. paragrafus. Minden sajtóterméket az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével a nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a nyomda vagy a kőnyomda helye szerint illetékes királyi ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg megküldeni. A Központi Statisztikai Hivatal továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar Tudományos Akadémiát illető köteles példányokra az 1897 35. törvénycikk 4., 13. és 16. paragrafusa, valamint az 1897 41. törvénycikk irányadók. A királyi ügyesség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897 41. törvénycikke 15. paragrafusa értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki. A sajtótermékek terjesztéséről. Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgy szintén a szétküldés. 9. paragrafus. Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet. A Magyar Királyi Posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. paragrafus szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani köteles. 10. paragrafus, 1. és 2. bekezdés. Büntetőítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket, amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosságnak neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés alá esik. 10. paragrafus, 3. bekezdés. A Magyar Szent Korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdekből eltilthatja. 3. Az időszaki lapokról. 16. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. 16. paragrafus, 2. bekezdés. Az időszaki lap megindítása előtt 15 nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni. 1. Saját nevét és lakását. 2. A felelős szerkesztő nevét és lakását. 3. A nyomda vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készíti. 4. A lap címét, alakját, megjelenésének helyét, és ha előre meg vannak határozva, a megjelenés időszakát is. 5. A lap politikai, társadalmi, tudományos, stb. Jellegét. 6. Azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul. A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát, 17. paragrafus, továbbá politikai tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték, 18. paragrafus, lefizetését igazoló okiratokat a bejelentéshez csatolni kell. Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda vagy más többszörösítő vállalatot meg kell jelenteni. A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak 2 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelenteni. 17. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lap kiadója, vagy ha a lapot személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki állandóan az ország területén lakik, s büntet miatt 5 éven belül, aljasokból elkövetett vétség miatt pedig 3 éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, szabadságvesztés büntetést nem tölt, és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve nincs. 17. paragrafus, 2. és 3. bekezdés. Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt kellékeknek megfelel, és ezen felül előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban, vagy feltételes szabadságra bocsátva nincs. A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok késedelem nélkül kötelesek kiállítani. 18. paragrafus. Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső magyar királyi állampénztárnál vagy királyi adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban biztosítékot letenni. A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább 5-ször jelenik meg, Budapesten 50 ezer, vidéken 20 ezer korona, más esetekben Budapesten 20 ezer, vidéken 10 ezer korona. A Székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területén megállapít. A kőnyomati úton vagy más módon, főképpen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újság biztosítékának összege 5000 korona. A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál. Ha a biztosítékból egy célra valamely összeget elvontak, vagy ha a biztosíték más okból csökken, a lap a hiány bekövetkezésétől számított 15 nap elteltével politikai tartalommal csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult, a biztosítékot felmondotta. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelettel szabályozza.

Tilos. Népszava 1919. október 9. A mai rend fél a betűtől. Két hónapig elnyomták a sajtót is, hogy vakságban maradjon az ország, és csak a lángoszloptól világosodott, amely a Mátyásföldi gépgyár falai közül szállt fel Budahegyére. A lapok már írnak. Sokszor nem éppen Friedrich úr örömére, most írásokat, röpiratokat, könyveket hajszolnak, szimatolnak, amelyek bolsevista módon a közbiztonságot zavarnák. Bódi Tivadar polgármester adott ki egy ilyen hirdetést, amely szerint a kormánynak szeptember 21-én kelt körrendelete alapján mindennemű, a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető kommunista, bolsevista és anarchista irányú könyv, röpirat, röpcédula, propagandairat vagy bármilyen más alakban megjelent sajtótermék birtoklása és forgalomba hozatala tilos. Ehhez képest a polgármester fölhív mindenkit, aki ilyen sajtótermékeknek akár csak egy példányban is birtokában van, hogy azt a hirdetés közzétételétől számított 48 órán belül a lakása szerint illetékes kerületi kapitánysághoz büntetés terhe alatt szolgáltassa be. A hirdetés mellé helyes lesz odajegyezni, hogy a kutatókat, bolsevista röpiratkeresőket alaposan ki kellene oktatni, hogy ez nem alkalom arra, hogy a gyűjtők sok fáradtsággal, drága pénzzel megszerzett könyvtárát szétrugdalják, megkárosítsák, amint ez mostanában több esetben meg is történt. Marx örök könyveit vitték el szorgalmas detektívek bolsevista kiáltással. Pregnánsan, tudományos, vaskos munkákat emeltek ki könyvtárakból, talán olyan megállapítással, hogy azok röpcédulák. Egy szóval, helyes lesz a kutatókat kitanítani, hogy mi a tudományos könyv, és mi a napi életű röpirat, de a leghelyesebb talán mégis az lenne, hogy olyan embereket állítsanak a könyvtárak elé, akik írni-olvasni tudnak.

Mike Jenkins, lucskos szexbotrány a rögbi klubban. Írta a helyi újság. A tudósítás szerint hivatalosan tagadták a hírt, olyan makacsul, hogy ettől lett gyanús az embereknek. A külvilág eseményei zajlottak tovább. Az USA elnöke kétszer hágta át saját törvényeit, és az egészet a médiára kente. És Mertil Tudfulban hol? Egy népdöngés lerombolta a kliséket. Buzika budiban, szólt a főcím, amely felkavarta a szájalók hálózatát. Okos tojások, mondták a kétkedők, és várrándítva gondoltak vissza a herevédős izzadt fiú csapat a fürdőben idejére. Az igazság már nem számított. Az emberek saját meséiket szőtték, hogy kitöltsék az életükben tátongó űrt. De akármennyit is ittak a fiúk, hogy visszanyerjék sárba tiport becsületüket, felesküdtek, hogy véget vetnek a sértéseknek, küzdöttek az ítélkező szemek ellen. Vádlottak lettek, és akár az elnököt, őket is a maguk alkotta erkölcs romjai alá fogják temetni.

Sono Portigallo. Also Vigyelem, vigyelem. Szabad Európa, vigyelem. Vigyelem, vigyelem.

0: Ekkor írt az egyik budapesti lap a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
2: Az állambiztonság mechanizmusa. A politikai rendőrség önértelmezése. Az állambiztonság szabályzatai kezdettől fogva a monolitikus diktatúra kádári változatának szellemiségéből és gyakorlatából fakadnak. Ennek következtében az átszervezések és néhány frazeológiai korrekció dacára a testület működése már a 60-as években alkalmatlannak bizonyult arra, hogy hatékonyan szálljon szembe azokkal a világpolitikai konstelláció változása során kialakuló kihívásokkal, amelyeket jobb híján ellenségesnek minősített és akként kezelt. A politikai rendőrség önértelmezése a rendszer bukásáig lényegében változatlan marad. Az emberi és polgári jogokat alapjaiban sérti. A kezdeti hivatalos definíció így hangzik. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve munkáját az MSZNP központi vezetősége és a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával végzi. A BM állambiztonsági szerve munkájának alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség képezi. A BM állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság védelmi szerve az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fő feladata, hogy időben felderítse, megszakítsa és leleplezze imperialista, kapitalista országok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek úgynevezett kém, terror, szabotás, diverziós és egyéb kártevő felforgató tevékenységét, valamint az ország területén működő belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szervezkedéseket, szabotásokat, terrorcselekményeket és az ellenforradalmi tevékenységet, propagandát kifejtőket. Mindemellett megszervezi a népgazdaság, a fegyveres erők, a tudományos és kulturális életvédelmét az ellenség behatolása ellen. A korabeli 1960-ból származó szabályzat ezzel kapcsolatban kimondja. A büntető eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különbséget tenni a bűnügyi és politikai nyomozószervek nyomozása között. Politikai büntetnek számít e szerint. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló büntettek, mozgalom, szervezkedés, önálló cselekmény. Hazaárulás és kémkedés. Ellenforradalmi jellegű emberölés. Szándékos emberölés és gyilkosság. Szabotás. Aktív és passzív. Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása ellenforradalmi célzattal. Államrend elleni izgatás szervezettség gyanúja esetén. Háborús büntettek. Béke elleni büntet. Tiltott határátlépés. Útlevéllel való visszaélés, az ország területére történő belépéseknél minden esetben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi jellegű, vagy más állam elleni büntet gyanúja is felmerül. Katona külföldre szökése, zendülés, nemzetközi jó viszonyt sértő büntettek, visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforradalmi büntet gyanúja is felmerül. Államtitoksértés, ha különösen fontos titokra nézve követték el. Terv elleni büntettek, ha ellenforradalmi célzattal követték el, és a cselekmény különösen nagy kárt okozott. Az államellenesnek deklarált aktusok, tehát a polgár alanyi jogából fakadó cselekedeteket, mint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tettek, mozgalomként, szervezkedésként, önálló cselekményként való kriminalizálása, illetve közbűntényekkel való összemosása természetesen nem a politikai rendőrség találmánya. Mindez a diktatúra jogi önértelmezéséből és önlegitimációjából fakad. Az állambiztonság csupán fenntartója, biztosítója és biztosítéka az ezen alapuló emberellenes rendszernek. Az 1970. júniusában elkészült BM intézkedési terv az MSZMP központi bizottságának 1969. november 28-ai határozatára épül, amely kimondja. A belügyminisztérium funkciói az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében a jövőben sem változnak. Munkáját a párt és a kormány politikája a szocialista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg. Tevékenységük minden tekintetben igazodjon az állami társadalmi élet követelményeihez. Ennek jegyében az állambiztonságnak különös tekintettel kell lennie arra, hogy az imperialisták stratégiai célkitűzései változó taktikával továbbra is a szocialista országok a Magyar Népköztársaság államhatalmának gyengítésére, alásásására, megdöntésére irányulnak. Ugyancsak szem előtt kell tartania a nemzetközi osztályharc tendenciáit, az imperialisták ideológiai diverzióját, és a belső ellenséges erőkben még élő restaurációs törekvéseket. A KB határozata szerint a szocialista törvényesség pártunk és államhatalmunk nagy víványa. Szigorú betartása a BM munkájának minden fázisában alapvető követelmény.

hogy ideológiai kérdésekben tévejgő, vagy akár ellenséges világnézetű személyek ellen a marxista világnézetet és nem az állambiztonság eszközeit állítjuk szembe. Mindez azonban inkább a féle szép elmélet, amely nem vál gyakorlattá akkor sem, amikor a csupán a 60-as évek elején lecsengő véres megtorlást követően a politikai rendőrség valóban nem alkalmazta többé elődjének, az AVH-nak legdurvább terrorisztikus módszereit. Az állampolgárt fizikai és szellemi fogságban tartó rendszer működtetéséhez már más, korszerű, kifinomultabb metódusok szükségeltettek. Ami pedig a szocialista törvényesség álságos voltát illeti, érdemes elidőzni annál a mondatnál, amely az állambiztonsági szervek alapfeladataként jelöli meg, hogy a negatív tendenciákat jelezzük az illetékes párt, állami vagy társadalmi szerveknek. Arról természetesen már szó sem esik, hogy az illetékes pártszervek, az állami vagy társadalmi szervezetek a valóságban csak közvetve a párton keresztül voltak kompetensek, s hozzájuk befutó jelzések alapján nevek és ügyek közt válogatva, lehetőleg semmiféle írásbeli nyomot sem hagyva hátra, közvetlenül határoztak a politikai rendőrség célkeresztjébe került emberek sorsáról. Az egyik legkirívóbb, s talán legjobban dokumentálható eset Konrád György és Szelevényi Iván önmagában is emberi jogot sértő lefogása és váratlan szabadonbocsátása volt, amely utóbbi cselekedetük éppenséggel nem az őrizetbevétel helytelenségének belátásából fakadt, hiszen az állambiztonság időközben produkálta a bűncselekmény bizonyítását, hanem, mint kiderült, felsőbb utasításra. A rendszer bukását megelőzően évekből származó önmeghatározás szerint az állambiztonsági szervek tevékenységüket a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, a társadalom fejlődéséből fakadó igények és elvárások figyelembe vételével, az összkörülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott intézkedések útján végzik. Jellemző módon a politika most is megelőzi a jogot. Kötelesek a bűncselekményre utaló információk megszerzése érdekében sok irányú, különböző jellegű felderítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatni. Vagyis az állampolgár ellenőrzése egy végső soron kiszolgáltatott szubjektum felderítése útján szereznek be el nem követett bűncselekményre, meg nem valósult tényállásra, de egy bűncselekmény lehetséges elkövetésére utaló információkat, illetve folytatnak preventív, a bűncselekményt megelőző tevékenységet. Ez pedig annyit jelent, hogy a bűncselekmény fogalmát meghatározókon, azaz a hatalom birtokosain és a rendszerüket erőszakkal fenntartókon kívül minden polgárban, akár van priusza, akár nincs, mert ha nem szerepel a nyilvántartásban, még szerepelhet, potenciális elkövetőt kell gyanítani. Más kérdés, miként működik mindez a gyakorlatban, ahol korántsem szükséges, és egy olyan fejetlen rendszerben, melyen a kádárista volt, technikailag nem is lehetséges, minden egyes állampolgár totális és állandó ellenőrzése. Azt viszont el lehet érni, hogy az állambiztonsági szervek permanensen jelen legyenek a polgárok tudatában, ami már csak azért sem különösebben nehéz, mert a jelenlétet maga a rendszer hétköznapi gyakorlata sugallja. Hozzájárult mindehez a rendszernek a lakosság millióit korrumpáló mivolta is, amelynek köszönhetően a hétköznapok nyújtotta lehetséges javak megszerzésére törekvő polgárok tekintélyes része idővel lemondott a rendszerrel szembeni kritikus szemléletalkotásról, illetve e véleményének nyilvános hangoztatásáról. Így nem váltak elsődleges célobjektummá az állambiztonság számára, amely következésképp szűkíthette azok körét, akik a rendszer értelmezésében politikai bűncselekményt követhetnek el. A politikai bűncselekmény fogalmának meghatározása pedig lényegileg még a bukást megelőzően is változatlan. Az állam elleni bűncselekmények a magyar népköztársaság megdöntésére, gyengítésére, alapvető érdekeinek megsértésére
illetve az állam biztonsága veszélyeztetésére irányuló magatartás.

Sok. Ezek a bűncselekmények akkor valósulnak meg, ha a cselekményeknek államelleni jellege van. Az államelleni jelleg az elkövetési magatartás objektív irányából, az államelleni célzatból, az elkövetés államelleni motivumából következik. E jószerével filléres bölcselkedés ébekiáltóan pongyol a megfogalmazásban, ugyancsak erőltetett s méltán sejteti. Hirdetői lassan a végüket járják.

az 1930-as Brit Cenzúra Bizottság forgatókönyvvizsgáló részlegének jelentései. A felülbírálatra küldött történet alapjában véve ártalmatlan. A bizottság azonban fel szeretné hívni figyelmét az alábbi pontokra. 1. A sirályrejtély vulgáris, kihagyandó. 2. A dal második versszakát meg kell változtatni. Túlzottan merész. 3. Az ifjú hölgy öltözete annyira hiányosnak tűnik, hogy bizonyos helyeken a függöny legördítését vonná maga után. 4. Daphne csipkés nadrágos kombinés jelenetei elhagyandó. 5. A pingvin lerészegedésénél vigyázni kell. Amennyiben a pingvin valóban részeg, a jelenetet tilos előadni. 6. Mi az a bugyibuci? Hangzása alapján nem tűnik kívánatosnak, ha valóban nem az, ki kell hagyni. 7. Párbeszéd. Az alábbiakat ki kell törölni. Blanche, imádom a melleidet. Te riherongy. Te szemét fasz. Te strihelőgép. Mindenható Atya Úristen. És bármi nemű, fűzőre történő utalást. Feltéve, hogy tanácsainkat megfogadja, semmi akadályát nem látjuk, hogy darabja elsöprő sikert ne arasson.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához.
1: A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították. Pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
2: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

A Szabad Európa Rádió elvei és céljai az aktuális világhelyzetre fogalmazottak meg. 1948-tól 1953-ig, Sztálin halála, legfőbb célja a kommunista terjeszkedés megállítása, visszaszorítása, felszámolása volt. 1953 után a szervezetések kevésbé támadó politikát fogalmazott meg, mert Közép-Európában enyhülési folyamat indult el. Az alapvető cél, a vasfüggöny mögötti rab népek felszabadítása, azonban mindvégig megmaradt. Céljaik megvalósítása érdekében különböző stratégiákat és ezeknek megfelelő eszközrendszereket fejlesztettek ki. Ennek szellemében készült el például 1950-51-ben a szer eljárási kézikönyve, amely 4 pontban sorolja fel, hogyan lehet a rab népek tiltakozását fenntartani és körükben ellenállást szítani országuk politikai berendezkedése ellen. Az első pont. A hallgatókat állandóan emlékeztetni kell arra, hogy idegen, szovjet elnyomás alatt állnak, és hogy ez a hatalom soha nem fogja a valós nemzeti érdekeket szolgálni. A második pont. Feltárni a kommunizmus erkölcsi, szellemi siválságát, rámutatni gazdasági rendszerének tehetetlenségére, amely sohasem fog megfelelő életszínvonalat biztosítani az embereknek. A harmadik. A felszabadulás reményének állandó táplálása, annak bizonyítása, hogy erre megvannak a megfelelő erőforrások, katonai is. A negyedik. Állandó ellenszenvet kelteni a rendszer hivatalnokaival szemben, leleplezni alkalmatlanságukat, egymás ellen fordítani őket. Ezeket az irányelveket 1957-ben átértékelték, mivel az 1956-os események jelentősen megváltoztatták a vezetés gondolkodásmódját, a szer műsorpolitikáját. A rádió megalakulását követő első 5 évben több alapelvet dolgoztak ki az eredményes működtetés érdekében, ezek közül csak néhányat sorolunk fel röviden. Az egyik ilyen alapelv a tárgyilagos igazság stratégiája volt, amely a rádió feladataként a világesemények pontos ismertetését, a hírmagyarázatok korrektségét jelentette. Erre azért is törekedniük kellett, mert a szer adásainak híranyagát más forrásokból is megerősítették, mielőtt a hallgatósághoz eljutott volna. A következő feladat az Egyes Nemzetek Rádióinak, a Huni Szolgálati Rádiónak a megszervezése volt. Feladata a szocialista államokban annak az alaptételnek a hangsúlyozása és erősítése volt, amely szerint ezekben az országokban az állampolgárok magatartása ahhoz igazodjon, hogy minden, ami nem kötelező, az tilos. Csak a kényszernek engedelmeskedjenek tehát, önmaguktól semmit se tegyenek, ami hasznos lehet a rendszer számára. A propaganda tehát arra törekedett, hogy tudomására hozza a népnek, mit kell és mit nem szabad tennie. A szernek egy cél elérése érdekében gyorsan és határozottan kellett reagálni az eseményekre, hogy a hallgatóság számára jelentőséggel bírjon. Ezt fogalmazták meg a taktikai eljárás elvében, amely szerint a Huni Szolgálati Rádió feladata az adott országok kommunista propaganda gépezetének megelőzése az információk szolgáltatásában. Ezzel állásfoglalásra kényszerítik a hallgatóságot, növelve a tekintélyüket. Ilyen volt például a rádióban Sztálin betegségének a hivatalos hírforrásokat megelőző bejelentése. A szer elve, hogy nem a száműzöttek politikáját valósítja meg, hanem olyan gondolatokat, terveket ad közre, amelyek a hazai közvéleményt érdeklik, és az ottani problémákra válaszolnak. A rádió önálló hatáskörére vonatkozó alapelv függetlenséget követelt New Yorktól, autonómiát a müncheni 5 állomás részére, politikai direktívák helyett politikai irányelveket. A szer irányítása, ellenőrzése azonban mindvégig a New York-i központ feladata volt. A központ 5. osztálya foglalkozott a műsorkészítéssel, ez az egység München fölöttes irányító szerveként szerepelt. A központban helyezkedett el az igazgató hivatala 4 törzskari egységgel és 3 hadműveleti osztállyal. A törzskari egységből 3 különösen fontos szerepet játszott. Az eljárási törzskar, az irányítási törzskar és a műsorszemle törzskar.
Feladataikat a következőkben határozták meg. Az eljárási törzskar igazgatójának dolga elsősorban a távlati tervek elkészítése volt. Ehhez adatokat kellett gyűjtenie a rádió közvetítés stratégiájára vonatkozóan. Ilyen például a munkabérek, az árviszonyok alakulása a szocialista országokban. Feladata volt a SZER adásainak hatásmérése. Tevékenységéhez tartozott még egy tanácsadó testület működtetése, amelynek tagjai tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi propaganda terén. Ezt a szakértő testületet 1956-ban szervezték meg. A következő az irányítási törzskar, amely taktikai szakértőkből állt. A törzs teendői között szerepelt a napi irányítás elkészítése, ezeket New Yorkban és Münchenben naponta szétosztották. A műsorszemle törzskarhoz tartozott a kéziratok felülvizsgálata New Yorkban és Münchenben, ellenőrizték, hogy végrehajtják-e a megadott irányelveket a műsorokban. A müncheni műsor irányítónak két felettes igazgatója volt, a New Yorki és az európai. A müncheni szervezet vezetője az európai igazgató volt. Közvetlenül hozzátartozott a politikai tanácsadó hivatala, a hallgatóságkutatás, az állomásvezetés, a sajtó és információs osztály, valamint a négy műveleti egység, az igazgatási szolgálat, a mérnöki osztály, a hír és információs szolgálat és a műsorosztály. Münchenben a politikai tanácsadó nem az igazgató törzskarában végezte munkájának jelentős részét, hanem a nap mint nap a politikai taktikát tárgyalta meg az osztályokkal, állomásokkal, ellenőrizte az irányelvek megvalósítását.

0: Sziasztok, rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és benne meghallgattuk a Jenő Néz, Sastelep 2, Vahorn András és csapat a szerzeménye. Volt a csapatotoknak valamilyen neve?
1: Ne, ez volt a Jenő Néz, Sastelep 2 produkció. Külön a csapatnak nincs, ez már posztbizottság összeállás volt.
0: És át is vezetném lassan a megérkezett vendégekre a szót, hiszen rádiótörténeti nap, rádiótörténeti visszaemlékezés, és a Szabad Európa Rádióhoz eljutottunk, és itt van velünk Kovácsi Tibor, és itt van Kiskedár Tamás, aki a későbbi témánknak a remek vendég, és őt is megkérem majd, hogyha tud, segítsen felderíteni a Szabad Európának így a történetét, vagy mit is jelentett ez. És hát van Holland Rás is, mint élő fültanulja ennek a rádiónak, hogy hatásalanya van itt is.
2: Szép szó.
1: Hatásalanya. Élő fül hatás alatt álló egykori hallgatója, igen.
3: Most miatt bármi van, van nálam egy CD, amire fel van véve, ömlesztve van egy fájl, azt hiszem az első 30 percében, 1956. októberi Szabad Európás műsor részletek vannak, így napról napra egy-egy kommentár, hír összefoglaló. A másik részében pedig arra illusztrációk, hogy a 80-as években a zavart műsor hogy hallatszott. Tehát zavarásos műsor.
0: Aha, akkor először szerintem hallgassunk meg egy pár részletet ebből az 56-os adásból, és akkor utána térjünk vissza szavak mezére, és akkor rákeresek majd a zavarásra is, közben itt egy kis beszélgetés lesz. Tehát először hallgassuk meg az adást.
4: Bele a világba előzmény nélkül, műsorunk első részének kezdetén a szovjet imperializmus előfutárára is pillantást vetünk. A cári imperializmusra. Ha a műsoridőnk nem lenne véges, évszázadokkal korábban is kezdhetnők a seregszemlét. Így azonban legyen kiinduló pontunk az 1700 körüli időszak, amikor Nagy Péter cár látott hozzá a területileg már akkori számottevő moszkvai birodalom gyarapításához. Az orosz impérium az ő trónra lépésekor még erősen ázsiai jellegű volt. Szibéria már cári birtok, az orosz-kínai határ azonban csak az Amurnál hátrább húzódott, a végtelen kazasztáni kettő nomád népeit még nem hajtották Oroszigába, de az ázsiai birodalma így is hatalmasnak mondható. Nagy Péter célja az volt, hogy birodalma határait az tolja ki. Ennek érdekében az oroszokkal, majd a svédekkel hadakozott. A hadiszerencse váltakozásának ismertetése helyett tanulságosabb, ha az orosz diplomáciai és hadviselési beállítottságra irányítjuk figyelmünket, hiszen a hadiszerencse forgandó, a jelen azonban állandó, így messze menő következtetések levonására alkalmas. 1697-ben Péter cár a svéd királynak, mint ön szeretett barátnak és szomszédnak, köszönetet mondott azért a 300 ágyúért, amelyet a török ellen háborúhoz kapott. Péter biztosította a svéd uralkodót, hogy ezért mindig számíthat az oroszok viszontszolgálataira. Két évvel később Péter cár szövetségi szerződése lépett a lengyel királyat,
1: szóval, mennyi ideig voltál a Szabad Európánál?
3: 1983 utolsó napjaiba kerültem oda, és 93 őszéig, ameddig a magyar adás tartott, addig dolgoztam.
1: Münchenben,
3: igen.
1: Aha. És akkor hát te is tulajdonképpen a Szabad Európán nőttél fel itthon, vagy te odakint éltél,
3: nem,
1: vagy oda mentél?
3: Nem, én itthon olyan értelemben a Szabad Európán nőttem fel, hogy elvileg, ami most hallatszott ez az 56-os adás, ezt igaz, hogy nagyon kicsi voltam, de mivel az édesapám az lelkes és minden nehézséggel szemben erőltetettem szinte Szabad Európa hallgató volt, így hát aztán én is automatikusan az voltam, mit tudom én, 5 éves korom. Tehát a Szabad Európa 51-ben jött létre, ha nem tévedek rettenetesen. Én akkor születtem, úgyhogy egyidős vagyok a Szabad Európa Rádióban.
1: Mert én csak először csak a zenei részt hallgattam, mert az én papám pártitkár volt, és azt mondta, hogy mindaz hazugság, ami a Szabad Európában van, de halála előtt, körülbelül 1900, a 80-as évek elején, akkor, amikor te kimentél, akkor elkezdte már ő is hallgatni a Szabad Európát. És azért ez most nagyon furcsa volt ezt hallgatni, ettől a hangtól, ahogy sűvít a szél, vagy valami. Ettől az egész egészen különleges hangulatú volt, hogy nem a tökéletes minőségbe jött be.
3: Persze, fel sem merült az emberben a tökéletes minőség vágya sem, én azt hiszem. Tehát ez így hozzátartozott ez a számomra, ez a szabadságnak és az igazságnak ez a messzeségből ide vetülő és nagy nehezen fülodatapasztás útján kivehető hangja.
2: Nektek nem az jut eszetekbe, erről nekem mindig a Pacsirta rádiónak az előlapja, mi az első, számomra az első rádió volt, milyen olyan nevek voltak, hogy Luxemburg, nem tudom, és igen. Akkor így az ember ilyen lenyűgözve tekergette azt a gombot, nézte a varázsszemet, hogy hol van vétel.
1: Hát nagyon jól mondod, mivel ugye nem volt tévé, mi a rádiót néztük annak idején. Én is, ha egy rádióműsorokra gondolok, akkor az a kép van előttem, ahogy az olvasó lámpa alatt nézem a rádiót. Igen, na most milyen emberek dolgoztak ott, mert ugye én gyerekkoromban azt hallottam, hogy ott mindenféle fasiszták kimenekült, országot elhagyott bitangok dolgoznak, akik hazudnak össze-vissza, hogy megdöntsék a népi demokráciát.
3: Igen, ezt csak egy mellékesen mondom, hogy annak a rezsimnek egy elég nagy bűne az, hogy a fasiszta szót devalválták, és minden olyasmire rásütötték, ami nem az, így aztán a valódi fasizmustól ez talán mind a mai napig nem különböztetődik meg sok ember fejében. Na most hát amennyire én úgy tudom, mondom, én 83-tól vagyok ott, azok az emberek, akik egy 56-os adásban szerepeltek, azoknak a 90%-a akkor már nem volt ott. Többek között pont 56 kapcsán és miatt ott néhány embert kirúgtak. Mégpedig azért rúgták őket ki, mert úgy ítélték meg utólag, hogy voltak az adásokban valóban olyan jellegű kitételek és biztatások, amelyek hát végül is emberek életébe kerültek, mert sokan Magyarországon esetleg szabad európás hatásra hihették azt, hogy a forradalomnak még esélyei vannak, akkor, amikor ez már teljesen világos volt, hogy irreális.
1: Tehát azt mondod, hogy a forradalmat tüzelő munkatársakat
3: azokat kirúgták.
1: Igen. Kik? Kit ismertél, igen, mint főnököd? Kik voltak az amerikaiak?
3: Hát tehát az amerikaiak voltak a főnökök, de az amerikai főnökök azok már végképp egy új gárdát. Természetesen az amerikai főnököktől kezdték annak idején egy korona kirúgást. Na most itt egy alapvető dolgot rögtön el kell mondani, hogy ha jól emlékszem, 1967-ig a Szabad Európa Rádió az a CIA felügyelete alatt áll, tehát lényegében a CIA-nak volt egy fellazító rádiója valóban, tehát jól láthatta édesapád és a társai, hogy ez a rádió ez arról szól, hogy az a rendszer, amit van Magyarországon, az lehetőség szerint ne legyen. Na most hát mindvégig persze erről volt szó, ez volt a cél, az én célom is ez volt, csak hát a módszerek változtak meg annyiban, hogy 67 után, amikor az amerikai kongresszus alá került a rádió, és következésképpen kongresszusi ellenőrzés alatt állt. Ennek következtében az objektív tájékoztatás kritériumai azok tök szigorúan érvényesültek.
1: Azt tudjuk, hogy miért került ki a CIA keze alól?
3: Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hát talán az is lehetett ennek az oka, hogy úgy ítélhették meg ott Amerikában, hogy jobb az, tehát növeli a rádió iránti bizalmat az, hogyha magából a műsorból világossá válik, hogy itt valóban tájékoztatáson van a hangsúly.
1: És hát a hidegháború is véget ért nagyjából, vagy lelassult.
3: Ezt még nem mondanám, de hát vegyük így. Egy kevésbé hideg.
1: Te szerkesztő voltál, te adtad a hangodat a rádióhoz?
3: Igen, hogyne, igen. Tulajdonképpen az első naptól kezdve. Hát voltak mindenféle világhíradók, aztán voltak magazinműsorok. Hát a Szabad Európának nem volt túlságosan bonyolult a szerkezete, ugye óránként hírek, hosszú 10 perces hírek, több ilyen 20 perces világhíradó, aztán voltak ilyen magazinműsorok, amik többször is megismétlődtek, egy napon belül is, majd a hét során is többször, mit tudom én, gazdasági magazin, akkor volt a Forgószínpad nevű ilyen bulvár magazin, mondjuk így, akkor voltak vallási műsorok, tudomány technika, tessék?
2: Mi volt a neved? Icsovák?
3: Az első időben Kolmai László.
2: Kár, hogy nem fordítom, mert Kovács itt csekkel módszerrel meg. Icsávók, az elég jól hangzott.
3: Icsávók, ami. Azért tulajdonképpen én szívesen adtam volna a nevemet, vagyok annyira exhibicionista, de mivel úgy gondoltam, hogy az öcsémnek, aki itt ugye dolgozott itt Magyarországon, azt gondoltam, hogy neki az hátra nem jó, hogyha a főnöke, hogy hallgatja a rádióban, és akkor azt gondolom, hogy miért hallgatná a főnöke és a szabadában, de azt gondolom, hogy ez nem jó azt, hogy most nálam is biztos, beosztottam, még bajom lesz ebből. Na mindegy, szóval így. Na, magazin műsorok voltak, és hát aztán voltak ilyen levelezős műsorok, hogy felolvastak leveleket, akkor a leveleket megválaszolták. Aztán ugye elkezdődött ugye a rockzene térhódítása a Szabad Európában, ami hát számos műsort generált, hát az a híres délutáni randevú, ugye, aminek volt egyrészt kívánságműsora, másrészt pedig az új zenéket bemutató műsora. Hát így nagyjából így nézett ki a történet. Most kérdezel, vagy öntsem a szót?
1: Öntsed. Na most van-e valami bejátszás?
0: A hallgatók hallhatják, ahogyan a sípolás az, amiről ti beszéltetek, az a jellegzetes hang szólalatta, hiszen alatt végigmegy ez az adás, és lassan megközelítjük a zavart részt. Esetleg még a zavarásról, meg itt a hogyan fogjátok ezt a rádiót. Tehát nekem a fanatizmus maradt meg. Én, amit tudok a Szabad Európáról, az, hogy mindenki nagyon akarta hallgatni, de nagyon nem lehet. Tehát titkolták, hogy hallgatják, és a többi, és a többi.
2: De 83 után talán azért ez már nem volt ennyire forró talaj,
3: nem? Azt hiszem, hogy nagyon sokáig zavartak, azt hiszem, hogy csak 85 körül szűnt meg a zavarás, és nem sokkal utána aztán a Szabad Európát tulajdonképpen legalizálták Magyarországon azzal, hogy létesülhetett egy stúdió. Azt hiszem, hogy nem más, mint Berec János írta alá azt a megállapodást a rádió vezetésével, ami egy stúdiót engedett létesíteni itt Budapesten. Hát akkor már nyilván nem zavarták. Azt viszont el tudom mondani, hogy még mielőtt kimentem volna, egyszer egy társaságban találkoztam egy csávóval, aki a zavaróadónál dolgozott. És akkor
2: hát egy csodálatos foglalkozás lehet.
3: Igen, és hát ezt én is lenyűgözve, és kíváncsian hallgattam, hogy hogy van ez, és hát ugye mivel az van, hogy ezek a valahogy elmozdultak ezek a, hogy egészen pontosan hol fogható, hát nyilván az ember állandóan a keresővel a kezébe hallgatta a rádiót, és mindig úgy hétről hétre változott, hogy melyik az a hullámsáv, ami úgy jobb, leginkább bejön, illetve hát mindenkinek meg volt a maga vélekedése erről, tehát ezen úgy baráti körben ezen úgy húzakodni, lehet, hogy ne viccelj a 41-esen, sokkal 49-esen, az egyáltalán ne csináld meg, de hogy nem, a 31-a tuti, a 31, figyelj, a 31-en próbál. Na és ez a csávó meg elmesélte, ez a zavaró adós, hogy hát ők is hogy rajta vannak, és akkor mindig oda küldik a zavaró szignált, ahova épp egy kicsit úgy odébb csúszik.
2: Tulajdonképpen egy ellenadás, nem?
3: Egy tartalom nélkül ellenadás, ami hát, hogyha gondolod, hát most ilyen olcsó poénokat nem is, tehát itt hagyjuk félna. Még a dologban egy nagyon fontos, hogy készültek a Szabad Európás adások. A dolognak egy hihetetlen infrastruktúrája volt, egy ilyen egész elképesztő, nagyon nagy infrastruktúrája, nagyon sok ember dolgozott ezen. Ez úgy volt, hogy először is volt egy központi hírosztály, ahol lényegében az összes hírügynökségnek a híranyagai jöttek. Ezen az osztályon főleg amerikaiak dolgoztak, akik a különféle témákban beérkezett hírekből házi híreket konstruáltak. És akkor ezek a házi hírek kerültek az egyes szerkesztőségekbe, illetve egy olyan válogatás a közvetlen hírekből, amelyeket a különféle nyelvi szerkesztőségeken, a szerkesztőségi hírosztályokon a hírszerkesztők szintén egy saját válogatás, de hát az mondjuk egyértelmű volt, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos hír, azokat lefordították, és az ment a hírekbe, és ezek az összefoglalt hírek, ezek pedig az ilyen részletesebb műsorok alapjául szolgáltak, de ehhez még hozzá csatolódott egy A4-es papírokon az összes világlapnak a fontosabb cikkei tematikusan rendszerezve. Ez az embernek, amikor bementem reggel 9-re, vagy mikor kellett bemenni, mint munkatárs, ott állt az asztalon egy 3 centi vastag papír, hát mit tudom, 500 oldalnyi lehetett ez, úgy sacra, vagy valami ilyesmi, amit ő végig lehetett nyelvezni, és akkor az ember is szétrendszerezte magának, tudta.
1: Magyarul vagy angolul?
3: Ez angol, német, francia nyelv.
1: Szóval akkor, ha jól értem, ez nem, nyilván ez nem csak a magyar közvetítéseknek volt a központja,
3: ez az egész
1: Szabad Európa Rádiónak volt egy központja. Hány ország fele ment ez?
3: Hát az összes kelet-európai ország, tehát Jugoszlávia kivételével érdekes módon, tehát volt bolgár, román, magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, lett, litvánadás, tehát ott is két nyelv. És az úgynevezett szabadságrádió, ami a Szovjetunió beli nyelveken, ez szervezetileg különáll, de ugyanezen az infrastruktúrán nyugodott. Ott meg hát az összes köztársaságnak a nyelvein, tehát a kazaktól az ukránig, persze.
1: Hogyan oldottátok meg azt a kérdést, hogyha magyarországi eseményről tudósítottatok, ha például egy magyar művészről beszéltetek, azzal használtatok is, meg ártottatok is az ügyének, hiszen egyrészt fölhívtátok rá a figyelmet, másrészt fölhívtátok rá a figyelmet.
3: Így van.
1: Szóval ez hogyan lehetett el?
3: Így van. Hát nézd, szóval azt nem tudom, hogy a korábbi időkben, szóval a 80-as években azért ez már annyira nyilván nem volt gázos, tehát hogyha mit tudom én, mondjuk 85-ben esetleg de lehet, hogy akkor te itthon sem.
1: Dehogy nem. Nem. Itthon voltam. Sőt, ugye ez nekünk is problémánk volt, illetve lehetett a bizottságba, tehát a bizottság zenekar 80-ban kezdődött, 84-ig tartott, és igen, ugye nem volt egyszerű szerezni például, és mi egyedül és először tudtunk szerezni útlevelet külföldre, de elég az hozzá, hogy egy Szabad Európában történt szereplés lehetett akár ok arra, hogy ne engedjék a zenekart föllépni, mert azt mondják, hogy ezek az ellenséges Szabad Európába.
3: Na most közvetlen szereplésről gondolsz?
1: De hát ha lejátszottak valami. Igen, ez probléma volt, azt tudom mondani.
3: Az világos. Igen, nézd, hát itt a dologban arra, hogy az emlékeimből tudok arra hivatkozni, hogy volt persze ilyen esetekben mérlegelés. Az ember azt, hogy nyilván nem tudta belőni, meg hogyha túlságosan arra hajtottunk volna, hogy senkinek semmilyen bajt nem szabad okozni, akkor tulajdonképpen csak negatív dolgokról lehetett volna beszámolni Magyarország vonatkozásában, mert pedig hát azt hiszem, hogy érthető és logikus módon pont egy ilyen dolog, mint a bizottság, ezt hát természetesen a Szabad Európánál is úgy értelmeztük, hogy ez egy jó. Tehát ez egy olyan dolog, amiről mondjuk azok az emberek, akik csak a Szabad Európára vannak rácuppanva, és máshonnan nem tájékozódnak, vagy esetleg idősebbek már, hát hogy azért érted, szóval ezt...
1: Mi szerint választotta a Szabad Európa a munkatársait? Például lehettek ott bigott kommunisták, akik ugyan az itteni kommunista rendszerrel nem értettek egyet, hanem valamilyen más módon.
3: Nem voltak itt olyanok. Hát én azt el tudom mondani, hogy engem a Szabad Európához egy ilyen már nevetségesnek mondható felületes CIA ellenőrzés első lépcsője után kerültem oda, volt egy ilyen bizonyos vizsga, vagy ilyesmi. Ez az ellenőrzés, tehát akkor én még Párizsban éltem, és akkor kijött egy tétó valak, aki megkérdezte, hogy nézett egy kicsit, hogy alakára, kérdezte, hogy olyan kommunista nézeteket vall, és mondtam, hogy nem, ször, én nem vallok kommunista nézeteket. Fine, okay. És akkor még úgy gondolkozott, hogy mit is kérdezhetne, aztán, hogy ki hátrált az lakásból.
0: És akkor így búcsúzóul a Szabad Európa Rádiótól hallgassam.
2: De várj, akkor még egyet muszáj megkérdezem a Tibitől.
0: Hogyha még igen,
2: mert talán emlékezni fog engem, ez nagyon izgat, mert úgy emlékszem, hogy én még hallottam, emlékeztek, hogy mindig keresték eltűnt embereket a Szabad Európában, így mondták sorra a neveket, hogy keresem Kovács Ferit, akit utoljára mit tudom én mikor láttak, és azt nem tudom most eldönteni, hogy az lehetséges, hogy az még a 60-as évek vége felé is szóltak ezek az adások,
3: az már
2: vagy csak valami,
3: hát 50, hát ez nyilván 50
2: valami visszaemlékezőst hallhattam akkor, ugye?
3: Az lehetett, mert 56 után voltak ilyenek, persze, hát nagyon sokat
2: volt, és ilyen hosszan mondták a neveket, és ilyen...
3: Ja, ez volt egy időben, én is emlékszem.
0: Nos, akkor köszönjük Fahor Andrásnak a kérdéseket, és előtte pedig a Jelen és Sastelep 2 beszámolt, és hogy befáradt a rádió történeti megemlékezés kapcsán. köszi szépen.
1: Én köszönöm.
0: És most mint egy átkötésképpen egy nagy rádiós beszélőt hallhattok, és annak így az utolsó beszédeiből időben a 80-as évek vége felé tartunk, tehát először egy rövid részletet a nagy beszélőtől, és utána pedig Palotai Zsolt elmondja, hogy hogyan vált Palotai Zsoltá, és hogyan lett Tilos Rádió. Tehát először egy kis átkötés.

0: Tisztelt pártértekezlet, kedves elvtársak! Pártunkban rendszeressé vált, hogy két kongresszus között az 5 éves időszak felé túlhaladva a központi bizottság kibővített ülésen áttekinti a kongresszusi határozatok végrehajtásának alakulását, tapasztalatait. Múlt év decemberében a központi bizottság úgy határozott, hogy ezúttal nem a szokásos ülésen, hanem országos párt értekezett összehívásával tesz eleget e kötelezettségén. A pártértekezet összehívását a 13. kongresszus után kialakult helyzet indokolt. Felelősen gondolkodó és cselekvő marxista-lenista pártnak szigorúan a tényeket mérlegelve kell a helyzet értékelését elvégezni. Mit mutatnak a tények? A 7. 5 éves terv első 2 évében a bruttó nemzeti össztermék 4,9%-kal emelkedett, az ipari termelés 5,8%-kal. A mezőgazdasági termelés 0,8%-kal nőtt. A beruházásokat 1987-ben 9,4%-kal költöttünk többet, mint 1985.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kell takaró.
3: Jó.
2: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na, kell takaró.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lefedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvás, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képper, se nem szűrszocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mi picsog ez itt, Williamher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása. Jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Én poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, errehozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt, Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Kodály Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár. In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jelen.

Diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: Nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Miss Finnegan. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt korlink közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a márság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. Na, és a kozákok megkezdték a levesosztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kára.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszébe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Ők ugyan a fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy kötek kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy bajriga.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajtad adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: hat szóval.
1: Csak amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
2: Ó, valóban?
1: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, Alvarez, itt valami készül.
3: Szeret citromot a sherryhezben.
4: Igen, citromot, köszönöm.
5: Jég kockát?
1: Ha, köszönöm, jöhet. Mondtam Lawrence-nek.
5: Feleség kész.
1: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét. És a devalválás után...
2: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
4: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hozt el mévőt, Sir Mook?
5: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
2: Nagyszerű! Hívjuk be!
3: Nem lesz kifogása ellene?
1: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
5: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzék.
6: Cserebere?
5: Úgy van, szörmó.
6: Halé!
5: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg ki-ki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Már jó szórakozás.
3: Köszönöm, drágám.
1: Parancsolj, kérlek.
5: Köszönöm.
1: Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még mind semmi. Mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
2: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
4: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
2: Ne haragudj, Billy.
1: Semmi.
2: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
1: Bill McCready.
2: Bocsáss meg. Bill, de ez a jó kulcs?
1: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem,

0: Jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és hőhadi szállását Hacsó Eurázia-ba helyeztem.
1: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: Csak nem.
1: De, utazóügynök voltam. A Pitvaros, Ambrósz falva, Tóth Komlós vonalon.
0: Te jártál Tóth Komlóson?
1: Onnan indultam bevetésre.
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Körömbölt napolca a só!
2: Gyönyörű, nagyon. Az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad?
2: Gencs, úgy, nudlában mink.
1: Az aztán a körzi!
3: Megkiszem azt! Az se kutya, amelyre én jártam!
2: És pedig szőrmók!
3: Arács visontad! Na most
1: az Arácsi rajon! Suvixban! Valami szörnyéges!
2: Felelkezetlen!
4: Puszta! Szecső!
2: Leszküld!
4: Kakami! Hunya!
2: Cserepökény!
5: Ébresztő!
2: Takta szada!
5: Vigyét
2: szó!
5: Ébresztő!
2: Mi?
5: Mindjárt indul a vágyai vonat. Ha nem kell fel, lekésni a lucaloki csatlakozást.
2: Nem.
5: Suvixra, Vigéc úr!
2: Nem tudok. Nem.
6: Az ilyen neked annyit és kodán ég, hogy valamit a szentelt víz. Ide vigyázz!
2: Nem tudom.
6: Ide ment a váróteremben melegebb
2: volt. Nem tudni.
6: Megértette? Maradjon!
2: Én kérem, sehová sem megyek. Olyan...
7: Nagyszerű szörmók, ne hagyja abba, folytassa.
2: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testen. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
7: Folytassa, szőrmok, hallgatom. Merre van ez a vidék?
2: A világ teteje mellett. Ahol a part 6000 métert szakad, és apró, egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni, hogy a két lába a levegőbe lóg az utasnak, és maga darálja két kézzel a göcsörtös csiga szerkezetet. Alatta felhő foszlányok húznak el. Ha tiszta az idő, megáll az ember, beakasztja a daráló csigát, lenéz, és a mocsarak és erdők járhatatlan vakfoltja közepén felfedezi szeghalmot. Horhosa a retteget berettyó, bal partján hosszú, üvegtetős épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel. Buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival. Körös körül bölömdongók, a bénító, sújtású, elektromos züzű, a harapós csecse, és a pillangós korpió. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombos tűre tűzdelik a pillangókat.

0: Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
1: Jó, hát fölöttébb figyelemre méltó.
0: Tévedtem el káposztaerdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
1: És ezek is dohányoznak?
0: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elügetnek.
1: Hát, ez csodálatos volt, Sir Mók, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
0: Gyógytenisz?
1: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarquhar művésznő jelentkezett be.
0: Az isteni Mirabel.
1: Igen.
0: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
1: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, Sir Mók.
0: Az ég áldja a Philpott professzor.
1: Az ugandai Elektrában, a rágalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
2: Freddy! Freddy!
1: Brenda!
2: Igen! Brenda!
1: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről, azóta, hogy akarom mondani.
2: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt! Nagy múval és neklizében.
1: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
2: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
1: Együtt gyerekeskedtünk.
2: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát, ha véletlenek kormányozhatatlanok.
1: Akár az álmok.
2: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
1: Brenda, én...
2: Maga csak ne! Ez most az én monológom! Jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
1: Tessék!
2: Köszönöm! Begyűröm! Így, né! És belefogok! Segítsen rajtam, Freddy! Mint orvoshoz fordulok magához.
1: Mi a panasza, Brenda?
2: A panaszom! Édeske! Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok, és a tüneteim nem volnának, én se volnék. Puszi, puszi! A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszókapkodás. Bemondás, időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment réfájára. De a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez! Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. Azt hiszitek, telik valamire?
1: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
2: Hogy valaha szellemes voltam! Igen, az voltam. Ezért puszilom. Megpuszilom magát, ért? Hamvas 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam a csipám. Vagyis... Figyeltem. Oda hallgattam. Éltem. Ma már... Már nem is az enyém az arcom. Már nincsenek saját fintoraim. A trombita izmom. Figyelem, hogy a pofazacskom hová merre rándul. A tokám. A nyakvonalam. Ma holnap a seggem lyukának bajusz rajzolok, azt is kimaszkírozom, és az szerint
1: elegedem. Brenda.
2: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. De hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból! Én nem vagyok semmiben! Nem lakom sehol! Hajléktalan léleknek lenni, a testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul. Erre ítéltek! Freddy!
1: Brenda, kedves...
2: Még ne is bőgjek! Nem bőgök, de fogok! Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam. És maga még ismert Freddy. Ismert azt a tehetetlen. Ágról szakadt, taknyán csúszom, soha egy filléréshez színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen torony magasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom sem, magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény, üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... Mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egyem. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség, lelki hitványság, sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából, és ki lúgozza azt, aki valaha volt. Aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
1: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll, ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó ember, vagyis, mint magánember, és nem, mint orvos.
2: Ja.
1: Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni. Injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leolyasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
2: Mi?
1: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
2: De mi?
1: Faképnél hagyni a színpadot.

0: Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember, eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülöt ugyan hol találok, mi? Látott maga engem a megtört szívek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben. Hagyjam ott a színpadot. Én, aki olyan szintiát vágtam a pofájukba, amilyek még nem látott a világ, olyan médeját még a Stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagyta. Érti? Lépjek le! Professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítom.
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek, ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg facol bűnutánzott kanapéra, azt nem tudom.
1: De Miss McFarkán...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkárt ki akarja semmizni. Rúgni! És általában kikutya pisázni a színpadokon. Befűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy a rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtót csapkodál. Átudorej. Halálsikolj. Látja? Erről beszélek. Odalent javában áll a bál, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
3: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó fokhagymás.
3: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
3: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor maradt. Viszont hogyan lesz? Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben, ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok, mert kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
4: Ez az, ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Lalika lelke ahhoz, hogy ripsz-rapsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer koros szép öregségre számított a szeretet otthonban? És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaim, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
3: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az Oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
2: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
3: Hát a maga védence, kolléga?
4: Előfeszített vasbeton szakértő.
3: Az meg micsoda?
4: A rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondóra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a, mondhatnók, világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetény...
2: Templom toronygom baranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom toronygom baranyozó.
3: Azt nekem elegánskodálni! De ha nem megy ki a képből a vödrébe, mentem utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De siekségben lemaradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Bruciaga hármas technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről íres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrájától akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor, mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga!
4: Zsiko!
1: Vigyett, tiéd alatt a mondok, tiéd
3: Zsiga!
1: Alatt,
3: Zsiko!
1: Ott vagy már, mert...
3: Zsiga!
2: Zsiko!
3: Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja, hogy...
3: Gyertyát rúg! Azta! 70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
1: Egyre magasabbra,
5: egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kadálni, hogy kóráltok el!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsazáti rész, pampütyülőrözes rész angyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott, nem látott, arról megoszlottak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészáj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: Erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se lát!
2: Na!
3: Az obszeidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütkiában! Ekkora hullamos aukádok van, mi?
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények mirába. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpát, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, s aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átallott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: tessék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Kalixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelészékes egyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttér alkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkins eszközli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egylabdahívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével ballisztikus röppáján az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanán a 168 cm magas, 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra, ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look at három.
1: A konyhában terítsek, vagy bent terítsek?
2: Se konyha, se szoba, 00 X.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipítsz hazafelé.
3: Mi ütött elé? Árpi!
2: Kis maga engem, ne árpízzon. Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
3: Fizetve?
2: Indulandusz.
3: Te hogy beszélsz velem?
2: Olajra, mamuci, olajra. Egy percet adok.
3: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
3: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat. És csapd a rajtót magad után.
4: Mit rétettem?
3: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után.
2: Mi?
3: 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
3: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
3: Harpikám.
2: Harpikám.
3: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg?
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
3: Egyetlenem boldogságom.
2: Megáll az eszem.
3: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
3: Szegény beteg tyutyikám.
2: Csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
3: Ápolni
2: őrület.
3: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
3: Én édes beteg tyutyika.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a fenébe hívják.
3: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Hi?
3: Tyutyikám. Tyúcsúsom.
2: Bár, Misén, mentőket, rendőrséget? Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most aló mars!
3: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre csak emlékszel?
2: Mi?
3: Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyugyi, Gyugyikám, én vagyok a te ibid, ibolyád. Gondolkodsz?
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
3: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
3: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp. Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs. Hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében. Ott a bizonyíték. És még tagadná, hogy ki van fizetve?
3: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg
2: hogy...
3: én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol kajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, járpa!
2: Torkig vagyok!
3: Az Ibolyka, aki neked Ibolyka!
2: Ibolyka!
3: Olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
3: De most már nem, amilyen összeszakadt! Felármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: A botrány legyen botrány! Ha az állásomba kerül a betontervnél, hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
3: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
3: Az ő lakása, annak telefonálok, akinek akarok.
2: Igen, igen, akarok.
3: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az a kisem?
3: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
3: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
3: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpádné vagyok.
2: Takarodjál!
3: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
3: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért.
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz neked becsavarodni!
3: Ne, Árpi! Ne fújj, Tomas! Ne fújj! Árpi!
5: Ibaj! Ibajka! A feleségem harcba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi! A vérem! Telefonálja!
3: Van eszembe! Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki. Minek kekeckedett. Stex. Cigi. Tampon. Lábom közt a kelengyén. Na kisanyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fuvar ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új szerkó. Még szerencs, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankon. Tiszta munka. Csak a tócsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester 3 hadaró rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, oltár jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, halál jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, halál jó, Mulat! A második felvonás volt. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étterem, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a véntjüket, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, por, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a sebes a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben, anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanakirincsen, kuncsorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat.
1: Felvonás volt. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, takarodik a göncivel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se, télire húdik a férgese, talan a világ, megújton, unosunk talan, boldog talan, ha már a tejút is kell neki csillag a csillagot ellepi. Lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Piceg! Mi? Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitok vele. Majmolja a nincsen, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol.
1: He?
0: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derengés.

Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveg garatján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőz és emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes ma

Tűz benn. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér, utoljára. Karom fogja édes pár, kedves kar, hites párja. Sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja. Szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak. Karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelked belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spárnástól felkattintja. Öreg baba dorombol, könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból, sorra sor elmosódik. Feje táján friss piték, kürtös fánk illatárja, tükrén látja édesét, ajtaját, avatárja. Borsodóját felforral, cukorral felforralja, jóval intőn, óval tart, szóval tart, jóval tartja. Mondókája keldegél, elregél, elregéli, még a reggelt majd megél, csak megél, tám megéri. Öreg mamusz, elalusz, alamusz, abmammogja, életálmát lábkeltétől fejnyugtáig elcammogja.

kesergő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, köhöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó.

Ökör fogat alapfogják bojtáromat, kundborbála, mint próbálja, másfél más a rengő hája, ej szent békkatyán, a papa zaptya, van imának fog a natya, új körke, olyan herda, ezer helyet kaniberda, kamrán élő, mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja, rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom, dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek, kutamású más legényem, kármentőben nevet élő. Hallod már is, szalasztlár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva, ejszem! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok, nincs se sonkám, se szakajtón, hücski buksengel az ajtón, félmeszei jársz leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren, tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, ki zsebre tömők, oszlott gatyás, ez a tollú fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felprédálja, szárítóbúl szűz dohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica gór és benne, ami nem az úré, te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba, ejszem, furkóbonkós vasvillások, nő nagy szorongattatáson, cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajúsz a szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdül ustorára, háton cserdül mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Itt? Nagyon szeretek ám turkálni. Szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

0: Ricsika. Mesél.
1: Mi az? Még nem alszol?
0: Nem alszom, Manocska. Mesél.
1: Jaj, Mazsola, már úgy szerettem volna elolvasni az újságot.
0: De mesél, Manocska, igazán mesél.
1: Miről?
0: A zöld disznóról, Manocska, a zöld disznóról.
1: A zöld disznóról már vagy 80-szor meséltem neked.
0: Nem baj, Manocska, nem baj. Még mesél, még.
1: Na jó. Hát, hol volt, hol nem volt. Volt egyszer zöld disznó.
0: Akkor, amint én, csak zöld.
1: Akkor, amint te, csak zöld.
0: Én?
1: Zöld disznó nagyon rendes szófogadó teremtés volt. Esténként nem nyafogott, nem óbígatott, nem rágta másoknak a fülét, hogy meséljenek neki, hanem bebújt a szalma közé, és szép csöndesen elaludt.
0: És nem is meséltek neki?
1: De nem ám.
0: És akkor mitől álmosodott el a zöld disznó, ha nem is meséltek neki?
1: Hogy mitől? Hát, attól, hogy egész nap sürgött, forgott, szorgoskodott, tevékenykedett, fát vágott, vizet hordott, sepregetett és bevásárolni járt. Estére bizony úgy elálmosodott, hogy már nem kellett ringatni.
0: Engem se kell ringatni, Manócska, engem se kell.
1: Na, elalszol?
0: Már nem mesél.
1: Nem. Már nem mesélek. Hallottad, hogy a zöld disznó is minden este mese nélkül?
0: Hallottam.
1: Na.
0: De én nem vagyok annyira álmos, mint a zöld disznó.
1: No hát akkor énekelj valamit a csukkababának. Azzal is telik a bűnök.

0: Kiváló szép estén a nem kevésbé kiváló Iván Dmitrics Cserbiakov, hagyatéki végrehajtó, a földszinti zsője második sorában ült, és látcsövén keresztül gyönyörködött a kornevíji harangokban. Gyönyörködött, és a földi boldogság csúcspontján érezte magát. De hirtelen, elbeszélésekben gyakorta találkozunk ezzel a hirtelennel. Igazuk is van az íróknak. Az élet olyannyira bővelkedik váratlan meglepetésekben. Nos, Cserbiakov arca hirtelen elfintorodott, szeme kidüllett, lélegzete elállt, leeresztette szem elől a látcsövet, előrehajolt, és átszi! Amint tetszik látni, tüsszentett. Tüsszenteni sehol senkinek sem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt, némelykor még a valóságos titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent. Cserbiakov nem is jött zavarba. Megtörülközött zsebkendőjével, és mint udvarias ember körülnézett, nem zavart-e meg valakit tüsszentésével. Ekkor azonban menthetetlenül zavarba jött. Észrevette, hogy a zsője első sorában az előtte ülő öreg úr kesztyűjével törölgeti tarkóját, skopasz fejét, és valamit mormol hozzá. Az öreg úrban Cserbiakov felismerte Brizsalov államtanácsost, a közlekedési minisztérium tábornoki rangban levő főtisztviselőjét.
1: Ráprüszköltem, gondolta röstelkedve Cserbiakov.
0: Nem a főnököm, más hivatalban szolgál, de mégiscsak kínos. Bocsánatot kell kérnem. Cserbiakov köhécselt, felsőtestével előredőlt, és a tábornok fülébe súgta.
1: Bocsásson meg, mészáros uram, leprüszköltem. Nem szándékosan tettem.
2: De kérem, semmi az egész.
1: Bocsásson meg, az Istenre kérem, igazán nem akaratta. Jaj, adjon békét, kérem, ne zavarasson már.
0: Cserbiakov még jobban zavarba esett, bambán elmosolyodott, és felnézett a színpadra. Nézett, de előbbi boldogsága nyomtalanul eltűnt. Nyugtalanság gyötörte. Szünetben odalépett Brizsalovhoz, egy darabig szaladt mellette, és félénkségét leküzdve megszólította.
1: Az imént leprüszköltem, mérses uram. Bocsásson meg, én igazán nem azért, hogy...
2: Elég volt! Rég elfelejtettem az egészet, és maga meg mindig ugyanazt hajtogatja.
0: Szólt rá a tábornok, és türelmetlenül mozgatta alsó állkapcsát.
1: Azt mondja, elfelejtette. A szeméből meg csak úgy árad a gyűlölség, gondolta magában Cserbiakov, és gyanakodva pillantott a tábornokra. Beszélni sem akar velem. Meg kellene neki magyaráznom, hogy nem szánt szándékkal tettem, hogy ez a természet törvénye. Máskülönben még azt gondolja, hogy le akartam köpni. Ha most nem gondolja, majd később eszébe jut.
0: Cserbiakov hazaérkezvén előadta feleségének akaratlan udvariatlanságát. Úgy vélte, hogy az asszony igen könnyedén fogja fel a történteket. Előbb egy kissé megijedt, de amikor megtudta, hogy Brizsalov más hivatalbéli, mindjárt megnyugodott.
1: Tudod mit, mégiscsak menj el hozzá bocsánatot kérni, ajánlotta azután.
0: Nehogy azt higgy, hogy nem tudsz illendően viselkedni jó társaságban.
1: Éppen erről van szó. Bocsánatot kértem tőle, de valahogyan furcsán fogadta. Egy jó szót se szólt. Meg nem is volt rá idő, hogy megbeszéljük a dolgot.
0: Másnap Cserbiakov felöltötte vadonatúj hivatali egyenruháját, megnyilatkozott, és elment Brizsalovhoz bocsánatot kérni. A tábornok fogadószobájában már rengeteg kérelmezőt talált, és közöttük megpillantotta magát a tábornokot is, aki már megkezdte a fogadást. Miután néhány kérelmezőt meghallgatott, Brizsalov végre Cserbiakovra emelte tekintetét.
1: Tegnap az Árkádia színházban, ha méltóztatik rá emlékezni, mérses uram, kezdte meg előadását a hagyatéki végrehajtó, tüsszentettem, és véletlenül lefröcsköltem. Ezek miféle ilyen semmiségekkel zaklat?
0: Nos, mit kíván? Fordult a tábornok a soron következő kérelmezőhöz.
1: Szóba se akar állni velem, gondolta Cserbiakov elsápadva. Tehát haragszik.
0: Nem, ezt nem hagyhatom annyiban, meg kell neki magyaráznom. Amikor a tábornok az utolsó várakozóval is végzett, és megindult belső szobái felé, Cserbiakov utána vetette magát. Mécses uram, motyogta. Ha zaklatni bátorkodom a mécses urat, hogy ez kizárólag a bűnbánat érzületéből fakad, hiszen nem szánt szándékkal tettem, ezt méltóztatik tudni.
2: A tábornok bosszús arcot vágott és lemondóan legyintett, hiszen ön csúfolódik velem, tisztelt uram, recsegte, és azzal eltűnt az ajtó mögött.
0: Már hogyan csúfolódnék? Morfondírozott Cserjakov. Szó sincs itt semmiféle csúfolódásról. Ilyen nagy úr, aztán mégse érti meg. Most, ha így van, bezzeg, nem kérek többi bocsánatot ettől a nagyképű alaktól. Még el az ördög. Levelet írok neki, de személyesen nem megyek el hozzá többé. Nem én. Ekképpen gondolkozott Cserjakov hazafelé menet. Azonban nem írt levelet a tábornak. Gondolkodott, gondolkodott, de sehogyan sem sikerült kieszelnie, mit írjon. Másnap mégiscsak személyesen kellett elmennie hozzá kimagyarázkodni. Tegnap nem azért zaklattam, és uramat, motyogta, amikor Brizsalov kérdő tekintetét ráemelte, hogy csúfolódjam, amint azt mondani tetszett. Csupán azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, amiért tüsszentettem, és lefröcsköltem, és uramat, eszembe se jutott, hogy csúfolódjam, ugyanis mernék én csúfolódni a nagy úrral, amilyen is, uram, ha a magunk fajtánben csúfolódásra vetenedne, akkor is hova lenne, akkor a tisztelet, a tekintély tisztelete, egy szóval takarodjék előlem, hördült fel a tábornok elkékülve és egész testében remegve. Csík? Kérdezte suttogó hangon a rémülettől ájuldozva Cserjakov. Takarodjék! Ismételte a tábornok és dobbantott a lábával. Cserjakov bensejében valami megszakadt. Se látott, se hallott. Úgy vonszolta magát az ajtóig. Hát kiosont az utcára és roskadozva elindult. Gépiesen hazaért, s vadonatúj egyenruháját lesen vetve végigfeküdt a díványon. És meghalt.

világvégén, hetet-hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal-éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mint hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak, mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakas húz elő, így szól. Íme itt a jószág, állíts néki hosszú pózát, s az én aranykakasom hű őr lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén így fölötted. Ám mire csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn, látva lát, félre csapja taraját. Harsog berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva, kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hűs trázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, száró, te csak a szomszédok megjuháztak, bősz sereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajta Dadon. Egy-két év békésen eljön, a kakas fönn meg serepben, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cárunk, nagy a baj! Na ura, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszen. Lóra emberek, de septe! Küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi álma. Újra csendes Dadon.

újra riad a madár. Új sereget gyűjt a cár. Kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel. Nincs sehonnét semmilyen. Újra 8 nap jő ijesztve, rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad. Harmad ízben gyűjt hadat. S bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már rohad. Fáradtan hiába lábol, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól dadon. 8-szor jő már a nap. Nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy sejem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát. Kardjuk egymás döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt dadon, gyermekeim hová lett? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jaj szó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hely. Sátra nyíló ajtaján feltűntök, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csuda szép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, néző, néz a cárán. Önmagát is feledi, már gyász se fáj neki. És a szűzleány dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment fel, asztalát eléje tárva, minden jóval megkínál.

szó nélkül a lány követve, megbűvöltem és vakon, így lakmározott, dadott. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára hattal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlan. Székhelyén a kapunál néprivalgó során, hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyú pejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó, szól a cár, na, lépj elébe, óhajtásod, mondd ki végre. Hőséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betölts. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesíteni, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, így e tündér szép leányka. Döbbenettel nézd adon, micsoda, szól Zordonon, ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végképp. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi más, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát. Kérd az országom felét. Nem kell nékem más egyéb, csak e tündér lányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szól a bölcs, de köp dadon, pajta fagy, víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek, hadd gyötörjön így e vétek. Takarodj, míg baj nem ért, félre innéd ezt a vént. Az agg próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a cár, éppen homlokon talál. Holtan dől a völgy a földre, rengve dönk a város körbe. A leány nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de szája gyengén rámosolyg a lányra, hintaján sietve hajt. Halk harang vertomb az ajt. S hirtelen mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét, száll a végtelenbe. Nyög a cár. Jaj, oda van. Hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt, de velején

0: parancs a művészek hadseregéhez. Viszmognak a vének brigádjai. Viszmog az egész armádia. Elvtársai, a barikádokra ki. A szív és a lélek barikádjaira. Csak azok igazi kommunisták, kiknek ég a múlt híd a hátuk mege. Elég a cammogásból, futuristák a jövőbe, ugrás vezet. Nem elég gyártani a mozdonyt, csak kész a kerék, elillazult a hó. Ha a hang nem veti szét az állomás falakat, a váltó áram ugyan mire való. Hangot hangokra zendítsetek, és neki fügyszóval, énekkel. Vannak még betűfergetegek, a D, a V, az R. Kevés párosra szabni a nadrágszárat és vasalgálni, hogy simuljon a szövet. Nem indul vadrohamra a százat, ha nem harsogtatjátok a harci kürtöket. Utcákra ki a zongorákkal, dobok, ablakokból dübörgetek. Dörgő dobok, zongorák, pozdorjává törjetek. Rohamrobajok, rivalogjatok! Mit ér ma műhelyben gyűjtszölni? Korom csíkozza be a bofát, s a szünetekben lehervadt arccal szemlélődni, hogy csillog másokon a sejem és a bokát. Nem kell a krajcáros igazság! A szívből minden régit kiöltök! Ecseteink az utcák, a tereink paletták. Az idő vastag könyve nem dicsőíti még a forradalmi emberöltőt. Ki hát az utcákra futuristák, doppergetők és költők? Ő nagyon ülésező. Alig pitymallig már látom, erre megy minden nap az ember falka, az ár, a vám, a só, a jegy, az adós, néhány segédhivatalba. Mint zápor elönti a papíros ott, alig hogy a házba belépett. Kiszednek, hogy 50 fontos darabot, és értekezletre oszolnak a tisztviselőnyébe. Besorfordálok. Csak néhány szóra kérem, ősidők óta bejutni igyekszem. Iván Ivanics elvtárs értekezik éppen az egyesített ló- és hangversenyügyekben. Letaposok vagy 100 lépcsőfokot. Rongy élet. Majd újra. Azt üzenik, egy óra múlva jöjjön el. Értekezlet van, a szövetkezeti központnak egy üveg tinta kell. Egy óra múlva se titkár, se titkárnő nincs benn. Nagy űr. Mindenki 22 éven innen a komszomol értekezleten csücsül. Késő este újra már mögöttem a hat emelet, a tetejére másztam. Iván Ivanics elvtárs visszajötte, kérem. Ülésezik az ABCD elnöki szobában. Lavinaként odarontok, hol ülésbe gyűlnek, útközben tajtékzó szitkokat okádok, és íme odabent fél emberek ülnek. Hol a másik felük? Ez micsodátok? Széjjel vágták, meggyilkolták, üvöltök. A testem hideg rázza. A szörnyű kép agyamra ment egészen, és hallom, a titkár nyugodtan magyarázza. Ezek egyszerre vannak két ülésen. Naponta vagy 20 féle hivatalba rendezünk értekezletesdit, szét kell szakadnunk, akarva, nem akarva. Derékig ott, a többi meg itt. Álmatlan izgalom éjjel. A nap korán ébred. Csak hogy eljött ez a pirkadat. Ó, legalább még egy értekezletet, amelyen végleg eldöntik, hogy minden értekezletesdit tőből kiírtanak.
1: Költemény a Miasztickaja utcáról, egy asszonyról és az összoros méretekről. Csizma tisztítás vagyon. 1 millió az ára. Régen házat vettem volna érte, és nem is rosszat. Hozzászoktunk a milliókhoz. Még a hold távolsága, az is semmiség a szovjet lakosnak. Az ördög rábírta minap, hogy jelentést írja. Hát ez mi? Kérdi a gépírónő szomorúan. Hogy mi ez? Tudja a halál. Az ördögbe is mögötte 37 nulla áll. Nemrég egy ostoba nő azt magyarázta, hogy neki 39.700 fok a lázat. Úgy a lázat. Úgy a lázat. úgy megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, meg minden világviszonylatban tervezünk meg, vagy legalábbis általános orosz viszonylatban. Villamosítás, összorosz viszonylat, tisztogatás, összorosz méretek. Sőt, voltak olyan négyzetek, hogy a földet átfúrva hatalmas kábelt kell rakni Washingtonig, mert a postaút hosszú és unalmas. Megyek. Jasnickája. Süketély. Mögöttem egy asszony és taligája. Cókmókjával a jaroszlávi pályaudvar felé cuppog a gödrökön áll. Sárcipős sorállók megakasztanak, hol a teherautók fröcskölnek be sárral, hol a lovak. Egyensúlyozva, négy éves gyakorlat, ugrálom át a huppanókat, a tócsákat s a vizesártokat. És most, röptönben Istent emlegetve a postahivatalnál nagy lendülettel, belehuppanok egy verembe. Rám a talicska, a talicskára az asszony. A sárban hempergünk össze-vissza. Mit az asszonynak a még grandiózus méretei? Az asszony képe egyetlen sár. És az asszony, mint vastagabban cifrázva megint a magasba hágott, és szid engem meg a hatóságot. Igaz, szabad és bölcs jósi szavam, és egy a szovjet akarattal, de így mélységben találva magam csúnyán megakadtam. Én bonyolult agitációs kérdéseken nevelkedtem. Mégsem bírtam megmagyarázni pár, hogy akartam, hogy a Miasznickája sarának kérdését miért nem oldja meg senki, Ös Miasznickájai viszonylatban.

A Nemzeti Színházban voltam ma este, új közönség ült körülötte. Meg voltam hatva, és el voltam bűvölve, mikor a gróf Széchenyi Béla páholyában három dohánygyári kisasszont és egy öreg, fekete fejkendős nénit láttam. Az egész zsúfolt színházban proletár érzék izzott.

0: vagyon, hatalom és gazdagság ketrecéből kiszabadítani az alkotó géniuszt, a szegénység, elnyomatás, tudatlanság és örömtelenség börtönéből kimenteni a munkást, ez a proletár forradalom lelki, művelődésbeli tartalma. És amikor ezen az estén a magyar proletár összetalálkozik Beethoven szellemével, amikor félúton találkozik a munkás és a legnemesebb művészet, ez jelképe annak az új kultúrát teremtő munkának, amely a munkás forradalom egyik leggyönyörűbb feladata. Ami művészetben és tudományban igazán nagy, afölé sohasem emelkedett olyan biztos, hálás és áldozatkész hatalom, mint aminőt a forradalmi proletár lélek óvó sátorgyanánt von a művelődés igazi kincsei fölé. Nem tőle idegent, nem az élet külső ékességét vagy kényelmeinek előmozdítóját védelmezi bennük, hanem a saját lényének legbensőbb mi voltát, és ennél a lelki rokonságnál fogva vonzódik hozzájuk olyan leküzdhetetlen szenvedélyességgel, ezért éhezi a tudomány igazságait és szomjúhozza a művészet szépségeit. A proletáriátus, amelynek pusztulás és senyvedés osztály része mindaddig, amíg föl nem fordítja a régi világot, erkölcsi létének alaptörvényénél fogva forradalmár, lázadó, tiltakozó erő és a vegyi rokonság rejtelmes erőitől hajtva testvérének érez minden olyan hatalmat, amelyen a forradalom, a lázadás, a tiltakozás zamatja rajta van. Ezért volt mindenkor egy testvér a forradalmi munkás mozgalom, az igazságot kereső tudomány és a szépség eszméjét színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robotcsak, de himnusza a dolgozók. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fényeét. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkál.
2: Ma a proletariátus kezében van minden hatalom, és ezt a hatalmat érvényesíti is mindenütt, a kultúra területén is. Birtokába vette az összes intézményes jellegű eszközöket, melyek a kultúra terjesztésére szükségesek, birtokába vette a kultúra összes termékeit, amelyeken keresztül az emberek a kultúrával kapcsolatba lépnek. De mindez mégis csak lehetőség. A kép, a könyv, az iskola nem azért, akinek tényleges vagy jogszerű tulajdona, hanem azért, aki belőle a legtöbb belső hasznot, a legtöbb gyönyörűséget és épülést képes megíteni. Az, hogy a műkincsek, a színházak, az iskolák, a proletariátus kezében vannak, csak lehetőségét teremti meg az új kultúrának, a tényleges birtokba vétel. Annak a kornak, amelyben a kultúra összes alkotásai, a dolgozók valamennyiének belső tulajdonává váltak.
0: A zeneművészeti ügyek irányítását a közoktatásügyi népbiztosság Reinitz Béla politikai megbízottra bízta, aki maga mellé a direktóriumba Bartók Bélát, Dohnányi Ernőt és Kodály Zoltánt választotta. Ugyancsak egy több tagból álló zeneművészeti tanács is felállítatik a direktórium mellé, mint tanácsadó szerv, amelyben a zeneművészeti ágak legkiválóbb képviselői fognak helyet foglalni. A direktórium ideiglenesen Szemere utca 6 szám alatt a kereskedelmi és iparkamara helyiségében székel.

0: Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
1: Honfitársaim, bizonyára ez lesz az utolsó alkalom, hogy hozzátok fordulhatok. A légierő bombázta a Rádió Portales és a Rádió Corporación adótornyát. Szavaim nem keserűek, hanem csalódottak, és erkölcsi bűnhődést hoznak majd azokra, akik megszegték eskü alatt adott szavukat. Chilei katonák, kinevezett parancsnokok, Merino az önjelölt tengernagy, Mendoza a csúszómászó tábornok, aki tegnap még hűségéről és lojalitásáról biztosította a kormányt, most a rendőrség vezető tábornokának nevezte ki magát. Ilyen körülmények között csak ezt mondhatom a dolgozóknak. Nem mondok le. Egy történelmi pályasodrában életemmel fizetek a nép iránti hűségemért. De biztos vagyok benne, a chilei ezrek lelkében fölcsillantott reménysugár nem hunyhat ki véglegesen. Erővel legázolhatnak bennünket, de a társadalmi folyamatokat nem lehet bűnnel és erőszakkal föltartóztatni. A történelem a miénk és a népek formája. Hazán dolgozói. Köszönetet akarok mondani hűségetekért. A bizalomért, amelyet egy olyan emberbe helyeztetek, aki csak tolmácsa volt igazságvágyatoknak, aki megtartotta szavát, hogy tiszteli az alkotmányt és a törvényt, és így is cselekedett. Ebben a döntő pillanatban, az utolsóban, amikor még hozzátok fordulhatok, arra szólítalak benneteket, hogy tanuljatok a leckéből. A külföldi tőke a reakcióval egyesült imperializmus olyan légkört teremtett, amelyben a fegyveres erők szakítottak hagyományaikkal, amelynek méltó képviselője volt Schneider tábornok és Araya kapitány, őket ugyanazok gyilkolták meg, akik most lesben állva várják, hogy az idegen kéz visszaragadja a hatalmat, visszaszerezze birtokaikat és kiváltságaikat. Földünk egyszerű asszonyához fordulok elsőként, a parasztasszonyhoz, aki bízott bennünk, a munkásasszonyhoz, aki értünk dolgozott, az anyához, aki tudta, hogy féltő gonddal óvjuk gyermekét. Hazánk dolgozóihoz fordulok, a hazához hű munkásokhoz és értelmiségiekhez, akik felvették a harcot a lázító törekvésekkel szemben. Az ifjakhoz fordulok, akik énekeltek és szertárasztották örömüket és harci szellemüket. A chilei emberhez fordulok, a munkáshoz, a paraszthoz, az értelmiséghez, azokhoz, akiket üldözni fognak. Mert országunkban a fasizmus már jó ideje terrortámadásokat hajtott végre. Levegőbe röpítette a vasútvonalakat, fölrobbantotta a hidakat, lerombolta a kőolaj és földgáz vezetéket. A rádió Magallanes már bizonyára elesett, szavaim talán nem jutnak el hozzátok, nem fontos. Hangon továbbra is hallani fogjátok. Örökre veletek maradok. Legalábbis az emlékem. Egy olyan ember emléke, aki mindvégig hű maradt a hozzá hű munkásokhoz. A népnek védekeznie kell, de nem feláldozni magát. A nép nem tűrheti, hogy eltiporják, hogy elpusztítsák, és megalázkodnia sem szabad. Hazám munkásai, bízom Chilében és jövőjében. Újak jönnek majd, akik véget vetnek a sötét és keserű időszaknak, amelyben az árulás kerekedik felül. Tudjátok meg, hogy előbb vagy utóbb ismét megnyílik az út, ahol méltó emberek lépnek majd előre egy jobb társadalom építése felé. Éljen Chile, éljen a nép, éljenek a dolgozók. Ezek az utolsó szavak. Biztos vagyok benne, hogy áldozatom nem hiába való. Biztos vagyok benne, vagy legalább erkölcsi leckét adok, amely megbünteti a hitszegést, a galátságot, az árulást.
0: Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

0: A hatodik bolygó tízszerte akkora volt. Egy öreg bácsi lakott rajta, szörnyű nagy könyveket írt.
1: Mi ez a vastag könyv? Mit csinálsz te itt?
2: Földrajztudós vagyok.
1: Mi az a földrajztudós?
2: Az a fajta tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, a folyók, a városok, a hegységek és a sivatagok.
1: Ez nagyon érdekes. Végre egy igazi foglalkozás. Szép, igazán szép az ön bolygója. Vannak itt óceánok?
2: Azt nem tudhatom.
1: Jó. És hegyek? És városok, és folyók, és sivatagok?
2: Azt szintén nem tudhatom.
1: Hiszen ön földrajztudós.
2: Igaz, de nem vagyok felfedező. A földrajztudós sokkal jelentősebb személy, sem hogy világgá induljon. Nem mozdul el íróasztala mellől. Fogadja azonban a felfedezőket, és ha valamelyikük beszámolója érdekesnek látszik, a földrajztudós vizsgálatot indított a felfedező származása és erkölcsi megbízhatóságára vonatkozóan. Te messziről jössz, te felfedező vagy, írd le nekem a bolygódat.
1: Ó, az én bolygóm nem nagyon érdekes, icipici, de van egy virágom.
2: Virágokkal nem foglalkozom.
1: Miért nem? Az a legszebb.
2: Mert a virág efemer természetű.
1: Mit jelent az, hogy efemer természetű?
2: Azt jelenti, amit közeli pusztulás fenyeget.
1: Az én virágomat közeli pusztulás fenyegeti. Azért, mert csak négy tövise van, hogy védekezzék a világ ellen. Én meg teljesen magára hagytam odahaza.
3: Ekkor támadt fel benne először a megbánás, de erőt vett magán és megkérdezte.
1: Mit tanácsol ön? Mit nézzek meg?
2: A földbolygó. Annak jó híre van.
3: A kis herceg elindult, és azt mondogatta magában.
1: Megkeresem az embereket. Az embereket keresem. Az embereket. Az embereket. Az embereket keresem. Az embereket.

és elérkezett a hetedik bolygóra, a Földre. A Föld nem akármilyen bolygó. 111 királyt, 7000 földrajztudóst, 900000 üzletembert, 7,5 millió iszákost, 314 millió hiút, vagyis körülbelül 2 milliárd felnőttet tartanak számon. Meg kell mondanom, hogy a villamosság feltalálása előtt a hat világ részen valóságos hadsereget 462.511 lámpagyújtogatót kellett alkalmazni. A kisherceg nagyon meglepődött, hogy amikor földet ért, egyetlen egy lelket sem látott. Már attól tartott, hogy eltévesztette a bolygót, amikor egy holdszínű gyűrű megmozdult a homokban.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikesi végkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szélcibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó. Párizsból. Magánhangzó illeszkedés, Kaján törvénykönyvé Verbőci Gyúr talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlong a szélcibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred. Szellőm vagy ki megsimogat, viharom ki szerte szaggat. Szellőd vagyok ki simogat, viharod ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.

Második tétel. Útközben. A megszabadított Magyarországra én is megszabadultan értem haza, és legfőbb gondom volt, szívemen melengetett írásommal hoztam valamit a hegyekből. Pesten házalni kezdtem vele, és nem kellett senkinek. És akkor elhatároztam, hogy nem leszek tovább színésznő. Visszamegyek Sárospatakra, beiratkozom a teológiára, és pap leszek. És most elmesélem önöknek készülő könyvemnek egy fejezetét, aminek a címe Amikor én 3 kiló jutóróért várat restauráltattam. Gyerekkoromban mindig nagyon szerettem volna várúrnő lenni, úgy képzeltem, hogy a vár az feltétlenül hegytetőn áll, és tornya van, és bástyái, mint a meséskönyvben, de valahogy igazi várat addig soha se láttam. Sátoralja új helyen, ahová végül is megérkeztem, Tátrából való hazafelé vándorlásából, hallom, hogy hát itt van Sárospatakon az a híres Rákóczi vár. Csí, mondom, állj, akkor megnézzük. Bakancsban, nadrágban, egy vaeskenyérrel, meg egy bibliával a zsebembe bevágtam magam egy ilyen rozzant fiakerbe, és átkarikáztam patakra. Csak ugyanott volt a vár. Nem állt ugyan hegytetőn, de volt régi tornya, bástyái, boltívei, kikopott lépcsői, és Rákóczi lakott benne valaha. Nagyon tetszett. És amikor Budapest nem fogadott be életem eredményével a kis írással, akkor elhatároztam, hogy nem csak pap, de várúrnő is leszek ugye minden esetre. A Rákóczi szán összelőtt falakkal, lehullott tetővel, széttépett falambérjával üresen állott, és a szubróza rondella freskójára, a legrégi magyar freskóra becsorgott az eső. Hát mondom, ez szörnyűség, ezt is meg kéne menteni. És azon nyomban meg is egyeztem a falu hivatalos embereivel, hogy kérem, mondtam én, rendbe hozatom a Rákóczi szárnyat saját költségemen, viszont önök cserébe adják nekem arra az időre, amíg a befektetett összeget lelakom. Tiszta üzlet volt. No, összehívtuk a legjobb mesterembereket, és kiderült, hogy bizony a restaurációs költség jó sok pénzt igényel, 12 Napóleon aranyom árát, ez volt az egész maradék vagyon. Úgyhogy 40 évre szólt a bérleti szerződés, ma is megvan az írásom róla, ez komoly. Lázas munka következett, a stílusban fontos hótfarkú cserepeket, azt én szedtem össze, szekére járva a környéket, cseréltem ruháért, ugye? Persze cseréltem én mást is, lisztet, mézet, csukott fát, mindent, amire egy várúrnőnek ugye már szüksége lehet. Windisgrész hercegné, aki szegény ott lakott valahol egy sarokba, ugye, mint egy őrültet nézett engem, de megkért, hogy nem őrizném el meg múzeális értékű bútorait, csillárjait, szőnyegeit, képeit. Én boldogan vállaltam, és ő berendezte nekem a 3 Rákóczi szobát, valami csodálatos, számomra soha nem látott holmikkal. Hát isteni érzés volt Rákóczi mennyezetes ágyába aludni, ma a múzeumban látható a vége. És én ott nadrágba, hosszú lenőtt fekete hajammal, jártam, keltem, intézkedtem, és csak Erzsi, a régi szakásném, aki hát ide is utánam jött, megmaradt lábosainkkal, figyelmeztetett, azt mondja, tetszik tudni, mert azt mondja, teljesen úgy tetszik kinézni, mint a Rákóczi Ferenc, csak az a kár, hogy az a balusz még nem nőtt ki. Hát az ember beleéli magát a szerepbe. Óránk csak egy volt, egy nagy vekker óra. Úgyhogy, ha lementem a Bodrogra úszni a tehenek közé, akkor nagy úri gesztussal meghagytam Erzsinek, hogy Erzsi, kérem, pont 5-kor húzd fel a robogót. És Erzsi a drága pontosan 5 órakor meglengetett a toronyba egy seprűnyére tűzött kis rózsaszín nadrágot. Egy de szép szerep volt az a Rákóczi. Egyszer aztán elkezdtem ábrándozni a várudvaron. Ez a gyönyörű vadszöllős őrtorony, a gyönyörű lodzsás lépcső, a nagy bronzkapu, milyen tökéletes színpadi díszlet, hogy milyen gyönyörű kamara szabadtéri előadásokat lehetne itt tartani.
és úgy elképzeltem, hogy minden hónapban egy másik színház üdülne ott a várban, és tartana a díszletnek megfelelő előadásokat. Hiszen Sáros Patak lehetne a magyar Salzburg, gondoltam. Na, ezt megcsináljuk. Föllelkesítettem a falu hivatalos embereit és a helybeli magas gallérú urakat, mondom, uraim, micsoda jövő a városnak. Ki is hirdettük dobbal a környéken, hogy mindenki jelentkezzen, aki színjátszáshoz, zenéhez, tánchoz, énekléshez, hát tehetséget érez magába. Plakátokat festettünk, padokat cipeltünk, autóreflektorokkal világítottuk, és este valóban megvalósult az álom.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

A jövőre nézve tehát, ha ön, kedves olvasóm, jelen sorokat, például ezt a mondatot, valamint az illető személyre vonatkozó későbbi észrevételeimet megtalálja a nevem alatt, akkor az a könyv megegyezik ezzel az iratcsomóval, amit ma éjjel összeszerkesztendő vagyok. Ha pedig nem, nos, itt abba is hagyhatom. Hisz ha ön nem ezt olvassa, akkor nem olvassa ezt, amiről ennél fogva nem is tudhatja, hogy volt, vagy lehetett volna. E ponton akár azt is hiheti, hogy körülményeskedem, sőt, nem az érdeklődését, hanem mindjárt az együttérzését akarom felkelteni. Ne higgye. A fönt vázolt eshetőség nagyon is valós, hogy úgy mondjam, életszerű. És bár ez kétségbe ejthet és borig sújthat, a továbbiakban nem törődhetek vele. Roppant kevés az időm. Egyetlen megkezdett éjszaka, mély és formátlan batyú, melyet szűk 12 óra alatt kell megtöltenem és kiürítenem.

hamisan prózát írtam. Az első soroktól meghőkölve szinte tollam, maga áll meg velem, mint kényes paripa. S tekint rám hátra. Megint ez az únt, szabad kevéknek szabad lapos út. Már soha többé átvágás, merész árokugrás, ugratás, szökelés, egy táncos lépés. Magyarázhatom, arra nem ez a tárgy az alkalom. Száraz pontosságot, megbízható adatot kér itt műfaj s olvasó. Olyat, mi versbetán bele se fél, oly vaskos, nehéz. Hát éppen azért felelt ő, feleltem én is vele. Hisz a könnyűt, azt untad eleve. A költészet lesz csak egy sor adat, száz vastag könyvnél szebb, és igazabb. Jó. Vállalkozás, minden utazás, legyen ebből még egy vállalkozás. Néhány adat.

Babics Mihály, Verses napló. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyújtva. Reggeli 6 óra. Nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok vize. Kenderice. Kenderice. Fészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt bele. 7 óra. És én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörög. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörög. S mi emberi hangon szól a kakukk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakattam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi játék ez? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemüléket. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédék határ. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsők, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szoknya száll terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet, nem tudja, mit tart a kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolusz lánya a széllel. Mindig megdobbanok, ha látom, mészelek fújnak a világon. Ingadomb, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelőtt. Hajlong csak, ing, remeg, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek elébb. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, s a fanyeső ollót, megyek, hol a zsering s vadgaz összetorlott, ami munka hián megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna irtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszaboglyakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom. Mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után elpilledve tompán, benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja újra. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak. S arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerekjóst körből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, mi kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülletek. Pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárcsikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél, ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád. Kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágyhúsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután, avagy veszed újból a fűnyírót. Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indák s lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki, s hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül. Mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld dombormán. Nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. Már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül.

szájid az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszan a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belsazárnak ódon falára, mozi módon égi betűet. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli, zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, egy vérrel tűzte. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elmúlik. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát, s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandiszemerláng pislog egyszerre fel ránk a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az én. Jel, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, s e hegy, mely István király óta szomor. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, és mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjei. Fényt és fényt, mármint a Néró fákjái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz, jól fogózzunk, édes, el ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falnak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnő, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ének. Jel, kigyúl királyi cellánk. Kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomorú. Fény! Ó, mi rég szomjad rá bús telepünk! Fény! És több fényt! És mindig több fény! Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fény, ó, tiszta fény. Ne kelljen pöttykezetnek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbje. Fényt és fényt, már mint a Néró fákjái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegyhullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, kell ne ezt bánni. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárs keprője ablakunkon

napló, 1963. Madridban a nagy meglepetés, a honvágy. Egy pillanatra a lármában és piszokban még egyszer a honvágy. Nem egy haza, hanem egy életérzés után. Nincs előjele, és egyszerre inogni kezd a járda, lengenek az épületek. Olyan, mint egy váratlan földlökés. Honvágy. Mi az? Zsit haldokolva így mondotta az orvosának. Mindig ugyanaz, dönteni kell az értelmes és az értelmetlen között. A szél elállt, a hold hideg, a tenger szürke. A halál jó. Nem látod ott az öblöt, hol ember követti nem mer? A parton hamuban sült városok. Önts bort a tengerbe, részek halaknak meséld. Milyen irtózatos szabad vagy, mert ember vagy. S megérted te is holnap. A mulandó ma sem más, csak hasonlat. Napló, 1958. Béketervem. Mindenkinek van egy vagy kettő, az enyém így megy. Az Észak-Atlanti Védelmi Szövetséget feloszlatják. A Varsói Szövetség is feloszlik. Amerika és a Szovjet visszavonják az európai térségből minden hadikészültségüket, de egyforma földrajzi távolságba. Tehát Amerika teljes katonai készültsége visszavonul 8000 km távolba az Egyesült Államok területére az Atlanti-óceán keleti partja mögé, és a Szovjet teljes Európában állomásozó korszerű készültsége, a repülőterek és a rakétakilövő telepek visszavonulnak ugyancsak 8000 km távolba az Ural mögé. Amikor a két korszerűen ütőképes nagyhatalom katonai nyomása alól felszabadult Európa, a kontinens nagy és kis népei nemzeti hadseregeket tartanak, amelyek nem veszélyeztetik a szovjet biztonságát, és szabad választásokon eldöntik, milyen társadalmi és gazdasági rendszerben kívánnak élni. Azt hiszem, ez szép terv. Kár, hogy a kutya sem ugatja meg. 1966. Egy olcsó könyvecskében Picasso számos élettársának egyike elmondja, hogy a zseni hasztalan biztatott egy Kahnweiler nevű párizsi műkereskedőt, lépjen be a kommunista pártba. Kahnweiler azt mondotta, nem lép be a pártba, mert Stalin pesszimista volt. A kommunizmus azt hirdeti, hogy optimistának kell lenni, mert egyszer megvalósul a kommunizmus, és akkor minden jó lesz. De Stalin pesszimista volt, aki tudta, hogy az embereknek nem kell a kommunizmus, ezért lehetőleg kiirtotta őket. 1964. Fiatal magyarok 56 után emigráltak az Egyesült Államokba. Már megvették a házat, az autót, a színes televíziót, az összes villanyos műtyürkéket. Büszkén mondják, hogy már adósságuk is van a bankban. Hazai írókról, költőkről beszélnek. Egyik kimond egy nevet, a másik komoran leinti. Kossuth Díjas. Összenéznek, aztán komoly sajnálkozással megállapítják. Igaz. Újabb név. A másik elnézően bólint. Az mehet. Az csak József Attila díjat kapott. 1966. New York. Reggel ébredéskor a kellemes meglepetés. Nolám, még élek. Látogatók. Az asszony beszélgetés közben nyugtalanul említi, hogy Szent Ferenc félt a haláltól. Ezt úgy mondja, mint aki feleszmél, fél, hogy becsapták. Megnyugtatom, hogy Szent Ferenc kénytelen volt a haláltól félni, mert hívő volt. Én például nem hiszek a túlvilági életben, tehát nem félek a haláltól. Isten zsenie nem akkor volt föltétlen, amikor megalkotta a világot, hanem amikor feltalálta a halált. Mi jöhet még?

Napló, 1965. Négy rekettye bokor sárgul a parkban. De biztos, hogy rekettye, ami így sárgul? Taxival a könyvtárba. A magyar értelmező szótár megnyugtat. Igen, még mindig rekettye. Az új gyakorlatokból.

Napló 1961. A vadhattyú egy kis sziklán állt az öbölben, tehetetlenül. Körülötte jégtáblákkal zajlott a víz. Nem fogadta el a feléje dobott kenyérdarabot. Irdatlan magányban, gőgösen, mozdulatlanul didergett. A kenyér a vízbe esett. Kalóz sirályok raja csapott le a levegőből, víjogva elrabolták a zsákmányt. Egy polgár

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemélyt, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janikám, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg! Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet. Akkor, de nem előbb. Kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánok vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát, ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen 2-3 kötetbe úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem, az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamárnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

naplék. Ennen ismét gyönyörű. Ká elfelejtett üdvözölni fényeztetést. Kinn a toalettben egymás mellett álltunk egy öreg úrral. Éreztem, hogy ő is hívott. De a tükörben ott másról volt szó. Ott, mint egy bárány törv és zúzok volna, ott valami nagy delítség azt mondta, megítélették. Ékszer. Remekbe készült, ovális tükörben nézi magát az hangja. Nyakában drágos kül. Azt mondjuk rá, szép, mint egy falisztőnek. Azt mondjuk neki, te csak nézd magad, mi majd szülünk, születünk, meghalunk. Ilyen féléket jutogunk neki az őrületben élő hangjóknak. Ön arckép 1974.

0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡De ser textilidad, vallarme! ¡De quien no me gusta! ¡Ezzel az ékszintjük szalad barátkodta! Csillagka és Miroska, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy ülepű. Bohóznak. De jól lapták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színű, és azt valami ilyen oroszított, meg egy gúnyvers az ügyvédekről. És egy másik. Egy börtönírnokról. Hí, az nagyon magusz volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drága látos csemeték dorbízolnak és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos kérdés az újságírókról, szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
1: És a szerző a közönség védelmi.
0: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató dolgokat.
1: Nem írnak.
0: Mert nem tudnak.
1: És én?
0: Én tudnék. Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék? A címe...
1: Nem, ez nem jó.
0: Aha. Alphonse a csábító. Szomorú játék.
1: Hány felvonásban?
0: Két részes. Igen. Szomorú játék írta Akszentyi Ivanovics Poprischin, színműíró és címzetes fogalmazó.
1: Alphonse.
0: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó! Hol egy másik toll? Szereplők. Alphonse. Csupa nagy betűvel. A kedvese, Sophie. Nem. Hallgatok. Egy elfágyolozott hölgy. Nevezzük csak így. Első felvonás. Boudoir. Egy elfágyolozott

Olma, ó Alfa. Olma, Megöl ez a bizonytalanság, ó Alfonz. Hol vagy? Hol vagy?

0: keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgász tarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészségre. Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert. Csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegényedett
1: középosztályú ember, Buddha csónak.

Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen.

A poéta életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú gyerekember. Olyan talán, mint mindnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk lenni. Játszó ember, hívő ember, gyerekember. A gyerek ilyen ezerágú, ezertövű, csodás, égből jött, földre pottyan, síró nevető, mindig föltápászkodó, mindig zuhanó, botorkáló, erőszakos, egyetlen, szárnyas mesztelen. A próféta poéták az időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket. Az időben, térben, az örökké valóságban élő delejtűs, dimenziós ember a költő művész. Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelen valóságból a halhatatlanság. Petőfi Sándor,

0: szolgálni, s a hosszú állása rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik kis feleségem mélyen csendesen. Vérpanoráma lengelődtem el, a jövendőkor jelenései, saját vérök tavába fúlnak bé, a szabadságnak ellenségei, egy kis mennydörgés szívem dobogása, s villámok futnak által fejemen, s keblemre hajtva fejecskéjét, alszik kis feleségem mélyen csendesen.
1: Részlet Petőfi Sándor naplóján. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövid látók. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hőseim, mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elfogadott. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat hordják. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fény, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világ. És úgy lett. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszló. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.

Andrej Voznyacenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen. De számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendetében. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud, csak magát. Madaram szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak mit sír szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám. Süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek. Marin Sorescu, papír. Kányádi Sándor fordítása. Jelezték, azt hiszem a Jelenések könyvében, már pontosan nem emlékszem, hogy hatalmas papírorkán közeledik északnyugatról és minden irányból. Mindent el fog söpörni útjában, és mindent papírossá fog változtatni az orkán. Papírrá változnak a fák, papírrá az emberek, papírrá az arany. Sikoltozni fognak az emberek a borzalomtól, és sikoltásaik papírkígyókká változnak azonnyomban. Aztán az emberek maguk is papírrá válnak. Csomagoló papírossá, borítékokká, papírzsákokká, biblia papírrá, cigaretta, de főként újságpapírrá. Egyesek vezércikkek lesznek, mások ipari vagy mezőgazdasági problémák hasábjai, megint mások külpolitikai oldalak. Azok az írók, akik eddig helyszűke miatt nem tudták magukat lejáratni, lejárathatják már az első bekezdésekben. Mit szaporítsuk a szót? Világméretű lesz az orkán, s a papír. És végül, türelmét vesztve, ásít egyet a föld, s elnyeli az egészet jó étvágyjal, és megtörli a száját azokkal, akik papírszalvétává változtak. Szemléltetés.

a rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találni keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz s ragyogsz, ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepszenyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is ír. Sátottam volna ezt. De te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lívek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez? A rákosok dalárdája.

mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e, vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy élet rajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből netalán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott, hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira pontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, és ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem. És nem is vulgárisan, Klé úr érdekében.

Bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, de hát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te miti őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádió karikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szentisten szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed, én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Hát nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban.
1: Hát hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellemig ér.
1: Meghalok!
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az álló tükörben. Sokáig haboztam, hova tegyem a borotva pengét. Készülékbe, vagy a torkomban.
1: Ne fogtasd!
2: Ne aggódj! Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamint azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cserford elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szentisten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszonyom. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényké most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok, és ha tovább kisebbedel...
4: Nem kisebbedik tovább, asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok, és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még...
4: Tegnap még beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje elég pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Mások? Nah. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy kétméteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, hanem a legmegfelelőbb kifejezést használtam. De az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám! Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, hogy is mondjam csak, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozom. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed?
3: Üres.
1: Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában? Jaj, ez mi a kezemben? Ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyonütöm!
3: Ne is! Ne megír! Én vagyok!
1: De...
5: Engedj ki az ujjaid közül, nagyon szorítasz.
1: Szívem.
5: Drágám.
1: Nem.
5: De igen.
1: Ekkora lettél?
5: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
1: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
5: A hálóing ujjából mászok kifelé.
1: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
5: Végre. Kim vagyok.
1: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több 10 centiné.
5: Ne nézz rám, könyörgök. Vedd le rólam a tekintetedet.
1: Miért?
5: Mesztelen vagyok.
1: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
5: Szívem!
1: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
5: 10 centi vagyok, nem akarok tovább élni. Keres egy kombosít, és ölj meg!
1: Hallgass! Ha egy csöppet szeretsz.
5: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide térdelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a bindul kis lábaidat. Imádlak.
5: Fázom!
1: Ott tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
5: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Várj, ráborítom a zsebkendőmet, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt. Már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
5: Nem vagyok Heraklész. Nem vagyok 10 centis görög. Én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
5: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
5: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
5: Hozzád lettem hűtlen, szívem!
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
5: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadt távol arkitam.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállomra. Ne félj, drágám, kapaszkodj a fűcipámba.
5: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
5: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drága.
5: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
5: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
5: Pedig haraptam is.
1: Harapta?
5: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómon.
5: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze, mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
5: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
5: Nagyon.
1: Akkor ne mondd, drága. Na, le akarsz jönni a fülem mellé?
5: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
5: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
5: Rettenetes.
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. hogy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
5: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
5: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
5: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
5: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
5: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
5: Irtózatos.
1: És ha most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
5: De az égszerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
5: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
5: Mert szerelemre méltó. Örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
5: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
5: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
5: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnél. Megcsaltál?
5: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
5: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
5: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem, mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
5: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
5: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
5: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
5: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
5: Nem haragszol.
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsájtásnak nevezhető.
5: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek?
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal. Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
5: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
5: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
5: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehet.
5: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
5: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező. a lángoló bíbor és sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
5: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
5: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
5: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
5: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
5: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
5: Csak kellett.
1: Értem.
5: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
5: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szíve.
5: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
5: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
5: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolond. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, no, nem akartalak megbántani. Ne, ne sírj.
5: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
5: Itt a fülcimpádba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba, valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
5: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom a...
1: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
5: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
5: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
5: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Anni! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
5: Nem.
1: Elcsábítottad?
5: Nem.
1: Akkor hogy történt?
5: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
5: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne, ne, ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanatnyi gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drágám. Ugye, együtt alszunk.
5: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl főtisztelendő nővér, kérem?
6: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. A nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, asztma bántalmakra Szent Lukács négy forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
7: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
6: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, hat medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
7: Az általánost szeretném.
6: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
7: Köszönöm a felvilágosítást.
6: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
7: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
6: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
7: Természetesen.
6: Isten vezérelje.
7: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
6: Asszonyom, itt felejti a retiküljét.
8: Jaj, Szent Isten!
7: Köszönöm a figyelmeztetést.
6: Egészen elsáppadt, ékszerek vannak benne.
7: Ó, nem, sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővér, kérem.
6: Értem, az imakönyve.
7: Igen, viszontlátásra dicsértessék.
6: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fürödtem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkám, ja.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet. Nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassak, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba. És légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Mi ez? Nem ér le a lábam. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízipolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. De hát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a, szabad így mondanom, gyógyulásra serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardrop szekrényben is.
0: A gardrop szekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, nem jól hallottam.
1: Jaj, jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb le.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával. Azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamé alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igencsak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamé alatt.
1: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekamé alatt, asszonyom.
2: Nincsen lámpája.
0: Köszönöm, szóval nem hoztam.

0: Mehely, asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom, függőleges helyzet. Egészen beleizzadtam.
1: Nincs sehol.
0: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
1: Nem tartunk házi állatot.
0: Na, ez nagy szerencse akkor, hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a puloverjén, asszonyom.
1: Hol?
0: Elnézést, de a bal keble.
1: Megvan, ő az, a férjem.
0: Valóban ő lenne.
1: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
0: Csak ugyan emberi alak. Nincs több 3 centiméternél.
1: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandalóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
0: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
1: De nem hallani a hangját.
0: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
1: Így sem hallom.
0: Asszonyom, remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyes legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon.
1: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
0: Nagyon jó lesz az is.
1: Na, ne vigyázz, hogy drágám, tudom, csiklandoz a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagyok.
0: Látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
1: Megértette, meghajol.
0: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
1: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
0: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
1: Egyetemista korában sokat sportolt.
0: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagy ember, miután kinevezték igazgatónak.

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj, most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne, ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, Bette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni, akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek, várj, itt az íróasztalon maradj, a kinevezéseden el ne mozdulj, ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek, rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az?
2: Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
2: Igen.
0: Elmondta?
2: Bevallotta.
0: Itthon van?
2: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz. De látni szeretném őt.
2: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
2: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
2: Nem doblak ki. Gyere be. A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
2: Gyere csak, gyere. Miattad történt az egész. Gyere, nézd meg. Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
0: Megőrültél?
2: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
2: Nincs semmi bajom, azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
2: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ácsba fektettél. Ne tiltakozz, fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld, hajolj az íróasztal fölé. Látod? Ő az? Ő. Milyen az arcod?
0: Szép.
2: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
2: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
2: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
2: Add ide vagy?
0: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
2: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
2: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
2: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
2: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
2: Így egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
0: Ott.
2: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
2: Ez rettenetes.
0: És te elválnál tőle?
2: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
2: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
2: Nézd, milyen szomorú az arcom.
0: Az én lupémen könny is látszik.
2: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
2: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
2: Neked.
0: Magammal vihetem?
2: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
2: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
2: Oroszlánnak szólítod?
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
2: Beszél is, mozog a szája.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
2: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
0: Látom.
2: A tintás üveghez igyekszik.
0: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk közül.
2: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
0: Nem is akarja.
2: Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
1: Istenem, beleesik!
2: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
1: Elindul a fehér papírmezőn.
2: Nézd csak, hogy megy.
1: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
2: Betűk jelzik a nyomát.
1: E?
2: N.
1: Es?
2: E.
1: N.
2: K.
1: I.
2: T.
1: N.
2: E.
1: M.
2: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
1: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy.
2: Most megállt.
1: Befejezte.
2: Olvasom.
1: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
2: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. Én senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. Én senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
1: Most már van ékezet is.
2: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
1: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyítónál sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal, az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruhányzat.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre. Sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre vaj.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Oh, tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki meghalt?
1: Csak fog. Hordár! Hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Kalos irthate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem.
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént is, jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben úti szomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnisz vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünisszek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teátró! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
3: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyeré

0: veszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
0: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz. Florián úr.
2: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
2: Taxira várakozik?
1: Igen.
2: Parancsoljon.
1: Legyen szíves, vegye el a Hordártól a csomagjaimat.
2: Hordártól? A csomagok az ön kezében vannak.
1: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a Hordár?
2: A közölben nem látok Hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
2: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
2: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
2: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonisi. Tudja, hol van?
2: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonisi félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
2: Indulhatunk?
1: Igen.
2: Nato Hereste.
3: Kalimera.
1: Kalimera.
3: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teját?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
3: Teleteti potáló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
3: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsi nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
3: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristópoli.
4: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
4: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedves öntől, maradjunk ebben.
4: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
4: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm, hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
4: Ah, Isten, el vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
3: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
3: Parancsoljon.
1: Efaristo.
3: Jó étvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
4: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
4: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
4: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
4: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
4: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
4: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
4: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklopsz?
4: Küklopsz.
1: Nézzen, a küklopszok kizárólag...
4: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
4: Eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
4: Valaha az voltam. De amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám. Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
4: Bocsánat. Kicsit elmeregtem.
1: Minden engedt.
4: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészetnek.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
4: De, tudja.
1: De, elegem van ebből a...
4: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát kiutat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Hát ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. Nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóságot. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakó. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabálni?
4: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessé tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
4: Nem megyek.
1: Nem.
4: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
4: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
5: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
5: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt.
6: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csomag. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedül létben. Fölötte az ég. Alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve most csak egy parányi pontnak láthatom ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most most eltűnik a vízben is, és a fényben.
7: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedje!
7: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
7: Na, gyerünk felé, ide a csólakomba! Hé-hó, én az ahjó!
1: Ne rád kikájulni, megadtálom!
7: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt. Na, így. Most pofáz. Ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért.
1: Kicsoda maga.
7: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
1: És hol van az ikertestvér?
7: Én magam vagyok.
1: Akkor hol a... Hol a...
7: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
1: Úgy látszik, halott vagyok. És ez a túlvilág.
7: nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont nem zavarna az elmúlása, viszont mint Zétosz nem engedhetem megfulladni.
6: Azt akarja mondani, maga egyedül kettő?
7: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
6: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
7: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
6: De akkor mi értelme van a halászatnak?
7: Ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk, magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, uram, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
6: És most?
7: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
6: Nem!
7: Megbillentem a csónakot, és ön már is
6: legalább megfulladó!
7: Lám csak! Már is úszik!
6: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
7: Úszik!
6: A feleségemtől.
7: Úszik!
6: A szabadságomtól.
7: És mégis úszik!
8: Bácsi, lapszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
6: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
8: Hová?
6: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik.
8: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
9: Itt vagyunk az Erektejon déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
7: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előtte ez a sziklafal?
7: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
7: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
7: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
7: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De ezért előfordulhat.
7: Kötve hiszel. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a melvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósasz, kirija.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
9: Itt vagyunk az Erektejon déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
10: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
10: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
10: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
10: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
10: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait és ide jöjjön hozzám?
10: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
10: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
10: Segítek. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És? És?
10: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
1: A mama.
10: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
1: A mama.
10: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
1: Nem igaz.
10: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
1: Ki maga?
10: Láthatja, egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
6: Engem nem szeretett a mama.
10: Vádolja.
6: Nem is lehet igazán szeretni.
10: Miért nem?
6: Mert nem csak kövér, de ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
10: Ezt honnan veszik?
6: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
10: És ez elkeseríti?
6: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és ízelgők érvényesülnek elsősorban.
10: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik, ahogy az előbb mondta, ügyefogyottak.
6: Azt gondolja, hogy én...
10: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. Élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szerette. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
6: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
10: Ezt magának kell kitalálnia.
6: Én azt hiszem, hol van? Mama, Kariatida, hol van?
11: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz Kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
6: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől? Hát, ha visszajön. Ki? A mama. Nem jön vissza. Honnan tudja? Tudom. Kérem. Nézzen az Erechteionra. Ott vannak a kariatidák? Ott. Hány márványnő tartja az épület mennyezetét? Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben 4. Biztos benne? Több mint 2 évezrede ennyien tartják. Jól látja őket? Jól. Mind a 4-et? Persze. Maga rövidlátó? Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, dadogó hájkukat, minden. Mit beszél? Isten áldja! Állj! Engedj el az akómat. Mire készül? Semmi köze hozzá. Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba. Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik. Kanette lathoz. Nem tévedek. Inepszemeta. Hogy mer engem hazugsággal vádolni? Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal. Jogom van ítéletet mondanom magam fölött. Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát. Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok. Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok. Elég. Nem bírom tovább. Engedj el az akomat. Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna. Maga is ugrani készül? De mennyire? Szintén meg akar halni. Zeusra maga bolond. Az őrszobához repülünk. Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem. Ne hadonászol, hiszen már repülünk. Anyod a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolis mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz. Miféle őrszobára visz? Az Aeropagosra. Tiltakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok. Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva. De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra. Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
12: Mint törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
6: Tiltakozom!
12: Állva tiltakozzék!
6: Tiltakozom! Tessék, állok!
12: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
12: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
12: Helyes, tehát Florián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
12: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
12: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
12: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
12: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
12: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Florián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
12: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
12: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
12: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
12: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
12: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő embert tartok nyilván az Aeropagos őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vágya alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
12: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
12: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
12: Szabadlábra helyezem.
1: És ha nem?
12: Akkor te osszorészton. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
12: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer. Köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
5: Hová sért Florián úr?
1: A tengerpartra.
5: Esti séta?
1: Igen.
5: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellas.
5: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Florián úr.
1: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
5: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
5: Nem tudom, hogy ezt hogy érti. Az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
5: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
5: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
5: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

0: Nem félek. Már nem kínoznak látomások. Cápa? Istenem. Cápa. 10 perc alatt felfallak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sík. Csak ugyan, langyos a víz. Atya Isten!
1: Ó, merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek meg! Kiabálom! Születésül! Hallom az irányt! Kiszartani! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy-két másodperc! Hol van? Itt van! Kapasz pedig velem!
2: Köszönöm!
1: Saj kicsit, kapos egy kis tablát, amíg leszivál a magról a cipőnek is olyan. Átolnak a mozgát, egy kis türelem, már szivál. Leciváltam, kapaszkodj minket. Nem ott van. A vállamat fogja, különben engem is leránk.
2: Élek.
1: Ott sem jól van. Várjon. A hátamra fordulok,
2: jó.
1: És a lábfejemre fogja.
2: Fordulj.
1: Most jó. Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim. Ó, elnézést a mesztelenség miatt.
2: Nem húzom a lábát.
1: Kicsit csiklandozom, de kibírom. Ne annyira. Látja már a partot?
2: De igen, most már látom.
1: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jó, haladunk.
1: Sok vizet imott.
2: Rengeteget.
1: Nem marja a gyomrát.
2: Élek, alig tudom felfogni ezt a csodát.
1: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
1: Szabadnak.
2: És boldognak.
1: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
1: Mi baj?
2: Semmi. Leér a lábam.
1: Akkor nekem. Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentett az életemet. Megcsókolhatom.
1: Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
1: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
1: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon.
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
1: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálból.
1: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Ó, tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
1: 123? Micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközni.
1: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen
0: Gyönyörű lány, mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam semmit.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készültem a halálra. Görögországban akartam végbevinni elhatározásomat. Hogy miért éppen itt, azt úgy sem értenének, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga követő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: A nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugyan nem jön ki a partra?
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben.
0: Megcsókol?
2: Igen, most megcsókol maga szép. Tagad, klasszika filológus.
0: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívni.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak. Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben, hogy megállj! Erre, várjon, Flória!
0: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom! Minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam.

0: Keskitä.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot, meg aszparágusz ágacskákat az asztal felkészítésére. És Róbert meg Brandeis urak egész délután az asztalokat csinosították a pap étkezdében. Brandeis úr azon sopánkodott, hogy nem keríthet az arany evőeszközével. És meghívtuk az összes milicistát, de még a tábor parancsnokot is, aki amolyan jóságos bácsika volt. Este belénk botlott a falu szélén, és mikor megkérdezte, hova megyünk, Brandeis úr azt mondta, tartson velünk, parancsnok úr, megyünk táncolni. De ő nem jött, csak a fejét csóválta, és elballagott a puskájával, úgy vitte azt a fegyvert, mint valami horgászbotot. Iszonyúan zavarta ez a katonai karabé, annyira nem illett hozzá. Most is arról álmodozott, hogy amint átadta a felszámolásra ezt a mi milliómos táborunkat, azon nyomban visszamegy bányászni. És én újra pincér lettem, frakkot öltöttem, de már másként bújtam bele, mint régen. Valahogy úgy, mintha jelmez volna. Alig, ha nem lélekben, már máshol jártam. És így tűztem ki a kitüntetést. Így igazítottam a mellemre a kék díszszallagot is. Nem kérkedtem, a fejemet sem szektem fel, hogy néhány centiméterrel magasabbnak tűnjek. Mindegy volt már ez nekem. A milliómos szállodásokkal sem akartam egyenlővé válni, valahogy lekúkadtam. Már ezt a lakomát is a túloldalról néztem. Közönösen hordtam ki a fogásokat, jól lehet a placon ott dolgozott velem Schróbeck úr, meg Brandeis úr, ők is frakban. És amikor a szállodámra, a kőtörőre gondoltam, már nem sajnáltam, hogy nem az enyém, mint azt az értesítésben tudották velem. Egyáltalán szomorú vacsora volt ez az utolsó vacsora. Mindnyájan szomorúak és méltóságteljesek voltunk, mint az igazi utolsó vacsorán, ahogyan a képekről ismertem, és itt a refektóriumban is láttam az egész falat beborító festményen. Előételnek szalpikont ettünk, és délmorva fehérrel öblítettük le. És szép lassan, először csak én, majd a többiek is, tekintetünket az utolsó vacsorát ábrázoló festményre emeltük, és egyre jobban hasonlítottunk azokhoz az apostolokhoz. Így aztán, miközben a Stroganov módra elkészített májat ettük, egyre mélylabúsabbak voltunk. Lakománk egyre hasonlatosabbá vált a Galilea-béli kánai mennyegzőhöz. Minél többet ittak a milliómosok, annál józanabbak lettek. A kávét és a konyakot szótlanul fogyasztották el. A milicisták is hallgattak, külön asztalnál ültek, annál, ahol azelőtt a papi szeminárium tanárai és professzorai étkeztek. Már a milicistáknak is elborult a kedvük, mert tudták, hogy éjfélig vagyunk együtt utoljára, és hogy ezek az idők számukra is szépek voltak, némelyikük azt szerette volna, hogy maradjunk együtt az idők végezetéig. És ekkor a kolostorból, ahol a 30 szerzetesből csak egy sánta barátot tűrtek meg, fölhangzott az éjféli misére hívó harangszó. A sánta barát misét mondott a katolikus milliómosoknak, néhányan voltak csak a kápolnában, már összepakolták a bőröngyeiket, meg hátizsákjaikat, és a sánta barát, amikor a kehellyel megáldotta a hívőket, váratlanul letette a kelyhet, felemelte a kezét, és felzúgott az orgonaszó, és a barát énekelni kezdte a Szent Vencel a cseh haza fejedelmét. A refektóriumig hallatszott a hangja meg az orgona zengése, és mi az utolsó vacsorára pillantottunk, és mindez valahogy úgy egybecsengett a mi szomorkás és szorongó hangulatunkkal, hogy akár katolikusok voltunk, akár nem, fölálltunk egyik ember a másik után, aztán már csoportosan, és futottunk át az udvaron, és a nyitott ajtón beszaladtunk a sárga gyertyafényben úszó kápollába, és nem térdeltünk le, hanem térdre rogytunk. Nem is rogytunk le, hanem valami térdre kényszerített bennünket, valami, ami erősebb volt nálunk, milliómosoknál, valami, ami erősebb volt bennünk, mint a pénz, valami, ami itt lebeg körülöttünk, és már ezer éve vár. Ne hagyj pusztulni minket, sem sarjainkat, énekeltük térden állva. Volt, aki arccal a padlóra borult,
térdepeltem, és láttam ezeket az arcokat, ezek itt egészen más emberek voltak, már meg sem ismertem volna őket. Egyikük arcán sem volt ott a milliók nyoma, mintha minden arcot valami magasztosabb, szebb érzés ragyogott volna be, a legszebb, ami az ember belé él. És mintha az a Sánta barát sem sántított volna többé. Olyan volt attól a sántítástól, mintha nehéz szárnyakat húzna maga után. Olyan volt abban a fehér csuhában, mint az ólomtollak súlyától sántító angyal. És ez a barát, ahogyan ott térdeltünk, vagy az arcunkra borultunk, fölemelte a kelyhet, és megáldott vele minket. És utána végigment a térdeplők között az aranykehellyel, és átvágott az udvaron, és csuhája úgy világított a sötétben, mint annak az artistának a foszforos ruhája, aki billent egyet és legurult a görgőn, a szikláról, a bányatóba, hogy aztán, miként a megszentelt ostját a fráter, elnyelje a tó. És aztán éjfélt ütött az óra, és kezdetét vette a búcsúzkodás. Sorra kimentünk a nyitott kapun, a milicisták meg a parancsokuk kezet fogtak velünk, mindenkivel szívélyesen kezet ráztak, Kladnó vidékéről származó bányászok voltak mindnyájan. És mi eltűntünk a sötétben, és a pályaudvarra mentünk, mert a tábort feloszlatták, bennünket pedig felszólítottak, hogy menjünk haza, tekintet nélkül arra, hogy 10 évet kaptunk, vagy csak 2, hogy 10 milliónk volt, vagy csak 2. Egész úton arra a 200 pár galambra gondoltam, hogy 2 órakor ott fognak majd várni, és én nem jövök. Úgy mentem haza, hogy a fejem tele volt galambokkal. De nem Prágába mentem, hanem a kőtörőbe. Baktattam fölfelé az ösvényen, az erdőből kijutva meg kellett volna pillantanom a kivilágított szállodát, de minden sötét volt. Mikor a szobrokhoz és a kőőrlő malomhoz értem, meg sem értem. A kőtörőt bezárták, a bejárati kapuk zárva voltak, és a deszkákból összetákult új kapun nagy lakat lógott. Megkerültem a kerítést, és a nyíló seprővirággal borított dombon leereszkedtem a kőtörő közepébe. Mindenütt rendetlenség. A székek összepiszkolva, fölborítva, megfogtam a kovács műhely kilincsét, nyitva volt. Az étteremnek hűlt helye, bizonyosan valahová máshová szállítottak mindent. Csak a kovács tűzhelyben pislákolt még a láng. A konyha felszerelés eltűnt, helyette csak pár közönséges kávésbögre állt a patkán. Szinte gyönyörködve nyugtáztam lépésről lépésre, hogy ez a szép kőtörő, amiért maga Steinbeck is kiállított volna nekem egy 50, 60, 70, 80 ezer dollárról szóló csekket, a múlté. És hogy jól tettem, hogy nem adtam el neki. Mint ahogy az is úgy van rendjén, hogy ha nem lehetek itt szálloda tulajdonos, akkor velem együtt tűnjön el a hotel is, amiből valószínűleg strandot csináltak, mert a konyharuhák helyén törölközők, és a két sarok között kifeszített dróton fürdőruhák lógtak. Egy valamit láttam, ami azelőtt nem volt itt, és amit szépnek találtam. A plafon alatt vízszintesen egy mezítelen nő szobra függött, biztos valami konfekcióáruház kirakati babája. Végigmentem a folyosón, szőnyeg sehol, minden ajtó elől eltűnt a kis üvegcsillár. A kilincs után nyúltam, nyitva volt, benéztem, villanygyújtottam, és beleborzadtam, hogy minden úgy lesz, ahogy itt hagytam, de a szobácska üres volt, és így volt ez jól, hogy velem együtt tulajdonképpen eltűnt az egész kőtörő, és már senkinek sem lesz ereje hozzá, hogy ugyanúgy megcsinálja, ahogyan én. Bárki, aki látta a szállodámat, emlékezetből, amikor csak kedve szottyan, vagy a pillanat hatása alatt fölidézheti, milyen is volt itten. Ábrándozásaiban helyet találhat az én kőtörőnek is. És ha úgy kívánja, álmaiban a legszebb lányokkal találkozhat a szállodám. Vagy minden hajdani vendégem nappali álmodozása során legurulhat a görgőn, a 70 méteres magasságból, és a tó közepe fölött elengedheti a rudat, egy kicsit még ott maradhat, aztán fejest ugorhat a vízbe, vagy pedig, miként az minden álmodozásban megengedett, elrugaszkodhat, és ott maradhat a levegőben lógva a tó felett,
úgy tekinthet körül, mint a szárnyával csapkodó madár, mint ahogyan azt a pacsirta tudja, csak a szellőbe kapaszkodva. És utána akár vissza is gördülhet a kötélen, mint egy visszafelé pergő filmben a sziklához, oda, ahonnan a rúdba kapaszkodva az imént vágott neki, a víztükör alatt tátongó mélység. Így aztán elégedetten távoztam, és amikor Prágába értem, ott várt a felszólítás, vagy jelentkezem a pankráci börtönben a büntetésem letöltésére, vagy önkéntes erdei munkára megyek kedvem és gusztusom szerint, azzal a kikötéssel, hogy csak a német határvidéken dolgozhatom. Délután elmentem a hivatalba, és elfogadtam az első felkínált munkát, és boldognak éreztem magam, és boldogságom csak tovább fokozódott, mikor észrevettem, hogy valahol elhagytam a cipősarkamat, hogy elkoptattam azt a bőrdarabot, ami alá az utolsó két bélyeget rejtettem, az utolsó nagy pénzt, amely Líza, a feleségem után maradt rám, mert ő hozta nekem ezeket a bélyegeket Lembergből, Lvovból, a gettó felégetése és a zsidó kiirtása után. Ahogy Prága utcáit jártam, már nyakkendőm sem volt. Már egy hajszálnyival sem szerettem volna nagyobb lenni. Már nem válogattam a Przsikopiji és Venceltéri szállók között, hogy melyiket venném meg. Sőt, kedvem leltem az önmagammal szembeni kárörömben. Magam kívántam magamnak, hogy úgy járjak, ahogy jártam. Hogy az út, ami előttem áll, immár csak az én utam legyen. Nem kellett többi hajlonganom és ügyelnem arra, hogy mindenkinek jó napot, jó estét, kezicsókolomat köszönjek. Nem kellett már vigyáznom a személyzetre, és amikor én voltam a személyzet, akkor arra, hogy a főnök ne lássa, hogy leültem, hogy rágyújtottam, hogy elvettem egy darabka főt, húst. Már csak annak örültem, hogy holnap elmegyek valahova messzire, messze az emberektől, hogy ott is lesznek ugyan emberek, de megtalálom azt is, amiről, mint minden villanyfényben dolgozó alkalmazott, én is álmodoztam, hogy egyszer majd nekivágok a természetnek, hogy ha majd egyszer nyugdíjas leszek, megnézem, milyen is az erdő, milyen a nap, ami egy életen át egész nap úgy süt az arcomba, hogy kalap alá vagy árnyékba kell menekülnöm. Pincér koromban imádtam a portásokat, házmestereket és a kazánfűtőket, akik naponta legalább egyszer kiszaladtak a ház elé, és fejüket hátraszegve kémlelték a prágai utcák árkából az ég keskeny

a közepébe, a szívébe, hogy a szememnek mindattól, amit eddig átéltem, meg kellett gyengülnie ahhoz, hogy többet bírjon, hogy többet éljen meg. Úgy látszik, ahhoz, hogy többet lássak és többet tanuljak, le kellett gyengülni. Így volt ez. Mert mikor megérkeztem új munkahelyemre, 10 kilométer gyalogoltam az erdőben, messze túl Kraszlicén. És mikor már-már kétségbe estem, hát egyszerre csak ott állt előttem egy omladozó erdészház. De én, ahogy ezt az erdészházat megláttam, azt hittem, megőrülök a boldogságtól, annyira meghatott. Német erdész volt a házgazdája, amit ki nem telepítették, és olyan volt, amilyennek egy városban felnőtt városi ember elképzeli, amikor az erdészház szót hallja. És leültem egy kis padra, egy elvagyult szőlőtőke hajtásai alá. Neki támaszkodtam a fából ácsolt falnak, és a ház belsejéből valódi kakukkos óra kegyegését hallottam. Hallottam a fa szerkezetek, a fogaskerekek súrogását, a súlyok terhelte lánc zörgését, és két domb között kiláttam a tájra, amelyből eltűntek a szántóföldek. Már útközben találgattam, hogy hol termesztettek annak idején krumplit, hol zabot és hol rost. De már mindent benőtt a gaz. Akárcsak a falukat, melyeken úgy haladtam át, mintha a túlvilágon mennék, mint ahogyan láttam is az útelágazásnál, hogy az egyik falunak ez volt a neve. És a düledező épületekből meg a kerítések mögül hatalmas, elvadult ágak és érő ribizlitől terhes gajjak meredeztek, és én összeszedtem a bátorságomat, hogy benézzek némelyik épületbe, de nem mentem be. Mindenütt szent borzadálytól eltelve megtorpantam, nem tudtam átlépni a küszöböt ott, ahol mindent izzé porrá törtek. A bútort felborogatták, a székeket, mintha két várra fektették volna, mintha dupla Nelsonnal terítették volna a padlóra. Valaki fejszével esett neki a gerendának, másutta lelakatolt ládának. És az egyik faluban tehenek legeltek. Dél volt, és a tehenek nyilván hazafelé mentek, ezért aztán velük tartottam. És a tehenek felballagtak egy öreg hársfasoron, amelyből kivillant egy barokk kastély tornya, és ahogy véget ért a fasor, egy gyönyörű kastély állt előttem. Szöggel a nyers malterba karcolt kváderkövekkel. Bizonyosan reneszánsz volt, legalábbis úgy gondoltam. És a tehenek bementek a kidőlt kapun a kastélyba, és én a nyomukba szegődtem, ezek a tehenek biztosan eltévedtek, gondoltam, de nem. Ezeknek a teheneknek ott volt az istállójuk. Egy nagy lovakterem, amelybe széles lépcső vitt föl, és az első emeleten, ebben a lovakteremben, ott álltak a tehenek, a kristálycsillárok és pásztor jelenetek alatt, de itt mindent úgy festettek meg, mintha a szereplők valahol Görögországban élnének. Azokat a női és férfi testecskéket nem az itteni időjárásnak megfelelő ruhák fették, valahol Európa déli részén, vagy még lejjebb az ígéret földjén lehettek, mert mindnyájan olyan ruhát viseltek, mint a festményeken Krisztus Urunk, meg azok az emberek, akik annak idején éltek. És az ablakok között nagy tükrök voltak, és a tehenek kecftelve és hosszan bámulták magukat. És én Lábujhegyen kisettenkedtem a tehénlepény szőnyegen. Lementem a lépcsőn, és úgy találtam, hogy ez minden bizonnyal egy újabb eset kezdete, hogy miként lesz valósággá a hihetetlen. És kiválasztottnak éreztem magam. Tudtam, hogy ha valaki más volna itt a helyemben, hát bizonyosan semmit se látna, de nekem kedvem telt abban, amit láttam, sőt, még örültem is neki, hogy olyan pusztítást látok, amitől iszonyat fog el. Olyasmi volt ez, mint amikor az ember fél a büntettől, kerüli a szerencsétlenséget, de amint valahol történik valami, hát mindenki, aki csak teheti, oda megy és nézi, bámulja a fejből kiálló baltát, az öregasszonyt, ahogy összeroncsolva fekszik a villamos alatt. Csak hogy én most nyugodtan távoztam, és nem menekültem, mint a szerencsétlenségek színhelyéről az emberek. Én örültem, hogy így történt. Sőt, úgy találtam, hogy a szerencsétlenségből, szenvedésből és förtelemből még nem elég nekem. Hogy zúdulhatna rám, és nem csak rám, de magára, a világra több is. Így aztán ott ültem az erdészház előtt, és jött két ember, és én láttam, hogy ők azok, akik itt laknak, akikkel itt fogok tölteni egy évet, vagy talán többet is.

Megmondtam, ki vagyok, és hogy hová küldtek. És az ősszakálú félszemű férfi azt mondta, de inkább mormolta, hogy ő francia irodalom tanár. És a szép lányra mutatott, és én rögtön láttam azon a lányon, hogy vagy javítóintézeti, vagy azok közül való, akik ott áldogáltak a prágai lőporttorony körül, akik eljártak hozzánk tőzsdezárás után, sőt, a mozgásából kikövetkeztettem, hogy milyen lehet mezítelenünk, hogy milyen a szőrzete a hónaljában, meg a hasa alatt, mi több. Elképzeltem magamat is. És jó jelként vettem, hogy ez a vöröshajú lány annyi év után újra felkelti bennem a vágyat, hogyha igazából nem is, de legalább tekintetemmel szép lassan levetkőztessem. És a lány azt mondta, büntetésből van itt, mert szeretett éjszaka táncolni. Hogy Marcellának hívják, és hogy a Marsnerék csokoládégyárában, az Orionban szabadult. És férfinadrág volt rajta, tele gyantafolttal, meg tűlevéllel, a hajában is tűlevél volt, az egész lányra mindenütt tűlevél volt. És a francia tanáron, akár csak a lányon gumicsizma volt, a csizmából kikandikált a kapca, őt is tetőtől talpig beborította a fenyőgyanta, meg a tűlevél, és mindketten illatosak voltak, mint a fenyőforgács, mint a fenyőfa hasáb. És bementek az erdészházba, én meg utánok. Ekkora kupit még a szétrombolt épületekben sem láttam, ahonnan a németeket űzték el, ahol valaki baltával kereste a kincset, baltával verte le a lakatokat, zárakat, hogy ki tudja nyitni a szekrényt, a ládát. Az asztalt csikkek meg gyufaszálak borították, és így festett a padló is, mintha valaki könyökével söpörte volna le az asztalról a maradék szemetet. A tanár úr azt mondta, az első emeleten fogok lakni, és rögtön föl is vezetett, és úgy nyitott ajtót, hogy a kilincset a gumicsizma sarkával, a lábával nyomta le. És egy gyönyörű szobában találtam magam. Itt minden fából volt. Két kis ablak, körülöttük elvadult szőlőhajtások és kacsok dörgölőztek egymáshoz, és amikor kinyitottam az ajtót, egy körbefutó erkélyre léptem ki, az is fából volt, kilátással mind a négy égtáj felé, és itt is a vadszőlő ágacskái csapdosták az arcomat. Letelepettem a feltört ládára, és összekulcsoltam ölemben a kezem, és újonghatnékom támadt, szerettem volna tenni valamit. Kinyitottam a bőröndömet, és annak tiszteletére, amit láttam, és ami még várt rám, föltűztem azt a kék díszszalagot, és a zakóm oldalára az aranyozott csillagot. És így mentem le a nappaliba. A francia tanár dohányzott, és lábát az asztalon nyugtatta, a lány fésülködött, és hallgatta, amit a tanár úr magyaráz. Kisasszonynak szólította, minden második szava a kisasszony volt, míg végül bele nem remegett abba, amit a kisasszony szó takar. Úgy láttam, dorgálja valamiért. És aztán bementem, és mert nekem minden mindegy volt, és így minden becses is, teátrálisan végigvonultam a szobán, felemelt karral, mint egy divatbemutatón, minden oldalról megmutatva magam. És aztán leültem, és megkérdeztem, hogy menjek-e velük délután munkába. És a professzor felkacagott, szép szeme volt, és így szólt, gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mint aki észesen vette az érdemrendet, kijelentette, hogy egy óra múlva indulunk. És folytatta a beszélgetést a kisasszonnyal, és én nem csodálkoztam, hogy francia szavakat mond neki. La table, un cher, maison. És a lány ismételte a szavakat, és rossz helyre tette a hangsúlyt, és a tanár nagy nyájasan azt mondta, hogy te tyúkeszű panna, lecsatolom a szíjam, és képen töröllek, de nem a bőrös, hanem a csatos végivel. És újra gyengéden ismételte a lánynak a francia szavakat. Türelmesen. És mintha tekintetével, hangjával símogatná azt a lányt a Marsner cég Orion csokoládégyárából, aki minden bizonnyal megint rosszul ejtette ki a szavakat, úgy láttam, ez a Marcella truccol. Nem akar tanulni. Hogy tudja ő azt, csak kész akarva mondja rosszul, hogy a tanár úr gyengéden megdorgálhassa, hogy gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mikor becsuktam magam mögött az ajtót, a tanár úr azt mondta, köszönöm. És én bedugtam a fejem az ajtónyíláson, és így szólottam, én az Abesszín császárpincére voltam. És végig simítottam a kék díszszalagot. Kölcsön kellett kérnem a tartalék gumicsizmát, mert ez a vidék rendkívül nedves volt.
Reggelente annyi harmat esett, hogy függönyszerűen szakadt le az ágakról, és rózsafűzérként telepedett meg minden fűszálon, minden levélen. Elég volt hozzáérni egy ágacskához, és pergett a harmat, mint az elszakadt nyaklánc. Már első nap nagyszerű munkát kaptam. Egy fenyőhöz tértünk vissza, egy szép szál fenyőhöz, amit már félig körbebugyoláltak boróka és fenyőgajakkal, és újabb ágakat vágtunk, és egyre följebb és följebb bugyoláltuk körül a törzset, végül aztán jött két munkás kézifűrésszel, és a tanár úr elmondta, hogy ez nem közönséges fenyőfa, hanem zengőfa, és bizonyítékképpen elővett az aktatáskájából egy hangvillát, a fa törzséhez ütötte, majd a fülemhez tartotta. És a villa szépen csengett. Világos hangon szólt, mely tele volt koncentrikus színes körökkel. Aztán azt ajánlotta, hogy szorítsam a fülem a fatörzséhez, és hallgassam a mennyei hangokat. Eképpen álltunk ott, a fatörzset ölelgetve, a lány egy tuskón ült és dohányzott, és még csak közömbös sem volt, inkább az volt az arcára írva, hogy mennyire untatja, mennyire dühíti ez az egész. Szemét az égre emelte, mintha ott tenne panaszt, hogy kikkel kell neki itt a földön unatkoznia. Én meg lecsúsztam, és térdelve öleltem át azt a törzset, amiben nagyobb volt a csengésbongás, mint egy távíró póznában. Amikor aztán a munkások térdre ereszkedtek, hogy kivágják a fát, felkapaszkodtam a fenyőtest feléig tornyozott ágakra, és hallgattam, hogyan harap a fába a fűrész, hogyan száll följebb a fenyőben a hangos jajszó, hogyan folytja el a fűrész hangja újra és újra az imént hallott csodálatos zengést, hogyan jajgat a törzs, mert a testébe vágnak. Aztán a tanár úr rám kiáltott, hogy másszak le. Lecsúsztam az ágakon, és a fenyő nem sokára megdőlt, mintha habozott volna. Kis ideig megdőlve állt, aztán gyökere fájában jajdulva gyorsan zuhanni kezdett, és a feltornyozott ágak, mint kitárt karok, fékezték és lassították a zuhanását, és ezzel, mint a tanár úr mondta, megakadályozták, hogy összetörjön, hogy elszálljon belőle a fenyőfaszférák zenéje, mert az olyan fenyő, mint ez, nagy ritkaság, és most rajtunk a sor, hogy óvatosan legaljazzuk, és a terv szerint, amely ott van nála, szétfűrészeljük, és aztán megint csak óvatosan, s még a széltől is óva a gyárba szállítsuk, ahol a fenyőt deszkákra, lapokra, vékony lemezekre vágják, amelyekből aztán a gyárban hegedűt, csellót, vonós hangszereket készítenek. De főleg azokat a falapocskákat keresik, amelyek örökre megóvják magukban a zenét. És már egy hónapja itt voltam, aztán már két hónapja. Forgáccsal, hulladékgajacskákkal készítettük elő a talajt, hogy a zengőfenyők, mint ahogy az anya fekteti dunnába a gyermekét, úgy feküdjenek le, és ne szakadjon meg bennük az akusztikus törzsükbe zárt hang. És minden este hallgattam, hogyan pocskondiáz bennünket a tanár úr, hogyan illeti a legközönségesebb szitkokkal, nem csak a lányt, hanem engem is, hülyék meg dinkák voltunk neki, foltos hiénák és üvöltő bűzös borzok, hogy aztán francia szavakat tanítson nekünk. És miközben vacsorát főztem a hegyi lak cserépkályháján, és sorra gyújtottam a petróleumlámpákat, azokat a szép szavakat hallgattam, melyeket rendületlenül rosszul ejtett ki a lány, akit azért helyeztek ide a csokoládégyárból, mert szeretett szórakozni. Szeretett minden alkalommal más-más fiúval lefeküdni, így mesélte, és különben is. Vallomása alig különbözött attól, amit a hozzá hasonló utcalányoktól hallottam. A különbség csak az volt, hogy ez a lány szívesen, ingyen és szerelemből szeretkezett, csak a pillanatnyi örömért. Hogy valaki néhány percig, talán egy egész éjszakán át szereti őt, és neki ez elég is volt a boldogsághoz. Itt viszont dolgoznia kellett, és ráadásul esténként francia szavakat magolt, nem mintha tanulni akart volna, de mert unatkozott, mert nem tudta, mivel üsse el ezeket a hosszú estéket, ha egyszer nem volt kivel. És egy hónap elteltével a tanár úr nekilátott a 20. század francia irodalmának. És ekkor olyan változás történt, ami a tanár urat meg engem is megörvendeztetett. Marcellában ugyanis felébredt az érdeklődés.
A tanár úr egész estéken át magyarázott neki a szürrealistákról, és Robert Desnosról, Alfred Jarryról és Raymond Desaignről, a párizsi széplányokról és szépfiúkról, és egyszer hozott egy eredeti francia könyvet. Mindenki rózsája volt a címe, és minden este felolvasott és lefordított egy verset, amit aztán munka közben elemeztünk. Egyik képet a másik után. Minden olyan ködös volt, de az elemzés során a tanár úr és Marcella eljutottak a tartalomig. És én hallgattam őket, és magam is olvasni kezdtem nehéz verseket, amiket sosem szerettem. Olvastam és értettem őket. Olyannyira, hogy gyakran elemeztem is, amit elolvastam, és a tanár úr azt mondta, hogy maga marha, maga dinka, honnan tudja ezt ilyen jól? És én úgy éreztem magam, mintha kandúr volnék, és valaki az államot vakargatná. Olyan nagy elismerés volt, ha a tanár úr valakire szitkokat szúrt. Bizonyára kezdett megkedvelni, mert ugyanúgy lepocskondriázott, mint Marcellát, akivel munka közben már csak is franciául beszélt. És egyszer elmentem azzal a zenefával a gyárba, és miután átadtam az anyagot, fölvettem a munkabérünket, vettem ételt és főznivalót, és vettem egy üveg konyakot, meg egy csokor szegfűt is, de a gyárkerítés sarkánál elerett az eső, és egy fa alá húzódtam. Aztán egy ócska nyilvános vécébe menekültem a felhőszakadás elől, és a vécét fedő falakokon dobolt az eső, de nem is vécé volt az, hanem valami őrbúdi, egy házikó, ahová a járőr behúzódhatott, és észrevettem, hogy a búdi oldalán lévő hasadékok falapocskákkal voltak kifoltozva, hogy ne legyen húzat. És ahogy ott ültem abban a bódéban, körülnéztem, és megkocogtattam az őrház tetejét és oldalát borító falapocskákat, és mikor elállt az eső, visszamentem a hangszergyárba. Kétszer is kidobtak, de végül mégiscsak bejutottam az igazgatóhoz, akit elvezettem a gyár végébe a romos raktár mögé, és úgy volt, ahogyan láttam, valaki 10 értékes, több évtizedes lapocskával borította be az őrbúdét, hogy védekezzen a húzat ellen. Hogy jött rá, hogy ez zengőfa? Álmélkodott a direktor. Én kérem, felszolgáltam az abesszin császárnak, mondottam, de az igazgató nevetett és hátamat veregette, szinte fuldoklott a nevetéstől, és azt mondta, ezt jól csinálta. És én is mosolyogtam, mert bizonyára már úgy megváltoztam, hogy senki sem mondta volna rólam, hogy valóban felszolgáltam az abesszin császárnak. Csak hogy én ezt már egészen másként gondoltam, már gúnyt űztem magamból, már elég voltam önmagamnak. Az emberek jelenléte mindinkább a terhemre volt. Éreztem, hogy végül csak önmagammal fogok beszélgetni, hogy a legkedvesebb és legkellemesebb beszélgetőtársam az én másik énem lesz. A bennem lévő ösztökélőm és nevelőm, akivel egyre nagyobb kedvel elegyedtem szóba. Talán attól a sok bölcsességtől is volt ez az egész, amit a tanár úrtól hallottam, aki önmagát felülmúlva káromkodott. Nem volt az a kocsis, aki úgy legorombította volna a lovát vagy az embereket, mint a tanár úr, a francia irodalom és az esztétika professzora. És közben mindenről beszélt nekünk, ami őt is érdekelte. Minden este magyarázott. Attól kezdve, hogy kinyitottam az ajtót, egészen addig, míg el nem aludtunk, az utolsó pillanatig magyarázta, hogy mi az esztétika, hogy mi az etika, beszélt a filozófiáról és a filozófusokról, úgy beszélt róluk, Krisztus urunkat is beleértve, mint paraziták, csavargók és gyilkosok bandájáról. És hogy az emberiségnek is jobban menne a sora, ha nem volnának filozófusok. De az egész emberiség gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És így talán a tanár úr erősített meg abban a hitemben, hogy egyedül kell lenni. Hogy a csillagok este láthatók, délben viszont csak egy mély kútból. Így aztán elszántam magam, egy szép napon fölálltam, mindkettőjükkel kezet fogtam, mindent megköszöntem, és visszamentem Prágába.
Itt már úgyis majdnem fél évvel tovább dolgoztam, és a tanár úr meg a lány már csak is franciául beszélgetett, és mindig volt valami mondani valójuk egymásnak, sőt, a tanár úr még álmában is beszélt, bármerre járt, csak azon törte a fejét, hogyan tudná a legjobban lehordani azt a megszépült leányt. Miként tudná meglepni további apró részletekkel, melyeket gondosan előkészített. Mert, amint láttam, itt, a világ végén, életre halálra beleszeretett ebbe a lányba. És mert egykoron az abeszin császárnak is felszolgáltam, láttam, hogy ez a lány lesz a tanár úr végzete. Mert amikor már mindazt tudni fogja, amit tudott és akarata ellenére megtanult, és ami egyszeriben megszentelte és széppé tette, akkor egy szép napon elhagyja a tanár urat. Egyszer egészen más értelmezésben, vagy tán a helyes magyarázatot adva, Marcella el is mondta a tanár úrtól hallott idézetet, amely Arisztotelésztől származott, akinek azt vetették a szemére, hogy meglopta Plátont. És Arisztotelész erre azt mondta, hogy a kis csikó is belerúg a kancába, miután kiszívta a tejét. És úgy is volt. Amikor elintéztem utolsó munkahelyem utolsó formalitásait, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó munkahelyem, ismertem immáron magamat, hiszen az abesszin császárnak szolgáltam föl, és megyek egyszer az állomás mellett, velem szemben közeledik Marcella, mélyen elgondolkodva. Haját egy szóba fogta össze, és azt a kis varkocsot lilamasnival kötötte át. Csak ment, a gondolataiba merülve, és én néztem őt, de úgy haladt el mellettem, mint aki lélekben máshol jár. A járókelők ugyanúgy utána fordultak, mint én, s a hóna alatt könyvet vitt ez a lány, aki egykor a Marsnerék Orion csokoládégyárában dolgozott, és nyakamat nyújtogatva sikerült elolvasnom a könyv címét, Histoire du Surrealisme, és ő ment tovább, én meg elnevettem magam, jókedvűen indultam utamra, láttam magam előtt ezt a dacos, közönséges lányt, aki úgy beszélt a tanár úrral, ahogyan otthon, Kosirzsében megszokta, és akit a jóságos tanár úr mindenre megtanított, amit egy művelt hölgynek tudnia illik. Most itt ment el mellettem, és én pontosan tudtam, hogy ez a lány nem lesz boldog, de az élete szomorúan szép lesz. Hogy vele élni a férfinak szenvedés és beteljesülés lesz egyszerre. Ez a Marcella, ez a lány az Orion csokoládégyárból gyakran jelent meg nekem, így, ahogyan viszont láttam, könyvvel a hóna alatt. Gyakran gondoltam arra, vajon mi folyhatott át a könyv lapjairól abba a töprengő és dacos fejecskébe, és egyáltalán mindig csak a fejét láttam, meg a két szép szemét, amely egy éve még nem volt szép, de mindez a tanár úr műve volt. Ő csinált belőle szép lányt könyvvel. Láttam, ahogyan ujjai kegyelettel, tisztelettel nyitják fel a könyvet, és mint az ostját, úgy fogták tiszta ujjai egyik oldalt a másik után. És láttam, hogy mielőtt megfogná a könyvet, ez a kéz megmosakszik. Mert már az, ahogyan a könyvet vitte, már maga a módja is szembeszökő volt a tiszteletteljes, udvarias szakrálisságával. Ahogyan akkor eltöprengve ment, az engőfenyőhöz volt hasonlatos, minden bája belül volt a lánynak, és belülről áradt ki a pillantás hangvillájának ütésére a szembe. De csak abba, amelyik képes volt őt olyannak látni, amilyenné váratlanul lett, amilyenné változott. Mintha egy üveg nyakán a másik oldalra azon dolgok túloldalára folyt volna át, amelyek szépnek mondhatók. És én minden emlékemet, amely ennek a csokoládés lánynak a mozgó mellszobrát idézte, bazsarózsaszirmokkal meg virágokkal díszítettem fel. A fejét fenyőgalyakkal meg fagyöngyel öveztem, és ha tehettem volna, a valóságban is ekképpen cselekedtem volna én. Aki a nőt mindig csak deréktől lefelé láttam, a lábát meg a hasát, ezáltal a lány által felemeltem a tekintetem és a vágyam, fel a szép nyakszirtre, a könyvet lapozó szép kézre, a szemre, amiből az átváltozás adta szépség sugárzott, és ez az átváltozás teljes őszinteséggel áradt szét a leányarcon. Ott volt minden kis ráncban, hunyorításban, átsuhanó mosolyban, a kecses mutató új mozgatta orr balról jobbra mozdulásában. És ez az arc, aminek minden részletét a francia szavak és mondatok, majd a francia beszéd, és végül az emberi csodát felfedező költők,
E szép, fiatal férfiak bonyolult, ám szép szövegeinek felfejtése tette emberivé, ez volt számomra a valódi bizonyítéka annak, hogy miként válik valósággá a hihetetlen. Az Orion Marsner gyár csokolád és lánya által, kinek fejecskéjét minden olyan virággal megkozolóztam, amit neki találtam ki, hogy feldíszíthessem. A vonaton végig erre a lányra gondoltam. Mosolyogtam, Marcellává változtam, minden pályaudvaron, minden álló vagy szomszéd vágányon átrobogó vagon mozgó falára az ő plakátját ragasztottam. Sőt, kézen fogtam magam, és közelebb simultam önmagamhoz. Mintha az ő kezét fognám. Néztem az utastársai arcát, senki sem vehette észre, mit hoztam én magammal és magamban. Senki sem olvashatta le arcomról, mit viszek magammal. És amikor a végállomáson kiszálltam, és autóbusszal mentem tovább a gyönyörű tájon, mely erősen emlékeztetett arra a vidékre, ahol a zengőfenyőket vágtuk, minek előtte a törzsüket kiegyengetett ágakkal, mint valami paplannal jó magasan körülbugyoláltuk, még többet töprengtem. És kiegészítettem az Orion Marsner lány portréját. Láttam magam előtt, amint az ismerősei utána kiáltanak, amint úgy viselkednek, vagy próbálnak viselkedni vele, mint az erdei száműzetése előtt, amint csalogatják, hogy miként annak előtte csak a hasával, lábával beszéljen velük, csak az altestével, amit bugyijának finom gumia választ el a felsőtől, és senki sem érti, hogy ő a gumitól fölfelé eső résznek adta immár az elsőbséget. A buszból srníben szálltam ki, megkérdeztem, hol van az útfelügyelőség, és jelentkeztem, hogy én vagyok az, aki egy évig útkaparó lesz valahol messze, szinte már a hegyekben, ahol senki sem vállalja ezt a munkát. És délután vételeztem egy lovacskát, meg egy szekeret, azt tanácsolták, vegyek egy kecskét, s ajándékba adtak egy farkaskutyát. És aztán nekivágtam a lovacskával az útnak. A holmim a kocsin volt, a kocsi mögött egy púrázon a kecske ballagott, a kutya összebarátkozott velem, vettem neki szalámit, és mentem a folyvást enyhén emelkedő úton. A tájban egyre hatalmasabb fenyők és magasabb borókák tárultak elém, melyeket sarj erdő váltott fel, meg a düledező kerítések közt növekvő bozót és cserje. Mint a morzsolódó mézes kalács, úgy estek szét a léckerítések. A törmelék lassan humusszá rohadt, melyből málna és a ragadozón burjánzó szedernő. Ott lépdeltem a paci bólogató feje mellett. Olyan volt ez a lovacska, mint egy bányaló. Arra gondoltam, biztosan valahol a föld alatt dolgoztatták, mert pont olyan szép szeme volt, mint a fűtőknek, vagy mint azoknak az embereknek, akik napközben villanyfénynél vagy lámpás mellett dolgoznak. Olyan szeme volt, mint a bányásznak, mikor följön a mélyből, vagy mint a fűtőnek, aki kiszalad az utcára, hogy megnézze, milyen szép az ég, mert az ilyen szemnek minden ég szép. És ahogy mentem az egyre elhagyatottabb vidéken, német erdei munkások házai mellett haladtam el, akiket kitelepítettek. Elidőztem minden háznál, ott álltam a küszöbön, a család meg az elvadult málna a mellemig ért, a gaz fölött benéztem a fűvel már benőtt konyhába, szobába. Szinte minden házban villanykörtét láttam, a vezetéket követve egy patakhoz értem, és ott egy romos kis villanytelepet találtam, amit miniatűr turbina hajtott. A telepet ugyanazok a munkáskezek építették, amelyek a fát vágták a környéken, ugyanazok az erdei munkások, akik itt éltek, és akiknek el kellett menniük. Hogy el kellett menniük, hogy eltávolították azokat a gazdagokat, akik a politikát csinálták, akiket én olyan jól ismertem, akik dőfösek és gorombák és kérkedők és durvák és felfuvalkodottak voltak, és ez végül a vesztüket okozta, azt még értettem. De azt már sehogyan sem tudtam felfogni, miért kellett elmenniük ezeknek a munkás embereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik. Kár volt ezekért az emberekért, akiknek nem jutott az életből más, mint a gürcölés az erdőben és egy kis parcella a hegyoldalon. Akiknek nem volt rá idejük, hogy döjfösek és felfuvalkodottak legyenek, akik bizonyára alázatosak voltak, mert erre tanította őket az itteni élet, amiben én is belepillantottam, és aminek most elébe megyek. És támadt egy ötletem.
Kinyitottam a bőröndömet, elővettem az aranycsillagomat tartalmazó dobozt, és kortbársony kabátomra feltűztem a világos kék díszszalagot, és újra elindultam. A csillag ott szikrázott az oldalamon, és én olyan ritmusban szedtem a lábam, ahogyan a lovacska bólogatott. Az állat vissza-vissza nézett, a jelvényemre pillantott, és fölnyerített, és a kecske fölmekegett, és a farkaskutya jókedvűen megugatott. Majd, hogy nem a jelvényre vetette magát. És ekkor ismét megálltam. Eloldoztam a kecskét, és megnéztem egy újabb épületet. Valami kocsmaféle volt. Egy hajdani erdei fogadó, benne kis ablakos, hatalmas terem, ami csodával határos módon száraz maradt. Úgy állt itt minden, ahogyan régen is állhatott. A poros korsók a polcokon, a hordó a padlón, csapostul, mellette a súlyok, amivel a hordó csapra verik. És ahogy kifelé indultam, egy tekintetet éreztem magamon. Egy itt maradt macska volt az. Hívtam, a macska nyávogott, visszamentem a szekérhez egy kis szalámiért, és guggolva csalogattam magamhoz. A macska szerette volna, hogy megsimogassam, de az elhagyatottság meg a szokatlan emberszag újra és újra elriasztotta tőlem. Leraktam a szalámit, és az állat mohó nevett. Kinyújtottam a kezem, de félreugrott. Fölborzolta a szőrét és fújt. Kimentem a napfényre, a kecske a patakból ivott, fogtam egy vödröt, megmerítettem a vízben, és inni adtam a pacinak, és utána újra nekivágtunk az útnak. És amikor a kanyarban visszanéztem, hogy lássam, milyen is ez a táj hátulról, mint ahogy hagytam, hogy a szép nők elmenjenek mellettem, és aztán még utánuk fordultam, hát látom, hogy az a macska a kocsmából követ bennünket. És én ezt jó jelnek tartottam. Megpattogtattam az ostoromat, és felrikkantottam. Valami örömféle feszítette a keblemet, és egyszerre csak énekelni kezdtem. Bátortalanul dúdoltam, mert életemben sose énekeltem. Egész életem során nem jutott eszembe. Évtizedekig föl sem ötlött bennem, hogy jó volna énekelni. És most énekeltem. Szavakat, mondatokat találtam ki, azokkal egészítettem ki a dal szövegében támadt lyukakat. A farkaskutya vonítani kezdett, leült és hosszan vonított. Adtam neki egy darab szalámit, ő meg a lábamhoz dörgölőzött. Én csak énekeltem tovább, mintha ezzel az énekléssel nem dallal, mert már csak kornyikálás jött ki a torkomon, amiről azt hittem, hogy dal, holott semmiben sem különbözött a farkaskutya vonításától. Éreztem, hogy ezzel a dalolással, érvénytelen váltókkal, feleslegessé vált levelekkel és képeslapokkal teli skatujákat, fiókokat borítok ki magamból, hogy ajkamról régi, széttépet, egymásra ragasztott plakátok foszlányai szállnak tova, melyek tépettségükben képtelen szövegeket alkotnak, foci meccs plakátok, koncertplakátokkal keveredve, kiállítások hirdetései, a rezes bandák farragaszaival, mindaz, ami úgy ülepedik le az emberben, mint dohányos tüdejében a füst. Énekeltem hát, és úgy éreztem magam, mint aki hurutus gégéjéből, garatjából mindent kiharákol és kiköpköd. Olyan volt ez, mint mikor a kocsmáros kiforrázza és vízsugárral kimossa a sört, továbbító bronzcsövet. Mint mikor a szoba falairól, melyek között több nemzedék élt, leszaggatják a több rétegben felragasztott tapétát. És így mentem tovább a vidéken, ahol már senki sem hallhatott. Amerre néztem, a dombokról mindenütt csak a természetet láttam. Erdőket, s megint csak erdőket, s ami az emberből meg a munkájából maradt, azt lassan és szívósan szintén az erdő nyelte el. A parcellákból csak a kőfal maradt meg, az épületekbe benyomult a fű és a bozót, a fekete bodza ágai megemelték a cementpadlókat és a kőlapokat, arrébb hengerítették őket és szétterítették felettük leveleiket és frissen sarjadt lombjukat. A fekete bodza nagyobb erővel dolgozik, mint a kocsi emelő, mint a hidraulikus daru vagy a prés. És az úton kavicskupacok sorjáztak, s azok mentén megérkeztem egy nagy épülethez. Körbejártam, és láttam, hogy itt ennek az útnak a mentén jó dolgom lesz. Mondták ugyan, hogy kőtörmelékkel kell majd foltoznom és karbantartanom az utat, de egyelőre ezen az úton senki sem jár, és nem is fog, és csak azért kell rendbe tartanom, mert hát ha történik valami, és mert nyáron erre szállítják a fát. És aztán emberi jajszót és hegedű hangját hallottam.
majd ismét azt a dallamos zokogást, és elindultam az úton a hang irányába, és észre sem vettem, hogy a lovacska, melyet már kifogtam a kocsiból, s az istrángot a hámra vetettem, szóval, hogy a paci, meg a kecske, meg a kutya jönnek utána. És ekkor egy három fős csoporthoz értem. Cigányok voltak, azok, akiket föl kellett váltanom. És amit láttam, az varázslatos volt, mint mikor a hihetetlen valósággá válik. Öreg cigányasszony guggolt a tűznél, mint általában a nomádok, és bottal kavargatott valamit a fülénél két kőre támasztott lábasban. Egyik kezével kavart, a másikkal a térdére könyökölt, homlokát a tenyerébe temette, keze fejét a fekete hajából font tincs verdeste. Az öreg cigány pedig szétterpesztett lábban ült az úton, és hatalmas kalapácsütésekkel püfölte a földbe az elegyengetett kavicsot, s fölé hajolva, csípőben szűk, trapézszárú nadrágban egy fiatalember szenvedélyes, panaszos dalt hegedült. Egy cigány nótát játszott, ami aligha nem kifejezte, sőt fokozta a társa lelki állapotát, mert az öreg elnyújtott, panaszos sírással jajgatott és nyűszített, és a zene hatására két kézzel tépte a haját, és a kitépett csimbókokat a tűzre dobta, aztán megint a kavicsot püfölte, miközben a fia vagy unokaöccse hegedült, és az öreg asszony valami ételt főzött. És én ott láttam magam előtt, mi vár rám, hogy egyedül leszek itt. Senki sem fog főzni nekem, de hegedülni sem. Csak a lovacska, a kecske meg a kutya lesz velem, és a macska, mely tisztes távolból mindenhová követett bennünket. És aztán köhintettem, az öregasszony megfordult, és úgy nézett rám, mintha napba nézne. És az öreg abba hagyta a munkát, és a fiatal cigány letette a hegedűjét, és meghajolt előttem. És én megmondtam, hogy dolgozni jöttem ide. De az öreg ember meg az öregasszony fölállt, és hajlongott előttem. A kezüket nyújtogatták, és azt mondták, igen, ők már mindent előkészítettek. És csak most vettem észre, hogy a bozótosban ott áll a kordé, a könnyű cigánykocsi nagy hátsó kerékkel, és azt mondták, hogy ebben a hónapban én vagyok az első ember, akit látnak. Kérdeztem komolyan, de nem hittem nekik. És a fiatalember leemelte a kordéról a hegedűtokot, kinyitotta, és mint gyermeket a bölcsőbe, olyan óvatosan helyezte bele a hangszert, és még nagyobb elővigyázatossággal takarta be a bársonyterítővel, melyet hímzett iniciálékkal gazdagított kotta, és valami nóta hímzett szöveget díszített. Ránézett a hegedűre, megsimogatta a takarót, és bezárta a tokot, majd fölugrott a kordéra, fogta a gyeplőt, az öreg útkaparó is fölült, maguk mellé vették az öregasszonyt, és elindultak a kátyús és tódozott-fódozott úton. Megálltak az épület előtt, ahonnan kihozták a takarókat meg a dunyhát, néhány edényt és az üstöt, és én marasztaltam őket, hogy legalább az éjszakát töltsék még itt, de siettek. Már alig bírták kivárni, mondták, hogy megint embert lássanak, hogy emberek között lehessenek. És mondom, milyen volt itt télen? Ajajajajajaj, jajgatott az öreg cigány. Rossz. Megettük a kecskét, aztán a kutyát, meg a macskát is, és kezét felemelve három ujjával esküdött, hogy három hónapig nem járt erre egy árva lélek sem. És betemetett minket, uram, a hó! Az öregasszony sírva fakadt, és ismételte. És betemetett minket a hó! És zokogni kezdtek, és a fiatal cigány elővette a hegedűjét, és egy búsnótába fogott. Az öreg cigány meg rántott egyet a gyeplőn, és a lovacskájuk nekifeszült az istránnak, és a fiatal cigány terpezben állva lendületes mozdulatokkal és szomorú arccal játszotta a cigány románcot. És a cigány öreganyó meg a cigány öregapó halkan sírdogált, jajgatott. Arcuk tele volt szenvedéssel és ránccal. Integettek nekem, s kézmozdulataikkal adták értésemre, hogy sajnálnak engem, sőt, halálra ítélnek, két kézzel löktek el, nem is maguktól, de az élettől, mintha integető kezükkel elkaparnának, eltemetnének. És a dombtetőn az öreg még egyszer fölegyenesedett, és újra kitépett egy csomót a hajából, és a kordé eltűnt a domb mögött, s csak a hajat eldobó kéz látszott. Az öreg cigány nagy kétségbeesése és felettem való sajnálkozása bizonyítékául.
Beléptem az elhagyott fogadó nagyszobájába, hogy körülnézzek, hol is fogok lakni, és bejártam az egész épületet, körüljártam az ólakat, a fáskamrát, a szénapajtát, és észre sem vettem, hogy ahogy mentem, ott lépdelt mögöttem a lovacska, a kecske, a kutya és végül a macska is. Mikor a kúthoz indultam, hogy megmosakodjak, ott jött mögöttem nagy komolyan a lovacska, a kecske, a farkaskutya és a macska. Megfordultam és néztem őket. Ők meg engem néztek, és láttam, hogy félnek, hogy itt ne hagyjam őket. Elmosolyodtam, és sorra megsímogattam a fejüket. A macska is szerette volna, hogy megsímogassam, de a félénkség erősebb volt benne, úgy ugrott el, mintha puskából lőtték volna ki. Az utat, amit karban tartottam, és kőzúzalékkal foltoztam, a kőzúzalékot is nekem kellett törnöm, az utat, ami az életemhez volt hasonlatos, folyvást belepte a fű és a gyom, előttem csak úgy, mint mögöttem. Csak azon a szakaszon, amin épp dolgoztam, csak azon látszott a kezem nyoma. A felhőszakadások és a kitartó esők gyakran elmosták a talajt, és homokkal meg apró kövekkel borították be az úton elvégzett munkámat, de én nem voltam dühös, nem szitkozódtam és nem átkoztam a sorsomat, hanem türelmesen munkához láttam. És napokig hordtam talicskával meg lapáttal a homokot és horgalékot, de nem azért, hogy utat javítsak, hanem hogy megint végig menjek rajta a lovacskával meg a kocsival. Egyszer eső után egy egész földnyelv ondott az útra, és egy heti munkámba került, míg újra eljutottam arra a helyre, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytam a javítást. De erőmet még jobban összeszedve már kora reggel munkához láttam, és a magam elé tűzött cél, hogy eljussak az út túloldalára, csökkentette fáradtságomat. És amikor egy hét elteltével már a kocsival is végig tudtam menni az úton, büszke voltam, és elnéztem a munkámat, amit mintha el sem végeztem volna, mert az országút olyan volt, mint azelőtt. Senki sem hitte volna el nekem, senki sem dicsért volna megérte, senki sem ismerte volna el azt a 60 órás munkát. Csak a kutya, a lovacska, a kecske meg a macska. De ők nem tanúskodhattak mellettem. De én már nem akartam, hogy emberi szemek lássanak, hogy megdicsérjenek. Mindez már távol volt én tőlem. Így aztán szinte egy hónapig más sem csináltam, csak robotoltam látástól vakulásig, hogy olyan állapotban tartsam az utat, ahogyan átvettem. Egyébként egyre inkább úgy éreztem, hogy ennek az útnak a karbantartása az életem karbantartása, mely visszapillantva olyannak tetszett, mintha valaki mással esett volna meg, mintha eddigi egész életem egy regény, egy könyv volna, amit valaki más írt. Csak hogy ehhez az életregényhez kizárólag nekem volt kulcsom. Életem egyetlen tanúja én magam voltam, még ha az én utam elejét és végét is újra meg újra benőtte a gaz. De akárcsak a csákánnyal és lapáttal, az emlékezéssel karban tartottam életem múltba vivő járható útját, hogy az elmélkedéssel visszajuthassak oda, ahonnan az emlékeket meríteni akartam. És amikor végeztem az útjavítással, kikalapáltam a kaszát, és füvet kaszáltam a lankákon, szárítottam a szénát, aztán a sarjú szénát, mikor jó idő volt, délutánonként behordtam a szénát a pajtába, és készültem a térre, amiről azt mondták, hogy itt majd 6 hónapig tart. Hetente egyszer befogtam a lovacskát, és vásárolni mentem. A visszaúton lekanyarodtam a karbantartott országútról, a dűlőre, ahol egy lélek sem járt. Olykor visszapillantottam, és láttam a kocsikerekek nyomát, eső után a pacipatkójának nyomát is, hogy aztán magam mögött hagyva 2 kihalt falut visszatérjek a rendes országútra, melynek arcát teherautó nyomok ráncolták, az útpatka porát pedig bicikli és motorkerékpár abroncsok mintái, az erdei munkások és katonák járműveinek nyomai, akik erre jártak munkába vagy szolgálatba, és ezen az úton tértek haza. Amikor megvettem a boltban a konzerveket, a szalámit, meg a nagyvekni kenyeret, betértem a kocsmába, és a kocsmáros meg a vendégek odaültek hozzám, és faggattak, hogy érzem magam a hegyekben, abban a nagy elhagyatottságban. És én el voltam bűvölve, és arról meséltem, amit emberfia még nem látott, de ami itt látható volt. Úgy meséltem, mint aki átutazóban van, mint aki csak 2-3 napra szállt meg itt,
Úgy beszéltem, mint egy kiránduló, mint egy természetért lelkesedő ember, mint egy városlakó, aki valahányszor vidékre megy, romantikus ostobaságokat hord össze az erdő szépségeiről. Hogy milyen gyönyörűek a ködbevesző hegycsúcsok, és hogy legszívesebben örökre ide költözne, mert olyan szép itt. Ott a kocsmában zavarosan magyaráztam, hogy a szépségnek azért másik oldala is van. Hogy kapcsolatunk ezzel a szép tájjal, ezzel a szép veknivel azon is múlik, mennyire képes szeretni az ember azt is, ami kellemetlen, sivár. Mennyire képes szeretni ezt a tájat esős óráiban és napjaiban, amikor korán sötétedik, amikor az ember bent ül a kályhánál és azt hiszi 10 óra elmúlt, pedig még csak 6:30 van. Mennyire képes szeretni azt, hogy egyszerre csak önmagával beszél. Hogy megszólítja a lovacskát, a kutyát, a macskát, meg a kecskét, hogy legszívesebben egyedül van és önmagával társalog. Először csak szép halkan, amolyan mozit játszik, hagyja leperegni a múlt képeit, de később, mint ahogy az velem is történt, megszólítja önmagát. Tanácsot ad önmagának, kérdezősködik és kérdéseket tesz fel, kihallgatja önmagát, hogy kiszedje magából a legmélyebb titkot, és mint az ügyész benyújtja maga ellen a vádiratot és védekezik, és eképpen az önmagával folytatott váltakozó párbeszéddel eljut az élet értelméig. Nem ahhoz, ami volt és régen történt, hanem előre nézve. Hogy milyen utat tett meg, és milyen az, ami előtte áll. És vajon jut-e még rá idő, hogy az elmélkedéssel olyan nyugalmat nyerjen, ami mentessé teszi a vágytól, hogy elmeneküljön a magány elől, a leglényegibb kérdések elől, amelyek feltevésére kell, hogy ereje és bátorsága legyen az embernek. Így aztán én, az útkaparó, aki minden szombaton estig a kocsmában ültem, minél tovább üldögéltem ott, annál jobban kiadtam magam az embereknek. Annál többet gondoltam a kocsma előtt áldogáló lovacskámra, a szikrázó magányra új otthonomban. Láttam, hogyan árnyékolják be nekem az emberek azt, amit látni és tudni akartam. Hogy csak szórakoznak, ahogyan egykor én is szórakoztam. Hogy mindegyikük húzza, halasztja a kérdést, amit egyszer fel kell tennie, ha lesz olyan szerencsés, hogy halála előtt jut még rá ideje. Voltak épp abban a kocsmában jöttem rá, hogy az élet lényege a halálról való kérdezősködés. Hogy miként viselkedem majd, ha ütött az órám. Hogy valójában a halál, de nem is, inkább az önmagamtól való kérdezősködés nem más, mint a végtelenség és örökké valóság látószögéből folytatott beszéd. Mert az amúgy is idő előtti eltávozással véget érő utunk értelmetlensége felett érzett gyönyör, az önnön pusztulásunknak élménye és élvezete keserűséggel, tehát szépséggel tölti el az embert. Így aztán már mindenki csak nevetett rajtam a kocsmában. Megkérdeztem hát minden vendégtől, mit szeretne, hová temessék. És először mindenki megrémült, de aztán nevetni kezdtek, úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és visszakérdeztek, hogy én hová temettetném magam, ha lesz olyan szerencsém, hogy időben megtalálnak. Mert az utolsó előtti útkaparót csak tavasszal találták meg, de addigra már úgy eltakarították a cickányok, egerek meg rókák, hogy csak egy kis kötek csontot temettek el, mintha a friss párga vagy levesbe való marhacsont volna. És én élvezettel beszéltem a saját síromról. Ha itt halnék meg, és ha csak egyetlen le nem rágott csontot vagy a koponyámat temetnék is el belőlem, temessenek a dombon lévő temetőbe, a domb gerincén. Mert az a kívánságom, hogy azon a választó vonalon a koporsóm egy idő után essen szét, hogy az, ami még megmaradt belőlem, folyjon szét az esővel 2 égtáj felé. Hogy egyik felemet vigye a víz a csehországi patakokba, a másikat pedig a patakok hullámain és a szöges dróton a határon át a Dunába. Hogy tehát világpolgár akarok lenni halálom után is, aképpen, hogy a Moldvából az Elbába, onnan meg az északi tengerbe jutok, a másik felem pedig a Duna vizével a fekete tengerbe majd, mindkét tenger segítségével az Atlanti óceánba kerül. És a kocsma vendégei elcsendesedtek, csak néztek rám. És én ilyenkor mindig fölálltam, ezeknek a kérdéseknek örült már előre az egész falu. Amikor megérkeztem, végül mindig ezt a kérdést szegezték nekem, és szinte mindig ugyanúgy válaszoltam, valahányszor arról faggattak, hogy mi lenne, ha Prágában halna meg, és ha Brnóban, és ha Perzsimovban, és ha felfalnának a farkasok.
és én mindig pontosan úgy agyaltam ki, hogy mi lenne, ahogyan arra a francia tanár okított. Hogy az ember lelkileg, testileg elpusztíthatatlan, csak átalakul, átváltozik. Egyszer egy verset elemeztek Marcellával. A költőt úgy hívták, hogy Sandberg, és a vers arról szólt, hogy miből is van az ember. Hogy van benne foszfor. Méghozzá annyi, hogy 10 doboz gyufát lehetne belőle gyártani. És annyi vas, amennyiből egy akkora szög kovácsolható, amekkorára egy ember felakaszthatja magát. És annyi víz, hogy abból 10 liter pacalleves főzhető. És ezt elmondtam a falusiaknak, ők meg féltek. Féltek tőlem is. És vigyorogtak mindazon dolgok felett, ami rájuk vár. Ezért aztán inkább arról meséltettek, mi lesz velük, ha itt halnak meg. Egyszer éjszaka felmentünk abba a dombon fekvő temetőbe, és én megmutattam nekik azokat az üres parcellákat, ahonnan, ha oda temetik őket, felerészt az északi tengerbe, felerészt a fekete tengerbe kerülnek. Csak az a fontos, hogy a koporsót keresztbe helyezzék a sírba, mintha egy háztető gerincére fektetnék. És aztán elindultam a bevásárolt holmival haza. Egész úton töprengtem, egész úton beszélgettem magammal. Újra elmeséltem, miket mondtam és cselekedtem aznap, és feltettem a kérdést, vajon jól mondtam-e mindent? Vajon helyesen cselekedtem-e? És csak azt ismertem el helyesnek, ami szórakoztatott. Nem úgy, mint a gyermeket vagy a részeget, hanem mint ahogyan arra a francia tanár tanított, a szórakozás, mint metafizikai szükséglet. Mert ami szórakoztatja az embert, az az igazi. Maguk idióták, átkozott, gonosz, hülye és bűnös nemzedék, mondta és szitkozódott, hogy elérje nálunk azt, amit akart. Hogy a mi szórakozásunk a költészet legyen, a szép dolgok és történések. Hogy a szépnek mindig a transzcendens felé mutató eredménye és hatása van, azaz a végtelen és az örök felé mutat. És azon az én szállásomon, abba a söntésbe, ami egyúttal táncterem is volt, mikor már nem bírtam magammal, és arra vágytam, hogy jöjjön már egy ember, hogy legyen velem valaki, még a tél beállta előtt hatalmas, régi tükröket vettem a faluban, néhányat ingyen is odaadtak, szíves, örömes megszabadultak tőlük, mert azt mondták, hogy ha belenéznek a tükörbe, németek jelennek meg benne, így hát takarókba és újságpapírba bujoláltam azokat a tükröket, és hazaszállítottam őket. Egész nap fatipliket vertem a falba, aztán fölcsavaroztam a tükröket azokra a tiplikre, az egész falat tükrökkel borítottam. És ezután már nem voltam egyedül. Mikor hazafelé mentem a munkából, már előre örültem, hogy hamarosan elébe jövök magamnak. Meghajolok a tükörben magam előtt, és jó estét kívánok. És amíg aludni nem térek, nem leszek egyedül. Ketten leszünk itt. Mit számít, hogy a mozdulataink egyformák lesznek? Ha önfaggatásomat nagyobb valószerűséggel folytathatom. Amikor elmegyek hazúról, az ott a tükörben, a hasonmásom, az is hátat fordít nekem. Mindegyikünk másfelé tart, és mégis a szobából csak én távozom. Ezt a jelenséget képtelen voltam megmagyarázni, hogy miért nem látom magam, amikor távozom. Hogy miért csak akkor látom ismét az arcomat, mikor visszafordítom a fejem. De a hátamhoz, ahhoz még egy tükör kéne. És így fejlődött ki bennem az érzék, hogy tapintási élményem volt a láthatatlan, ám de létező dolgokról. A hihetetlen valósággá lett. Valahányszor hazafelé tartottam a szombati bevásárlásaimból, zsebemben a béremmel, mindig megálltam a dombtetőn lévő temető alatt. Leereszkedtem a patakhoz, amelybe a hegyoldalról források, csermelyei és még kisebb patakocskák ömlöttek. Itt ezen a vidéken még a sziklákból is víz fakadt, és én minden alkalommal megmosakodtam. Lemostam az arcomat, a víz tiszta volt és hideg, és láttam, miként folydogálnak szakadatlanul abból a temetőből az elföldeltek nedvei a patakba. Már biztosan lejutottak idáig, megszűrve és megpaszírozva a csodálatos föld által, mely a halottból képes szöget csinálni, amire fölköthetném magam, meg tiszta vizet, amiben az arcomat mosom, mint ahogy sok-sok év után valahol valaki az én metamorfózisomban mos majd arcot, az én testemből lett foszforral gyújtgyufát. És sosem tudtam megállni, mindig beleittam abba a vízbe, a temető alatti patak vizébe.
Először belekóstoltam, mint a borszakértő, és mint ahogyan a Badestube és a Bernkasteller Riesling szakértője fölismeri a szőlőskertek mellett százával elhúzó gőzmozdonyok illatát, vagy az apró tüzekét, amelyeket a szőlősgazdák raknak nap mint nap, hogy megmelegítsék ebédjüket, uzsonnájukat, s ez a füst egy korty Rieslingben is érezhető, így kóstolgattam én is a jobb létre szenderülteket, akiket valamikor ott temettek el a dombon lévő temetőben. Valahogy úgy ízlelgettem őket, mint ahogyan a tükröket is, csak azért kaptam, mert megőrizték az egykor beléjük néző németek nyomát, akik már jó pár éve elmentek innen, de illatuk még ott van a tükörben, amelyben minden nap hosszan belenézek, amelyben sétálok, és mint a megboldogultak vizében járkálok, és megérintem az alig látható portrékat, melyeket csak az lát, akinél a hihetetlen valósággá vált. Így aztán én is beleütközöm a dirndlis leányportrékba, a háttérben meghúzódó bútorokba, meg a német családi idillembe. És azok az én falusi embereim, akik megajándékoztak a tükrökkel, és én viszonzásul tükröt állítottam eléjük, hogy mi várja őket a temetőben, közvetlenül halottak napja előtt lelőtték a farkaskutyámat. Én betanítottam, illetve a kutya maga tanulta meg, hogy pofájába veszi az egyik táskát, mint aki jön velem vásárolni, de láttam, hogy egymaga iramodott el a faluba vivő úton. Így aztán próbaképpen fölírtam neki egy papírra, mire van szükségem, ő meg szaladt, és két óra múlva megjött, és a lábam elé rakta a teleszatyrot. Így aztán ahelyett, hogy a lovacskával jártam volna a faluba, majd minden másnap a kutyát küldtem le vásárolni táskával a foga közt. És egyszer, amikor a falubeliek megint hiába vártak, és látták a kutyámat, ahogy helyettem viszi a bevásárolt holmit, hát lelőtték azt a kutyát, hogy lekényszerítsenek a kocsmába. És én sírtam. Egy hétig sirattam a farkas kutyát, de aztán mégiscsak befogtam a lovacskát, ekkor már leesett az első hú, és elindultam a béremért meg a nagy téli bevásárlásra. És mindent megbocsátottam a falubélieknek, mert hiányoztam nekik. Már nem ugrattak engem, és ha mégis, hát másképp, magasabb szinten. Nem tudtak meglenni nélkülem a kocsmában. Nem volt minek előre örülniük, mesélték nekem. Azt sem kívánták, hogy meghalljak, csak azt akarták, hogy hetente egyszer lejöjjek hozzájuk, mert a templom messze van, és én még a plébános úrnál is szebben beszélek. A farkas kutyám még hazaszaladt. A tüdejét lőtték meg. A bevásárolt holmit is hazahozta, még megsimogattam, még hoztam neki dicséret és jutalomképpen egy kocka cukrot, de az már nem kellett neki. Ölembe hajtotta a fejét, és így haldoklott lassan. Mögöttem a paci hajolt fölénk, szaglázta a kutyát. Oda jött a kecske meg a cica is, amely mindig a kutyával aludt, de hogy megsimogassam, azt sosem hagyta, és ha mégis, hát csak messziről. Azt hiszem, ő szeretett engem a legjobban. Amikor beszéltem hozzá, a hátára feküdt, és tekergett, és vonaglott, és kieresztette a karmocskáit, és úgy nézett rám, mintha az állát vagy a bundáját vakargatnám, de ha kinyújtottam felé a kezem, akkor a félénkség vad ereje kilőtte a kezem ügyéből. És ez a macska odajött, és ahogy megszokta, odasimult a farkas kutya bundájához, aztán oda nyújtottam neki a tenyerem, de ő a kutya kihúnyó szemébe nézett, és én megsimogattam a cicát. Ő meg rám pillantott, és olyan iszonyú volt számára, hogy én simogatom, hogy a barátja halála elnyomta benne a rettegést, hogy inkább lehúnyta a szemét és fejecskét a kutya bundájába furta, hogy ne lássa azt, amitől irtózott, de ami után vágyakozott is. Egyszer, késő délután, mikor elgondolkozva vízért mentem a kúthoz, ahogy mentem fölfelé, először csak éreztem, majd láttam is, hogy az erdő szélén, kezével egy fának támaszkodva, ott áll Zdenyek. A hajdani híres pincér, az én volt kollégám a csendességszállóból, aki most meretten engem figyelt. És én, aki az abesszin császárnak szolgáltam fel, tudtam, hogy szándékosan jött ide, hogy megnézzen, és nem, hogy nem akar velem beszélni, hanem szüksége sincs rá, mindössze csak látni szeretne, hogyan illeszkedtem bele ebbe a magányos életbe, mert nagy úr most Zdenyek a politikában, rengeteg ember veszi körül, de tudtam, hogy legalább olyan egyedül van, mint én.
és pumpáltam a vizet, az állatkák nézték, hogyan dolgozom, és én továbbra is éreztem, hogy Zdenyek minden mozdulatomat figyeli, ezért aztán ügyeltem rá, hogy úgy nyomjam a pumpát, mintha senki sem látna, de jól tudtam, hogy Zdenyek tudja, hogy tudom, ott áll az erdő szélén. És aztán lehajoltam, és megfogtam a két csöbör fülét, vártam, hogy Zdenyek megmoccanjon, mert én több száz méterre is hallok minden rezdülést, minden nezt. Így kérdeztem meg Zdenyektől, akar-e mondani valamit. De neki nem volt erre szüksége. Megelégedett azzal, amit látott, hogy még élek, és hogy egyszerre csak hiányoztam neki, mint ahogyan én is gyakran gondoltam ő rá. És felemeltem a két csöbröt, és elindultam lefelé a házhoz. Mögöttem a lovacska, utána a kecske, meg a macska, óvatos

mert bár mindketten máshol élünk, csak így módon tudtunk elbeszélgetni egymással. Így tudtuk a csenddel kimondani azt, ami a szívünket nyomja meg, hogy milyennek is látjuk a világot. Aznap havazott. Postabélyegnyi pelyhekben csendesen hullott a hó, de estére hófúvás lett belőle. A mindig egyformán hideg és kristálytiszta forrásvíz tovább csörgedezett a pincében a kőbe faragott vályúba. Az ól a folyosón volt, a konyha mellett. És a lótrágya, amit a falusiak talácsára az istállóban hagyta, meleg volt. És úgy kifűtötte a konyhát, mintha csak központi fűtés volna. Három napon át néztem a kavargó havat, amely úgy zizegett, mint sok kis lepke vagy kérész, mint az egymásra hulló virágok. Az utamat egyre több hó borította, harmadnap már annyira be volt havazva, hogy egybefolyt a tájjal, és senki sem mondta volna meg, merre is visz az út. Hanem azon a harmadik napon elővettem a régi szánt, találtam csengettyűt is, amit minden órában megráztam, és mosolyogtam, mert a csengettyű csiringelése azt a képet idézte elém, hogy befogom a lovacskámat, odahajtok az utam fölé, és végig siklok az út felett, és a hóréteg, ez a hópárna, ez a dunyha, ez a vastag fehér szőnyeg, ez az egész tájat beborító felfújt takaró elválaszt minket egymástól. Javítgattam a szánt, és észre sem vettem, hogy a hó az ablakomig ér. Később már az ablak közepéig tornyosult. Azokban a pillanatokban, amikor az ablakra néztem, s elfogott a félelem, hogy milyen magasra duzzadt a hóáradat, láttam a házamat. És ez a ház állatostul egy láncon lógott le egyenesen a mennyből. És láttam világtól elvágott kunyhókat, melyek akárcsak azok a tükrök, mégis csordultig tele voltak elfelejtett, eldugott, mindazonáltal egy vékony hártyával odaragasztott képekkel, melyeket csak annyira lehetett megidézni és előhívni, mint azokat a képeket, amikkel a tükröket kibéleltem. Pontosabban, amik bélelték és szegélyezték az idevezető utamat, amit már ellepett az elmúlt idők hava, míg az emlékezés, mint gyakorlott kéz, bármikor kitapinthatta a bőr alatt az ütőeret, és megállapíthatta, merre folyt, merre folyik és merre fog a közeli jövőben folyni az élet. És megrémültem attól a pillanattól, amikor megtalálok halni. Mert akkor mindaz a hihetetlen, ami valóvá vált, elmegy. Hogy az az ember különb, aki jobban fejezi ki magát, mint azt a francia irodalom és esztétika tanára mondta. És hirtelen vágy fogott el, hogy leírjak mindent úgy, ahogyan történt, hogy mindezt más emberek is olvassassák. Hogy azáltal, amit elmondok, magam elé fessem az összes képet, mely sok-sok gyöngyként, rózsafűzérként fűződött életem hosszú fonalára, az életemére, amire hihetetlen módon itt találtam rá. A kunyhó körül derékig hullott hóra vetett, ámuló tekintetemmel. És így minden este, mikor ott ültem a tükör előtt, és hátam megett a macska, a söntéspulton ülve fejecskével a tükörképemet bögdöste, mintha én volnék az, én meg a kezemet nézegettem, s odakint árvízként zúgott a hóvihar. Hát minél tovább néztem a kezem, még föl is emeltem, mintha megadnám magam önmagamnak, és elnéztem a tükörben azt a két kezemet, a mozgó ujjaimat. Láttam magam előtt a telet, a havat. Láttam, hogy le fogom kaparni, el fogom dobálni a havat, és keresni fogom az utat, és minden nap tovább keresem majd a faluba vivő utat, s talán a falusiak is keresni fogják azt, ami hozzám visz. És elhatároztam, hogy nappal majd a faluba vezető utat keresem, este pedig írok, azaz a visszavezető utat kutatom, hogy megpróbálom a betűkkel, az írással is kikérdezni magam. És karácsony napján újra hullott a hó, és befújta az utat, amit sok munkával, majd egy hónapig kerestem és tisztítottam. Amolyan hófalat építettem, majd a mellemig ért, olyan mély volt az árok. Már a félútnál tartottam a kocsmáig meg a boltig, ahol halottak napján voltam utoljára. Este úgy csillogott a porhó, mint a flitter a fali naptárokon, és én feldíszítettem a fát, megsütöttem a karácsonyi süteményt.

0: Meggyújtottam a gyertyákat a fán, és az ólból elővezettem a lovacskát meg a kecskét. A macska az onlemezes pulton a kályha mellett ült. Újra elővettem a frakkomat, öltözni kezdtem, de sehogy sem boldogultam. A manzsetta gombok kiestek eldurvult ujjaim közül. Kezem úgy elmerevedett a munkától, hogy a fehér csokornyakkendőt sem tudtam rendesen megkötni. Elővettem a bőröndből a könnyű, lukacsos cipőmet, amit még akkor vettem, amikor a csendesség szállóban voltam pincér és kisovickoltam. És amikor magamra kötöttem a díszszallagot és kitűztem a csillagot, hát az a csillag még a karácsonyfánál is jobban ragyogott, és a lovacska meg a kecske csak néztek rám, és megrémültek. Olyannyira, hogy csicsítgatnom kellett őket. Azután vacsorát készítettem. Konzerv pörköltett krumplival. A kecskének is adtam ünnepi kóstolót, almát aprítottam az innivalójába. Almát kapott a lovacska is, mint minden vasárnap, most is velem ebédelt. Ott állt a hosszú tölgyfaasztalnál, kivette a tárból az almát, és elrobogtatta. Ennek a lónak az volt a kényszerképzete, hogy elmegyek, és őt itt hagyom. Akárhová mentem, követett, és a kecske, amely ragaszkodott a lovacskához, elindult a nyomában, mögöttük meg a kecsketejhez szokott macska ment, bármerre mozdult a kecsketőny, a macska arra iramodott. Így jártunk munkába, és a munkából haza. Mikor ősszel kijártam Sarjút kaszálni, az állatok ott mentek mögöttem, sőt, még vécére menet is a nyomomban voltak, és vigyáztak rám, hogy meg ne szökjek. Még az első héten, amikor megjelent nekem az a lány az Orion csokoládégyárból, és én annyira vágyakozni kezdtem utána, annyira szerettem volna látni, vajon most is könyvekkel a hóna alatt jár-e a csokoládégyárba, annyira elfogott a sóvárgás, hogy összecsomagoltam a legszükségesebbet, és még pirkadat előtt elindultam a faluba, és vártam a buszt. De mikor a busz megérkezett, és a lábam már az első lépcsőfokon volt, egyszerre csak látom, hogy azon az én utamon futva közeledik a lovacska, mögötte a kutya, s végül a dülöngélő kecske, és egyenesen hozzám futottak, és úgy néztek rám azok az állatok, úgy kértek csendesen, itt ne hagyjam őket, és amikor körülvettek, megjelent az elvadult macska is, és fölugrott a padra, ahová teljes kannákat szokták tenni, hagytam, hadd menjen el a busz, és visszatértem az állatokkal. Azóta aztán rajtam tartották a szemüket. Ugyanakkor igyekeztek valamiképp felvidítani. A macska hancúrozott, mint egy kis cica, a kecske megpróbált öklelősdit játszani velem, és tréfából két lábra ágaskodott, és a homlokomba akart döfni. Csak a lovacska nem tudott semmit, de azért minduntalan bársonyos pofájába vette a kezem, és nézett rám, de a szeméből sütött a rémület. Vacsora után, akárcsak másnapokon, a lovacska a kályha mellé telepedett és békésen szuszogott, a kecske pedig melléje heveredett, én meg folytattam a képeim leírását. Elmerültem gondolataimban, és ezek a képek eleinte annyira homályosak voltak, hogy olyat is leírtam, ami felesleges volt. De egyszerre csak belelendültem, és egyik oldalt írtam tele a másik után. Mindig gyorsabban vonult el előttem a kép, mint ahogy le tudtam írni. És az elsuhanó képeknek ez az előnye elvette az álmomat. Azt se hallottam, hogy vihar van-e kint, vagy úgy süt a hold, hogy pattognak tőle az ablaktáblák. Én csak napról napra tisztítottam az utat, és hólapátolás közben az esti utazásomra gondoltam, hogy miről írok majd, ha tollat fogok. Napközben mindent már előre végig gondoltam, úgyhogy este csak azt másoltam le, amire nappal munka közben gondoltam. És az állatok is várták az estét, mert az állat szereti a nyugalmat. Békésen szuszogtak, és én is nagyokat sóhajtottam, és írtam tovább. Ráraktam a tűzre egy hasább fát, és a kályha halkan dorombolt, a viharos szél fügyült a kéményben, és befújt az ajtó alatt. Szent estén, éjfélkor fények bukkantak föl az ablak alatt. Letettem a tollam, és a hihetetlen valósággá vált. Kimentem az épület elé, és a túloldalról, ekés szánon néhány falubéli törtetett hozzám, néhány nyomorult, zátonyra futott életű ember, akik ott szoktak üldögélni a kocsmában, és akiknek annyira hiányoztam, hogy a farkaskutyámat is lelőtték. És most ekés szánnal idáig vergődtek. Behívtam őket a kocsmába, a jelenlegi otthonomba. Amikor rám néztek, jól láttam, mint csodálkoznak. Hát ezt hol szerezted, kitől kaptad, miért öltöztél így ki? Foglaljanak helyet, uraim, mondtam, most maguk a vendégeim, mert valamikor pincér voltam, és a falusiak megijedtek tőlem, mintha már sajnálták is volna, hogy idejöttek. És ez a szalag, az a kitüntetés? Én meg elmondtam, hogy sok-sok évvel ezelőtt kaptam, mert én vagyok az, aki az abesszin császárnak szolgált fel. És kinek szolgálsz fel most? Rémüldöztek. Íme, mint látják, a vendégeimnek. És a lovacskára, a kecskére mutattam, de azok már felálltak, mentek volna kifelé, fejükkel bökötték az ajtót, és én kinyitottam nekik, ők pedig libasorban elindultak a folyósón az ól felé. Csak hogy a frakkom, a csillogó érdemrendem, meg a kék szalagom annyira megrémisztette a falubelieket, hogy inkább állva maradtak. Aztán minden jót és kellemes ünnepeket kívántak, és meghívtak, hogy ebédeljek velük karácsony másnapján. És elindultak kifelé. Láttam a tükörben a hátukat, és mikor már az ablakból is eltűntek a távolodó fények, mikor már a csengettyű szó és a hóeke surrogása sem hallatszott, ott álltam egyedül a tükör előtt, magamat néztem, és minél tovább néztem az arcomat, annál jobban megijedtem, mintha valaki idegennél volnék, valaki másnál, aki megbolondult. És magamra leheltem, szinte megcsókoltam magam abban a hideg üvegben, aztán felemeltem a könyökömet, és a frakkom könyökével tisztogattam magamról a homályos foltot, míg újra meg nem jelentem a tükörben, kezemben, mint kocintásra felkínált pohárral az égő lámpással. És mögöttem csendben kinyílt az ajtó, megmerevettem. És bejött a lovacska, s utána a kecske, a macska felugrott a kályha mellett álló ónlemezes kultra, és én örültem, hogy a falusiak átverekedték magukat hozzám, hogy felkerestek engem, hogy megijedtek tőlem, mert én minden bizonnyal különleges ember vagyok. Hiszen valóban Skrivánek főpincér úr tanítványa voltam, aki az angol királynak szolgált föl, engem viszont az a megtiszteltetés ért, hogy az abesszin császár pincére lehettem, s ő mindörökre kitüntetett azzal, hogy ezt az érdemrendet adományozta nekem, és ez a rendjel adott nekem erőt, hogy leírjam olvasóimnak ezt a történetet. Hogy miként vált valóvá a hihetetlen? Nos...
1: Elég lesz.
0: Akkor most már tényleg abba hagyom.

galaxis utikalauz stopposoknak. Messze, kinn a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett, Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván 9 millió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékes-zöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja. Ez a bolygó a következő problémával küzd, vagy inkább küzdött. Az ott élők többsége ideje nagy részében boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak boldogtalanok. Így hát fennmaradt a probléma. Jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk. Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceánból. Ám egy csütörtöki napon, csak nem 2000 évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz, egy Rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és szépé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl se szögeztek volna senkit sehová. Bármi szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne. A megoldás így mindörökre elveszett. Ez a történet nem a leányról szól. Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egy némely következményéről szól. Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe Galaxis utikalauz stopposoknak. Ez nem földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földi halandó se látta, vagy hallott róla. A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemre méltó. Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadóhivatalainak gondozásában, bár a földlakók ezekről se hallottak. Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a 63 további figura súlytalanság esetére című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Ólon Kalib Híd filozófiai bombaként robbanó trilógiája, a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből, és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán. A galaxis külső keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a galaxis utikalauz már kiszorította a hatalmas Enciklopédia Galaktikát, és egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődeit. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók szép nagy betűkkel szedve. Ne ess pánikba! Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemreméltó könyvvel, egyszerűen kezdődik. Ez a történet egy házzal kezdődik.

0: Első fejezet. A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő tanyavilágra. Az égvilágon semmi feltűnő sem volt rajta. Úgy 30 éves, szögletesen guggoló téglaépület volt, 4 utcai ablakkal, s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nem tetszését. Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert történetesen ő lakott benne. Körülbelül 3 éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból, mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is 30 éves lehetett, magas, sötét hajú, és sohasem igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt. Barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak. Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára. Mint később kiderült, utoljára. Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel 8-kor Arthur nem érezte igazán jól magát. Káván ébredt, kibújt az ágyból, bávatagon kóvájgott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani. Fogkréma fogkefére, megvan, sikálás. Borotválkozó tükör a plafonra mered. Arthur beállítja, a tükörben felvillan a másik buldózer képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jó ízűt. Kanna, villásdugó, tej, kávé, ásítás. Átvillan a fején a szó, buldózer. Hogy jön ez ide? A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág. Arthur rámered. Sárga. Gondolja, és a hálószobába trappol öltözni. Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságára gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a borotválkozó tükörben. Sárga. Gondolja, és kitrappol a hálószobába. Megáll, és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma. Halványan rémlik, hogy dühös volt méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte, gyanítható, hogy hosszasan mesélte mindenkinek, legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel. Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Lehetséges. Még egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy, magától gondolja, a tanács ezúttal elvetette a súlykot. Majd elrendeződik. Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki. Belenéz a hálószoba tükörbe. Kiölti a nyelvét. Sárga, gondolja. Átvillan a fején a szó, sárga. Vajon hogy jön ez ide? 15 másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas sárga buldózer útjában, mely a kerti ösvényen halad fölfelé. Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szénalapú kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban 40 éves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Genghis Khan egyenes leszármazottja volt férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata, valamint a kis szörme kalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagyhatalmú ősökre. Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat. Ideges volt, és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolt a munkája elvégzésében, abban, hogy még naplemente előtt eltakarítassa Arthur Dent házát az útból. Ugyan már, Mr. Dent, mondta. Maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a bulldozer útjában az idők végezetéig. Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá. Arthur a sárban feküdt.
1: Benne vagyok, fröcsögte. Majd meglátjuk, kirosdásodik el hamarabb.
0: Attól tartok, bele kell törődnie, mondta Mr. Prosser, miközben kis szörmek alapját markolázta, és körbe-körbe gyűlögette a feje búbján. A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg is építjük. Most hallok erről először, mondta Arthur. Már miért kellene megépítenie? Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, majd abba hagyta. Hogy miért kell megépíteni, mondta. Ez gyorsforgalmi út lesz, a gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell. A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta. Vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy annyian odasereglenek B-ből? És hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian odasereglenek A-ból? A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre, hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen. Mr. Prosser D-ben szeretett. Teljesen mindegy volt számára, hol is van az a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel az ajtó fölött, és kellemesen eltölteni az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs, hogy miért, egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a bulldozer vezető gúnyos vigyorának kereszt tüzében. Mr. Prosser áthelyezte testcsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozás jelentsen be a kellő időben, jegyezte meg.
1: A kellő időben mi? Süvöltötte Arthur. A kellő időben?
0: Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte, dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott 5 fontra. Csak aztán mondta meg.
2: De, Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában.
0: Ó, hogyne. És én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket. Mihelyest hallottam a dologról. Tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi.
2: De hiszen a tervek ki voltak állítva.
0: Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett mennem, hogy megtaláljam őket.
2: Ott van a kiállítási részleg.
1: Zseblámpával!
2: Talán leszakadt a villanyvezeték.
1: Meg a lépcső!
2: Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem?
0: Ó, hogyne, felelte Arthur. Megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsuhasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal. Vigyázz, a leopárd harap!
2: A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét.
0: Nem mintha szép ház volna, jegyezte meg. Sajnálom, nekem például tetszik.
2: A gyorsforgalmi út is tetszeni fog.
0: Ó, fogja már be, mondta Arthur Dent. Fogja be, és menjen a francba innen a rohadt gyorsforgalmi útjával együtt. Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a súlykot.
2: Mr. Prosser szája néhányszor kinyílt és becsukódott, míg elméjén megmagyarázhatatlan, ám kifejezetten vonzó képsor futott át. Arthur Dent háza, amint a lángok emésztik, miközben maga Arthur sikoltozva menekül a lángoló romok közül, és a hátából legalább három súlyos dárdanyele mered ki. Mr. Prosser gyakran üldözték ilyen képzetek, és meglehetősen nyugtalan volt miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát. Mr. Dent szólt.
0: Mi van? Mondta Arthur.
2: Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztül engedném magán?
0: Nincs.
2: Mekkorát? Kérdezte Arthur. Semekkorát, felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik. Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korán sem a majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott, hanem Betelgeuse mellől egy kis bolygóról. Arthur Dent ezt sohasem gyanította volna. Arthur Dent barátja mintegy 15 évvel ezelőtt érkezett a földre, és keményen dolgozott, hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba. El kell ismerni, sikeresen. Így például mind a 15 évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt. Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Fort Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz. Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev, vöröses szőke haját a halántékából hátra fésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátra húzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi az. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele, azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak ugrik. Legtöbb földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan. Féktelen dugaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hivatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egy-kettőre berúgott, és hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amit csak ki nem rúgták. Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, és úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni próbált. Repülőcsészehajakat keresek, mire mindenki nevetett, és megkérdezték tőle, hogy miféléket. Zöldeket, vigyorgott, fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte. Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a viszkitől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészehaj színe egy szóra nem is olyan fontos. Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, megkérdezte az arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlenül az utat a Betelgeuse-hoz. Amire a rendőrök azt felelték,
1: nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
2: Éppen azt próbálom, hangzott minden esetben Ford válasza. A valóságban, amikor az égre merett, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészehaj jön. Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe. Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészehaj érkezzék, mert 15 év roppant hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember. Hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan unalmas helyen teszi, mint amilyen a föld. Ford már csak azért is várta a repülő csészealjakat, mert tudta, hogyan intse magához őket, és hogyan kell felkéreckedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a világegyetem összes csodáját, kevesebb, mint napi 30 elter dollárért. Mert Ford Prefect valójában annak a szerfelett figyelemre méltó könyvnek, a Galaxis Utikalóznak az utazó informátora volt.

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 kötőjel 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: Ez pedig a
2: nemzeti felkelés.
1: Nagyon jó. Na kérem szépen, tehát itt vagyunk a csillagászkodás és a scifiskedés kellős közepén, és lelkesen várjuk Simon Tamás csillagász
2: megjövetelét. Beígért vendégünket.
1: Igen, aki aztán az összes lehetséges homályt eloszlatja majd ebben a kérdéskörben, és hát ilyen homályok, legalábbis az én fejemben, de Bence is azt vallotta, hogy az ő fejében is azért vannak. Mindazonáltal valamit akartál, valami megjegyzést akartál tenni, amit nem voltam hajlandó meghallgatni. Most viszont megtelted. Valamit tudom. Fel akartál vetni valamit.
3: Igen, arra gondoltam, hogy vajon a házigazdánk, illetve vezérlő csillagunk Balázs megérkeztéig, illetve a vendégünk megérkeztéig, hogyan tudnánk úgy tréfásan beszélgetni is, és témánál is maradni, hogy minket egyeközben ne áruljuk el teljes tudatlanságunkat a témával kapcsolatban.
1: Ez mindenképpen menni fog, de valamit konkrétan.
3: Igen, arra gondoltam, hogy az lehetne talán elemezni a hallgatókkal, és majd remélhetőleg a vendéggel, illetve Balázsal is, hogy melyik a legjobb módja a csillagválasztásnak? Tehát hogyan érdemes csillagot választani?
1: Hogyha mondjuk az ember abban a véletlen helyzetben kerül, egy négy ökör által vontatott szekéren zötyög valahol a Solti síkság egyik részében egy Erzsike nevű fiatal lány
3: pontosan
1: vállát átölelve, akkor hogyan jár el ebben
3: igen,
1: a tekintetben?
3: Igen,
1: tehát hogy hogyan azonosítják, mi az a csillag, amit választottak konkrétan?
3: Meg melyik csillagot érdemes választani? Nyilván nem a legkomolyabb szebest hajnalcsillag az,
1: hát persze, hogy nem.
3: Egy magára valamit adó csillagválasztó rábök.
1: Ami félig balra ott elő, ugye a sok másik között úgy, a leghalványabban pislog, mondjuk így.
3: Hát ez meg a másik véglet, tehát azt egy kicsit kedvezőtlenebb időjárási körülmények között aztán később nem lehet újra azonosítani, tehát egyedi is legyen, lehetőség szerint legyen meg bennünk az a tudat, hogy rajtunk kívül kevesen választják ugyanazt igen a csillagot, amire mi rábögtünk, viszont aggálytalanul fel is lehessen idézni később a pozícióját, és ne okozzon komoly fejtörést.
1: Hát először is van itt egy alapprobléma, hogy Erzsike és mi hogyan tudunk abban megegyezni, és hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyesen egyeztünk meg abban, hogy az-az. Tehát, hogy hogyan...
3: Tehát először Erzsikét kell helyesen választani.
1: Igen, hát kell egy helyesen megválasztott Erzsike, induljunk ki ebből, igen. És hát ezt persze Erzsike felül nézve egy helyesen megválasztott mi, ugye? Kell ehhez, de most tegyük fel.
3: Azt, hogy Erzsike helyesen választott, azt azért nem...
1: Azt ne vonjuk kétségbe. Jó, Erzsike helyesen választott, amikor minket választott, úgyhogy ott ülünk a kölcsönösen helyesen megválasztott két ember a négy okros szekéren, igen. Na most szóval én nekem már, amikor ezt a verset már tanultak, akkor is olyan gyanús volt, hogy de hát igen, de hát honnan tudták, hogy mert ugye egy ilyen nagyhangú Petőfi Sándor, ugye, hogy vegyünk egy példát, az ugye hát azt mondja, hogy az legyen az, és akkor oda bújt, és akkor Erzsikát valószínűleg ilyen engedékeny azt mondja, hogy jó, legyen az, de hát hogy melyik az. Tehát, hogy azt, tehát hogy kell megjelölni? Tehát, hogy a szabad szemmel szemlélődő ember meg tudja jelölni a csillagnak, hát mert nyilván valamilyen koordináták között helyezkedik el a választandó csillag, és hát nyilván szakszerű körülmények között. Tehát, hogyha egy olyan távcsővel nézzük ezt a csillagot, amely távcső mondjuk így be van négyzetrácsozva, és a négyzetrács az egyik oldalon, mint a saktáblán ugye számok, másik oldalon betűk vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy a ny 937-est választottuk, ez így oké, de...
3: Én inkább máshogy gondolom.
1: Na, tehát, igen.
3: Van néhány alapfeltétel a csillagválasztáshoz, illetve néhány olyan körülmény, amit figyelembe kell venni. Egyrészt nyilván augusztusi éjszakán kell csillagot választani, akkor áll a rendelkezésre a legnagyobb kínálata csillagválasztáshoz.
1: És minél közelebb az egyenlítőhöz, ez is ajánlatos, nem?
3: Mert annál tovább tudjuk a későbbiekben is felfedezni. Viszont a másik az, hogy olyan túlon túl gyakran nem érdemes a saját csillagunkat se újra felidézni, se mondjuk másikat választani, hiszen akkor magának a csillagválasztásnak is devalválódik valamennyire.
1: Ez teljesen igaz.
3: Értéket. Maradjunk, először szabjuk meg a csillagválasztások évi lehetséges számát.
1: Hát nézzem, mindenképp, hát egy igen, sőt, hát én azt mondtam volna, hogy egy emberöltő alatti csillagválasztások számosra lehet olyan túl sok.
3: Hát pontosan, mert az ugye az Erzsike választásunknak az érvényességét volna kétségbe.
1: Tehát, hogyha az Erzsike szám, tehát hogyha a négyzetgyököt vont Erzsike számból indulunk ki, esetleg valamiféle együttható segítségével, vagy mondjuk az általam egyetlen ismertet, a pit tudom ugye mondani, akkor esetleg eljuthatunk úgy egy olyan ideális számhoz, ami maximálja.
3: Maradjunk annál, hogy Erzsikét már jól választottunk, és a csillagválasztás ezek után mindig ugyan, tehát egyszer fűződik Erzsikéhez, majd a csillagválasztás évfordulóin
1: kerekszámú évfordulóin.
3: Egyre jobban és jobban eső érzéssel megejtett felidézése az, ami
1: de hát se úgy gondolod, hogy mit tudom én, a 16. évfordulón is felidézzük, vagy évről évre kell szerinted felidézni?
3: Hát én szerintem az lenne a helyes. Nyilván 10 éves évfordulóig évente, aztán pedig a tévente, hogy...
1: Igen, és aztán mit tudom, az 50. évfordulótól.
3: Ott kétszer.
1: Ebből a második halálunk órájában.
3: Igen, de még azon... gondolkodtam, hogy azért a mezei és átlagos csillagválasztó, amik közé potenciálisan magunkat is sorolom, ugye elég kevés azonosítható csillagképet tud az égbolton.
1: Igen.
3: Megjelölni, maradjunk
1: tulajdonképpen.
3: A göncölcekér, fiascsuk, esthajnal csillag, én ezt a hármast jelöltem ki magamnak.
1: És ha nagyon buták vagyunk, akkor a holdat is választhatjuk, de azt hihetjük, hogy az is csillag.
3: Na, talán kapunk valami támpontot. Halló, szia!
4: Szerintetek ennek a csillagnak van valami köze, mert azért szerintem rossz úton jártak, mert valamiféle örök naptárból ki kéne azt számolni, hogy ki milyen csillag alatt született.
1: Igen, de mondjuk, de hogy azt már milyen értelemben, hogy milyen csillagképben, nem minden csillag, nem milyen
4: hát
1: csillagképben.
4: Hát azt mondja, mi van, aki ilyen szerencsés csillag alatt született meg.
1: Igen.
4: És úgy lehetne meghatározni.
3: Ez igaz.
4: De pontosabban, hogy kinek melyik a csillaga.
1: Hát majd, hogyha megjön a csillagász vendégünk, akkor majd a szerencsés csillagzat fogalmát természetesen majd egyértelműen definiálni.
3: Igen, tehát ezt a kérdést neki szegezzük.
1: Úgyhogy ezt majd de ez nagyon jó, hogy ezt így mondod. És akkor igen, tehát hogyha ez megvan, igen, tehát hogyha megállapítottuk, hogy mondjuk szerencsétlen csillagzat alatt születtünk, akkor mi a teendő?
4: Igen, mert azért biztos erre is manapság már lehet valami, tehát érted, csak a harmadik évezetre vagyunk.
3: Az a felvetés egyébként, ami most mondtál, tehát hogy készüljünk a csillagválasztáshoz külön listákkal a szerencsés, illetve a szerencsétlen csillagokról, ez például egy megalapozott felvetés szerintem.
1: Igen, csak hát ez a spontaneitáson egy kicsit gyengít, tehát hogyha...
4: Hát persze, nyilván ezzel feleződnek a dolgok, vagy nem tudom az arányt, hogy milyen a szerencsés, illetve a szerencsétlen, de nem hiszem, hogy valaki direkt válasz szerencsétlen csillagot, ha csak nem tudja esetleg, hogy az szerencsés vagy szerencsétlen.
3: Szerintem véletlenül szerencsétlen csillagot választani sem túl kellemes.
4: Mondjuk az elcsábul olyan szépen csillog, érted, egy augusztus éjszak, és nem is tudja, hogy szerencsétlen.
3: Hát igen.
1: Igen, ez nagy probléma lett. Egy kicsit nehezíti az eljárást, hogy ugye az ökrök már türelmetlenül fújtatnak és dobognak, és akkor azt kell mondanod Erzsikének, hogy bocs, haza kell mennem a laptopomért, mert abban van betáplálva pontosan ez az egész
4: igen,
1: rendszer.
4: Igen, valóban több gáz, ez erre érdemes előre készülni, szóval azért...
1: Az legyen mindig nálunk.
3: Most van még másfél óránk ennek előkészületnek a tökéletesítésére.
1: Hát, ja, talán, igen, bár én többször, szóval megmondom neked, hogy én már többször próbálkoztam ilyen tudományos csillagnézéssel, tudod, vannak ilyen olyan csillagtérképek, amik ilyen tárcsaszerűen így elfordíthatók, és hogy be lehet állítani, hogy az ember hol tartózkodik már, hogy a világnak a négyzethálóján, és hogy milyen évszakban és hány órakor, és akkor ehhez képest ugye magad elé terítheted a csillagtérképet, és összevetheted a valódival, és ezt én azzal nagyon, szóval nem nagyon, de hát úgy többször próbálkoztam már, és akkor mindig úgy meg is állapítottam, hogy aha, az tehát ott az Orion, de ez nem segített semmit se abban, hogy aztán fejből akár két héttel később is teljes magabiztossággal fel tudjam ismerni.
4: Igen, és ráadásul azokban a csillagtérképekben megint nincs benne ez a szerencsés dolog.
1: Pontosan, tehát nincs, tehát nem az van, hogy kékkel vannak jelölve a szerencsés, és pirossal a szerencsétlen, vagy megfordítva.
4: És a legnagyobb gáz, hogyha mondjuk Erzsikével a szituáció úgy hozza, hogy ne ő, tehát át kell, hogy enged, hogy ő választ a csillagot.
1: Igen, és ha megvakacsolja magát, és direkt szerencsétlent választ.
3: Ilyenkor azért nagyon óvatosan, és nagyon
1: a szelíd rábeszélés. Ilyenkor van a szelíd rábeszélés, és az ékes szólás. Erzsike
3: gondolja meg.
1: Igen.
3: É, egyébként azt el tudom képzelni, hogy egy csillagász segítségével a neten található csillagtérképekből akár a rádiónak magának is lehet szerencse csillagot választani.
1: Halló?
5: Csak arra kijelentésre reflektálnék, hogy ugye, hogy az ökröztekéren szólni kell elsőkének, hogy vár csak megnézem a laptopomon, szóval kaphatók PDF-ek, amikre kifejezetten kaphatók ilyen éjszakai égboltot mutató szoftverek.
3: Aha, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz.
5: Igen, tehát gyakorlatilag én javasolnám, akkor, ha ez a helyzet merülne föl, akkor egy ilyen kis kézi számítógép használatát, ez zsebben elfér, hordozható, bárhol elvér.
1: Ja, és akkor az mindig nálunk lehet. Tehát igen, tehát függetlenül attól, hogy számítunk-e konkrétan ökrösszekér érkezésére, vagy sem.
3: Egy webcímet azért mondhatnál, ahol esetleg a csillagtérképeket mi magunk is itt most le tudnánk tölteni.
5: Hát én ilyen paketgír vagy ja, bocsánat, elnézést, PDA-ra gondoltam. Nem, sajnos rendes PC-re nem tudok. Nem tudok ilyet mondani, csak ilyen hordozható kézi számítógépekre. És egyébként általában fizetősek ezek azért.
1: Aha, értem. Jó, hát ez egy kicsit nehezíti a
3: helyzetet. De már egyre több szempontot tudunk, amit figyelembe
5: vehetünk. Paketgír vagy handangó, ez a kettő a handangó.
3: Köszönjük.
1: Okay.
3: Azt hiszem, hogy vendégünk érkezett, úgyhogy beengedjük.
1: És akkor, ja. Te, hogy jó, de igazából persze az is felmerül, hogy a csillagválasztás az aztán a később, tehát mi annak a célja és értelme, ezt még gyorsan mondom meg nekem.
3: A csillagválasztás, hát azt hittem, hogy ezt hogy nem kell
1: igaz,
3: neked
1: magyaráznom.
3: Igen, tehát a szerelmi viszony még szorosabbá fűzése és egyedi vététele az a elsődleges szempontja, ami...
1: Érdekes, hogy ez a csillagász vendég mennyire hasonlít a kis Kádárra. Jó reggelt kívánok!
6: Erzsike, bazd meg! Te meg tiszta Erzsike vagy! Na, mi a helyzet?
1: Na, szóval...
3: Én nagyon emelkedett, és éppen már, hogy...
6: Hallani hallottam, csak nem jutottam be.
3: Kedvesnek is tűnhető beszélgetést folytattunk, amíg...
1: Igen, tehát elérkeztük egy ilyen meghatott
6: hangulatban. Hát tényleg olyanok voltatok, mint Biska bácsi leveles ládája.
1: Hogy ide is érzel, rossz, de az egészet. Tettünk, amit felépítettünk.
6: És azt hiszed, izgat.
1: Rúgjál bele, mint egy megsértett kisgyerek, rúgd fel ezt a kis várunkat, amiben már olyan jól érezzük magunkat, mert épp kezdjük berendezni, mert a kis pettyes takarók is rajta vannak.
6: De akkor bejön a szeplős vöröshajú fiú,
1: érted, a rossz gyerek,
6: a rossz fiú, érted,
3: és szétrúgja.
6: Igen, az egész.
1: Persze, mert neked ez az egész. Láttál te már csillagot? Tudod, mi az?
3: Én egyébként...
6: Nem, Tibor.
1: Na, igen, te választottam.
3: Ne, a fűnyírót már ne kérjük rajta számon, hanem szerintem kérdezzük meg Tamás, biztos, hogy idefele jövett, ha hallgatta ezt a ragyogó felvezetést, neki is ragyogó ötletei támadtak a csillagválasztás.
1: Mi a te csillagod?
6: Hát, de hogyha komolyan kérdezitek, akkor van egy olyan kicsi, ami olyan, mint egy ilyen kézi tükör, és biztos van neve, talán az a kis fiastyúk, vagy nem tudom.
3: Igen? Fiastyúk?
6: Tehát ez egy csillagkép.
3: Csillag?
6: Nem, ez egy csillagkép, egy ilyen nagyon, mondom, olyan, mint egy kis nyeles tükör, és ilyen messze van, és ezért néha elhalványul, ugye valószínűleg a fiastyúk. Ha már így kell ilyet mondani, az egy jó, azt tetszik. Uh-huh. Meg a göncösökre ez pont úgy áll be, azt hiszem téli időszámításkor, hogy amikor pisilek otthon, ha nem gyűjtöm fel a villanytisztlét, akkor remekül a teljes göncösszeger pont szembe van velem.
1: Na, látom, és arra emlékszem, hogy a göncösszegének a rúdja az mindig lefelé áll? Az
6: nem.
1: Nem.
6: Szerintem nem.
1: Miért hiszem ezt? Nem. Valószínűleg azért, mert én már csak nyáron szoktam látni
6: a rendszer. Egyébként meg az, hogy az éggel kapcsolatban, Tibor, ha belegondolsz, minden relatív.
1: Ugye? Igen, hát például a legtöbb csillagkép göncölszakért.
6: És mitől állna le vagy föl? Ugye?
1: Hát nekünk, hát hogyha lábon állva nézem az északi félbe.
6: A lábon állva, de nehéz, hát egy ilyen évente el tudom most, hogy ami mondjuk ott van, az lefelé el vagy?
1: Az, ami ott van, az oldalra áll.
6: Akkor maradjuk, ahogy a kötözeken, mindig oldalra áll a rúdja.
1: És van ugye a kis göncöl, valami van, hogy a göncöl szekér hátsó két kerekének a távolságát, hogyha képzeletben...
6: Hátsó két, nincs hátsó két kereke.
1: A göncöl szekér...
7: Hátsó tengely.
1: Tengely. A hátsó tengely két végpontját jelző csillagotnak a távolságát. Ha hétszer fölmérjük, akkor eljutunk a Kisgöncöl rúdjának a hegyéig. Nincs valami ilyesmi?
7: Nem, a rúd meghosszabbítása hétszer, az az estrányok csillagot.
1: Az az estrányok csillagot. És az volna a Kisgöncölnek az eleje, a rúdja eleje?
7: Majd szerintem a telefonáló segít.
4: Sziasztok, ember vagyok. A göncöl szekér, ugye hát ez egy szekér formátot ki, tehát majd rúd, és majd, tehát nem kereke van annak, hanem van szerintem, tehát az ugye elég csáli kereke volna, hogyha az kerék vagy tengelynek nézzük a két, az a négy csillagot, amit mondjuk tengelynek neveznek, de tengelynek is szokták nevezni, mondjuk nevezem tengelynek, jó rendkezőjét.
1: Nevez tengelynek szerintem.
4: És akkor ezt a hátsó két, mondjuk itt tengelynek a távolságát meghosszabbítjuk, és az ötszörös távolságán van a sarkcsillag, tehát arra van észak. És akkor ugye olyannal lehet megállapítani, hogy merre van észak, így aztán gyakorlatilag a göncölszekér úgy sose áll lefelé, hiszen az nem mozdul el, hiszen az észak mindig ugyanott van.
1: Ez igaz? Már honnan, nem mihez képest, persze?
4: Tehát, hogy a föld, ha a föld elfordul, valószínű lesznek olyan, mit tudom én, éjszakában olyan, nem vagyok csillagász annyira, tehát ezt nem tudom, lesznek olyan időszakok, amikor lefelé állónak tűnik a rúdja, de szerintem egy éjszaka alatt az megváltozik, hogy elfordul a föld.
1: Aha, jaj, persze, igen, na, erre nem gondoltam.
6: Tibor, ez az apróság
1: kimaradt. Én még akkor jártam iskolában, amikor még a földet tányíronakulak tanították.
6: És négy szemlős tartottam.
1: Igen, és a tanulmányi kiránduláson pontosan elmentünk az operenciás tengeren túlra, és ott lelógattuk a lábunkat.
4: Na, akkor lenne egy kérésem, hogyha lehetne hallgatói kívánság, jó?
1: Parancsol.
4: És most akkor mondanék egy nagyon szép mondatot, hogy a Tilos Rádiónak a műsor készítőit a mai napon zseninek tartom, ezért meg tudják azt oldani, hogy valami óriási átkötéssel ezt a hogy mondják ezt, ezek szifi műsort átkössék ebbe a tegnapi UEFA döntőbe, csak egy 5-10 perc erejéig.
7: Hát, fog ez menni? Fog ez menni? Rettenetesen szomorú voltam. Én saját élményeimet fogom, tényleg nagyon zárójelben.
6: Nem kapcsoltam be a tévét, úgyhogy kénytelen vagy megosztani velem, hogy mit láttál benne.
7: A Sporting Lisszabon, amelyik a legszebb mező csapat.
6: Ami, hogy úgy mondjam, Európa egyik álló csillaga, ha érted, mire gondolok.
7: Várjál, mert szerintem egy újabb hallgatói kérdés a visszafordításra fogunk. Haló?
1: Hát, ha még se kell.
8: A föld gömb alakú. A csillagok is gömb alakúak. A labda is gömb alakú.
6: Köszönjük szépen! Ezen a vonalon akkor megyünk, illetve ezen a gömbön megyünk tovább. Na, mondd el,
7: igen.
6: Szóval a Sporting
7: úgy kapott ki 3-1-re, hogy 1-0-ra vezetett a félidőben, és mondom, a Sporting a legszebb esztét, tehát a kinézetre csapatot ilyen szépen nem lehet elkezdeni. A zöld-fehér keresztcsíkos mérkőzők van, a CSKA Moszkvával játszottak.
6: Hát ez Moszkva nagyon darálós, tehát ez nagyon kemény csapat.
7: Fekete nadrágban és zöld-fehér csíkos sportszárban gyönyörű. A régi Hajduknak a meze volt még ilyen, amelyik tényleg elolvadt az ember már magától a csapat látványától is. Az egy fehér mez volt egy hatalmas kék dinamogatjával és hatalmas kék számmal a mez hátán és semmi több. De ez a Sporting, ez
6: felérve.
1: De az ilyen nagy játékára Lisszabon... nincs a mez szépség, vagy igen?
7: Hát nincs, szóval, nincs szóval jelentősége, de a komplex élményhez feltétlenül szüksége. Ezzel szemben állt egy olyan CSKA, akkor tipikus ilyen Nagy Ádám csutkájú, vékony, kesehajú
6: orosz legény néhány
1: mondjuk ki orosz.
7: Igen.
6: Orosz legény néhány brazil kiegészítő.
7: Akik közül a brazil kiegészítők is, Wagner úr kék haja, a Wagner Love-nak nevezett brazil labdarúgó is, hát hogy mondjam, kicsit olyan koszlott benyomást keltett.
6: Hát, és esztétikai alapon drukkolt a Sportingnak. Nem, ezt látod? Nem, ezt
7: a gondolj bele, a Sporting otthon játszott utoljára 40 évvel
6: ezelőtt. Ezért vesztették el, mert azt hitték, hogy biztos, hogy megvan.
7: És úgy jutottak be, hogy az maga, a, tehát a hőskötemény, ne további, az Ázia Alkmaart az elődöntőben a hosszabbítás utolsó percében fejelt góllal verték ki, és ezzel érték el, hogy a saját stadionjukban, saját közönség előtt 40 év után kupadöntőt játszhattak, ahol is az első fél időben vezettek egy hatalmas, gyönyörű, szép góllal.
6: Erre Tibor kedvenc francia azt mondják, hogy Szelávi, nem?
7: Szóval... Igen. A második fél időben kaptak egy elég szerencsés szabadrugás utáni fejes gólt, majd pedig egy gyönyörű akció végén egy jobboldali beadást az első gól szerzője kapufára rugott úgy, hogy tényleg a térdéről kapufára pattant, nagyjából végiggurult a gólvonalon, majd a kapus felvette a labdát, kidobta a bal szélsőnek, az elfutott, beadta, és így lett 2-1 a
1: tehát tulajdonképpen a labdában rejlő energia...
7: Ja nem, bocsánat, ez 2-1 után volt, 2-2-1-3-1
1: durrant ki.
7: Így van, tehát az a hősies és tényleg minden hát beleadó hozzáállás, ami általában a
9: hát sci-fiben
7: is, sci-fiben is happy end-el kell, hogy véget érjen. Ebben az esetben sajnos egy végtelen szomorúságba tartkozott, amit a portugálok egy éven belül másodszor voltak kénytelenek saját pályájukon megélni.
1: Hogy ez miért lehet az az igazságtalan helyzet, vagy ez miért így volt, vagy hogy jött ez így ki, hogy a saját hazai pályáján ez van így?
7: Úgy van, hogy ezt mindig még a szezon elején jelölik, hogy hol játsszák a bajnokok ligája, illetve hol az UEFA kupa döntőjét.
1: És nem az van, hogy úgy jelölik ki, hogy olyan helyet jelöl neki, ahonnan nincsen csapat.
7: Nem.
6: Nincsen ilyen elvben. Hülyesség is egyébként egy olyan országot kijelölni, ahol nincs csapat, mert nem biztos, hogy lesz érdeklődés, nem biztos, hogy elad az
7: egyet. Tökre mindig van érdeklődés.
6: Oroszházán nem, de Budapestre lenne értelme, tehát Budapest meg ugye mindenhonnan közel van, és el is jönnének, meg hát mi is kimennénk feltétlenül.
7: Ha lenne olyan stadion, meg a másik, hogy valószínűleg, ha Budapestnek lenne egy ilyen szintű stadionja, akkor ez a José Alvalade nevű stadion, amit pár éve építettek, és gyönyörű szép. Itt volt igen, a spanyol-portugál meccs többek között.
6: De ezben már volt ilyen UEFA döntő, nem volt?
5: Sziasztok, ember vagyok. És az a sajnálatos szituáció is előfordulhatna sajnos Budapesten, hogy nincsen nekünk olyan csapatunk közül, hogy semlegesen a budapesti pálya sajnos sokáig.
6: Azt mondom, ezért ajánlottuk föl.
5: Tehát itt nem volna esély arra, hogy valahogy magyar csapat itt, ha játszom bármilyen döntő.
1: Az MLS nevében felajánlottuk, mint hogy a...
6: Igen. Szia. Na, jó van. Térjünk vissza a sci-fi-hez.
7: Szóval, mondom, én nem is tudtam az utolsó 5 percet már nézni.
1: Könnyek miatt?
7: Hát nem, mert annyira összefacsarodott a szívem, hogy...
6: Gyakorlatilag egy szívram közeli vérnyomás magas állapotban.
7: És a portugál nép ráadásul mentalitásában elég hasonló a magyarhoz, tehát... Nagyon könnyen pessimizmusba forduló, és buskomorra válik.
6: Igen, akkor a gyerekeket megkönnyök el leküldet,
7: nem? Egyetlen egy dolog vigasztalt engem, hogy azért a portugálok között volt tavaly bajnokok ligája döntő győztes azelőtt a Porto, illetve azelőtt meg UEFA kupát nyert.
6: Hát meg Európa bajnoki második,
7: úgyhogy ide nekem azt most a szomorúságot, amit ők az elmúlt pár évben
6: a portugál futball elég erősen fejlődött, mert azért ugye jó ideig nem nagyon nyertek most. Mostában. Hát ugye portugál válogatottként utoljára még a Figóék, amikor ifisták voltak.
7: Nyertek egy ifi VB-t.
6: Így van. Ugye ők tőlük várták, hogy majd
7: szerintem azért kihozták magukból a benne, de ez az, mondjam, a Sporting szurkolókat tegnap nagyon kevés vigasztalta, hogy előzőleg
6: voltak. Úgy is mondják, nem? A Sporting Lisboa körülbelül.
1: Hát úgy kell mondani, igen.
6: Hát nem mondhatnak Sportingnak, Tibor.
1: Ja, meg Lisszabonnak is. Magyarországon.
6: Annak nem, azt, a Lisboát azt tudtam, csak abban nem volt a biztos, hogy a Sportingot is ilyen szépen ejtik el. Különös nyelv a portugál.
7: Szóval az ilyen szentimentalizmusra hajlamos szurkolók, mint például én, nagyon szépen elképzelték, ahogy a díjátadás után a csapat összefog, és megfogadja, hogy jövőre...
6: Az is, hogy voltál kint,
1: lelkedben egy fádóval megvacsoráltál.
6: Nem, meg ha volt az ember Portugáliában, akkor ugye egész más, hogy viszonyul hozzájuk, hát ilyen... Tényleg egy ilyen borzasztó
7: kérdés. És tényleg nem a CSKA, a Moszkva.
6: Nem az összetett, aki Moszkvában volt, az persze, ugyanezt érzi Moszkvával. Kapcsolatban egy érzelmes nép, jó a klíma.
7: De tényleg ez a moszkvai csapat, akinek szintén egyébként tulajdonos a
6: igen, a
7: Roman Abramovics, akit...
6: Román. Nekem csak Román.
7: kiki ítélje meg, ahogy kedvet tartja, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül előnyös a,
6: hát,
7: európai focinak, hogyha egy...
1: Hogyha egyetlen egy ember kezében van az összes
7: jelentős csapat. Volt egyébként Chelsea-CSKA a meccse. Azon a frappáns módon magyarázta meg, nem, hanem hogy a CSKA ugye az az ő csapata, illetve a Chelsea az az ő csapata, a CSKA meg a cégeié. Ez a frappáns magyarázat minden gond nélkül átcsúszott az UEFA.
6: Hát tudod, amikor az MTK-s az egy kézben volt, hát az is ugye...
7: Körülbelül ugyanez volt.
1: Nem szabadna?
6: Hülyeség. De most nem
7: kisebbség itt, vagy nem főtulajdonos.
6: Gondold meg, hogy tehát hogy hiszed el, hogy az egy nyílt, sisakos, rendes mérkőzés, ahol mindenki teljes erőbedobással küzd?
1: Megmondom, hogy úgy hiszem, hogy azt gondolom, hogy őt azt szórakoztatja.
6: Te, mint Cézár, a gladiátorok?
1: Aha.
6: Hát mondjuk ez nem hülyeség. Öld meg, nyugodtan veszek másikat.
1: Vagy átteszek onnan akkor egyet.
6: Jó, amikor tényleg fél időben. Menj át oda.
7: Egyébként ez történt pontosan a Jarosik nevű csehszlovák hátvéddel, aki a fél időben a CSK-ból a

0: Petőfi Sándor szóba került már.
1: Hát ő volt az első szifi költő, gondolom.
2: Petőf agatyában táncolásról kérdeztétek egymást, hogy
3: az
2: SMS-ben, igen, látta, hogy is igen. Nem kért, hogy a gatyában táncolásra térjetek ki, de nem tértetek.
0: Nem tértük.
2: Most már ne is térjünk.
0: Jó.
2: Most, hogy a...
0: De itt vagyunk mindnyájon, itt a csillagász, minden van.
2: És a... Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen zenéket hozzak. Fölmerült a... ez a tolcsvai szám is, tudod, amelyikben a csillagász van a végén. Ez a...
1: A villamosos
2: ballada.
1: Az első villamos már elindult felé. Egyébként az annyira érződik az egész számon, hogy ez az egy sor volt meg belőle, és valahogy
3: körül. Dülöngél egy nagy kabát.
2: Álmosan néz rá a lány. De hogy hát mégis, ugye a Hairhez mindig lehet fordulni, a Hairnek mindenféle stílusban van feldolgozása, például ilyen űr stílusban.
3: Megint a könnyebb végét fogtad meg.
2: Hogy?
3: Megint a könnyebb
2: végét fogtad meg, igen.
1: Kedves hallgatóink, most már a teljes tábot halljátok egyszerre beszélni. És mindjárt bemutatjuk a vendégünket is.
2: Tessék, fokozd a káloszt, parancsa.
4: Halló, szervusztok!
1: Szervusz,
2: Helén!
4: Köszönök benneteket, és tovább is tudjátok?
0: A villamosost?
4: A Petőfi Sándor gatyába táncol.
2: Felesége bugyiba, úgy mennek a moziba.
4: Nem igaz. Felesége trézsi, pendelbe nézi.
1: Az egy másik verzió.
4: Változatok vannak. Hát ez
1: trézsi.
0: Trézsi.
4: Puszilak.
0: Hello.
4: Hello.
1: De milyen név az, hogy trézsi?
3: Biztos, hogy nem Szentrei Júlia.
1: De hát Júlia volt, hát ha minden igaz.
0: Igen, lehet, hogy az a másik nev, második neve volt.
1: Felesége Julie.
0: Szentrei Júlia Trézsi.
1: Vendégünk tehát Simon Tamás csillagász, és akkor így kötődünk mi a szifinakhoz.
2: Adjunk egy 15 percet a Tamásnak, hogy elmondja, hogy ő nem csillagász, hanem
1: ideírták nekem.
2: Valami más.
0: Na, mentegetünk.
5: Jó reggelt, sziasztok! Tényleg mindig azt mondják, hogy csillagász vagyok, pedig nem vagyok csillagász.
1: Jó, akkor nem mondjam.
5: Akkor szia!
1: Rám sose mondják.
3: Hát, nehéz lehet így élni, hogy valaminek titulálnak folyamatosan.
5: Igen, mert utána kapom az e-maileket meg, hogy mikor végeztem el közben ezt a szakot. Nem, hát tényleg tanár vagyok, csak foglalkoztam csillagászattal sokat.
0: Hát akkor ez itt még jobb, mert akkor...
3: Szerintem mi maradjuk a csillagász titulusnál.
0: Hozzánk képest csillagász vagy szerintem.
5: Vagy meglátjuk.
2: Bár mondjuk hozzánk képest kohómérnök is vagy.
1: Hát meg hozzánk képest még tán a Torgele is focista, de ezt csak félve mondom.
3: Meg hát hozzánk képest tanár.
2: Ez ebben rengeteg van még szerintem, ebben a hozzánk képestben.
1: Ez olyan, mint a matekban volt ez a, amikor a 4-3-2-1, tudod, amikor egy össze kell, ez a...
3: Permutáció?
1: Igen, ezek a dolgok. Jó, ebből a rögtön kiderült, hogy hozzám képest matematikus is vagy.
5: Azt nem hiszem azért. Nem, tényleg egyszerű földrajz biológia tanár, de volt egy nagyon jó csillagászat szakköröm, amit aztán most átvett a tanítványom. Nálunk is mindig kettő van, mint a sziteknél. Van egy mester, meg egy tanítvány. És ugye én már kiszálltam ebből a körből, most az én tanítványom lett a mester.
3: És neki is van egy tanítványom. A csillagász titulus ellen?
5: Ő geográfus és planetológus.
3: Hát azért azt hiszem,
5: hogy... közelebb áll meg.
2: Abba valami érződik, abba a planetológusban, aminek lehet közel ezek
5: az igen, mert mégis bolygókkal, főleg a Marssal foglalkozik.
1: De hogy így ül, és így foglalkozik a Marssal?
5: Nem, hát mondom akkor a nevét, ő Sík András egyébként, régió barátom, volt tanítványom, aki most a Supernova csillagászati szakkört vezeti, tegnap együtt nézték meg a Star Wars 3. részét.
0: És annak van, tehát én nem ismerem.
1: Annak a... nagyon sok csillagászati van.
2: Igen, eleve rengeteg bolygó szerepel benne.
5: Igen.
2: Mint ott van egy csomó űrlény.
1: Űrhajó.
2: Űrhajó is.
3: Ti ezt szakmai jeggyel néztétek meg?
5: Hát nem tudom. Én az igazság, hogy én nem láttam, mert lekéstem.
1: Nem, de mindenki be volt öltözve.
5: Nem engedtek be a rohamosztagosok. Fél 8-ra mentem oda, és akkor vettem észre, hogy fél 7-kor van a film. Hát gondolkoztam, hogy be kéne menni, de nem lehet ezt a filmet, nem szabad így megnézni részletekben, úgyhogy nem is nagyon erőlködtem, nem használtam az erőt.
2: az csillagászkörökben az is egy kultfilm, vagy az pont, hogy a csillagászkörökben az egy...
1: Nem egy generációnak kultfilm inkább?
5: Abszolút, tehát teljesen, ott még nagyobb szerintem a respektje, mert most nem, persze nem azt csináltuk, meg ők sem azt csinálják most, hogy így kielemzik lépésről lépés, hogy mi benne a hülyeség, meg, tehát ez nem, ez egy mítosz, és hát nagyon közel áll mindig is a szakkörhöz, most is.
1: Tehát de ez nem, az nem generációs kérdés?
5: Szerintem nem. Én azt hiszem, hogy ennek az eposznak kortól függetlenül és mondjuk bármitől függetlenül lehet rajongója.
1: De érdekes, mert engem nem fogott meg, és mindig azt gondoltam, hogy ez generációs dolog, mert ugye hát a Tiborhoz képest egy kis csirke vagyok bár csupán, de pont 79-ben már abszolút nem az érdekelt, amikor azt behozták. És viszont a 70-es generációi összes barátom az teljesen remegve várta mindig, vagy hát majdnem remegve az epizódok érkezését is.
5: Hát én azt láttam, hogy...
6: Vagyok. Aha. Nem tudom, mert túlmentetek-e már a generáció, menneten hallgatom.
0: Nem mentünk túl.
2: Nem, tehát gyakorlatilag benne vagy teljesen, épp a generáció szót mondta ki valaki.
3: És már fél órás kérdés
6: generáció. Nem generáció függő szerintem. Nekem volt egy barátném, akit nem lehetett levakarni semmilyen formában a képernyőről, hogyha bármilyen, akármi jött csillagok háborújával kapcsolatban. Ehhez képest körülbelül ugyanaz a korosztály jelenleg. A feleségem.
0: Igen,
6: elrontottam.
0: Ja, igen.
6: És ő meg
0: rájöttél, hogy ott ül mellettem.
6: Egyesre látod belőle, más esetleg is érdekli. Aha. És mellesleg én is csak a csillagok háborúját láttam. És hanyas, én arra vártam, hogy jöjjön a harmadik, és majd egyben megnézem mind a
1: hat. És ez a két nő együtt hanyas évjáratú?
6: 77, illetve 79.
1: Igen, akkor igen, érdekes, aha.
6: Úgyhogy mondom, teljesen egy korosztály, és totálisan máshogy állnak a dolgokhoz. Mi? Mondjuk a feleségemet azt eleve moziba elvinni, az egy elég nagy kihívás, tehát...
3: Hát már figyelj, efelé ne menjünk!
1: Ha már öreg, elmúlt 20.
3: Ez már teljes cifi lenne annak elemzése, hogy...
2: Már mondhatjuk mindenre azt, hogy hát ez fantasztikus
6: eset. A lényeg, hogy nem generáció
1: függőszerű. Jó, van betegesek. Itt kicsit nehezített az éjszakai pihenésemet az apró kis mellékkörülmény, hogy kivételesen elálmosodtam már normális emberi időben, és olyan 11 körül el is vonultam már az ágyba, de akkor kiderült, hogy ott van az egyik gyerekem, aki azért van ott, mert ott várja meg az éjfél után 5 percet, amikor a Csillagok háborúja Verg filmjét bemutatja az RTL nevű, bocsánat, ilyet nem tudom, ezt most reklámoztunk. Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy most reklámoztunk. Nem azt tettük, szóval, hogy meg kellett várni, és akkor igen, de a paranoia engem is utolért, és akkor ébresztő, akkor a Rita lement a másik fiút fölébresztő, és akkor nézték, tudod, ilyen félkomában, és akkor néha kicsit veszekedtek, és akkor én is felébredtem.
2: A mexikai VB meccseire emlékszem itt. Ugye.
5: Hú, az.
1: Hát meg azok az olimpiák, amikor...
3: Meg az egyszer Super Bowl döntő, az pontosan ilyen.
1: Én nem, a Super Bowl döntőnél tipikusan igen, ott velem, meg valamelyik volt egy ilyen, a Copa Amerikának szerintem, vagy minek a döntőjével voltam így, hogy kivártam. Az első 30 percet, amikor nem történt semmi, még kibírtam, és legközelebb fölébredtem, és ezt láttam, hogy gól, és a büntető párbaj utolsó büntetőjét rúgták éppen be. Na mondom.
3: Tamásban viszont benne maradt valamit a telefon előtt.
1: Igen.
0: Hát sőt.
5: Ja nem, csak annyi, hogy valóban tökre egyetértek a hallgatóval, hogy a mostani szakkörösök közül a legkisebbek hetedikesek tegnap ugyanúgy izgalomban, remegő izgalommal várták, hogy elinduljanak a moziban, mint például mondjuk az én korosztályom, vagy még idősebbek. Tehát ez abszolút.
1: És nem akarom tovább boncolgatni ezt, de azt gondolom, hogy az egyik irányban nincs is korhatára, a másikba tűnik nekem úgy, hogy van. Hogy
2: aki, de miért a te generációdnak mi volt a sci-fi élmény, a Solaris?
1: A sci-fi élmény, nekünk képzeld az Orion. Bármilyen hihetetlen, a szál már az Orion, benne meglét a parancsnak. Nem, egyébként az izék voltak nekünk a Andromeda köd, még, meg a, fú, még korábban mik voltak.
5: Hát, de most hogy... könyveket? Vagy filmeket?
1: Nem, az most ez film, a Solaris. Nem, de olyan is volt.
2: Solaris, hát hogy nem?
1: Igen, csak itt megzavarodtam, hogy aztából zenekar.
2: Persze, az könyv is nyilván ezért.
1: Igen. Szóval halló. Ezek, űrodüsszeja, halló.
5: Hát igen, amikor az űrodüsszeja.
2: Halló.
7: Andromeda törzs.
1: Törzs, bocsánat, igaz, törzs. Van. A köd az a maga a dolog.
7: A történelmi hűségnek légy szíves.
1: Igen. És az Andromeda törzsnek a végén volt az nem, hogy futottak egymás felé, de mégis egyre messzebb lettek egymástól.
7: Én már nem emlékszem.
1: Én erre ennyire
7: nem
1: emlékszem
7: az a generáció vagyok. Én csillagok háborúja generáció vagyok. Ilyen tekintetben. Tehát az Androméda törzs nekem még nagyon pici volt.
5: Az valamilyen vírusos dolog
7: volt. Annyira izgultam rajta, úristen.
1: Igen, hogy bejön egy kis vízé, egy szondával bekerül egy... Igen. Jó, hello. Igen. Hát meg ugye a majmok bolygója.
2: Na, az igen.
5: Na, az drámai volt az a kép, igen. Ott a tengerparton a szabadságszobor, az meghatározó.
1: Nagyon sok. Tehát aztán lerombolták ezt a mitoszt a Majmok bolygó 3-4-7 című filmekre.
2: Azok elég gyengék voltak.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Alfa Holdbázis.
1: Igen. Igen. De hát majd ugye a Pirx.
7: Na jó, a Pirx persze, de az... Hát a... szerintem gyerekkorban is kicsit necces volt.
1: Persze, de hát azért meghatározó élmény.
7: Meg a szombat délelőtt volt, tehát ilyen gyerekműsorban a Pirx, míg a...
1: Nem, az este volt főműsoridőben először.
7: Hát nem, a Pirx.
1: Aha. Az először főműsoridőben ment, kérek szépen, ugyanúgy, mint a televíziós mesék felnőtteknek, ami egy másik sci-fi verzió volt.
7: A televíziós mesék felnőtteknek az felnőtt volt, mert ott még...
1: Sáfár Anikó filmesztelő volt látható benne.
7: Gulliver,
1: meg nem tudom,
7: igen. Igen, igen, igen. És a Pirx az a Pap Jánosnak a legnagyobb szerepe.
1: Így van.
7: Nem is tudnék más mondani, most hirtelen tőle.
1: Ez színházi színész lett elsősorban, ott viszont jó.
7: Na, sziasztok!
1: Hello!
5: Hát az Alfa volt bázisról annyit, hogy nekem az egyszer horrorisztikus élmény volt. Emlékszem, volt egy olyan rész, hogy egy csillag született, és hát valahogy az a csillag így rátelepedett az űrbázis, ami persze lehetetlen, de valahogy kioltotta a fényeket, még mindenki megőrült, és azzal álmodtam éjszaka, és így kicsit alvajáról lettem tőle egy pár hónapig. Fölültem az ágyba, és így mondtam, hogy nem, mert jött a csillag. Az Alfa volt benne, és az kemény volt azért.
0: Ezért kezdett érdekelni a csillagászat.
1: És akkor eldöntöttem.
0: Ezt a sok...
1: Eldöntöttem csillagászat.
8: Sziasztok, volt egy sorozat, aminek nem tudom, hogy lehet, hogy tudtok segíteni, ilyen Varangyoknak hívták.
2: Hát ez volt az Orion űrhajó. Orion. Pont a varangyokról akartam beszélni. Nekem az a formatív élményem, hogy az Orion űrhajó sorozatban a varangyok ugye ilyen kis villogó, áttetsző gömbökként jelentek meg.
1: Hát meg az volt a lézerpisztoly, hogy fordítva fogták a pisztolyt.
8: Igen, teljesen azért.
1: Igen, de azért
8: ne... Olyan pisztoly volt, hogy így alulról.
1: Igen. Azért aljasság ebbe belemennünk, mert a szakás tolvaj rögtön utána Orion és Alfa Holdbázis rajongókkal fog fölvonulni, úgyhogy ne vegyük el a kenyerüket.
3: Ez így igaz.
2: Na, igen, pedig hát
1: lesz majmok bolygója, pedig mi is azok vagyunk. Majmok bolygó nem úgy, hogy abba belemehetünk.
3: Én nekem ott az egyik legemlékezetesebb bravúros színészi teljesítmény maradt meg, az a, nem tudom, hogy hívták a női főszereplőt, aki egy szál ilyen bőrfityulában, nagyon csinos volt, úgy szerepelte végig a filmet, hogy szinte minden jelenetben benne volt, és egy szót nem szólt az egész film alatt.
2: Hiszen ez volt a lényeg.
1: Hiszen nem tudtak ott beszélni az emberek.
3: Igen. Viszont
2: Charlton Heston viszont annál inkább tudod beszélni. Így van.
3: Azért mondom, hogy
1: még különösen
3: éles volt ez a kontraszt, hogy
1: igen.
3: Hogy azért olyan nagy színészi kihívás elé ezt a színésznőt nem állította a film.
2: Miért szerint csak beszéddel lehet érzelmeket
1: kifejezni? Igen, tényleg, Béni.
0: Nem.
2: Halló?
8: Halló, sziasztok, Zsaciak. Nem lehet, hogy ezzel a saj az volt a helyzet, hogy elég volt, hogy szép volt. Tehát nem, igazából nem tudom kíváncsiálni, mit mondani.
0: Mit tehetett volna hozzánk?
8: A görög jutas azért van itt ezekben a műsorban.
2: Na, hagyjuk már ezt, tényleg, ezt annyira utálom.
1: Mert a Balázs szereti hallgatni, és joga van.
8: Hát én igazából mindig beletrafál, meg mindig elrontja. Igazából rájöttem, hogy együtt el ezek a polózatok, elkezdtek közteni, mert egész jó kis ruhákat raknak rá. Tehát már ki van a hasa, ki van a combja, nekem már egyre jobban tetszik. Igazából nem érdekel, mit mond, csak...
1: Jó, hát ez a te sci-fi élményed.
8: Igen, lehet, hogy nagyon izé vagyok, ez az ösztönlény.
1: Mondják igen. Így is.
2: Kicsit földhöz ragadt, vagy mondjuk, hogy
3: igen. Én célközönségnek mondanám.
1: Tehát így most azt mondják, hogy gravitált.
8: Igen, végül is, szerintem mondjuk egy pára négy, akik így ezt nézeket.
1: Vagytok, persze.
8: Köszi.
1: Hello.
5: Na, de viszont,
2: szóval, igen.
5: Hát, hogy valami, ne tudjunk, valamit tudjunk már meg valamit, amit addig nem tudjunk.
3: Én az csillag, hogy amit, bocsánat, én javasolnám, hogy zárjuk le azt a kezdeti felvezető témánkat, és egy értő csillagász tegye helyre a csillagválasztás helyes szempontjait.
5: Milyen
3: és
5: utána.
2: Amikor az ökrös szekére mész a nővel,
1: ja.
2: És csillagot kell
1: választani. Te melyiket?
3: hova érdemes bökni, hogy aztán ez a későbbiekben is jó döntés és jó választás volt.
1: Semmiképp leszúrt ki a dél keresztjét, nem?
3: Igen.
5: Igen, tehát olyan csillagot érdemes választani, amit látunk, ez nyilvánvaló.
2: Nem úgy, mint a dél keresztjét.
5: Ugye olyat, ami talán nem vörös óriás fázisban van, hát a felróban szupermenőként, és akkor ugye eltűnik.
1: De ezt mondjuk elég
3: ezt
1: nehéz.
3: Ezt a hibát például lehet, hogy elkövettük volna, hát, nem figyelmeztet.
5: Vannak olyan csillagok az égbolton, ami lehet, hogy következő pillanatban már szuper volt.
1: Most képzeld azt a romantikus
2: esztét.
5: Hát ezek ilyen, hogy mondjam, úgynevezett vörös óriások, vagy vörös szuper óriások, életük vége felé járó, nagy felfúvók csillagok.
2: Ezek is pulzálnak, vagy?
1: Pulzálnak, azok a pulzárok, amik pulzálnak, nem?
5: Azok is pulzálnak, csak azok másképp, igen. Aha. Hát több ilyen nagy csillag van például.
1: De hogy ismered? Tehát én nekünk tök ugyanolyan, nem?
5: Nem, hogyha a csillagokat nézed, akkor a színük különböző, tehát vannak vörös és árnyalatúak, vannak sárgák, kékesek,
1: ez
5: fehérek.
1: Derül ki.
5: Szabad szemben is látható. Tényleg. Ez, igen.
1: Tehát akkor itt tart, hogy Erzsi, te meg, én azt ne választ, az már vörös.
3: Tamás mondta, az mindjárt robban.
5: Ez a felszíni hőmérsékletüktől függ egyébként, egy ilyen szemléletes példát szoktunk mondani.
2: Tehát a kék az jéggel van borítva, értem.
5: Nem, az inkább forró, tehát ja, hogy értem. Ugyanúgy, mint
2: ahogy
5: ha már a kohomérnöki képességemről volt, ami egyébként most reális, mert most vettem kazán, de most ettől függetlenül, amikor öntik a kohóban az acélt, és ugye még forró, akkor még fehér, aztán kezd így besárgulni, a végén meg vörös lesz. Tehát ahogy csökken a hőmérséklet, úgy változik a színe, a csillagoknak is ugyanígy, minél vörösebb, annál hidegebb. Csak a hideg az viszonylag hideg, tehát olyan 3000 Kelvin. Tehát az körülbelül ugyanaz.
1: Azt már búvárruhában megcsinálom.
5: A nap felszíni hőmérséklet az 5800 Kelvin. Aha. Ugye Kelvin meg Celsius fok között ilyen szempontból nem nagy az eltérés. Mondhatjuk, hogy mondjuk 5000 fok, így általában.
1: De mondjuk csak a Kelvint, az ön csillagászosan hangzik.
5: Hát egyébként a csillagászatban azt használják, így van.
2: És az azért több.
1: Mint a mérföld, érted, menősebb.
3: Tehát csillagkép szempontjából itt hallgatóknál felmerült, hogy ugye vannak szerencsés és szerencsétlen csillagzat alatt született emberek, ami nyilván a csillagoktól is.
5: Ősi tévhit, úgy hívják, hogy asztrológia, nem is szívesen mondom ki a nevét. Bár
1: nem hiszel az asztrológiában.
5: Hát ez nem hit kérdés, én azt mondom, most már ilyen nagyon letisztult fejjel azt mondom, hogy tisztelem azt, akinek ettől boldogabb az élete és hisz benne, higgyen benne.
2: Csapdál a béni.
3: Én akkor nem bika vagyok.
1: Én meg nem halak.
2: És én is nem bika.
1: Szóval... És a kelta horoszkóp szerint nem vagyok cserfa.
3: És nem fog idén, vagy ezen a héten hatalmas szerencse jön.
1: Nem, gyere meg a
2: hatóból. Ti bikák vagytok.
5: Szóval tényleg, én nem, tehát nem vagyok így az asztrologiának a harcos ellensége. Régen az voltam egyébként, csak beláttam, hogy ennek nincs jelentősége, nincs értelme. Aki ettől boldogabb, az higgyen benne, ugyanúgy, mint bármilyen más olyan dologban, mert hinni lehet, legyen az vallás, vagy bármi. Hogy a tudomány, most ilyen nagy szavakat szeretnék mondani, akkor nem az egyetlen út az igazsághoz. Én csak az ellen szoktam felszólalni, hogyha az asztrológia tudománynak nevezi magát, mert nem az. Tehát egyszerűen fogadjuk el, hogy nem az, mert nem a tudomány módszerével dolgozik, hanem egy más dolog. Én úgy szoktam egyébként kicsit így pejoratív módon, hogy olyan borotva jelen egyensúlyozik tudomány meg vallás között, és akkor ugye ebből próbál valami hasznot húzni.
1: Egyébként jó terület.
2: És mi a tudomány részben? De hát akkor ezek szerint mégiscsak...
5: Nincs. Hát annyi köze van a tudományhoz az asztrológiának, hogy régen, mondjuk az ókori Mezopotámiában, mikor az első katalógusokat készítették, észleléseket végezték, tényleg nagyon rendszeresen, rengeteg adatot halmoztak fel, aminek volt asztrológiai jelentősége is. Nagy szerepet játszott akkor az emberek élet. Erre majd, ha megengedtek, meséljek egy szép.
3: Na hát szép
2: például itt a remek
1: persze.
2: Igen.
5: Úgyhogy, na tehát mielőtt ebben elmondanám ezt a szép történetet, annyi, hogy tehát az asztrológiának annyi köze van a tudományhoz, hogy mikor később a görögök ugye átvették ezeket az idézőjelbe adatbázisokat, akkor ezek nagyon hasznosak voltak ahhoz, hogy ők felállítsák a különféle elméleteiket az univerzumról, vagy a világegyetemről.
1: Tehát az asztrológiát akkor úgy kell, bocsánat, elképzelnünk, mint a Prusz, igen, a fáraó, az Prusz, ugye, igen. Úgy hívják a szerzőt, hogy ott a pap használja ezt a dolgot, hogy ő tudta, hogy lesz napfogyatkozás, és azt mondja, hogy hát ha őt választjátok, akkor elsötétül
5: a világ. Igen, tehát biztos, hogy használták ezeket a dolgokat ilyen manipulációkra is, de mondom, tehát azóta nincsen se, tehát az asztrológia az, az egy ősi tévhit, mondjuk így. Aha. Amivel persze nagyon sok csillagász foglalkozott.
1: Korábban az asztrológia alapú fogyókúrának annyi.
0: Na, de akkor azt nem értem, hogy akkor hogy ilyen, tehát hogy történelmi korokon és kultúrákon átvezetve mindig ez a dolog volt. Tehát,
5: hát mert ez mindig is így része volt az emberi kultúrának. Most akkor elmondom ezt a példát, hogy Ponori Török Aurél, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
2: Igen, az igen. Aki úgy ide, ugye,
5: hogy igen, igen, hát igen, mert akkoriban, tehát az ő családjuk...
1: Szívesen elmondom miért.
5: Akkor mondd ezt.
1: De ez három mondat beálltam, amiért a Cázár András utca és Császár András utca. A kettős hangzókkal a magyar nyelv nagy bajban volt hosszú évszázadokig, és különböző kísérleteket tett, hogy hogy oldja meg. És például ugye az őre, ez az EW volt az egyik megoldás, Dezsőfinél is ugye látható ez. A csére meg mondjuk a CH és egy csomó ilyen volt, és mire ez letisztult és lett a mostani, addig rengeteg ilyen kísérlet volt, és ugye történelmileg vagy történetileg azok a családok, akiknek akkor már megvolt a nevük, azok azt tartották meg, bocsánatok, közövetését.
0: Igen, nagyon nem kaptak.
5: És még egy érdekes, hogy a hallgatóknak szeretnék feltenni egy kérdést, hogy aki tudja, nyugodtan telefonálni, hogy miért 7 napos a 7. Ennek is van asztrológiai vonatkozása. Miért nem 6 napos a 6, vagy 8 napos a 8?
1: Igen. Nem olvastad a Bibliát? De most komolyan. Hát megpihent a 7. napon, ezért.
5: Ennél régebbre nyúlik vissza a dolog.
1: Hoppa, én azt mondom. Akkor már az Isten is olvasta valahol.
5: Tehát én azt mondom, hogy ez akkor Mezopotámiában nyúlik vissza körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőttre. Ezen gondolkodom, na már is van egy jelentkező.
0: Na.
9: Elméletileg a hold 4 fázisára oszlik, ha jól tudom.
5: Nagyon jó, de ez mondjuk, igen. Mondjuk úgy, hogy egy véletlen szerencse az, hogy a hold nap, vagyis a hónap, ami ugye körülbelül 30 nap, 29 és fél nap, abban nagyjából megvan a 7 négyszer, de nem ez az eredeti oka.
9: Nem.
5: Nem, úgyhogy...
1: Nem, de jó tipp volt.
2: Még két telefont azért várjuk meg hát.
5: Tehát az...
2: Jó.
5: Köszönöm. Tehát abban teljesen igaza volt a hallgatónak, hogy a hold nap, a hónap az egy természetes időegység. Ugye a két azonos holdfázis között, mondjuk két teli hold között eltelő idő. De hogy hát most ebben a 7 mondjuk körülbelül 4-szer megvan, lehetne mondjuk a 8 napos 8 is, az is körülbelül 4-szer lenne meg. Uh-huh. Annyit segítek, hogy ez nem egy természetes eredetű időegység, tehát nem olyan, mint az év, vagy a hónap, vagy a nap. És köze van az asztrológiához. De én nem is ezt akartam mesélni, hanem egy másik, egy nagyon szép példát. Tehát Ponori Török Aurél írja a Csillagok a Bibliában című kitűnő könyvében, azt, hogy mi történt itt Jézus születése körül, mikor született Jézus, hogy lehet ezt kiszámolni, milyen történeti dolgok vannak erre. Lényeg az, hogy nem akarom most ezt az egészet elmondani, de a lényege ilyen szemben... Na, akkor megint meghallgatunk. Egy...
9: Mondtam, hogy megint szövegilag titeket jön a másik. Nem, mert hogy az én már 7 bolygót ismertek.
5: Nagyon jó közeledsz, nagyon jó.
9: De jó, még akkor mindjárt fölhívlak.
5: Jó, de nem, annyit segítünk, hogy nem, tehát nem 7 bolygó, hanem, tehát nem a mai értelme vett bolygó.
9: Jó, hát 7, akkor 7 nap. A napot is, jó.
5: Így van, így van, így van, nagyon jó.
2: Igen, és 7 nap, miatt lett végül 7 nap.
5: Nagyon szép, gratulálunk.
9: Köszönöm. Én nem lehet többé, mert még kitalálok egy-kettőt.
5: És tényleg gondoljatok arra, hogy...
2: Kár, hogy másodikra eltaláltad.
1: És mi, miért 7 nap?
9: Miért szerencsét?
5: Na, te gondoljátok arra, hogy...
9: Most 8 napos lenne egy hét, és egy napot tovább
0: kell dolgozni. Vagy 3 szabad nap lenne.
2: Igen.
5: Tehát gondoljátok arra, hogy sok nyelvnek, főleg a latin gyökerű nyelveknek a szavaiban, tehát a 7 napjainak a szavaiban meg lehet találni az égitestek neveit.
0: Igen.
5: És, de mondjuk az angolt is mondhatjuk például.
1: Mert holedi is olaszban.
5: Saturday, ugye a Saturnus napja, Sunday a napnapja, hétfő a holnapja. Na.
2: Halló.
10: Sziasztok, visszatérve egy előző problémához. Ez a vörös óriás téma, ez nem lehet, hogy magyarázat egy csomó rövid életű, sikertelen kapcsolatra?
5: Én nem hiszem.
1: Nagyon szép felvetés. Köszönjük szépen, el fogunk rajta gondolkodni.
0: Inkább folytassuk el.
1: Igen, de fordulj asztrológushoz, az megmondja.
5: Igen, tehát... Nem. Na akkor megpróbálom befejezni.
3: Mihelyt befejezzük a Biblia, illetve Jézus születése körüli csillagászati.
5: Arra is visszatérünk, csak most a 7, tehát hogy...
3: Eddig 4 számban elvarratlanul.
5: Igen, de megpróbáljuk.
1: Nem beszél a csillagok háborúja száról, amire érkeznek az SMS-ek.
5: Tehát az ókori csillagászoknak ugye nem volt még távcsöve. Tehát ők nem látták még az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. A Szaturnusszal bezárólag látták a naprendszert, és akkor, hogyha kiszámoljuk Merkur, Vénusz, ugye a Földet nem számoljuk, mert azon állunk, tehát Merkur, Vénusz, tehát Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold és a Nap. És ez hét különleges égitest volt. Miért? Azért, mert viszonylag fényesek voltak. Hát ugye a Hold meg a Nap, az nyilvánvalóan ez volt a legfeltűnőbb, de a bolygók is a csillagokhoz képest fényesek, és nagyon nyugodt a fényük, a csillagok fénye vibrál, hogyha megfigyelitek, bolygóknak ilyen nyugodt fénye van, és a bolygók ráadásul a nevüket is kapták, hogy bolyongó égitest, ugye görögül planéta, csavargó plané görögül, az azért volt, mert a bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, egyik csillagképből a másikba vándorolnak. Ezzel próbál manipulálni ugye az asztrológia például. Na mindegy, de most nem akarom ezt a szállat.
1: Milyen szép, ez biztos nyelvújítás az, az a bolygó, nem legalább úgy hangzik.
5: És ezeknek
1: gyönyörű, nagyon eltalálták.
5: Tehát ezeket istenként tisztelték, és mindegyiknek felajánlottak egy napot az életükből, aztán pedig újra kezdték. Na most, hogyha mondjuk az Uránuszt is látjuk szabad szemben, akkor ma lehet, hogy 8 napos a 8, ezt nem tudjuk.
1: Világossá vált valami számomra, ezeknek simán 7 ünnepnap volt a héten. Ugye hát minden napot felajánlották, van bolygó, nyilvánvalóan nem dolgozhatnak, mert hát akkor ma a Hold napján ünnepeljük meg a Holdat.
0: Ezért kellettek a rabszolgák, ugye?
1: Igen. Igen. Igen.
5: De hát ugye a cikkuratok is hétemeletesek, a hét mint mágikus szám, mese szám, ez mind visszavezethető.
3: Egyes kocsmákban van kifüggesztve ilyen hatalmas táblázat, hogy az év minden napjára jut valami kázus mibendi, valami okazivásra, ugye, ami...
0: A névnapnál esetleg egy több.
3: Tegnap például gondolom az internet világnapját lehetett mulatozással.
0: Na de térjünk vissza.
5: Igen, ha már a hetesnél tartunk, akkor a történészek ma azt mondják holdfeliratkozásokból, meg az ankarai Augustus templom falán lévő feliratokból, stb. Stb. Hogy Krisztus valójában Krisztus előtt 7-ben született.
1: Igen,
5: mi volt akkor? Milyen csillagászati jelek vannak a Bibliában? Ugye van ez a betlehemi csillag. Ez a nagy kérdés, hogy az mi volt. Próbálták magyarázni többféleképpen, hogy húló csillag volt, de az nem lehetett. Mert ugye,
0: túl gyors.
5: Túl gyors.
3: Volt az.
5: Akkor szupernova vagy nova, amiről az előbb beszéltünk, egy hirtelen kifényesedő csillag, ami mondjuk egy felrobbanás miatt. Ez azért nem valószínű, mert abban az időben nagyon fejlett volt a közép-amerikai csillagászat, és a kínai is.
1: Kérdésem van.
5: És nem jegyeztek fel novát vagy szupernovát.
1: Hát akkor viszont ez azt mondja, hogy azt mutatja, hogy a csillagászok azt faktumként kezelik, hogy Jézus élt.
5: Hát most ez ilyen szempontból szerintem mellékes
0: hát kérdés.
5: A lényeg az, mindegy, hogy az a személy, aki lehet, hogy történelmi személy volt, lehet, hogy nem, lehet, hogy...
1: Nem, de az
5: most ebben a halási részében...
3: A kornak a...
1: Naív gyermekként kérdezem, hogy a tudomány is elfogadta már Jézus létét, nem? Az most mindegy, hogy ez Isten fia volt, vagy ember.
0: De ezt nem kell tudni.
5: Ezt nem kell tudni. Tehát a vallási szállat most nem akarom belevinni ebbe a dologba. Arról van szó, hogy a Bibliában...
0: A történetnek nyilván van valamilyen... Van valami ilyen.
1: Igen, a Balázs az egyetlen, aki megért engem, köszönöm.
5: Na, de a lényeg most az, hogy a Bibliában van szó egy betlehemi csillagról.
0: Így van.
5: És azt kéne kiderítenünk,
0: hogy
5: csillagászati szempontból, hogy volt-e ilyen, most, hogy aztán igen. Közben kiszületett, meg ki volt ő, az most ilyen szempontból, abban nem szeretnék belemenni. Így van.
1: A Haley is tök.
5: Na most a végigvették ezeket a lehetőségeket, és ugye van egy nagyon érdekes dolog, gondoltak a sarcsillagra is, mert hogy azt írják, azt olvasható a Bibliában, hogy mikor mentek, akkor a csillag előttük haladt, igen. És ugye dél felé mentek. Na most a sarcsillag ezért nem lehetett, mert tehát a három király, mikor ment Jézus születésére,
0: akkor... De miért dél felé mentek délfelé... északról? Miért?
5: Azért, mert ez akkor volt, amikor mentek lefelé, honnan is?
1: A Szentlehembe mentek.
0: Honnan?
1: A Herodestől.
5: Jeruzsálemből mentek lefelé.
0: Ja, Betlehem.
5: Betlehem felé, igen. Tehát ugye, hát lehet, hogy ők egyébként igen, valamiféle mezopotámiai csillagászok voltak, csillagászpapok, ezt nem lehet eldönteni, de délfelé haladtak, hogy
3: ebben még van némi bizonytalanság.
5: És a Biblia azt írja, hogy a csillag vég előttük volt, akkor nem lehetett a sarcsillag, mert ugye az éjszak felé van.
0: Igen.
5: És a csillag állt a többi csillaghoz képest. Na most... És sokáig látszott, tehát ezért nem lehet mondjuk hullócsillag, vagy valamilyen gyors jelenség. És akkor itt jön be az asztrológiának egy ilyen nagyon szép vonatkozása, mondom azzal együtt, hogy az, ami ma van, az egy tévhit, de valóban azért volt hatása az emberek életére, hogy ugye a zsidók messiást várták. Na most akkoriban Krisztus előtt 7-ben volt egy érdekes együttállás az égbolton. Mégpedig a Szaturnusz és a Jupiter nagyon megközelítette egymást. Uh-huh. Szinte összeolvadni látszottak, bár azért nem teljesen, de nagyon szoros közelségben kerültek. Szoros közelségbe kerültek, és ez az együttállás, ez az úgynevezett nagy együttállás, mert még a Mars is közel jött, mint ilyen fenyegető dolog, ez a halak csillagképben történt. Na most az volt az olvasata, ennek próbálom kinyögni, csak így nem tudom gyorsan szépen elmondani. Tehát a lényeg az, a Szaturnusz és a Jupiter megközelíti egymást a halak csillagképben, ennek az az olvasata, hogy a zsidóknak királya születik. Miért? Mert a Szaturnusz mindig is a zsidók bolygója volt, a szombat nevében is benne van ma. A Jupiter a királyi bolygó volt, a legfényesebb bolygó. A halak pedig a születés szimbóluma volt már akkor is. Tehát ebből egy akkori képzett asztrológus világosan leolvasta, hogy a zsidóknak királya születik. Tehát ez legalábbis ez egy fajta magyarázat.
1: Mi az, hogy várjál, azért ne sikoljunk.
3: Én nekem úgy tűnik, mint azon, az asztrológiát bizonyos szempontok szerint.
1: De ne sikoljunk túl azon az apró tényleg, hogy azt mondtak, hogy a Szaturnusz a zsidók bolygója. Miért is?
5: Hát ez... Én ezt a Ponoli Török Aurél könyvében olvastam, hogy hát én ezt elfogadom. Nekik. Én ezt nem néztem ennek után, hogy ennek mik a történeti gyökerei.
0: Azt választották maguknak.
1: Arra lenni kíváncsi, hogy milyen, mennyire megy ez messzire.
5: Lehet, hogy ez valamelyik hallgatók jobban tudja, nem tudom. Majd.
1: Meg a zsidóknak, meg a nem tudom.
0: Hát lehet, hogy a zsidók azt mondják, hogy az egyiptomiaknak a Vénusz tetszik, akkor nekünk a Szaturnusz tetszik.
5: Én erre nem tudok válaszolni, de ezt biztosan tudom, hogy ez volt ennek az olvasata, és ilyen szempontból láthatjuk, hogy az asztrológia az valóban hatással volt az emberek életére. Ma már tudjuk,
2: hát ez hogy... Ez olyan, hogy akkor a transzcendentalitást, azt akkoriban a csillagok, az sok jelenítették meg sok esetben, sokkal összefüggőbben a vallással, mint a modern vallásokban.
5: Igen.
2: Ugyanúgy, ahogy a modern vallások korában országoknak van mondjuk védőszentje, vagy népeknek van védőszentje, akkor vagy ilyenféle szimbólumai, ugyanakkor miért nem lehetett, hogy ez
1: jó,
2: a bolygó.
1: Figyelj, de az asztrologia, az, ugye itt például beszéltünk az együttállásról, hát az tudjuk, nem? Az tény, hogy a hold befolyasolja az apály dagály jelenséget.
5: Ez
1: ugye?
5: Tény, igen. Tehát nem is
1: végül is,
5: akkor az alapítja ki.
1: Ennyi tudományos alapja kell, hogy legyen az asztrologia, tehát akkor ezek az egyetlenek valamit nem lehet, hogy csinálnak?
5: Semmi tudományos alapja nincs az asztrologiának.
1: De a hold a ők azt mondják, hogy amikor együtt áll a, nem tudom, a Szaturnusz, nem tudom mivel, akkor az is hatással van.
5: Nincs.
1: De miért? Honnan tudjuk?
5: Hát tudjuk miért.
0: Mert keresjük és nem látjuk, hogy valamit.
5: A hold közel van hozzánk, és a gravitációjával valóban hat a föld vízburkára, megemeli apály, dagály, jelenség tengerjára. De...
2: Halló!
3: Halló! Szia!
11: Sziasztok! Én csak annyit jegyeznék meg, hogy az ilyen édes elkülönítések, hogy fekete-fehér, ez tudomány és nem tudomány, ezek szerintem egy picit olyan félrevezető dolgok, hiszen én úgy látom, és úgy ítélem meg, hogy a tudomány is erősen alapul hiten.
5: Hát én
11: már pedig a hit irracionális.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy a tudomány hiten
11: alapul? Hát ugye van a fizika, előbb volt egy ilyen buzzword elhangzott, hogy fizika meg mérhető. Ugye a fizikában rengeteg, minden tudományos ágban rengeteg axióma van, ami kiindulási alap, ami mind elméletekre alapul, ami részben igazolt, részben nem.
5: De ennek miközben a hithez?
11: Az a lényeg, hogy ezek az elméletek nincsenek egységesen bebizonyítva a fizikában például, hogy egységes egészet alkotnának, amivel mindent
5: ez meg igaz, lehet magyarázni. Ez igaz, de semmi közben a hithez.
11: De az egy hit, hogy a bizonyos elmélet az jó, hiszen mondjuk van a gravitációs elmélet, meg a kvantum elmélet, és ezek valahol nem egyeztethetők össze egymásra, holott ugyanazon világ bizonyos aspektusainak a leírására szolgál.
0: De szerintem már nincs, ezzel már túlhaladt a tudomány, hogy az állításait egyszer mindenkorra örök időkre előre érvényesnek tekintse.
11: De most akkor félreértettetek. Én azt mondtam, hogy a fizika ugye az egy reál tudomány,
0: igen,
11: ami arra szolgál többek között, de és én nem vagyok fizikus egyébként, és ahogy leírja a világ működésének szinte minden jelenséget körülbelül. Most jó, lehet, hogy nem volt ez nagyon exakt, de valami ilyesmi. És ennek a világnak van sok jelensége, jelenségcsoportja, és ezek leírására a fizika valóban meg is próbálkozik. Sőt.
5: Így van, próbálkozik.
11: És most jön a kulcs, amit szeretnék mondani. Bizonyos elméletcsoportokkal írja le, hogy a fizika különböző ága, a világ különböző jelenségeit, ami elvben, mivel egy reáltudományról beszélünk, elvben egy működő, egységes, egész rendszer kéne, hogy alkosson, hogyha meg lenne a tuti, hogy így mondjam, elmélet.
5: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, valóban nincs még ilyen, tehát a nagy egyesített elmélet, amiről te beszélsz, az még születőben van, dolgoznak addig rajta, de én azt mondom, hogy semmi köze ennek a hithez, tehát egy hipotézis, vagy egy elmélet, az nem olyan, hogy most hiszünk benne, vagy nem, hanem a tudománynak az a lényeg, hogy felállítanak egy hipotézis, mondjuk legyen ez a módszer, és akkor meg kell próbálni bizonyítani, és sokszor bebizonyítani, de ennek semmi köze a hithez. Tehát a tudomány a hit között. De pont az a különbség, hogy a tudományban mindent bizonyítanod kell, a hitnél semmit nem kell bizonyítanod.
11: Igen, de azt mondom,
5: két
11: nem
5: különböző
11: azt mondtam, hogy
5: útja az igazság keresésének, mind a kettőnek van létjogosultsága.
11: Igen, de a kiindulási alap, a kiindulási alapnál van különbség, vagy nincs akkora különbség, mint azt te állított szerintem, mivel visszatérve erre a konkrét példára a fizikára, ott vannak elméletek, amik nyilvánvalóan nincsenek egymással, nem kompatibilisek egymással. Végis ugyanazon világ bizonyos aspektusait írják le. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő logikai alapon nem megfelelő. Mégis a tudomány elfogadja megfelelőnek egy nagy lélegzetvétellel, és nem, ez az elfogadás, ez egy jobb hiány, pontosan, de ez a jobb hiány elfogadjuk, és nem racionális alapon történik, szerintem. Hanem ez egy, hogy onnantól
5: nem
11: kezdve...
5: Nem értek
11: egyet veled. Igen. Onnantól kezdve meg már minden relatív, hogy akkor elhisztük, persze elhittük azt, és egymásra építünk, és persze lehet, hogy a módszer alapvetően más, de a kiindulási alapoknál ott bekasztan az
0: illetve. De nem elhisztük, hanem feltételezzük egészen.
11: De milyen alapot feltételezzük föl?
0: Várj, mert eddig még nincs jobb feltételezésünk.
11: Na de a tudományos feltételezés, előbb elhangzott, hogy mi a tudomány és a hit között. A tudományban szigorú logikai alapon zajlik minden. Márpedig egy feltételezés, aminek egyikünk se tudja az igazán szigorú exakt módját. Mi az?
5: Megpróbálom elmagyarázni. Tehát a tudományos módszer lényege az, hogy megpróbáljuk a világ jelenségeit leírni, modellezni. Ehhez mondjuk alkothatunk megfigyelések alapján elméleteket, és akkor ezt bizonyítanunk kell. Hogyha ez az elmélet jól leírja a valóságot, és egyezik a megfigyelt jelenségekkel, és nem csak egyszer, hanem sokszor minden esetben, tehát képzeld el azt, hogy mondjuk te elengeded most a kezedben a telefont, és az fölfelé kezd menni. Akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal törölni kéne a jelenlegi gravitációs modelleket, mert egyetlen egy esetben ellentmondott, tehát nem jó. Tehát, hogyha minden esetben működik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a modell elég jól modellezi a valóságot, és elfogadható. Nem azt mondjuk, hogy hiszünk benne, hanem elfogadjuk. Mondok egy konkrét példát. Ugye tudod, hogy sokáig a geocentrikus világkép lét...
11: Sajnos sikerszállom, hogy még vagyok.
5: Jó, nem baj, mondom tovább azért, mert... Tehát sokáig tudjuk, hogy a geocentrikus világkép volt az uralkodó, a földközéppontú világkép. És miért maradhatott fenn olyan sok ideig? Azért, mert egy darabig nagyon jól magyarázta azokat a jelenségeket, a bolygóknak a mozgását, a csillagok mozgását, amit a valóságban ténylegesen megfigyeltek. Csak aztán, amikor kezdődött a nagy földrajzi felfedezések kora, és a geocentrikus világképen alapuló bolygótáblázatokkal több száz kilométert tévedtek a hajósok, akkor kezdtek benne ilyen repedések mutatkozni, ez igazán mégsem annyira jó elmélet. Nézzük meg, mi van, hogyha megcseréljük és a napot tesszük a középpontba. És az érdekes egyébként, hogy sokáig az sem működött, mert Kopernikus körpályákkal operál, tehát nem ellipszis pályákkal, hanem körpályákkal, tehát nem lett először jobb a heliocentrikus modell, hanem Kepler után lett pontosabb. Ma azt mondjuk, hogy a heliocentrikus modell az, ami a naprendszert teljesen jól leírja, és ezt most már elég nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy valóban egészen nagy modellek is elavulhatnak, és akkor venni kell a bátorságot, hogy le kell tudni cserélni, de ez szerintem a kutatók többsége, a tudósok többsége ezt elfogadja, és hogyha komolyan csinálja, akkor ezt nem ragaszkodik az elavult dolgokhoz.
0: Tehát, na most akkor, igen. Én megmondtam.
11: Halló, sziasztok!
2: Szevasztok!
11: Sziasztok, Zsotők! Sokat nézek ilyen tudományos film, és abban például most azzal foglalkoznak, legalábbis egyik ilyen dolog, hogy például gyorsul a fény. Tehát ezzel csomó minden megváltozik. Vagy például a Kína az űrben egész másikát tartalmaznak, mint a Földön, ugye, mert a
8: a fekete lyukak is más hatások ellenére, tehát mint látsz fényt, vagy csillagot, az nem ott van, hanem egy kicsit arrébb van, csak el kell indulnod balra, és majd utána kerülsz te hozzá, tehát ilyen görbült háromszögek vannak, vagy ilyen meghajlott.
5: Az, mondhatom?
8: Tehát, igen,
5: tehát valóban az bizonyított dolog, hogy a fénysugár is képes elgörbülni, tehát nagy tömeg meg tudja hajlítani a fénysugarat, így alakulnak ki az úgynevezett ilyen gravitációs lencse hatások. Amikor mondjuk nézel egy galaxist, és közted és a galaxis között van egy nagy tömeg, egy másik galaxis vagy egy galaxis halmaz, és akkor úgy tűnik, mintha a galaxis, amit néznél, az több példányban lenne megsokszorozva, sőt, hogyha mondjuk tökéletes lenne a közbeeső tömegnek az eloszlása, akkor egy gyűrűt látnál, egy ilyen úgynevezett Einstein gyűrűt, aki ezt feltételezte, vagy hogyha mondjuk négy példányban van, akkor Einstein
1: kereszt. Ez az, amit tavaly vagy tavaly előtt sikerült bebizonyítani, ugye ezt a...
5: Ezt már évekkel ezelőtt sikerült megfigyelni ilyeneket, tehát magának a fénysugárnak az elhaja, azt már 1919-ben, hogyha jól emlékszem, egy napfolyatkozás alkalom.
1: Akkor mi volt az, amit most bizonyítottak be, ami Einstein egyik elmélete volt tavaly előtt?
5: Azt szerintem az arra gondolsz, amikor a sötét energia, vagy ez a dolog volt, hogy a világegyetemet egy ilyen idézőjelben visszatérve egy kicsit a Star Wars vonalra, egy sötét energia tölti ki, és ez egy ilyen taszító hatást képvisel. Einstein ezt egyébként felvetette, úgy nevezte, hogy kozmológiai állandó, de aztán később magát felülvizsgálva elvetette, és élet egyik legnagyobb tévedésének nevezte ezt a taszító erőt, és ma már újra azt mondja, hogy ez létezik.
3: Kérdezd.
8: A Földön pólusváltás történik, vagy pólusváltásra megy át, hogy erről mit tudsz, mert erről néztem egy egész két órás filmet, és egy tudós rájött, hogy megváltozik a pólusos mező, mert a...
3: Aztán a végén megölte a CIA majdnem, és de végül sikerült kiszabadítani, és családja örömmel várta az.
5: Tehát mágnes és pólus átfordulások sokszor voltak már a Föld történetében. Ha az Atlanti-óceán aljzatát mágneses szempontból vizsgáljuk, akkor sávos szerkezetű, ami azt jelenti, hogy egyik sávban a mai polaritásnak, a szomszédos sávban egy ellentétes polaritásnak megfelelően állnak be a mágnesezhető ásványok. És ez bizonyítja azt, ezek szimmetrikusak egyébként az Atlanti-óceán középvonaláról, egy nagy víz alatti hegyvonalat van az Atlanti hátság. Tehát létezett, akkor befejezem, tehát léteztek, voltak bizonyíthatóan ilyen pólus átfordulások, hogy mikor lesz a következő, nem tudjuk, hogyan következik be, nem tudjuk.
3: És mi a hatása?
1: Na, ezt igen.
3: Bekövetkezik.
1: Hát a mágnesednek a másik fele fog taszítani.
5: Az iránytűk azok mindenki, igen, de hogy ugye azért ennek nagyon komoly hatása lenne valószínűleg.
3: Távol nyugat lesz.
5: Az egyik, amiről sokat cikkeztek már az elmúlt években, hogy a fokozott naptevékenység volt, napkitörések azért. Tudjuk, hogy a Földet egy mágneses pajzs védi, ez a Földnek a magnetoszférája, mágneses tere. Ez véd meg bennünket a napból érkező részecskék, a napszél részecské ellen. Na most, hogyha pólus átfordulás lenne, akkor valószínűleg ez nem így egyik pillanatról másikra következne be, hanem a mai modellek szerint körülbelül 1000 évig tartana. Először így elgyengülne a mágneses tér, aztán teljesen megszűnne, megfordulna a pólus, és újra felerősödne. Csak az a baj, hogy közben ez a
3: közben.
1: Azt nehéz lenne végigcsinálni.
5: Nehéz lenne, mert a napszél akadátlanul bombázná a felszínt, mint most a Marsot, ami rengeteg káros mutációt
1: okozna. Szegény kutyám a
5: technikai eszközöknek nagyon rossz hatással lenne rájuk. Ugye tudjuk, hogy egy nagy napkitöréskör még az űrállomás űrhajósait is egy biztonságosabb modulba viszik, vagy a műholdak egy részét lekapcsolják részben. A Hubble űrtávcsövet részben kikapcsolják, tehát ez nagyon komoly hatással lenne a földi technológiára, és rengeteg káros mutációt okozna a DNS-ben, az élőlények DNS-ében. Nem lehetetlen, tehát vannak olyan modellek is, hogy a nagy evolúciós ugrások részben kapcsolódnak ilyen pólus átfordulásokhoz, mert akkor kaptunk egy nagy adag sugárdózist, aminek persze nagy része káros volt, de megjelentek közben új hasznos tulajdonságok is.
1: Gyakorlatilag a csótány az, ami mindent kibír, nem? A tudomány mai állása szerint.
5: Meg a Skorpió, igen, 200-szoros radioaktív sugárzást is elbír az ehhez kép. Bár ez nem radioaktív sugárzás lenne, úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt jó példa.
1: Hagyd bekapcsolva, hagyd.
3: Egy kis zenét nem sugárzunk így 3-4 óra után?
0: Közérdekű ízét is mondjunk be. Jótékonysági felhívást. Mert hogy
3: mielőtt a sugárzásig arra
1: rátérünk. Emberek, jótékonysági felhívás következik a sci-fi
3: nevében. Fel is van véve, ahogy mondjátok, tudod.
1: Hallottam.

Lehetőség itt felhívást következik. Hagyj fogyatasson, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 2243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: sátorban?
1: Nincs. Ez nagyon nagy.
2: Na itt van. Ez,
1: már itt vagyunk?
2: Persze.
1: Ja, már köszönöm, mondom, mert ez nagyon vicces.
2: A Pilos Rádióban az kifinap. És abból ez a műsor még egy olyan tizenvalahány percig. 2.15.37-et már ott elfosztanak.
1: Na ez nem jutott eszembe, amikor nem jutottam igen, be az ajtón.
2: Az SMS az 0-25-9-03.
3: Na én az előbb az jutott eszembe, hogy nem lehet-e, hogy ezek a, tehát, hogy a tudomány relativizálása, mint egy jellemző közkeletű attitűd, és a hit és a tudomány közötti határnak ez a kóstolgatása nem függ össze azzal, mondjuk pont a csillagászat vonatkozásában, hogy ugye mivel már a csillagászat túljutott azon, hogy csillagok helyének, távolságának, stb. A meghatározása, tehát annak, ami látható szabad szemmel is, hogy átlépett már a csillagászati kutatás egy olyan szférába, ami a hétköznapi érzékelés számára nincs jelen. Tehát, hogy az ember igazából, hát szóval nekem is igazából nincs különösebb konkrét elképzelésem arról, hogy ma a csillagászat mivel foglalkozik, mert hát nyilvánvalóan nem azzal, hogy nem csak abban áll a csillagászat, hogy mindig felfedeződnek újabb és újabb bolygók, vagy naprendszerek, vagy mit tudom én, mik szoktak felfedeződni.
4: Igen, hát a csillagászat kifejezés az mondjuk ma már olyan, mint a biológia vagy az orvos, tehát így önmagában semmi értelme nincsen már. Részekre kell tagolni. És akkor mondjuk, hogyha így térben indulunk kifelé,

0: gyakorlati csillagászat, stellár statisztika, stellár dinamika, extraterrestrikus fizika, napkutatás, elméleti asztrofizika, csillaglégkörök fizikája, csillagbelső fizikája, fotometria, spektroszkópia, rádiócsillagászat, gamma csillagászat, röntgen csillagászat, kozmogónia, kozmológia, tehát ezek még
1: teljesen jó területek. Most ez teljesen jó, csak ez az, ami aztán az átlag embernek semmit nem jön. Tehát ezt próbáltam egy kicsit közérthetőben.
2: A kozmogónia, az például micsoda?
3: Na várja, ne kapkodjuk össze-vissza, vigyünk valami rendszert, nem? Hogy...
0: Van itt egy nagyon szép táblázat, van rendszerben a központi kiindulás, ez az astrofizika, és akkor
4: jó, hogy az ott van.
3: Ez jó, de most itt van egy ember, aki ezt most jól
0: elmondja.
5: És hogy néz ki, olyan, mint a periódus?
0: Segítségként akartam, csak hogy...
1: Nem, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ezek léteznek. Persze, ezek a csillagászatnak a nagy klasszikus ágai.
0: Csak próbáltam így...
2: Most már ne szabadkozz, mert tényleg segítettél.
0: Jó van, örülök, hogy segítettem.
5: De mi az a kozmogónia?
1: A kozmogónia az az égitestek kialakulásával és fejlődésével foglalkozó része a csillagászatnak, a kozmológia pedig az egész univerzum kialakulásával és fejlődésével foglalkozó
5: része. Kérdezhetek ilyen naív gyermekit?
1: Próbáljuk.
5: Hogy milyen nagy az, amit már tudunk az univerzumból, az mekkora az?
1: Hát...
5: És mi van utána? Főként ez érdekel.
1: Ettől féltem.
2: Mi az élet értelme?
1: Most megint egy olyan területre merészkedünk,
5: hát amiről van-e
1: órákig lehet.
4: Kik vagyunk és honnan jövünk?
1: Igen. Hát akkor ezekre most sorban.
3: Igen, menjünk sorban, kezdjük
1: nem,
3: el.
1: Hát ezek nagyon jó és nagyon alapvető kérdések, és pont a csillagászati kutatások egyik célja az, hogy ezekhez közelebb kerüljünk, tehát ez nem kérdéses, hát hogy mekkora az univerzum, inkább a korát mondanám először, a mai modellek szerint, a legújabb modellek szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az a kezdeti esemény, amit mondjuk lehet ősrobbanásnak nevezni, bár ezek a standard ősrobbanás modellek ma már kezdenek kikopni a divatból, és egyre jobban előtérbe kerülnek olyan furcsa hipotézisek, mely szerint az univerzum a semmiből született, mondjuk egy ilyen véletlen kvantum ingadozásból, de hogy valamilyen érdekes szót...
3: Mert semmiben
5: mi az a semmi?
4: Mi ez 7-8 éves koromban, ez teljesen megkeserített.
5: Én kész voltam, totál!
4: De a semmiből hogy ingadoztak a kvantumok a semmiben?
1: Jó kérdés, de most itt nem fogok tudni válaszolni. Az viszont érdekes, hogy ezek a mai modellek nagyon szép egyezést mutatnak már mondjuk Szent Ágostonnak az elméleteivel, akit akár az egyik legnagyobb kozmológusnak is tarthatunk, hiszen ő is világosan leírta már, hogy a semmiből és keletkezett, sőt arra kérdésre is válaszolt, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt. Ennek a kérdésnek szerintem nincs értelme, mert a teremtés előtt nem volt idő sem. Tehát akkor tényleg semmi nem volt, vagy a semmi volt, hát ugye ilyen nevezéktani zavar is van. Semmi, talán a valami hiánya, nekem ezt tetszett a legjobban, ez a kérdés.
3: Igen, hát a világ minden, a Isten létformája, a világ
5: valami baj van,
3: hát semmi. Az a semmi.
5: Értem, igen. Tehát a valami hiánya van.
1: Igen. Szóval az univerzum korára, tehát a kora olyan 13,7 milliárd, ezt még mondjuk, hát ezt nehéz elképzelni 13,7 milliárd évet, talán forintban még el lehet képzelni ilyen.
2: Igen, megvan egyébként, hát ez...
3: De miért 13,6? Tehát ez mi a számítás?
5: Hát azért egy 0,7 milliárd évet be lehet lőni. Az végül 700 millió év.
1: Ez is becslés csak persze. Aha. Tehát úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy az univerzum körülbelül 15 milliárd éves még mindig. Ezt így a legújabb megfigyelések alapján. Na most, hogy mekkora? Hát mondjuk, hogy körülbelül ugyanekkora. Ugyanekkora távolságra vannak azok az égitestek, egy kicsit közelebb, amelyeket már sikerült megfigyelni. A legtávolabbi galaxisok azok 10-12 milliárd fényévi távolságban vannak.
3: Amit már megfigyeltünk?
1: Igen.
5: Hány galaxis ismerünk?
1: Hát inkább tehát számukat csak becsülni lehet. Az egész univerzumban olyan néhány száz milliárd, de körülbelül 100 milliárd galaxis lehet, amiből a mi tejútrendszer nevű galaxisunk, az csak egy darab galaxis, egy csillagsziget, mint két ilyen egymásba fordított méternyér, ilyen korong, ugye oldalról, és abban néhány száz milliárd csillag van, amiből csak egy a nap, aminek ugye van 8 vagy 9 bolygója, most attól függ, hogy a Plutót hova számoljuk az újabb elméletek szerint, és abból csak egy a Föld.
4: De a galaxis nem a naprendszer színű májában.
1: Nem, a naprendszer az a mi bolygórendszerünk, plusz az üstökös zóna körülött, tehát egy ilyen kisebb rendszer, tehát azok az égitestek, amik a nap gravitációs.
5: És a mi galaxis
4: hogy vannak a matrioska babák?

0: hogy ez
1: igen, tehát
0: univerzum,
1: ja, hogy
0: galaxisok.
1: Befelé, jó. Univerzum, mondjuk úgy, hogy akkor jönnek igen. ezek a nagy léptékű szerkezetek, ilyen uh-huh. szuperhalmazok, uh-huh. aztán azon uh-huh. szupergalaxis halmazok, tehát azon belül kisebb galaxis halmazok, azon belül galaxisok, és azon belül a csillagok, és akkor a csillagok körül pedig, ha van bolygó, akkor van.
2: De most a bolygórendszer. Ilyenek, mint a bolygórendszerben, a tejútban hány van?
1: Hát ezt még nem tudjuk megmondani, de...
2: De ezért... ott is több.
1: Biztos, hogy nagyon sok van, mert 1995-ben, tehát 10 éve fedezték fel az első úgynevezett exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót, és azóta már kb. 140-et ismerünk csak a közeli csillagok körül. Aha. Tehát biztos, hogy nagyon sok csillagnak van bolygója, lehet, hogy majdnem mindegyiknek van. Ezek csak a közeli csillagok. Tehát uh-huh. a bolygók nagyon gyakoriak a tejútrendszerben, és valószínűleg az egész univerzumban, tehát a többi galaxisban is.
3: Bocsa, Plutóra mondtad, hogy most elég igen. bizonytalan szegénynek a státusza, ez
2: az azt semmi. Átigazolt.
1: Átigazolt a kis bolygókhoz, vagy valójában arról van szó, hogy 1992-ben, tehát nagyon friss eredményekről van szó, figyeltek meg a Neptunuszon túl egy második kisbolygó övezetet, ugye az első, a klasszikus, az aszteroida öv, most nem az, ahol a Han Solo ment, hanem a miénk, az a Mars és a Jupiter között van. De kiderült, hogy a Neptunuszon túl is van egy második jeges kisbolygó övezet, és az ottani égitesteknek a jellemzői a Plutóhoz nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Úgy tűnik, hogy ebből a második kisbolygóból a Plutó egy tag, egy nagyra hízott tag. Uh-huh. De sok csillagász szerint csak időkérdése, hogy ebben az övben egy Plutónál nagyobb égitestet felfedeznek nem sokára. És akkor az most...
0: De ez csak elnevezés kérdése, vagy pedig van igen. valami jelentőség annak, hogy ezt most egy bolygónak tekintik, vagy kisbolygónak?
1: Hát ugye tudománytörténeti szempontból bolygókhoz soroljuk, hogy 1930-ban fedezte fel Tombó, és ez is érdekes, hogy amíg meg nem halt, addig semmiképpen nem akarták átminősíteni kisbolygónak.
2: Tiszteletből, gyönyörű.
1: Túl soknak is azért
2: jó van, legyen neked öreg, persze, na ilyen nagy. És a Plutó...
1: Ez ilyen határeset, tehát hogy most...
2: A bolygók kifelé nőnek, ugye?
1: Egy darabig, tehát pontosabban inkább azt mondanám, hogy a Jupiter a legnagyobb bolygó, és utána a gázóriások övezete, az már csökkenő. Tehát a Jupiter, utána jön a Saturnus, az már kisebb, annál kisebb az Uranus, és annál is kisebb a Neptunus. Bent pedig, itt a belső naprendszerben, a közelebb bolygók övében nincs ilyen. Tehát a Merkur az kicsi, a Vénusz és a Föld körülbelül ugyanakkora, mm. és a Mars az meg körülbelül fele akkora, így átmérő,
3: mint a Föld. Azt mondnám meg nekem, hogy ha 70 éve már Plutót felfedezték, és azt mondod, hogy lehetséges, hogy van egy hozzá hasonló, de nagyobb kisbolygó valahol, igen, az hogy lehet, jobban. Hogy egy nagyobbat viszont nem, az Istennek nem sikerült.
1: Azért, mert
0: pont nem néztünk mindig oda.
1: Ez az egyik, igen, hogy ott nagyon nehéz az
2: értelme.
1: Tehát tényleg csak minimális igen. részét kutatták át ennek az övnek, másik pedig az, hogy hát az messzebb van, mint a Plutó, és ezért halványabbnak is látjuk. Tehát hiába jobbak a műszereink azóta, nem könnyű
3: hát megtalálni. Hát de ilyen 12 milliárd fényévnyire igen, lévő galaxisok fényét meglátjuk.
1: Csak az az igazság, hogy a galaxisnak mondjuk saját fénye van, saját csillagannyi, tehát egy erős sugárzás.
2: Oké, okay. ezt mondjuk tudhattad volna már.
1: Meg csak visszavett
3: fénye. Meg vagyok győzve.
1: Igen. Hát, sőt, olyan távolság.
2: Óra végére.
3: Most már nem tiltakozom, nem vonom kétségbe a hozzáértését azoknak, akik még mindig nem fedezték fel a Plutónál nagyon kis bolygót.
2: Szóval már mondjuk azért bénák.
1: Abba is érdemes belegondolni.
3: Még van 5 évünk egyébként utána. Már összehúzom a szemüldökemet.
1: Ha az univerzum korára meg a távolságokra visszatérünk, ugye a mai fizika szerint az egyik legfontosabb, hogy a fénysebessége az véges, ugye 300.000 km per szekundum körülbelül vákumban. Na most akkor gondoljunk arra, hogy ha tényleg ez így van, akkor egy 12 milliárd fényévre lévő galaxisból 12 milliárd éve indult el az a fény, ami most a szemembe jut.
4: Tehát ez nem is semmit, az ismeret.
2: Igen, de gyakorlatilag megjött egy olyan dolgot, ami az előtt volt, hogy volt az ősrobbanás, ha volt, ugye a régi.
1: Nem az előtt, de nem sokkal az
0: előtt. Igen. Annak a fénye,
4: de ember még kis
0: láthatva az univerzum születése után már jött is a fény.
1: Így van, igen. Így van. Tehát igen. Ezek ilyen fiatal ősi.
2: Gyakorlatilag folyamatosan a múltba látunk.
1: Pontosan ez a lényeg. Ha én most rád nézek, akkor a múltban látlak. Jó, nem valószínű, hogy közben kimentél innen és cigizel vagy valami, mert hogy túl kicsi a távolság köztünk. De hogyha már a napot nézed, akkor 8 perces múltat látsz, mert a napföld távolság, ez a 150 millió kilométer átlagos távolság.
2: Az nem biztonsági késletet, és tudod, mint a rádióban. Nehogy csúnyán beszéljen a nap.
1: Igen. Tehát mondjuk a nap felrobbanna, de nem fog menni.
0: Igen, olyan, akkor van 8 típus. Percünk menne külni.
1: Nem,
2: igen, ne azt, ne hozd!
0: Nem, hanem, hogy 8 percen később.
1: 8 percen később,
4: de... Nevet ki a CD-t, nincs értelme.
1: Poén az, hogy a hatás, amikor odaér hozzánk, akkor viszont már ott van, tehát akkor már nem tudom, mit csinálni. Úgyhogy, de a nap nem olyan fajta, ami felrobban. Tehát csak fel fog fúvódni, elnyeli mondjuk a Merkurt, a Vénuszt.
4: Aztán már mind jövünk.
1: A Föld egy kicsit megolvad, ez olyan 5-10 milliárd év múlva, tehát addig kell valahonnan elköltözni.
2: Hát az a gyerekeknek már szólok, hogy ne gondolkozzanak nagy család fába. Ja.
1: Hát azért sok az 5-10 milliárd.
2: Igen. Kedves fiatalok. Ez egy gyönyörű végszó volt az 5-10 milliárd.
3: Nemzeti felkelés, tudományos ismeret terjesztő.
2: A legközelebbi sci-fi napon visszatérünk az összes kérdésre, amire nem kaptatok választ.
0: Mondjuk valaki kérdez, hogy mi van egy olyan dolog, ami nem tudom micsoda. Kiron?
2: Mi van a Kironnal?
0: Kironnal.
1: A Kiron, hogyha most így kiejtés alapján jól CH-val írja, ugye? Uh-huh. Akkor az igen, az a Kuiper övnek az egyik legismertebb tagja.
0: És mi van a Kuiper övvel?
2: Jó van a Kiron, vagy?
1: Ja, ez az a második kisbolygó, bocsánat, amit mondtam. Igen. Csak azt hiszem a Kiron, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, hogy bejebb merészkedett már, és valami üstökösszerű burkot erez, de ezt ne vegyétek készpénzek, mert már régen foglalkoztam.
2: Ez egy Kiron Drucker, aki most írt.
1: De nagyon tájékozott.
3: Lehet a Kironból egyébként egy nagyobb kis bolygó, mint a Plutó.
1: Nem valószínű.
0: Ez beakadt neked, mit te?
2: Nem, de neki mehet még.
0: Most már engedd el.
2: Köszönjük. Utána következnek a Szakácsa tolvaj, illetve az óriás Alfa Hotbáz is rajongók, szerintem csodálatos lesz.
0: Jó,
4: sziasztok!
2: Sztárhoz rajongók és nem rajongók, szervusztok!
3: Sziasztok!

0: Jätin insanin!
1: Mert, mi lesz ezután?
2: Kell takaró.
3: Jó.
2: Jó.
4: Jó.
5: Jó.
2: Kell takaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
2: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
1: Az anyus ezt határozottan állítja.
2: Nem csak állítom, hanem meg is esküszöm rá.
1: Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
2: Csukott nyakú, fekete zsebről, Isten engem úgy segíjen.
1: Ezek szerint akkor én ugye várhatottam.
2: Ilyesmit az én édeslányommal kapcsolatban sosem mondtam. De fiam, legfeljebb nem mondtad igazat.
1: Ebbe bele kell őrülni. Ahogy anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja, mert normális embernek bele kell
2: bolni. Nem tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt, hogy milyen ruha volt a koncerten, kizárólag csak én tudhatom.
1: Igazán! Hát akkor figyeljen ide az anyus! A Nemzetközi Masszizikus Kongresszus tegnapért véget, és este voltak elégben a búcsúvacsora. Így ültünk, egy kanadai tanár a feleségével. Egy oxfordi és egy Svédországban tanító angol tudós szintén a feleségével. Ő mellettük én mellettem Szabó adjunktus, a felesége nélkül. Pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsúvacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tanál. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társkérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társkérlőnő például az adjunktus macskáját úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
2: Piszok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább más lakottál csak, hogy nekem ne legyen.
1: Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszalkatja a szekrényébe, amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a Maxfizikus Kongresszus búcsúvacsoráján. És mindezt nekem elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
2: Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
0: Hosszú, jó fekete ruhát hoz be.
2: Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú fekete zsebruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megyek.
1: Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
0: A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéjét.
1: Ezen nincs pecsét. És ezt az anyus viselte. Erre Szabó adjunktus a tanú.
2: Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm. Miáú. Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezt a kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocs vörös bort. Jó, hogy ez egész. Ilus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Cserulényi Viktor hangversenyén. Ez vagy ez? Na, mi történt? Csak bátran, mutass rá, ki vele?
1: Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
0: Ötvözvágja a türkiszkéket.
1: Én azt mondom, ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetben hoz, én leülök, és mindent megírok izanyomra.
2: Csak írjál neki, te! Te árulkodó pipera! Pipera! Írjál neked szül az ember!
3: Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Én sose éreztem ilyen tehernek a bénaságot. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
4: Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálok. De én bennem a gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihály. akit nagy kanizsán szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megütt. Erzsike szomszédságában lakott. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegénynek. Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet, mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyonkusok macskáját. Nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de hát kihez is fordulhat. Erzsike valósággal istenét jön, és a példaképének tekinti, mint ahogy én is őt, hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a válás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, negyed órákat járkált föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. 7 helyen törtek el az ujjai. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek. Amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orromban. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodásuk, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kamporról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondtam.
5: Hanem egy táliratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni, vacsora elmarad.
4: Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tett újjárkálás. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Levelemet egy későbbi időpontban folytatom.
5: Előtt Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utol érni. De mégis kihez fordulhatnék. Hát Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca 20. Hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez engem biztonság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm. Hát ez Orbán Béláné, fél órával ez a feladatom és sürgőn, Csermény Viktornak Budapest Bázák utca út, kérem, ez az 5. szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elvtársam, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Tatárka utca 20.
4: Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdői ittások, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mintha az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. 50 fánkot sütöttünk. 7:30 Erzsike bement átöltözni. 8:00 szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész él hal a csirke máért.
2: Hát a Viktor maga az 8:00, és maga még otthon van, hát azokból a fánkokból, amelyekre a gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamuti volt? Magának a pamutipar kórusa fontos.
0: Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
4: És ezután elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal rohant a konyhába. Felkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszobaajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúdította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtól elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesét. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vett élet.
5: Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
4: Feküdj le az első férfinek, te hülye. Ezt kellett megérteni. Nekem, akinek kell lemondanom, a másfél év alatt egyetlen férfi látogatója sem volt. Asszonyom, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőjének örök és forró hálával tartozom.

0: Izám, ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy embered, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Üdvössága úgy hazudik, mintha könyvön olvasná, hogy jöttem rá. Figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktort, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúlószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúlószékét hazavigyék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen, úszolván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett, és biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismer az ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit dinamittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is mindontalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétve a tű.
1: De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcisba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek.
0: Még csak az kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra váltunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról. Őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpártnerének a kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményesek parancsnoka levörös bérencezte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölkofozta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe lőtte magát.

0: Kérek még egy szimplát.
1: Asszonyom, nem inna egyszerre csészetejet. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége? Egy csészeteje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja, azzal is múlik az idő.
0: Magánál hány óra van kerekén?
1: Fél hét. Hogy magam ilyen türelmes asszony.
0: Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose késik ok nélkül. Neki mindig közbe jön valami.
1: Mostanában?
0: Mostanában?
1: Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzá. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokba visszajött a fejét köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
0: Ez lehetetlen.
1: Hát én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú nőről. Én szememben már gusztustalan, hát nincs igaza?
0: Te igazad. Ez már gusztustalan. És már figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Kausz doktor fúró székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallottott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. Szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a forró zúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismert kizám, rajta sokáig nem látszik semmi. Nálam váratlanul jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttest, amit szintén sajnálok. Aztán benyomtam az ajtót, és ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a levezöldség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál levelőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott ült az a vén Schindler, és kies hörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem ért meglepetés, abban még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes gyomlevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon, szintén külön, a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grizgaluskák. Amikor ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétaajtón, miközben potyogtak róla a grizgaluskák. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipő. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találta. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy Kausné őnagysága nincs jelen, önt azon a kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnom kellett volna. Azt mondta, hogy én félremagyarázom a helyzetet. Könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ott sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben. Kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.

0: Járkálsz.
1: Nem igaz.
0: Föl vagy dulva, minden percben megváltoztatod az elhatározást.
1: Ez nem igaz az egész.
0: Néha úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás.
1: Honnan tudod, besúgóid vannak?
0: Besúgónak elég nekem a te leveleid összevetve.
1: Én már ilyen vagyok, Gizán, velem hiányzik a te nyugalmat, fölényed. 20 éves koromban is kapkodtam.
0: Volt időd leiggadni. Te már elmúltál 20 éves, Erzsi.
1: Ezt mire mondod ki?
0: Semmire.
1: Megérzésedek volt valami élet?
0: Milyen élet?
1: Azt szeretném tudni?
0: Rendben van. Légy szíves, felej nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
1: Visszautasítom.
0: Mi?
1: Világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
0: Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
1: Nem.
0: Sajnos ez nehéz elhinni.
1: Tudom, na jó, nem szoktam hazudni.
0: Erről nem vagyok meggyőződve.
1: Rajta kaptál már engem hazugságon?
0: Hagyjuk ezt.
1: Ne hagyjuk. Ünnepélyesek jelentem, nem vagyok szerelmes cserlényibe, gyűlölök. Sőt, utálom. Az egész lénye, ki legyen tőlem mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
0: Az előbb, mikor szörnyeteknek nevezte, megsértődtél.
1: Szörnyetek is, vadállat, az kettő.
0: Mi a különbség?
1: Van különbség.
0: Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
1: Engem ide 1001 szál köt.
0: Mik azok a szálak?
1: 1001.
0: Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
1: Sok vékony szál együtt, egy erős.
0: Vagyis mégis nekem van igazam.
1: Miben édesem?
0: Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
1: El a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
0: Mi volt a vacsora?
1: Szokásos és fánk.
0: Megette?
1: Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuségnek. Az utolsó szemig megette a fánkot.
0: Erzsi.
1: Mit akarsz?
0: Megmondtam már.
1: Tavaly se kaptam útlevelet.
0: Most Nisitől veszi a műanyag szálat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
1: Nem bírok elmenni.
0: Együtt élhetnénk.
1: Tudom.
0: És mindened megesz.
1: Elhiszem.
0: Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
1: Mióta beszélsz?
0: Mondta már, hogy ez nem számít.
1: De várok egy telefon.
0: Milyen telefon?
1: Egérkének egy sürgős kalap megrendelés.
0: Gondolj meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
1: Inkább ott legyek cseléd, te nálad!
0: Most nem szépen beszélünk egymást. Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
1: Miattam
0: nem. Nem, nem te miattad.
1: Csak nem rosszabbodott az állapot.
0: Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
1: Igen, az orvosok.
0: Most Frankfurtdal az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
1: Csak nem akar megoperálni, mert el van roncsolva a főidegen.
0: Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
1: Stig doktor bácsi viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
0: Rauschenikot hívták Stalinhoz.
1: Te kinek hiszem?
0: Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jó módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
1: Ne hangos senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
0: Nekem az lenne a legjobb, ha te idejössz hozzám.
1: Ne kérdezz tőlem.
0: Én még soha nem kértem tőled semmit.
1: Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál benne.
0: Mi mindig megértettük egymást.
1: Akkor volt igazán. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
0: Mondj ilyen pontot.
1: Apa.
0: Ez nem telefon.
1: Apát véresre pofozták a különítményesek, Gizán.
0: Ez nem telefon.
1: Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idején nyugdíjat a mama.
0: A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
1: Apán, mint mártír van leírva egy könyvben.
0: Milyen könyvben?
1: A fehér terror rémtette Jász-Nagykó Szolnok vármegyében. Létha, hogy csak ő volt, és dr. Szántó Miklós.
0: És a könyvben nem lehet hazudni?
1: Mi hazudtunk, és te elhitted, amit kitaláltunk.
0: És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
1: Senki.
0: Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
1: Itt akarok felfordulni, Gizán.
0: Nem értjük egymást.
1: Nem nagyon.
0: Hát akkor mit csinálunk?
2: Nem tudom.
0: Isten veled.
2: Már elárulom. Viktor jött akkor szolnokról. Őt láttam azon a képen. Ő neki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé. És bevallom, azóta viszonyom volt vele létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtődől. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett. Úgy evett, mint egy fuldokló. Az én főztömet ette. Még a velásázásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek. De ilyen hülyén szerettem, a nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, hogy ilyen németet szerettem, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
0: Megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott előle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadul.
2: Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségemre sértél.

0: Te vagy az, drága Ádikám, Viktorral szeretnénk beszélni. Ki nincs otthon? Hogyhogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Jó, most elhívom később, letagadt a vényteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele, hát csak azért is beszélni fogok.
1: Kezicsókoló, én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon.
0: Nincs otthon, na megállj. Egérke, gyere csacsát! Lehet, hogy megismerte a hangomat. Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere, gyere, gyere! Fog, neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cserményi művész úr, a telefonhoz vele, már én fogok beszélni.
2: Hát én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művész úrral beszélni.
0: Hús, mondtam, hogy ő vele, már én fogok beszélni, gyerünk!
3: Halló? Kérem szépen, Cserményi művész úrat a telefonhoz. Igen is kérem. Értem, kérem. Igen is kérem, meg fogom mondani. Igen is kérem.
1: Miért tetted le a telefont?
3: A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
0: Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen időben az ő légszomjával nem megy el hazudról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Bálták utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábujjhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görög isten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és intetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére, épp a lakással átelemben felfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíp Bruckner Adelaida. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, meg alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy nézzed, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába. Csak hogy én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon. Nincs, akit fölhívjak. Lent az utca. Nincs, hová menjek. Paulát próbálom lábalul eltenni különféle halálnemekkel.
4: Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
0: Ez csak egy nagy vérfolt marad a hely.
4: A Csermlényi lakás előszobájában Csíp Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
5: Fiad jött. Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka is szólálkozz az ablakunk előtt. Mi történt veled?
6: Viktorral szeretnék beszélni Árti.
5: Tudtam, mert te szakítottál vele.
6: Épp azért.
5: Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvos. Egyik injekciót kapta a másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
6: De nem izgatom fel Árdikó.
5: Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményeket.
6: Milyen fejleményeket?
5: Ne gyere közelebb, fiacskám! Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálás.
6: Ez tévedés, én sose kínáltam Árdikó.
5: Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgysem másíthatod meg az elhatározását.
6: Milyen elhatározását?
5: Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
6: Szeretem.
5: Őrült!
6: Ne beszélj velem ilyen hangon, Árdika, jó?
5: Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
6: 62 leszek.
5: 62 leszek. Aha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
6: Papucs van a lábamon.
5: Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklasd ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
6: Csak 10 percig szeretnék vele beszélni át.
5: Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
6: 5 percig.
5: Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szégy úgy, mintha nem tudnád!
6: Miről kellene tudnom?
5: Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
6: Miről?
5: Hogy összeházasodnak!
6: De szóltam.
5: Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
6: Akkor is akarom!
5: Mit akarsz akkor is?
6: Jogom van még egyszer Viktorra beszélni!
5: Nincs itthon!
6: Hallom az iállást!
5: Nem jól hallod!
6: Megnézhetem?
5: Elmentek pillanat hasmelegítőt venni!
6: Bemehetek a szobájába?
5: Miért? Nem hiszel nekem?
6: Szeretnék bemenni a szobájába!
5: Parancsolj,
6: drágám!
5: Nem jó?
6: De
5: jó. Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitromintet.
6: Az se kell.
5: Kaphatsz glükféle asztma cigarettát.
6: Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
5: Látom, megsértődtél, pedig egy teleti jó orvosságom van.
6: Én nem szedek gyógyszert, nekem ugyanis nincs szervi bajom! Hát, Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a Csatárt utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberű valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó, az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem kérem Paulával, nekem a semminél is kevesebbet jelentett, igen kérem, a semminél is.

0: Itt egy jó altatót.
1: Altatót? Anyus?
0: Nem tudok elaludni. Adjál valami filmsítse vagyok.
1: Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába gondolja.
0: Akkor megvárom.
1: Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtétre. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog húzódni a műtét.
0: Köszönöm.
1: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
0: Mit akarsz?
1: Mi baja van az anyus?
0: Nekem semmi.
1: De hát hogy néz ki?
0: Ahogy mindig kinézni szoktam.
1: És mitől ilyen karikás a szemem?
0: Hagyjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
1: Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak.
0: Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
1: Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
0: Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
1: Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
0: Szerinted? Aki elmúlt 61 éves, csak úgy nézhet ki, mint a halál?
1: Az anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
0: Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
1: Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
0: Kíváncsi vagyok, melyik tud nevetségesebb?
1: Ki szerelmes Cserményi Viktorba? Én vagy az anyus?
0: Biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
1: Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
0: Egész.
1: Hiszen már cipőt se tud húzni az
0: anyus. Egész életemben csak jótkodtam tőle.
1: Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni.
0: Ha hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
1: Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitását. De ha egy öreg asszony szájából hallom a rosszul létfogást...
0: Engem is! Ha egy lány így beszél az anyjával!
1: Higgyel, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
0: Kitől vártál te segítséget?
1: Mindegy, ha ezt nem sikerült.
0: Akkor is tudni akarom.
1: Valakitől, akire az anyus hallgat.
0: Micsoda? Te árulkodni mertél Gizának?
1: Ismertettem a helyzetet.
0: Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszolt?
1: Szokásos, mély értelmű bölcsesség.
0: Mutasd!
1: Nincs.
0: Nem mered megmutatni!
1: Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
0: Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
1: És kit szeretett az anyus ezen a csepülágon kívül?
0: Mindenkit! Még téged is! Amíg kicsi voltál!
1: Hiszen még szoptatni se volt hajlandó!
0: Apád szigorúan megtiltott a bolondja volt szegénykém a mellemnek.
1: Mit érdekelte anyust az apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk.
0: Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
1: Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
0: Rám nézett szegény, aztán elvesztette a beszélgetést.
1: Miért nem akar anyus a saját emlékeivel szembeni?
0: Ha újra kezdeném, másodszor is minden ugyanígy csinálnék.
1: Úgy élne, ahogy élt.
0: Így volt szép.
2: Kedves Ilus, azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsiugom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába éltem én biztonságban, bőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogul férjem, aki nagy vagyon ura volt. Egész életében rettegett, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se rettegett. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserményi Viktort én alig ismertem. Anyád mindig dugdosni próbált előle. Lehet, hogy csepürágról. És minden bizonnyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylem is.

0: két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól, kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni. Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
1: Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
2: Mi az, mama? Eltetszett aludni?
3: Úgy látszik.
2: Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még magakért altatni.
3: Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, aztán itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
2: Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
3: Köszönöm.
2: Akar látni embert állva elaludni?
3: Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
2: Legalább sajnáljon egy kicsit.
3: Sajnálod, fiam.
2: Puszi.
3: Szenvedek.
2: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
3: Mit akarsz?
2: Mi baj van a mamának?
3: Nekem semmi.
2: Nem sárkod maga egy kicsit?
3: De, hogy mindig így nézek ki.
2: Hát akkor miért nem tud aludni?
3: Na nem tudom.
2: És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
3: Nem.
2: Nincs baj?
3: Nincs.
2: Isten bizony?
3: Isten bizony.
2: Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
1: Kicseréli a két tubust.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Jó éjszakát.
3: Hogyan, drágám? Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. De be van tagadva.
1: Nagy nehezen lecipálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleönti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
3: Na. Róha. Keserű bocsánat. Megvan minden.
1: Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába, nem jön se halál, se álom.
3: A kutya mindenit, mi lesz már? Jaj! Háló! Na, asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátom kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akaratgyengeségét, de ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot. De megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre zsíp vagyok. Elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregedtem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik, Még annyinak sem, mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mint sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketélek tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyászmenetet Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgőnyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza repülőgépen, ő tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el, hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki sem látott, lögdösődni kezdett. És addig lögdösődött, míg egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez lehetetlen fráter, még a temetésen sem tudott tisztességesen viselkedni. Üvölteni kezdett. Egyetlenem, ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek visszanem a ráncsák, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig.
1: Nappal van, Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az ébresztő óra, Orbánné a telefonért nyúl.
3: Mi az? Már megdögleni se hagyják az ember. Giza, drága Giza, képzeld, azt álmodtam, hogy hazajöttél. Álmomban Misi fiat hozott haza repülőgépen. Most szólj, egy ilyen vén hülye, hogy nem sül le a bőr a képéről. Képzeld el, drágám, bemegyek ahhoz a vén dög anyjához. Tőle kell megtudnom, hogy ezek összeházasodnak és elmentek villanyhas melegítőkben.
4: Ez rettenetes lehet.
3: De hason csúszva fog visszajönni hozzám.
4: És akkor mit csinálsz, ha visszajön?
3: Hogy mit csinálok? Ki fogom rúgni, Gizám.
4: Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj, de úgy látom, te szorulsz rá jobban.
1: Orbánné most jön rá, hogy nem álmodik.
3: Ronda disznó vagyok, hazajön a nővére, akit 16 éven nem láttam. Hogy kerültél ide?
4: Repülővel, aztán a repülőtérről taxival hoztak ide.
3: Én pedig kérlek szépen, tudod, hogy mit csináltam? Megmérgeztem magam.
4: Mit csináltam?
3: Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se sikerült. Egyetlen! Jaj, te! Nagyon elfáradtál! A túlszom tényleg, te! Na, csináljad neked egy feketét!
4: Nem,
3: vagy igen, ennél egy rántottál!
4: Nem,
3: akarsz egy pohár szóda vizet?
4: Nem, semmi!
1: Meglátja a bögrét az asztalon, dühösen elteszi valahová.
3: De fürödni se akar!
4: Nem, semmi!
3: Kisigened se kell!
4: Nem, semmi se kell! Amit ki nem mondtam, a bűvszót!
3: Milyen bűvszót?
4: Léta!
3: Mi az, hogy léta?
4: Léta! A szép, a felejthetetlen léta! Ott fogunk lakni.
3: Kik fognak ott lakni?
4: Mi fogunk ott lakni, Lidia?
3: De miért kellene nekünk vidékre mennünk, édes Gita?
4: Léta, nem vidék! Léta! Az léta!
3: De kinek jó az?
4: Mindkettődnek. De elsősorban neked,
3: Lidia. Jó, drága Gizám, én mindenbe belenyugszom, amit te akarsz.
4: Tudtam, én mindvégig bíztam benne. És mondd! Lehet Pesten autót bérelni egy vidékre?
3: Miért ne lehetne?
4: És telefonon is lehet bérautót rendelni?
0: Azt is lehet.
4: Hát akkor, ha körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten akkor a bérautó, amiben az én tolókocsim is belefér.
0: Pesten is lehet telefonon autót rendelni, Pesten is kétféle taxi van, kis taxi, nagy taxi, végül is pedig hidd el drága Gizám, hogy Pesten is hátul pisilnek a kutyák, és nem előtt. Spencer, nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész ügy tárgytalan, nem aktuális.
4: Miért tárgytalan, miért?
0: Azért, mert a cukorgyári családokat beköltöztették létáról, és a régi tisztilakások lakatlanok.
4: Hát és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki.
0: Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekötött a repkény, az ablakokat meg a tetőket széthorták.
4: Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá házat, ahogy nekünk a legjobb.
0: Miből, ha szabad kérdeznem?
4: Van miből. Misi boldogan segít. Drágám. Misi is akarta megérteni, hogy miért is vágyódom én vissza létán. Mert mindegyik lét, egy semmit mondó helyiségnél. De mi vagyunk, drágám? A szép szkallalány. Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most te meg én szépen visszaköltöznénk oda. És úgyis torkig vagy már ezzel a cigány élettel, mint ahogy én is Garmisch-Partit kérdődik. És ott csönd. Szép, békeséges csönd.
0: Miau!
4: Mi volt ez?
0: Semmi.
4: Hogy semmi?
0: Semmi, csak nyávogtam.
4: De miért nyávogtál?
0: Azért, mert Egérke hazajött, és akkor az a szokás, én átnyávogok neki, Egérke visszanyávog.
4: Miau!
0: Vagy úgy. Ha megengedett, áthívom Egérkét.
4: Na majd talán máskor, Lidling.
0: A Gizán Egérke nagyon érzékeny lény.
4: Hát, ahogy akarod.
0: Nyugodt.
4: Miau! Miau! Jóisten! A Dárgyike testvérlénye! Azonnal megismertem. Igazán nagyon, de nagyon örülök.
0: Ő az Egérke, hiszen tudod, hogy az Isten ilyen utánoz az agyunktusék macskája.
5: Jaj, de hogy is.
0: Nyárod egyet.
5: Jaj, nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Más ugye, amikor az ember családi körben tréfál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki.
0: Ne affektálj, már nyakovágod.
5: Nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Nem lehetne inkább holnap?
0: Csak Giza, ne fogd el holnapig várni. Légy szíves, azonnal nyárod egyet.
5: Na jó, de akkor ne tessék irányítani. Nyááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
6: Mit szólsz hozzá, drága vidám?
4: Ez igazán nagyon szép.
5: Tessék elvinni, Erzsike legalább ilyen nagyszerűen.
4: Miáú! Nem is tudtam, hogy te egy gyönyörűen tudsz nyávogni.
0: Igen, ez még semmi. Egyébként, menj a helyedre, kapcsolod ki ezeket a fékeket. Most jó helyet csinálok neked, ahol a látszikogod.
1: A szoba sarkába tolja a kocsit. Vidám,
0: egyébként.
4: Látszunk
1: egyébként. Miáú! Egérke és Orbánné ismerkedő, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik.
4: Hagyjátok már abba!
0: Egérke, menj ki, te Gizá! Az az igazi, amikor a két macska nem látja egymást! Nem kapcsol ki a kékeket!
1: Új megfigyelő állásba tolja Gizát. Majd játszani kezd Egérkével, négy kézláb állva bújkálnak egymás elől. Gyerekedő macskát játszanak, kacagva, röhögve, havotázva, kifulladásig.
7: Liebling,
6: Arancsa, drága.
4: Becsináltam.
6: Jaj. Szegényke. Pedig az előbb... Hú, kétszer is kérdeztelek.
4: Ja, akkor még nem kellett. Meg aztán én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva.
6: Jó, vagy hát... Várj egy kicsit, ami kicsit kifújjon magam.
1: Megvilágosodik a régi fénykép.
6: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a Holtisza partján, a cukorgyári lakóterek közelében. De hogy hajnalban-e, vagy késő délután, az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a Skalla lányokat. Habos tülruhában szélfutt a hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad.

0: Édes bábi, tegnap itt volt a nagy cseh elefánt, és azt üzente neked, hogy brrr, brrr, strrr, strrr. Remélem érted, mert ez csehül van, ugyanis itt az elefántok is csehül beszélnek, és piros villanylámpa ég a popsijukon, mert az elefántok itt olyanok, mint otthon a villamosok, csöngetnek és föl lehet szállni a hátukra. Én is felszálltam az elefánt hátára, de ő így csinált. És akkor leestem, és megharagudtam, és azt mondtam az elefántnak, hogy nem szállok föl rá többé, hanem hazamegyek a kislányomhoz, és rajta fogok lovagolni. Ez, mint puszi, édesaputól. Édes bábi, arra gondoltam, hogy te már olyan nagy lány vagy, akinek nem illik cédulákat küldeni az édesanyú leveleiben, hanem külön neki címzett levelet kell írni. Nagyon hiányzol már nekem. Bárha eszembe jut, hogy az utolsó két napban milyen morcos és zsémbes voltál, akkor már nem vágyódom olyan nagyon utánad. Miért is vagy te néha olyan morcos? Van olyan reggel, hogy háromszor is sírva fakadsz semmiségeken és marakodsz az öcséddel? Ha nem tudnám, hogy olyan jókedvű is tudsz lenni, mint egy kismadár, és öcsikédnek meg éppenséggel te vagy a kismamája, akkor azt hinném, hogy még egy kis butuska vagy, aki nem érti az okos beszédet. De hát tudom, hogy nem így van. Úgy szokott lenni, hogy minden tejfoggal kipotyog az emberből egy rossz tulajdonság. Hát kérlek, a következővel hullasd el a zsörtölődést, és amikor hazaérkezem, legyen egy foggal kevesebb a szádban, de egész nap neves és örülj és szeress mindenkit, mert mi is szeretünk téged, és mindig mosolygok, ha rád gondolok. Vigyázz öcsire és vigyázz anyura. Sokszor csókol apu. Édes bábi, mindig mondom a maminak, hogy te vagy a legjobb kislány a világon. De ő nem hiszi el, hogy te megtanulsz úszni. Azt mondja, hogy te félsz a víztől, azt hiszed, hogy a víz harap. Légy szíves, kezdjél úszni tanulni, és akkor nekem lesz igazam. Öcsire vigyázz, mert ő mi olyan butuska, mint a cipőm. Te vagy az ő kismamája, és kísérd el mindenhova, ahogy illik az okosabbhoz. A mami is mindenhova elkísér engem, sőt, még egy darab spárgát is kötött a nyakamba, hogy el ne szökjek. Úgy járok a mami után, mint egy kiskutya a gazdájával. Már vettünk ajándékot, meglepetés. De azt megbeszéltük az üzletben, hogyha nem voltál jó kislány időközben, akkor ki lehet cserélni az ajándékot viszketőporra. A viszketőpor olyan, mint a porcukor. De ha a nyakadba szórjuk, akkor egész nap vakarózni fogsz. Már nagyon vágyom utánad. Például nem jut eszembe, hogy van-e luk az orrocskádban. Én azt hiszem, hogy van, ami azt mondja, hogy nincs, pedig kell lennie ott valami luknak. Mert különben hová dugnád az ujjacskádat, ugye? Mondjuk, hogy fázik a kezed, akkor kell egy hely, ahol meg tudsz melegedni, és erre való egy orrocska. Ahányból, ha annyiszor 10 puszi. Öcsi, nem sokára megyünk autózni. Kedves Antalka, már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, mindenki olyan lassan beszél, hogy megesz az unalom. Jaj, bárcsak itt volnál. Már annyira hiányzik a gyors beszédet, hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Hogy vegy, édes kisfiam. Remélem nem rosszalkodsz. Vigyázz, mert betörem a fejt. Ha megtudom, hogy veszekedtél Angelával, nem kössz soha többi. Fajtad. Érdekes. Így még gyorsan lehet leveled írni. Sokszor csókol szeretni. Te piszkos lábkörmű fickó, te nagyanyád búsítója, ugye? Most sírsz a bábi után, ugye? Most unatkozol és sírsz, hogy jönne már vissza az úttörő táborból, pedig egész évben szittad, rúgtad, téptet, haraptad, karmoltad, maceráltad? Na hát, úgy kell neked. Majd, ha visszajön, meg fogod becsülni. Most pedig viselkedj rendesen. mert én vettem egy rugós kiflit. Amibe, ha beleharapsz, akkor a másik végével a papsidba rúg. Hát, ha rossz leszel, akkor elhozom magammal. Nagyon szeretnélek látni, de nincs pénzem benzinre. Elindultam már gyalog, de már a kamara erdőnél lekopott a lábam bokáig, és a Verencei tónál egészen térdig. Úgyhogy mászva jöttem haza, mint egy kukac. Most meg kell várnom, amíg visszanő a lábam, és akkor újra elindulok. Itt küldök neked egy eperfagylaltot, csak el ne olvadjon, és egy fényképet, amelyet Marian és Oszi küldtek. Légy szíves, vigyázz rá! Ne túrd az orrodat vele, és ne próbálj belőle gombócot gyúrni. Légy jó kisfiú, és akkor kapsz egy fityiszt az orrodra. Sokszor csókol, apu. Édes Antalka, köszönöm a lapodat. Én is ilyen nagy betűkkel írok, akkor nekem is hamar betelik a papírosom, és nem kell olyan sokat írni. Remélem, a jövő héten látlak, mert már nagyon hiányzol nekem, és... Sajnos nincs több hely, sokszor csókolap. Édes kicsi fiam, már nagyon hiányzol nekem, pedig itt van szemben a kis szürke nyuszi. Annál a házmesternél, ahol a garázsom van. Azt hiszem, te is láttad egyszer. De engem már jól ismer, és mindig odajön és leül a lábamhoz. A fülénél fogva kell fölemelni, azért is olyan nagy a füle, mint egy fogantyú. De képzeld el, tegnap megszökött a házmesteréktől a nyuszi, és az összes gyerekek sírtak, mert vagy 4 vagy 5 gyereke van, nem tudom. Mindenütt keresték, egész a budagyöngyei piacig, de nem lehetett megtalálni. Már mindenki azt hitte, hogy vége a nyuszinak, amikor véletlenül előkerült. Méghozzá én találtam meg. Este, mikor hazajöttem, kiesett a kezemből a lift kulcs, és lehajoltam, és a sötétben elkezdtem keresni. Akkor a kezembe került egy kis, fekete golyó. Azt hittem, az is a zsebemből esett ki, de amikor lámpát gyújtottam, akkor kiderült, hogy nem golyót szorongatok a kezemben, hanem nyúlkakit. Mert a nyuszi egész kicsi fekete, kemény golyócskákat hagy maga után. Erre aztán elkezdtem körülnézni. A lépcsőházban is volt 2 golyó, meg a pincébe vezető lépcsőn is, és amikor lefelé mentem a pincébe, akkor egyszerre megtaláltam a nyuszit. Ott ült a Róka bácsi talicskájában is, aludt. Hogy meg ne szökjön, felhoztam a szobámba, mert átvinni már késő lett volna, és bezártam a fürdőszobába. Reggel az is tele lett fekete golyócskákkal. De akkor fülön fogtam a nyulat, és átvittem a házmester gyerekeknek. Gondolhatod, milyen boldog volt az egész társaság. Enni adtak a nyúlnak, a nyúl pedig megreggelizett, és aztán azt mondta nekem. Nagyon köszönöm, hogy áttetszett hozni az utcán, és sokszor csókolom Antalkát. Én is sokszor csókolok. És remélem, nem sokára újra meglátogatlak. Csókaputól. Édes Antalka, hallom, nem akarsz kijönni a Balatonból. Jól néz körül. Én eldugtam egy kagylót a nád mellé. Próbáld megtalálni. Az a kagyló nem akármilyen kagyló, mert tud beszélni, és kedvenc étele a tök. Ha egyszer tök főzelék van ebédre, vigyél ki egy kicsit, és dobd a vízbe. Mindjárt ott lesz a kagyló. Azon kívül hagytam neked a Lai szekrénye tetején egy üveg lekvárt. Abból ne adj senkinek. Csak a maminak. A babinak... A nagymaminak, az elemérkének, az Ákosnak és a csirkéknek, ha átjönnek a szomszédból. Vigyázz az autóra, mert néha bepisír. Minden reggel nézd meg, és szólj rá, ha valamit találsz az autó alatt. Nem sokára odajövök, és meghúzom a füledet. Sokszor csókol. Szerető fa. Édes kicsi fia. Nagyon büszke voltam rá, hogy ilyen jól megtanultál úszni. Nem is dicsértelek meg eléggé, pedig igazán meg voltam lepve. Azt hittem, te már csak akkor fogsz tudni úszni a Balatonban, ha előbb a Sió csatornán keresztül leeresztik a vizet. De hát,
1: Sokkal tehetségesebb fiunk van, mint magunk is gondoltuk volna. Csütörtökön te is gyere velünk Györökre. Lesz nálam 5 kiló kenyér, 2 kiló hús, 4 kiló káposztás kocka, 15 kiló sült krumpli, és hozok valahonnan 3 kóborkutyát, hogyha még éhesek lennétek, azokat is megnyúzzuk, megsütjük, megesszük. Addig sokszor csókol, apu. Édes kicsi lányom, nagyon köszönöm a lapodat, nagyon édesen írtál. Én már régen válaszoltam volna, de rengeteg dolgom volt, majd mindjárt megtudod, hogy mi. Csak arra vigyázz, hogy Antal el ne olvashassa ezt a levelet, menj a kert végébe, a WC mögé, és ott olvasd el, oda biztosan nem megy utánad. Hát képzeld, óriási meglepetés vár Antalkára. Vettünk neki egy valódi amerikai lakókocsit. Kutyával. Ez borzasztó sok pénzbe került. A mami adott 100 forintot, Gyuri bácsi és én is 100-100 forintot, ott néni 5 forintot, Róka bácsi és Róka Kati 40-40 fillért. Így szedtük össze a 100 millió 300 forintot, amibe a lakókocsi került. Csak vigyázz, el ne árulj a meglepetést. A lakókocsi már úton van, de még eltart egy darabig, amíg odaér, mert egy hernyótalpas dömper után van kötve. És az nagyon lassan jár. A kutya miatt is sokszor meg kell állni, mert ez egy beszélő kutya. Ami óriási ritkaság. Nagyon ideges fajta. Sokkal idegesebb, mint a Dani. És például naponta 17-szer kell neki pisilni. Ilyenkor a dömpernek mindig meg kell állni, ezért olyan hosszú az utazás. A kocsi gyönyörű. Ezt nem autó után kell kötni, hanem Antalka egész egyszerűen spárgát köt a derekára, és a spárga végét ráköti a lakókocsira. Akkor az egész nap gurul utána. Van benne egy lakószoba, egy tusoló és egy tejakonyha, azon kívül egy gőzfűtéses kutyalakás. Ott lakik a beszélő kutya. Van egy kis ablaka, és ha majd Antalka maga után húzza a lakókocsit, akkor a kutya kikönyökül az ablakon és beszél. Például azt mondja, én vagyok a legszebb és a legjobb és a legokosabb kisfiú. Hö-hö-hö. Vagy azt mondja, én sosem piszkálom a testvéremet. Hö-hö-hö. Vagy, én mindig szót fogadok a nagymamának. Hö-hö-hö. A végén mindig röhög, mert a beszélő kutya nem tud nevetni, csak röhögni. Azon kívül még valamit tud. Mert ha véletlenül Antalka éppen nem a legjobb kisfiú volt, vagy pedig bosszantotta a testvérét, vagy pedig nem fogadott szót a nagymamának, akkor a beszélő kutya hirtelen kidugja a fejét az ablakon, és megharapja Antalka fülét. Ezt sem szabad neki elárulni, mert akkor nem fog örülni a lakókocsinak. Pedig a hadd el hadd csak akkor kezdődik, amikor bemegy aludni. Mert jaj, neki, ha rosszalkodott. Képzeld el, hogy az zuhanyból nem víz jön, hanem hangyák. Nem csípnek, de borzasztó sokan vannak, és össze-vissza másznak. Aztán a fogpasztás tubusban mustárva, aztán a WC. Nem ismerem megírni, mi van ott. Mert ott van egy beépített japán tranzisztoros láb. És az úgy belerúg szegény Antalkába, hogy fölrepül a WC-n, kirepül az ablakon, és csak zamárdinál esik bele a Balatonba. De nehogy eláruld neki, mert akkor hirtelen jól fog viselkedni. Tudod, milyen alamuszi képmutató fráter. És akkor elmarad a meglepetés. Egyébként lehet, hogy Zsuzsival kedden és szerdán 2 napot pihenek Lellén, ez még nem biztos, de ha igen, akkor kedd délelőtt megállok értetek, és elviszlek Lellére, és ebéd után visszahozlak. Nagyanyátok, csomagoljon nektek valamit, nehogy nekem egész úton zabáljatok, nálam csak 17 forint 70 fillér lesz. Antal nyilatkozzon, bábi fésülködjön, mert Lellél nyaral Takács Marika és Bara Margit, és Szent Kleofás és Buda Gyöngye. Szépek legyetek! Addig még írok. Vagy sürgőnzök. Csók, apu! Édes kicsi fiam, lusta kukac. Már nagyon hiányzol nekem. De csak szerdán fogunk találkozni. Akkor megbeszéljük, hogy lehet az, hogy ilyen ritkán írtál nekem. Illetve nem is lesz szükség megbeszélésre, mert vettem egy kis pofonverőgépet. Körülbelül úgy néz ki, mint egy ventilátor, csak lassabban forog, amely percenként 17 pofont tud lekenni. Ezt magammal hozom. És meg kipróbáljuk. Remélem, ez egy kis kedvet fog neked csinálni a levélírásra. Angéla, a nénéd, minden másnap ír nekem. Most legalább tudom, melyik gyerekem szeret. Bár, amíg gyorsan leülsz és hisz, akkor talán megváltoztatom a véleményemet. Hallom, nagymama odautazott a takaróval Angélához. Erre csak egy nagymama képes. Én küldtem neki olvasnivalót, pénzt, és írtam Psota Irénnek, aki közel nyaral hozzá, hogy látogassa meg, és vigye el fagylaltozni. Hozzád azért nem tud elmenni, mert azt hiszi, hogy nem tudsz írni. Én szerdán elmegyek érte, addig elutazom Szegedre az ünnepi játékokra, és megnézem az Ajdát. Ez az Ajda egy kétfejű elefánt, amelyet most hoztak Afrikából, és csak Szegeden mutogatják. Arról híres, hogy csak gyereket eszik. Naponta kettőt, mert két feje van. Még nem döntöttem, odaadlak-e vagy sem, ez teljesen a viselkedésedtől függ, pedig 75 forintot fizetnek egy gyerekért. Édes lusta kukac, ronda, hasonfekvő lusta, nyavajás, apját nem tisztelő, beretva hajvágásos. Huligán! Vigyázz magadra! Sajnos túl kesztyűs kézzel neveltelek, de ennek vége. Egy vérszomjas, fogcsattogtató apát fogsz viszont látni. És próbálj előlem elbújni, mert rendőr kutyával jövök. Hogy ott alszom-e, az bizonytalan. Mert lehet, hogy Zsuzsika is velem jön. És akkor vele mit csináljak? Csók, pof! Csók, pof! Édesaputól. Édes Angéla és Antalka, megkaptam a névnapi sürgönyt, és könnyekig meghatva gondoltam rá, hogy milyen édes, kedves, figyelmes gyerekeim vannak. Még most is szipogok. Zsuzsa a hátam mögött áll, és egy portörlő rongyal itatja fel a könnyeimet, hogy írni tudjak. Igazán szép tőletek, hogy eszetekbe jutottam. Én is mindig rátok gondolok, és minthogy nagyon sok a munkám, és nem tudok ellátogatni hozzátok, csak néhány apai intelmet küldök. Nehogy szégyenemre váljatok. Tehát viselkedjetek mindig S-Z-R-H-G-J-R 5-6-4 vesző C-G-E felkiáltójá. Ha a nagymama azt mondja, hogy L-F-G-R-Z paragrafus X.988, akkor ne feleseljetek, mert ha ti visszabeszéltek, és azt mondjátok például, hogy g-g-g-g-g-g, akkor ő teljes joggal megbántódik. Ha kimentek a WC-re, ne hagyjátok nyitva a FH szögletezárójel nyílik, szögletezárójel bezárva KRLGB-t, mert az nem illik. Nem illik továbbá a Balaton vizébe belevörglizni. És még egy, egymásnak sem mondjátok soha, hogy pu-pu-pu, mert abból biztos veszekedés lesz. Írjátok meg, mikor jöttök haza. Sokszor csókol, szerető a pu-pu-pu-pu.

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takarul.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, életnek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva, a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szakát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam, sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog. Így reszketnek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este. És valahogy akkor is itt leszek.

Kóstolányi, szeptemberi átok. Szeptemberi reggel. Fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl még ez egyszer, halál fölé a régi romokon, segíts nekem, szeptember, ne eressz el. Testvéri ősz, forró négű rokon, én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni, csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogom és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még. Adj kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozz, aki vagy a dicsőség, még most se rúd, nem őszül fejem. Éred belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bujik a darázsba, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőrű, s a boldogságtól elmény szőrű. Bizony csodás, mint hogyha a perc szárnyakonosan, el nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb pazsonnak. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdő alkonyatkor, a csillag olyan ez éppen, mint gyermekkorom. A felnőttek érthetően beszélnek egymás között. Minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tám megriadt lent a sötét falamtól, télre sárga és halálkodott. Aztán a délután is furcsa nekem, hogy a napok árnyékok temet, s a szongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billeny, tompa bukva, édes elmebeteg árvasomban, s mert nem lehet már jobban sírni, száján kacag a skizetet. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhattam a suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fényjel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon ürödnek.
miféle ország mond e gyermek ország, miféle régen elsüllyedt mennyország. Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alapú, ferde szemtelében, vakok mereztik őkre szemüket, Isten felé tűnő hangsúlyt. Vagy nézd az este, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a barak, csöpp lángban, szegényen és hirdetlen, mint régi képen, ódon. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesetén, fekete eső, aranyat lakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás. Benn villanyfény, őszi takarítás. A készülődés tény, az ígéret, s az álmodtan szinte égények. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga víz edények, a konyha délutánján miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt a tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ez? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozom? Csodálkozom? Szép életem, lobog, lobog tovább, cél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondottan régi maptár. Ifjúságom zászló, úszva lassan, röpülnek az ünnepi. Babits ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének. Megfüllett már hűse a pincének. Szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb bőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egy, itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befedje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején a részben. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csatérnek. Csak az én telem nem innen. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose rettem. Lombom, ami lehult, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak. Akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamolt a padba, a tavasz sárvize elsodolja. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz. Te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a búság, rémült szemem csókkal látok. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell.

a közelítőtét. Hervad már ligetünk díszei hullanak, tarlott bokrai közt sárga levél vörök. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatin néma homály borong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az örömvíg dala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden méve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom, még alig ízleli nektárját ajakom, még alig illetém egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igészheti, lollim barna szemöldeket.

Vitkovics Mihályhoz. Midőn mosolygó bölcsességedet, belémenyelgi szép episztolád, melyet barátunk Horváth érdemelt, melyben Horáccal fested a mezőcs, annak szelíden bájoló nyugalmát. Vígabban érzek, s boldogabb vagyok. Szebbnek találom pusztalak helyem, kertem virági szebben illatoznak, szebben nevetnek szőlőm fürtei, és kazlaimnak árnya hívesebb. Igen, de minthogy minden verselők Homér atyánktól fogva ekkorig falut dicsértek, engedd meg nekem, hogy én Budáról s Pestről énekeljek. Midőn Budának roppant bércfokáról szédülve Pestnek tornyait tekintem, s a száz hajókat rengető Dunát, a nagy Dunának tündérkertjeit és a habokkal küzdő szép hidat, melyen zsibongva egy világ tolong, midőn körültem minden él s örül s újabb meg újabb érzelemre gyújt. Itt a tanult kéz nagy remekjei, ott a dicső ész alkotásai az élet édes bájait mutatják, s mindazt előttem testesülve látom, amit magamban csak képzelhetek. Kívánhat-e még többeket szemem? Hát amidőn majd véled, s helmecinkkel, virághoz együtt ballagunk karöltve, s a bölcs öregtől új lelket veszünk. Onnét te hozzád, s nyájas asztalodhoz, hol a kinyílt szív, s józan ész kínál, s vidám szabadság, s tréfa a szakács. Onnét palinkhoz, pécel dallosához, és mindazokhoz, kik barátaink, s velünk egyenlőn tudnak érzeni, hol majd hazánknak ós új dolgait, majd a világnak főbb történteit száguldjuk által, és mustrára intjük a föld királyit s büszke nagyjait, vagy majd Kopernik égi útjain vizsgáljuk-e nagy minden titkait, és a világok szisztemáit oldjuk, majd a morálnak mély törvényein Plátónkkal újabb s szebb republikákat alkotva, Szólón s a dicső Likurguszt, lehozzuk embert boldogítani. Ha azt megunjuk, mert mindent megún az ember, s édes a változtatás, szemünk legelhet Teszpizbáj világán, s a táncolóknak szárnyas rendein. Szívünk örömre olvadozva rebdez, a zengzeteknek szép koncertjein, s ha kell, közel van kert, szőlő, liget, Horáccal untig ott kapálhatunk, s nevetni fognak ott is a bohók. Mi kell tehát több? Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni. S a bölcs nyugalma háboríthatatlan a pesti bálban s csörtetés között, mint a magányos rejtek árnyai. Nyugodni, enni, inni és alunni lehet mezőn is. Ó, de mint örüljek fákkal, füvek, ökrökkel sokáig. Csupán szememnek tárgy mindezek. Szívemnek ember és rokon kebel kell, kivel vegyítse érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, s melyben sugárit tükröztetheti. Van itt is ember. Mondd, de milyen ember? Ínség, gonoszság néz ki vad szeméből, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázz. Szemét sötétség, vállát terh sanyarja, s utálja mindazt, aki boldogabb. S mi szép mulatság, látni izzadását? Mi szép nekem még, rajta szántanom, s aszott kezéből lesni sültemet? Nem szebbe Pesten vígan perleni verbőci hajló nyelvén, és merészen a szent igazság mellett harcra kelni? Barátom, a bölcs boldog mindenütt. Az Hortobágyon, az Pesten, Budán, mert ő magával hordja kincseit. De boldogabb ott mégis, hol körülte a nyájas élet hinti kellemit, és szíve lelke tárgyát lelheti, mint hol magába zárva él magának, s csak álma tündérképét kergeti, mint egy vadonban bujdosó fakír. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás.
s nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka is jele. Maradj, s perej te Pesten, s élj vidáman baráti dédes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott. Van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi korság szomját el nem oltja minden dunáknak, s tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek? Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged, édes Miskám, megkeres az új zefírrel, s első fülmilével, s veled csevegni és nevetni fog.

Ó, én szeretem a búspesti népet. Ó, én szeretem a búspesti népet, mely a külső Józsefvárosba tépet ruhákba jár vasárnap délután, és ámolyogva szédelegve hallja, hogy döng a tükrös kávéházak alja, s a mozi reklámokra néz tudja. Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek, s az álmok lengefodrát fodrozom. Ilyenkor aztán elhagyott vasárnap, kis görbe közein a téli sárnap, vezeklőn járok az utcátokon. Itt élnek ők a kedves kéke járdán, letaposott cipősarokkal árván, kávémérésbe bújva hallgatag, éhes leányaiket szeretnek, kopott árvácskák, fáradt vézna szentek, gázláng alatt sötéten állnak. Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya? Ki leste meg, van-e ágyukba párna? Ki látta, hogy mi a búspesti nép? Én láttam a munkást, és lázra bújtott, sápott arcát, hogy rossz ivarra gyújtott. És láttam a föld vérező szívét. Bármerre mennék, ide visszatérnék, bármerre szállnék, átkozott szegény nép, a gondodat kiáltaná a szám. Mert bánatkővel van utcát kirakva, szemed a bánat végtelen patakja, s jaj, ez a föld, e bús föld, a hazám.

Bocsássatok meg! Bocsássatok meg! Kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek, leütött hátak, elsápadt hajak. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, honttalan piké. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem. Hol van valami? Hol van valami tünékenyebb, hangtalanabb annál, mikor egy nagy madár szárnyal az égben, és úgy hagyja nyújtva két szárnyát, és úgy látszik, mintha alámerülne, s megint emeli két szárnyát, s mintha álmában emelné, úgy száll előre, bej. Tán az gyengédebb és ámulatosabb, az, mikor télben elkezd a hó pejhenként esni, vagy az, mikor július arany zöld füvén homály oson átal, mert gondolt az ég egy felhő, hát az, mikor szikkad a szivárvány, és még ott van, de már nincsen ott, ki emlékszik? Ki leste meg azt a hajolást, azt, amint a rózsafej meghajtja magát a szárán, és úgy marad bukva, s a földet nézi, mintha így óhajtana tükörbe nézni. Úgy várja meg az október. A rózsa főhajtását ki látta? Kinek a szíve fogadta méltó módon? Néked szól. Néked, ki 100 év múlva sétálsz a sétaúton, s botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, unottan piszkálsz száraz levelek közt, de semmi foszlány papír, barátom, révedve néked nyújtom. Meleg leheletem fut a tiszta papírosra, mely eléd zöröghet a levelek közt a porban. Addig, tudom, sok sár eltörli a szót a sorban, elrongyolja a szél, az eső barnára mossa. Épp olyan lesz talán a természeted, mint nékem. Szemed is ilyen lesz tán, a hangod is hasonló, tán még a képed is, meg járásod is, s a romló években éppen így csüngsz majd a végtelenséget. Jobb kezem adnám néked, ki ott jársz messze távol, szeretnék véled kezet fogni, szemedbe nézni. Te is leszel majd úgy, hogy lelked holt múltban érzi igaz hívedet, s avval beszélni vágyva vágyol. Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, hogy szívem vert, s halk hával mindegyre lélegzettem. Fenn voltam és aludtam, mozogtam, itt mozogtam, ittam, ettem, Isten felől hallottam,

mit adni, itt vagyok, hogy mind a tengert bejárja, mint kezdő nap, mosolyjal sütni szegény világra, s végre orvosságot a halál ellen tanálni. Ki él mindenkit látni, s mindenkivel beszélni, és meghallani mindent, és mindenütt ott lenni, minden gyönyörön, s minden bánaton végig menni, s időkben és mezekben mindenki helyett élni. Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni. Ó, élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz magadba? Tudod, hogy egyszer élünk? És őt karon ragadva sietni el vele, a boldogságot keresni. Hallottam, boldogság. És azt mondták, hogy az nincsen, de hiába mondták meg, mégiscsak azt kerestem. Azt hittem, én velem majd kivételt tesz az Isten, és tréfarapság lesz az élet, mézes bilincsen. Egy aranyat kerestem, kit senki el nem veszte. Kerestem a napot, ki este felé nem megy le. A gyermekek édestett dolgát kívántam egyre. Fúlásig szedni vágytam borult szőlőgerezdet. Én vágytam csolnakon csak úgy úszni félálomban, vágytam csak lengni hintán, hunyt szemmel, andalodva, arany zúgásban, milyent hoz kagylók hajnalodva, vagy tűnni néma ménen, hajdonfőt néma homban. Ősszel gondoltam, ó tél, boldog leszek a télen, s télen, hogy a tavasszal, s nyáron, hogy majd az ősszel. Minden nap gondoltam, majd holnap, holnap kezdődsz el, te fényes, édes évad, mikor világom élem. Jaj, most is, hogy itt írok, szívem, szívem kiújul, mintha bujkált a tűz a hambat kazalva mélyen, s a pernye új hévséget fog, s fellanggal éjfélen, és füstöl és parázslik, ég húny, s a szikra hull-hull. Hívó élet, friss pázsit, mezitláb lépni rajta a völgyben dal, világos kastélyban éjj zengés, visszhang a mély erdőben, víz arcán kék merengés, gyertyák fényében emlék, lány gyúl, ügyetlen ajka. Rózsa Balaton, rózsa, hervat levélből tátra, szerelem, pillangóból felleg, trillából orkán, szerelem, gőze méznek, gyász lángok csoda tortán, szerelem, rebben tőlem madárnak mind a fákra. Két karom volt derékon körös körül karolni, két ajkam csókot tudni, fogaim marni gyengén, szemem volt mást nem látni csak őt, hunyván merengvén, hangom lihegni, búgni, jajdulni, s szót nem szólni. Izennem kéne néked, mindent szivárvány ívre felnyújtanék, hogy hozzád jusson. Te, fáj a mellben a szív, mint égett seb, mint villámlás vak tengerben, mint haldokolni szomjan, úgy fáj az ember szíve. Te, nem lehet leírni, milyen szép volt az ég fenn, s milyen szép volt a nagy víz, s a föld, akármely tájon milyen szép volt. Tán jobban csodálom, sem hogy fájjon, hogy az élet, az élni való nem szép itt mégsem. Vasúton és hajóval eljártam idegenbe, csak múlattak s kínlódtak mindenütt körülöttem, más-más nyelven váltottam szót, s mindig visszajöttem. Hiába megyek el, csak magammal megyek szembe. Az igazit beszélni, azt úgy szerettem volna, panaszt felnyögni, ízes titkot kiadni, s kérni, s mindent elkérni mástól, s mi nékem van kimérni, s az élőknek köszönni, s búcsúzni tőlük sorba. Ismertem sok-sok embert, kerestem egy barátot, és ismertem sok nőt, és egy barátnőt kerestem, s térdemmel a lemondás térdei elé estem, s a magánosság lett a legjobb barátom, látod. Számolni kell, hány évnél tartok, s eltűrni halkan, hogy a nap itt hagy mindig, s kívánni kell jó estét. A sejem élet lassan kopik le, mint a festék orcáimon, hajam vész, s azt hiszem, már meghaltam. Az életed, barátom, szétszórja itt az élet. Én nem tudom, mit éltem, s mi az, hogy én itt voltam. Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam. Fáradt vagyok, nincs kedvem.

Magamról nem beszélek. És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom, hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni. És elment időm kezd majd mi. Tavasz jön, visszajönni, és minden szépre fordul, s azt hajtom, álom, álom. Én minden nap megnéztem a felhőket az égen, mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek, és tudtam, mindörökre múlnak, mint álomnépek. Ez fájdalom s öröm volt együtt, s így volt jó nékem. A felhők pártján voltak, s virágokon borulva, s a tenger volt tanyám, és a széllel kóboroltam, s mégis mindig és mindig az emberek közt voltam, s mentem szorongva köztük, színházba, háborúba. Az elmúlás kiárat, halált egymástól vesznek a hímek, megbukott a szív, nyomor, kín, baj, vadság, paréja nő a kertben, álom, remény, szabadság elszáradt, és hold és nap cserélve fönn repesnek. Nincs más világosság itt, csak a halál, a száraz észben más mentség nincsen, csak a halál, nincs vígasz, csak a halál, fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az csak a halál, nincs válasz, csak a halál a válasz. Elmúlni vágyom, s vágyom, s felélni, jönni, lenni. Csodálatos csodálat a nagy világ, egyetlen, hogy ríttam volna gyáván emberek, és kegyetlen ordítottam von, gyilkos, téboly, nem igaz semmi, de ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű nyájban egy jó nyugtalanul megy, fejét felfúrja, béget, de elnyomják, és nem látsz közöttük különbséget, ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban.

Nyugati nyerszél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló üzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sudba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétbe le, aludni, mint a test, mely sírva dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rondasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalok, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzvon, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át, ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál báji öbliben, s álmában a kastélyok tornyaring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azul mozat, s virág lepibe ment, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, halt dalom! A lomb lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengedik, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társad valék, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rogonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes, bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül, ó szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késed a tavasz, ha már itt a tél,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Fu corsa. Ciao la figlia. Ciao la finta szóra! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hát, hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapálja. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgál? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte való nap. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Húrkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába.
Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

Gusta Jankul. Élt hetet Hétországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapja, csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál, dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyet. Mondja neki, fiam Janko, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlöcs bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Már csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libót. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza. Betette a libaóba. No, ezt se kiabolta rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszédje. Ma hát a falujokba lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy falióra. Jankónak nagyon még tetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda sötétkedett, mikor elótottak a pitlórlompon, félhúzódott a vilindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam ahol? Hát a szekrihalt, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se kiabolta rám, hogy loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lop. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót, zsákot is vitte. Hát, oda sötétkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűdők. Egyet óvatosan begyugodt a zsákba. Fél a talicskóra, tolta. De szegény lustájánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem ki a bajokra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Lekapta a zsorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba. Visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre visz! Erre visz! Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódálna. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsákval együtt Lusta Jankó. Szaladós haza. Bújik a szekréhalt, ahova az órát gyugta. Hát, ahogy ott lapul, mozog, a sétallója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kocskodolcs, te loptál. Kocskodolcs, te lopta. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta. Gigaga, te lopta. Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, Lusta Jankó. Menekülj. Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
torvány, futott lusta Janko, kegyetlenül. Mi most is tud, ha bírja szuszvált, igaz, bútet.

halászfia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát, rendben van. Legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtánk. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni. De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Kemény kötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egyszülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mintsem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával?
keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikát nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett. Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények.
Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják. Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utol is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket, végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék ne felejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kisbarátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű, pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszony, hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendekért. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélyre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
1: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek! Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesterei és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma engel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. Háromszorra nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta Tüstént az udvarmesterei. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is tört. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor beljebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénából van, még az asztalok és a szék. Király parancsára jöttünk, hogy megmondjuk, elvárjam a kegyelmedet ebédre.
3: Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény.
0: Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket.
3: Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat.
0: Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tány, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbálták. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el.
3: Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Menne grökő este a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják meg, és tegyék lakat alá.
0: Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának.
3: Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van.
0: Akárhogy is. Kerítsétek elő!
3: A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templom tér közepén.
0: Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára.
3: aztán azt mondta.
4: Semmit sem látok.
3: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
4: Most sem látok semmit.
3: Azt mondja neki a kutya.
5: Próbálj meg amara is felmászni.
3: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
4: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
3: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerít.

0: és adott belőle a kutyának is.
1: Mi láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
2: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
1: Nem hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg, lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: A macska belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bátok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant és a kutyához szaladt.
2: A gyűrűt egy ládikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
1: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak jókora egeret fog.
2: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
2: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
2: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy iciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
2: Hívd ide a legeslegapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy
2: ti-ti-ti.
0: És már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba lassan, nagyon lassan. Húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
2: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
1: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
1: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
1: Elejtettem a gyűrűt.
2: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
2: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatok, és megérzik a gazdájuk szakát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták fel. Akkor azt mondja a macska.
2: Ide figyelj, te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba, fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtott.

megkapta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástul, macskástul boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És aki az anyós.
1: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már, a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Nosis Máriáját, hát már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádióat? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Ja, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérde, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puff mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
2: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! És telik neki! Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánságműsor, mama! Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tehet. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e? Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta? Hát tudta is a mama.
2: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
1: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyerekek. Szégyellik? Melyiket? Hogy a vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom,
2: akkor hazudik.
1: Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt.
2: Az újság meg azt írta, hogy volt.
1: Föl akartam hívni, hogy
2: te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát.
1: Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Mondjam, mama, ez az?
2: A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
1: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
1: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
2: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
1: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
2: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
1: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölszte Klacze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van. Jemenben vagy mi van? Konszolidáció van. Jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek. Ez azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az az. Hát tudja is a mama, azt tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót. Azon olyan furcsa képek vannak. Ezek kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögél, kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintaból címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. Tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltam. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz.
3: A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akartak illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cél. Hű, de meredek, mi? Ez elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka hón alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, na szóval, 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe, így. Mert különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csiz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltó helyek. Ugye, egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanod, még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a idébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, de hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Oh yeah, let me get to it. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. De... 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudják. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosics a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hárni. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben, így, így. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval, azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgás, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Isten! Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezik. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méter, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt Len, kilobogozva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy tirarajdari, mennyi az üdő? 4:30,
Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbó biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzzék ki, azt mondja, te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Hirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, hirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy ma, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve, dolgozni sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De só, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosul. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom. Te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondod kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Hazóbeszél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendég ül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem, sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Hello, sziasztok.
5: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
7: Igen.
5: Jól tudom?
7: Igen, igen. Tudom,
5: illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
7: Ez már múlt idő.
5: Ez már múlt idő.
7: Igen,
5: akkor javíts ki, kérlek.
7: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom én, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
5: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később mesélni is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítőtársunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának az a, ugye a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítő körnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek, várható volt, megbotránkoztató volt? Éva.
7: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a pannonlapok, amik ugye a vidéki, de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségesé tették ezt a sztorit, hogy, azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
5: Aha. Péter?
6: Hát szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdogan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfátáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de itt egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ezt picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát természetesen heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolt, ahhoz kapcsolódó, hogy magukat valamilyen mondtán, ahhoz számító körök részről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, így kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így. De például azt hiszem egy klubrádiói beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport. Tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekintet, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
5: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül el lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül, és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az évtized a rendszerváltás előtt, amihez ugye a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ez hasonlítani bármire, a még úgynevezett nem szabad újságírás korából?
7: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
5: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreérthető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül, akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
7: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem... Tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik, tehát hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszük, hogy az oligarcha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarcha sajnos van Magyarországon, hát mert olyan, hogy rengetegen
5: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
7: Tehát az, hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosztják egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye az első, vagy nem az első, hanem a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a Hír TV, a másikban az ATV, akkor volt a TV2 meg az RTL, először az RTL-t akarták megvenni, aztán a TV2-t akarták megvenni, de szépen lassan eltúlódott, és hát ez igazából ezt látjuk, hogy az Orbán rezsimnek az egyik feltett szándéka volt, hogy a médiának a megszerzése. Tehát ugye az Orbán az első Orbán kormány egyik, vagy legalábbis retorikailag úgy hangzott a dolog, hogy többek között azért nyert utána az MSZP, mert a média az olyan szinten volt ellenséges az első Orbán kormánnyal, és azért ez látszik onnantól kezdve, ami a Tilos Rádióval

0: ból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad, aki, tehát hogy ez már, tehát így az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rá tekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
1: Tehát, nehogy oda jussunk.
0: Tehát, hogy ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon, nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a tilos rádió kik számára elérhető, egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most egy befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik, tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, Nemzeti Egy Jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy ő milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esély annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
2: Igen, csak azt akartam pontosítani, nehogy félhetetlen legyen, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarhák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A Klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, hogy de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság történetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újat se, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyében is megvan. Tehát aki, amikor a sajtot, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom, én megnézi inkább a tévében, hanem most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezer olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át mindenféle olyan dolog lehet, aminek tényleg nem tud elmenni, de szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen, ugye onnan indult a dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban itt nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt, és történt, történik, ami a demokráciával általában is, hogy az a kétharmad, a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis

0: demokráciavárunkat körbeépíteni, és amikor ki, és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alapjogokat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a média törvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételét jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni. És itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is, például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitából is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről. És szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon képlékeny skatulják, és nem visz előre. Én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormány annyira hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelme független? Tehát nyilván ezt leg lehet azért, és meg tudom, tehát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván másból is le lehet írni, de hát egyébként a viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek.
1: Vannak valamilyen érdekei, vagy
0: vannak valamilyen véleményei? És ezzel én félreértésleniség, ezzel nem valamilyen reálpolitikus, vagy pláne nem valamilyen cinikus, legyünk reálisak típusú dolgot akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy szóval, hogy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk, ami mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabadidőnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesebb, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehet elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a mindenkori parlamenti ellenzék a média felügyelő testületeknek az 50%-át jelölhette. És ebből kialakult egy olyan szituáció, amiben az akármikori kormány nem tudott ilyen letámadást csinálni, legalábbis az intézményes eszközökkel nem. A gazdasági módon tudta megpróbálni, azt az intézményes részt nem biztos, hogy mindenféleképp tudta fékezni. De szóval a lényeg az, hogy szerintem például ez is egy úgynevezett mostani ellenzéki tennivaló, ezeknek a végig gondolása, hogy ezek hogy is működhetnek a valóságban.
1: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-22 évet, bár de még mielőtt ezt a kérdést felteszem, Én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadsággal történt, az egy rohadt súnyi dolog volt szerintem. És itt nem is feltétlenül a maga az a tény, amit te is Éva említettél, hogy egyszerűen el kell adni adott esetben más keretek között, más tulajdonossal tudna működni, hanem az az egész végrehajtás, ahogy ezt az egészet megcsinálták, hogy péntek este még hitegették a dolgozókat azzal, hogy majd rendelik a pizzát vasárnap, és szombat reggel jött a futár. De hogy ez egy csúnya dolog, remélhetőleg nem az lesz, mint ami Magyarországon gyakran van, hogy 3 napig tart a csoda, utána ugye ebbe úgy mindenki belenyugszik, és megy tovább. Viszont amit én egy folyamatosan nagy problémának tekintek és tartok, és sokkal nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag annak ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
2: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádió meg a közszolgálati televízió hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáíródik.
1: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye azzal hivatkozással nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben.
2: Jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded el válogatni a rádió csatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen, Nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket, tehát hogy
1: minden
2: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek, tehát hogy ami olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, szóval ezek ami olyan szinten befolyásolják az, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, hogy és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
1: Tehát, ha megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
2: Igen, tehát, hogy, és azt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon, hogy a Spéder Zoltán lemondott.
1: Lemondották.
2: Ugye a hírbe az volt, tehát én a hivatalos hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Nos, a Spéder Zoltán ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után, ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortuszirányon, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac. De van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúk szemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
1: Ott közvetlen vonal is, igen.
2: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az korán csak, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
1: Ez egy teljes gátlástalanság, tehát innentől kezdve bármit. Péter?
2: Nem, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba, hogy annyira jó fejek a Népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve, de komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezés nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
1: Hát talán létezik még emberség a világon.
0: Ez tényleg, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít elhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsolódó gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így az Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
1: És ez egyszerűen vízcsapol, hogy Donald Trump.
0: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80%-a az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdett ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam régóta Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt, hát itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják, hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és az egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a Népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden mindenkinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgy sem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magának, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud eljön, hogy tenni, hogy eljön a jövő szombati Népszabadság rendezvény, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a Népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye meg, mit tud ő tenni, de hogy ha az a helyzet értékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé szól ez a pesszimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatot olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a tilos rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a Koffer utánnyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben, ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díj előtt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk, ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy amerikai barátomnak mondom, és akkor is befejezem el rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen slam poeci-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy amerikai barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guest-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azt értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárt a mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom, itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
1: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát még Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. És az a, szerintem az a legnagyobb jelz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a médiatörvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az az első bizonyos médiatörvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben? És miért volt jó az előző törvény?
0: Mondjam ezt én?
1: Mondjad!
0: Jó.
1: Mondd ezt el!
0: Hát szerintem azért volt, az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolatban, amit Éva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatjuk aztán az önmérséklet elsorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt, 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány, én végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíció, annak minden problematikussággal együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség, és csinálhatott volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet ugye összefüggni, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás jelent. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a tilos rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Timár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádiótévétestületre szól, és hogy akkor bele tudtuk tenni, hogy bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médiának Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyerességi érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy ami nagyon alávágott a törvénynek, az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagykormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez mármint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsont, kacsintós, ilyen rossz hangulatú, stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől. És akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestületre, mint az SZDSZ Timár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak az érdekét tolja.
1: Politikusokat majd. De
0: a politikus is lehet elkötelezett. Szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy demokráciában szükség van olyan választó ott népképviselőkre, más szóval politikusokra, akik a közjót szem előtt tartva próbálják a közügyekben jó megoldásokat találni, de szóval, hogy olyan emberek kerültek be a testületekbe, akik aztán tényleg, hát így nem a közérdek, hanem akár ilyen korrupt ügyletek intézése, és akkor ezzel az egész így alásodott, és ez tulajdonképpen elfelejtette, ez sokakat arra vezetett, hogy tulajdonképpen szem elől tévesztették azt az ezzel együtt is nagyon fontos garanciát, hogy a törvény egyszerűen egy nagyon erős féket tett a bármikori kormánytöbbség akarata elé. Tehát az benne volt, hogy lehetett kusztustalan, korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta csinálni, hogy figyelj, hát de én most itt szeretném a nem tudom mit megcsinálni, de akkor azt kell mondani, hogy cserébe adok valamit, az se szép, de abból nem alakul ki egy egyeduralom.
2: Aha. Igen, de azért ezt most utólag látjuk ilyen szépnek.
0: Én nem szépnek mondtam, ez nagyon nagy baj, ami történt ezzel az átpolitizáltsággal.
2: Ott nagyon durva dolgok történtek, és ilyen korrupciós helyzetek, és a frekvencia kiosztások körül, tehát emlékezz, hogy amikor a Majtényi László le is mondott végül az ORTT vezetéséről, mert egyszerűen nem tudta megakadályozni azt, hogy a pártok által delegált ORTT tagok egyszerűen...
1: Nyomják azt, amit akarnak.
2: Igen, tehát hogy egészen elképesztő döntések születtek akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az maga volt a hát azért a paradicsom nem, mert nagyon sok kritikával
0: én sem mondtam, hogy paradicsom volt.
2: Hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát hogy hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát, hogy azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja, az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt tehát az volt a politikai akarat, hogy a médiapiac átalakítása, formára szabása, a médiahatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
1: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV-re,
2: persze,
1: meg a
2: MTV-re, meg igen.
0: Igen, bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az letámadást, aminek a Népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvényt csinálni, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
1: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen, nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
2: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek kiosztva a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forint, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk, 80 milliárd az hogyan és ki költi el. Közben a média tanács és a média hatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek helyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt szerint, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a média tanácsi pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebetonozás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sokfajta dologba belemennek. Ha nem újra választható, ezek sokkal függetlenebb.
1: Akkor szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb
2: mindenek. Aztán a törvény az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Láncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
2: És ugye, tehát, hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő szabályozás volt.
1: Hát ezt ismerjük mi is a tilos rádióban, amióta híreket
2: igen,
1: szolgáltatunk.
2: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmánybíróság felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek. Tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény, tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépésre jelentettek még a 96-os törvényhez képest is.
0: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát, hogy így ugye a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára, és tehát, hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy kétharmad kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocs, ezt nekünk most ez a kétharmad megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a kétharmados szabály ott megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan kétharmad esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni, bár ugye az is belettéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be, szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. Ezt már sokszor sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára és is a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még itt sem? Ez még rosszabb volt? Tehát van még hova rosszabb?
2: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
0: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok, mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt, súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd az alakuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmat szólásszabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Sivan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólásszabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebb ügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgok, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egymás, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
2: Köszönöm,
0: köszönjük szépen, köszönjük!
2: Hello!
0: Hello.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Jó napot!
1: Jó, hogy találkoztunk. Szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről.
0: Melyikről?
1: Hát tudja, akin a... Hát a izé...
0: Amelyik szántóföldet vett, és aztán később eladta a százszorosáért?
1: Nem.
0: Amelyik féláron vett téglát?
1: Nem.
0: Amelyik négyszer adta el a szolgálati lakását?
1: Nem.
0: Amelyik diszkóbárt engedélyezett természetvédelmi területen a pártitkár fiának?
1: Nem.
0: Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára?
1: Nem.
0: Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a káder gyerekeknek?
1: Nem.
0: Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának?
1: Nem.
0: Amelyik lakásfelújítási alapból épített pártházat?
1: Nem, amelyiknél a múltkor voltunk.
0: Ja, hát az a helyő bábonyi tanácselnök. Te jó Isten, mi van vele?
1: Hát csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendes ember.
2: Papa.

0: Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
1: Kedves állam! Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságában. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Köszönöm. Igaz, Parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak, benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elhitetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyek, hát tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelépedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szédülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szüret idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát... Egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíj.

0: Ezt rossz, figyelj! Gyá! Mondtam már!
1: Egyedül neki mozdnia?
2: Igen.
0: Az minden neki
2: menne? Talán igen, de szükségem van mind a két kezemre.
0: Kézen akarsz járni?
2: Nem tudok neked segíteni.
0: Ajaj.
1: Azt mondta, te leszel a szemem.
0: 5 dioptriás nő.
2: Persze, hogy azt mondtam. De...
0: Lenes, fajtás, Lenes! Ne simogasd, nem az a nő!
2: Részeljek! Kicsivel jobbra!
0: Elég hideg, nem veszel észre? Gyere, nyugodtan, nyugodtan, gyere, fajtás! Figyelj! Kő kőben nem marad, nézd! Az a defekő! Jaj! Azt rád, hozd a rám, ez is! Ki tetszik keresni? Tessék mondani, merre van a szemfelszedő? Arra! Mondom, elbasz, erre elmegy jobbra. Hát, ja, és akkor már mindjárt megtéved. Jaj, apropó, megtéved. Nem tudom, tetszenek én, netán emlékezni rá. Kis hazánkban évforduló volt. Október. Nem tudom, végig merjen én mondani, mert olyan nyomasztólag hat rám ez a csíkos itt mögöttem. Jó van, már kivették, jó van, hiába. Ez az emberi jogok, mondani kell, és már szabad a levegő, tudja, hogy van. Na szóval ugye évforduló volt, 21 éves volt a fölfordulás. De már tudja, miről van szó most már. Ó, milyen boldog vagyok, na. Szóval, úgy belegondoltam, hogy a sok csórikám, aki akkor úgy megtévedt, aztán avet. Nem tudom, jó fel, mutatom-e. Ugye nem arra van kosite. Várja, hogy állok minden? Minden, szóval elég, ugye, tagba szakadt hazánk fia lett. Új haza, meg ó haza. Meg éheze. Élet. Másképp írják, és másképp ejtik. Hát, akkora flanc. Ja. Ezek ott kint azért dolgoznak egész évben. Igen, igen, komoly. Megfeszített munkát. Tudom a rokonaimtól. Na, ön se a Népszabadságból olvasta? Ahogy a pulóverit elnézem? Én legalább nem veszem föl. Kicsi a fene egyenek. Na, mi van? Szóval, ezek a... Na, te, figyelj csak, na. Szóval, ezek azért dolgoznak egész éven át, mondjuk a Balatonhoz járon hazajönnek, akkor két úszkve, hát... Majd tudok még két ilyet, majd elmondom még. Szóval 3 hónapig fölvághasson, hogy very well, aztat. Mert a magyart már elfelejtette, de az aztat még nem. Erre 21 év nem volt elég, mert úgy beleverték. Aztat, egyszerűen szóval. Úgy elgondolkodtam rajta, hogyha azt a sok könyvet, az a bizonyos tér, amit a búcsúzóul ott elégettek. Ha csak a felét elolvasták volna, azt ott már lehetne tudni. Jaj, azt hittem a szerencsétlen, hogy a könyvet meggyújtja, világosabb lesz. Az egy jellemző a szellemi szintje. Hát gondolják-e, döntsék-e, kinek van igaza. Ha itthon maradt volna, nem azért nem hiányzik, mert akkor több fele kéne osztani. Eztet. Na, szóval, hogyha itt maradt, akkor élete végéig senki nem materálta volna erre, mit csinál? Kimenekül? Dolgozni? Hát magyar ember az ilyen. Hát. Egyszerűen. Na most, ezért nem kell kimenni, hát ne, hát gondoljon bele, hát itthon ez már Amerika. Hát ez ma úgyse. Úgyse dolgozok, ha belegebednek akkor.

0: Na, szóval ebben a filmben megfigyelték, ez egy aktuális film, valamire belpolitika, külpolitika, alpolitika, felpolitika, minden, ez tele van ilyesmi, csak egy példa. Ott egy rész benne, amit egyszerűen felháborító, szóval ez a... Kezdek idegeskedni, szóval egyszerűen ez a kántor nyomoz, illetve a... Csak zavarjon bele jobban. Ez a madaras fiú, ez az egész film, mint határ vezér, nem tudom, megfigyelték-e, örökösen mit csinált? Szitta az oroszokat. Nézze meg!
1: Teofárkán azt mondja, hogy az oroszok ostobák.
2: Az oroszoknak nincs tippruk, sem nem varázslók.
0: Tessék, úgy elgondolkodtam rajta, hogy aki ennyire szidja az oroszokat, és ilyen ferde a szeme, az biztos, hogy tatár. Ugye? Meg nekem kérem! Gyanús volt a ruhája is, mert nézze meg, milyen ruha volt rajta, tessék, nézze meg! Milyen ruha? Mondom, milyen ruha volt rajta? Na, milyen ruha?
3: Mi lenne? Bunda!
0: Na, de milyen bunda?
3: A négek bundája!
0: Na!
3: Tényfiaó, pingpong!
0: Szerva is szere! Felháborító! Aztán jött még egy másik rész, hát ez egyszerűen, ez egy az, hogy nem láttam, mert olyan sötét, azon kívül nem is értettem, tessék, magyarázzák meg, ha valaki tudja. Ez a rész, ez hogy marad benne, nem tudom felfogni, sok más rész között.

0: Réparatek magyarul!
1: Réparatek magyarul!
0: Kora reggel!
1: Hajnalban!
2: Az adóreformot általában háromféleképpen fogadták az emberek. Higgadtan, dühösen és apatikusan. Higgadtnak főleg a készítők bizonyultak. A másik két reagálás természetesen elvetendő, bár még mindig kevésbé tűnik veszélyesnek a dühöngés, mint az egykedvű beletörődés. Szóval az adóhivatali felvételen még a jelenlévő pénzügyminiszter is erősen gondolkodott, hogy a most következő dalon ne vessen-e.
3: Másnap, hogy az adótörvény elfogadtatott, én is kidolgoztam a családi munkaprogramot. Vidékről is felhozattam a rokonokat, s a család elé terjesztettem javaslatomat. Jövőre nem GMK-zom, mert nem éri meg,

elég volt, hát az is lesz neki. Amut erre sem lesz gond, hisz nincs rá rendelet, hogy mosás, főzést, takarítást adóztatnak meg. Feleségem lineális, de jól tartja magát. Januártól bruttósítva főz majd vacsorát. Egybe lesz a leves, a hús és a főzelék. Ilyen boldog.

A gyerekek még iskolások, nincsen semmi baj. Havi ezret kapunk értük, ripi gyomtyúhaj. Bár eleinte talán kicsit furcsa lesz nekik, hogy mind a kettőt megdicsérem, hogyha megbukik. Apósomból kis termelőt faragunk hamar, és akkor termel csak valamit, ha enni akar. Magam előtt látom már a fényesebb jövőt, nincs rohangálás, pénzhajhászás, úgy, mint az előtt.

0: Április kor 96 év. Polgármester.
1: Az van ám verek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a struszikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor sok-sok tipül csinálunk egy saját tipkit nekünk, és hogy lehetne kimászni ebből. No. Emberek, te álltok fel, akinek tipje van, azokból most mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni!

Hát akart előzni. Fogatokat a helyükre, tartsd, azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. Ne csináljam már a feszkót, hát... Nem mondom, mit ugatok itten? Ez a maga tip, tehát ne csináljam már. Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok, akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék bele, bátyám, maga mondja. Angela Pintor is. Mi van? Ez miért a három? Ma már harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jött el, miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelve táviratul az ittemben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető vagyok én, nem? Na, akinek tippje van, no, tessék, hát... Mind alapító tag. Csak annyi. Hogy azért? De tényleg mind alapító tag. Csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hogy lehet ennyire nem ért? No, na végre, tessék. Hát, fölteszem a kérdéset, mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem, egyszerre hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt, hogy nem szakad vele. Hát kedves tanácselnök úr, illetve polgármester elvtárs, mind alapítótok, hát én megértem, hogy most momentán ugye himnusz minden, de hát segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? Eltelt négy év. Tud.

Kérlek szépen! Nem, elfelejtem. A frász jött rám, bejöttem, mint a füst. Jó, hogy eljöttél, hogy az estén itt elünk. Vigyázni kell, nagy a húzat, kivisz hirtelen. De ha kivisz, az a kivisz, inkább a húzat legyen. A frász jött rám, pedig most kezdem csak el. Hallasz még olyat,

azért jöttem be, mert szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. De nem szólaltam meg, mert tele van ilyen tetves 3x3-as téglával. Úgyhogy 95-ben ne járj úgy, mint a kémény. Ne dőj be. Senkinek se. Olyan mozgásom van. Jövünk a tét, gyönyörű szép, ragyog az ég. Ha jól áll az ügyünk, ha jól áll a kabát, pénzünk van elég, szerencsésünk, így érni szolgáltatás. Ezt megen is megnézem, hótkóros. Ez már visszakapta a földjét. Álom az álomban. Én vagyok az álomvédelmi hatóság. Itt nem lesz fölkelés. Hoppa!

Het is stelt haar, mooi nem je lang of raar. Kell, hogy minden legyen, vagy ám ingem legyen, és hogy meglegyen az élelem bérem. Lesz még szörülő, hogy sok kenyér összecsattan minden. Illaberek, nádakerek, családon ki, 40 gyerek. Utazgatás ide-oda, és hungáró. Glasnost.

0: Emlékérek, nem én kértem, én épülő óta itt vagyok. Valakinek nem volt még helye, be kellett hozni a tartalékvadokat. Úgyhogy ha máskor ilyet nem tettünk, nekem az ötletem megvan. Nem azt kell kiírni, hogy Hofi Géza, hanem mi Fehérváron, az MDF-es polgármester jelölt. Támogatta a Fidesz meg a Matert. Ugyanilyen teszik ilyen. A franc menjen el ezeket. Kérdezze, hát ilyet. Láttam egy reklám trikót. Rajta volt, a Fideszre szavaztam. Alá más színnel, bocsánat. Én nem találom a helyet ebbe a kurva közorientált világban. Az van, közorientált világban. De polgári demokrácia. Ez a valamelyik reggel korán kertem mondom, kimegyek már az utcára. Megnézek egy két polgárt. Azt hiszem rossz szelem lehetett menni. Kérdezem, láttam ilyen szegény prolikat, ki volt a segít a nadrágból, meg ilyen székely koldusokat ilyen, nyolc lábú székely koldusokat. Ugyertem, hogy nyolc lába hiányzott. Ahogy elért a saroki, minden lába kinőtt. Hát rájöttem. Ma mondom, teljesen más világ van, de a közorientált világ, pénzért, minden. Hát én is pénzért. Szopok nyalog gombot valamit. Azért mondom, hogy teljesen más világ. Köszönjük a világ. Amíg frankofájuk, hogy kiírják meg, bemondják a televízióban, hogy professzionalista. Az olyan, mint a professzionalistát. Csak professzionalista. Ja, ez a senkiházi falábú gyűrhe, ez a piros-fehér zöld, na ez a professzionalista. Ki mernek menni Portugáliába? Ne csináld már! Hát ez valami borzasztó. Professzionalista. És akkor azt mondja a szövetség a kapitánya, bocskai, mi? Ami a csurkám van, tudod? De hülye vagyok, én meg beszélzem. Csúr! Tudod, aki állatlan mindenkit szarozik. Hát meg ilyen a magyar parlament, hát ma is. Kövér úr, akinek a szájából kijött az afrik. Ez a titok miniszter. Hogy vagy lehet miniszter, az egy titok. Ma is, nem tudom, hallottad-e, hogy a kommunista meg, hogy a kommunista meg, hogy a unalmas már gyerekek. Unal, nem kell már kommunistázni, adjad már. És addig kommunistáztok, amíg elérkeztek a saját füleitek. Hát mondja, abda, Bicskei, de milyen vagyok, nem Kocskai. Milyen szólsz rá? Azt mondja, hogy nem kaptunk ki K.O.-ban. Nem, mert a K.O. az tíz, mi meg csak hárman. És ez már elő, tudod? Minek kell oda kimenni? Kivisznek 30-40 ilyen hajléktalant, hát még... Vagy kiviszik ezeket a szegény gyerekeket, akik a fogyatékosak és úszócsapatokban. Kiviszik Portugáliába, nem mondják meg, hogy a víz az nem kék, hanem zöld, party su sta cosa era. Dai che gli altri di questo, chi le prende? Ben avuto già qualcosa? Quindi, ma io era che andiamo allo spazio, ho sognato. Qua c'è il ritmo, i tesi al suo servizio. Otto, oh. L'uomo non so, vedi a te. Io dopo l'ho dai il futuro sul torso. Devi dire che è questo lato da lontano. Anzi, però, dottore, noi diamo l'isola o niente, dottore. E' quanto sotto, qui noi diamo. Io ho sempre, che è sempre, caro sempre. E' grande. Lo so sempre, meno ma che muovo. Va bene. E i vasodiati e cosuan, e da dove va vinto? No, ma te, lì mi vedi, vedi che ne chiamiamo un pochino che giù. Ma che è che mi ha filato? Io ho il mare, io ho il mare. Vieni a me, vieni a una! La misca von Deutschland! Ma si è bello a me? Ma che ministero è diplomato a legge? Che se sarò un uomo? Sì? Ma che è bello? Mi sa che chi lo costo? Mi dite chi lo costo? Mi ricordo, mi ne ho corpo di me, ho te ora fu voi non sa che è per decisione. Chi lo costo? Si fa, ho te mi dite chi lo costo? Ma se gli ho qui non la ma che vanno bene se fatto come si ma bevete io figlio è il politizzato e mai venne se tua mazza bevi tico d'Olimpia il viso acciaio a mio fronte starai e lo sei più primo. E se ne andate, ne mi prende, perché più o meno ti sbagliavo, ma oggi c'è un primo spiccinaio. Andiamo su un tragvecchio, se per quello che siete, a maschio mi sto nuto. A mio, ma che andiamo se per te fu posto, ma non si vede. Ma Fidel, Fidel, te, te ne ho capito che dice quanto di te. Mi ne di lei sono, ho capito. Allora si vede, formane di quel che ti destiede. Non mi conosca, quindi hai vecchine, pullo. Te le conto con Mara, ho visto la galanti scritta. Io ho usato di avvicinare. Ma niente a mente. Il politico sta chiamolo di copo scudo. Ma te è che mangio. Professor, professor Risco. Andiamo per un imbanto lì. E quando vai a bere? E lo per un buon fra, ne avrò col mondo. Mi tengo qua, mi si smegna. Ma ciò che è la cosa? Chiavo, il lotto lungo, il rembele, rendere, popolo, nemlu. E so con, ho con chi li ho per professionalisto. Ili a chi mi non imete. Buon d'acquico! Ma quando qua ne c'è? Non te è che mangi la vita? Che sono risultati, la? Vedi, minna! Oh! Sie lieber Verbogen. Wie oft wurde er da voll? Dann lebt er nicht. Ja, ich kann von uns da voll um mich. Wie mindig höher, und da sind er lieber Verbogen. Und ich will, geht's wie ich Ihnen so gut.
1: Hogy hallani válaszom.
0: dici? Anyu, srop, ne így beszélj! Most a kérem, tér már mását, ne érj! Másokat ér. Na most, képzeld el, hogy az volt, hogy anyu meghalt, és őt is hangoztál. Ja, nem mondta be már neki. Hangoztani kell, halála után. Én nagyon sorrend vagyok. Rágyújtja, hogy hát aztán leírja a radóból. Már megéri. Na most kérdezte, hogy hozták anyu ilyen porcelán urnába, hogy

engedtessék meg nekem, kérem, tisztelettel, mint a kisgizdapárt elnökének, hogy elmondjam, ezek a rohadt mocskos kommunisták nem jutnak szóhoz a parlamentbe. Én beszélek orba szájba, talán még fülbe is. Napirend előtt, napirend alatt, és napirend után a rohadt anyjukat. Patakvér fog folyni. Tudom, hogy az MSZP-nek miért szegfű a jelképe. A szeghez kalapács kell, a fűhöz meg sarló. Kérem tisztelettel. Feleségem is bevittem a parlamentbe. Otthon többet árt mindig. Kérem ti, amikor meglátták, bámultak, mint kezdő buzi a gőzfürdőbe. Kérem szépen. Patakvér fog folyni. Isten, haza, család. Az Isten sem megy addig haza, amíg otthon van a család. Kérem szépen. Engem meg lehallgattak. Igaz, nem csak engem. A keletiné, ott is lehallgattak valaki. A nyugatiná, ott nem tudom. De engem is, az tudkó. Saját vécémben kagylót találtam, hogy rohadjon rájuk az a magasságot. Majdnem elettem. Hát, drága szíveim, mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Hát nem olyan egyszerű az élet. Gondold el, ez a rész, azoktak, az már mind pótszék, meg az is. Képzeld el, van olyan kulturális intézmény, amelyik már ebből megélne. És itt még középen is ülnek, képzeld el? Bizonyám, nem olyan egyszerű ez az egész. Az meglepett, hogy ilyen sokan vannak, ugyanis annak idején egy képviselő, minden bőrfejűek édesanyja eldöntötte a kis képviselő agyában, hogy akkor engem lesöpör a színpadról, mint nép és nemzet ellenest. Mindenesetre, de nem kell eljönni, mert itt borzalmak vannak, és lesöpörni a színpadról. Alig telt el röpke idő, én még mindig itt vagyok. Ő meg, ha jól tudom, visszament a faluba első kapásnak. Szóval ez nem olyan egyszerű ám ez, gyerekek, hogy lesöpörni. Hát azért nem úgy megy az. Hát ugye ebben azért munka van. És az emberek azért nem felejtenek azért annyira könnyen. Igaz, fölkerülni se olyan egyszerű. Egy-két kollégám, illetve... Szóval egy-két ember erről a pályáról például azt hitte, hogy a rendszerváltástól ő tehetséges lesz. Hát az nem ilyen egyszerű. Ahhoz anyuka nunája kell, tudod? És még akkor se biztos. Kollega, egyszer egy művésznő azt mondta Csortos Gyulának, hogy kollega úr, mondta Csortos, mióta vagyok én kurva? Szóval nem söpörtek le. Ez azt jelenti, az első ciklust azt átvészeltem. Az első szabad első ciklust, mert most már ilyen ciklusokban élünk, tudod? Egyikbe késik, másikba hamarabb meggyőz. Lehet ez... Most már hosszú távra nem kell berendezkedni, de... Mert hogy itt 4 év alatt
mindenki megbukik, az észegző. Csak egyszer már szeretném, hogyha mi nem buknánk meg, mert az élet, jaj, réges-régen a kerítésre valami proli fajta kimeszelte, hogy le az árdrágítókkal. Képzeld el, maradt egy vödör még. Oda kéne figyelni, mi? Szóval ilyen dolgok vannak. Hát nem tudom, észrevettétek-e, hogy televízió dolgozik. Igen. A média háborúban elérkeztünk odáig, de mint a hat párt nem tud megállapodni, a televízió most még csak állati, ami még hiányzik benne, az a közszolg. Az még nincs, az állati az már nagyon megy, nagyon, hogy kik kerülnek itt elő, és hogy milyen tisztán tudnak beszélni. Beszarás! Csűri, csavarja! És néztem, hogy neki hívják azt a szótár. Olyan szó nincsen, amelyikben nincs esdegű. Szegényként csak úgy hiszterek. Aztán a Pécsi Színházban volt egy olyan eset, hogy kis statiszta fiúnak akartak kedveskedni, hogy kapjon egy szerepet. Kis pénzt keres, aztán a családnak jó. Annyival lacsolt, hogy az valami bolzasztó. Jelenet abból állt, hogy voltak vagy 20, és mindenki mondott egy nevet. Péter, Józsi, Piroska, Mariska, Klár, mindenki. Ő neki, mivel lacsolt, azt a nevet adták, hogy Aladin. Ez aztán a maximum. Na, premier. Bing bang bing bang bing bang bing bang jött mindenhol a név. Bang bang bing bang jött. Aladin! Na itt a televízió. Na itt is jelen vannak barátaim. Mennyire előre haladtunk mi már, nézd meg! Ugyanis régen aztán Lembergben, ami Lvov, ott volt egy olyan újság, hogy nem kellett abban keresni, hogy melyik hír így, meg melyik hír úgy, elosztották, egyik oldalra felírták, hogy jó ez nekünk, másik oldalra, hogy rossz ez nekünk. Mit akartál olvasni, azt az oldalt választottak. Na most itt eleve nézd meg, az egyik az jobb oldalról veszi, a másik bal oldalról. Van egy kis csalafintaság benne, hogy ami ő neki jobb, az nekem bal. Hát azért ennyit meg lehet engedni. Na, drága szíveim, befejeztük a választást. Azt hittem, hogy a Sky lesz a... Nem hallod? A Sky-t akarták megválasztani főpolgármesternek, és egy manust megkérdeztek, hogy na, legyen a Sky, ugye primitíven ski. Azt mondja, Debski. És erre bejött. Mindahogy ugye az amerikaiaktól vettünk ilyen barát ellenség felismerő készüléket, és a választáson felismerte a barátot. Senki nem szavazott rá, kész. Hát ha már ismerik, hogy ő volt az, hát gyerekem. De volt az a választási kombány. Megmondom, hogy olyan van. Nasz volt nekem ez az önkormányzat. Hát sehol egy etikai kódex. Hát anélkül, hogy az ilyen etikai kódexet lefektették, hogy az urak kinek a pofájára milyen vastagon kenhetik a szart. És csinálta is a sok lovag,
a finom úri emberek zeparoztak. Hát ez mit kell? A magyar ember, tudod milyen, az azonnal ide áll, azonnal oda. Itt nincs külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön kerkész, meg adjam már. Melyik róla tiszta? Kész. Hát ez egy ilyen egyszerű. Hát ez nem én találom ki, ez a történelmünk, ez egy ilyen. Borzasztó. Na képzeld el, a kombányon azt mondta az egyik kombányos, mert neveket az Isten őrizzen, mert még följelentenek, mint a lengyel. Följelentették. Képzeld el, hogyha nem volt a barátja, akkor mit csinált volna vele? De így szóval, és azt mondta, és úgy mondta, és most már már derül neki a dolgok, hogy ez a lengyel, ez valamelyik. Én nem, csak mondom. Na, és képzeld el, az egyik kombányos azt mondja, hogy mert a baloldali veszély, az akkor mostan felállt. Mondom anyósomnak, hát mama, hogy ez úgy van, tudod, de tudom, mit tud, még meg sem mondtam, mit tud. Demokráciában, hogyha egy pápod a bíróság bejegyez, akkor annak mondjuk lehetősége van indulni a választáson, ergo, az a... Ja, különben elfelejtem. Na képzeld el, hogy lehetősége van, hogy induljon és nyerjen. Nem a veszélye forog fönn, a lehetősége. Miért kell minket riogatni? Hát várjál már meg, és akkor jött a... Hú, a legszebbeket kapta, amit is Gyula vitézünk. Hogy a rohadt pufajkás, fogkirúgó mocskos tetves, Vrej, Dávid! Szegény témát, hogy nem sem szólnak vannak. Szerintem akkor ment össze ennyire. Nem. Hát gondold el, az a sok finom úriember, az csak úgy mondta, hát én pedig mindent akartam. Te, még fölvett egy koronát is. Hát, ha úgy szimpatikusabb lesz az uraknak. Nem. Nem, hogy menti, gyors, válaszolj már! Hogy nem meleg, rossz jelek vannak. Alacsonyan repülnek a pótkocsik, szóval nem lehet, és kente a mindenki, még olyan vallás, még egyházi ember is kente. Na, vége volt a választásnak. Hát sikerült úgy, ahogy. Igen, mert sokan mondták, hogy hülyék, nem tudnak élni a jogukkal. Ne hülyézz már, Józsi. 56-ban dobbantottál. Akkor kuss. Pláne ne hülyézzél. És képzeld el, ez meg az, volt a választás, azt mondja a papember, ő is mindjárt tudja, hogy melyik az alja meg, melyik a tepe. És azt mondja, hogy Isten áldását kérem Horn Gyulára. Ha mondom, azért ezt nem kéne. Hát már csak ugye egyik, ahogy, hogy fog belenézni a tükörbe, az egyik. A másik meg, hogy Isten áldás, veszélyes dolog. Hát gondolj bele, és ha az öreg megfogadja? Na? Nem egyszerű. És akkor most mi lesz? Talált, hogy küld neki ilyen sújtásos kufajkát, vagy oldod észre. Nem kell tőle se kérni mindent, mert aztán egyszer befipul. Vagy azt gondolod, hogy ha segíteni akar, és Gyulavit élni megnő. Azért abban lenne azért valami. Valami érdekes is, ha megnőne. Gondolj bele, ha megnőne, közelről látna a benzinárát. Hát az valami olyan írgalmat. Nagy öröm lenne. És a választási kombány ment. Hú, és amikor már úgy majdnem vége volt, akkor van egy ilyen, azt mondta egyik kombányos, neveket még mindig nem mondok,
hogy mert ők és csak ők, és aztán annyira ők, hogy majd ők. Televízióban persze, azt mondom, ha csak közben nem jön valami. Mondom, mami, mert ez viccnek nagyon jó, és akkor meg nekem kéne elmondani. Már munkámra is, már oda is. Így van a vicc, képzeld, de egy csaj, gyönyörű szép csaj, ilyen tudák. Ah. Rajta két potméter, gyönyörű szép combja, hosszú combja, ah, Isten. Kettő. Ez az agrárolló, ez a... Kárpotlási jegyért. Persze az sem baj a pénzt ad. Na most képzeld el, hogy ez a gyönyörű hosszú combi megy az összevét. Azt mondja a Manus. Ez a gyönyörű két hosszú combi. Hová megy? Moziba, ha nem jön közbe valami. Hát akkor ezt így kell elmondani. Jaj, várj, ezt elmesélem, várjál. Ki nézi Jenő, reggel jön ki a lakás ajtaján, és ott útépítők dolgoznak, aszfaltoznak. Azt mondja Jenő, jó reggelt, jó szurkolást!

Isteyen lan. Vallahi kızım. No, tündéreim, szóval képzeld. Azt mondja az egyik kombányos, hogy hát, minket legyőztek, és gratulálunk az ellenfeleinknek televízióban. Na, a másik kombányos. Fehéren, feketén megmondta, hogy na-na, minket nem győztek le, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Nem teljesen értettem ma a gondolat eredetét, hogy honnan lehet egy ilyet kitalálni. Talán a tanácsadók, nem? Mert úgy nem jutott volna eszembe. Pedig azért egy bizonyos szinten vagyok én is. Mert ha nem, akkor... De azt mondtam volna a drága anyámnak az érettségi után, hogy hát, anyucikám, hidd el nekem. Én az érettségén nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még 4 jegy. Na de hát én egy hülye vagyok. Ki gondol erre? Szóval aztán az volt ugye, hogy most akkor ez így van, és azt nem értem, hogy azt mondta egy régi kombányos, parlamentben mondta, a mostani nem ellenzéknek, de nehéz így fogalmazni. Hát, ha fönn akarok maradni, akkor vigyázni kell. Azt mondta, hogy tetszettek volna megnyerni a választást, akkor most bele lehetne beszélni. Így van. Ez így van, akkor nem kell haragudni, hogy most akkor ezt mondani, hát. Gyerekek, 4 évenként más dob. Ennyi. Múltkor beszélgetett 2 ex-pénzügyminiszter. Itt most már csak ex-pénzügyminiszter van. És mind elmondta, hogy a másik, az milyen hülye. Mert amikor ő csinálta, akkor meg ez volt hülye. Szóval ilyet például. Azt mondta a háttér fizurás. Hogy a szegény kis sápadképű rosszul csinálja, tudod? Tudod, mi vállalt el a Békessy úr a pénzügyminiszteri beosztást, mert hát, ha így fölmegy a vérnyomása, megy a... Például a háttér fizurásnak nem tetszik, hogy azt mondja, hát, hogy ez így, és akkor a kölcsönöket hogy veszik fel? Mi? Hát, hogy veszik fel? Hát elmagyarázom. Itt a tópartja, mondjuk, sápadka, ott úgy, ja, ott úgy pecál, na, pecál. Hát nagy már belém kös, hogy nyelvtanilag nem vagyok jó, ne szórakozz már velem. Hát, hogy kell mondanom, pecál, így. Nem, de nincs fölkészülve, hát így ide jön, hát. És akkor még ki is röhögsz, hát maradjál nyugodt. Tudom, akkor bele se kezdek, hát. De gondold végig, hát. Akár, hogy levezetem neked, tessék, peszál, létige, érted? Sehol nincs, ha sehol. Peszál, peszálen. Pont most veszi a televízió, szóval. Eddig érted? Peszál, mivel tárgy esett, peszálen, és zaplatim. Na most jelezett! Egy kicsit hangosak vagytok. Ez nem éjjárt, merek én ilyet. Tudod, mikor az első szabadon választottság, azonnal létrehozta az első szabadon szabad magyar cenzúrát. Hát demokrácia cenzúra nélkül ne röhögtek. Hát milyen szar dolog az? Hát ne! Demokrácia, demokrácia. Anyósomnak mondtam, hogy mama, hát ne csináld, jogállamban fogunk élni. Már megint költözünk. Hát Isten ne magába már!

azzal mennyi bajom van, azt mondja múltkor, mert ugye abban mocskos rohadt elelőköt, mocskos parlamentben ugye, volt munkás, paraszt értelmiségi. Most meg orvoszájban mindenki doktor, ilyen. Ping! Azt mondja, hogy ha megyek a parlament, miért menne már oda? Tüdőszűrésre. Hogy? Ha most mindenkit átvilágítanak, és akkor meg... Szóval, egyszerűen csodák vannak, tudod? Csodák. Na, szóval képzeld el, a sápatka ott van, lógassa a... és tisztítsa az órot is. Ezt nagyon tetszik. És valamelyik falábú megsértődhetett, mert kijavították, hogy tisztítja. Ó, veregessem, nagyot lesz. Ó, tisztítja, persze. Már annak sincsen humora valóban. Na szóval, ki fogja az aranyhalat? Azt mondja az aranyhal, ha teljesítem három kívánságodat, visszadod. Ah, molylepke. Ez már érdekes. Menjél vissza gazdinak a kabátjába, menjél szépen. Ilyen régen nem voltál sehol. Ujjaj. A szerzete idehozott, mi az? Csak nem az asszonynak, én vagyok az ajándék. Hiszen, nézd meg, na. Hát most karácsony, na. Szóval képzeld, de mindjárt vissza is dobta az aranyhalat. Na, első kívánságom, tessék. Legyen ebben a zsebemben trillió, 380 millió, trillió, billió, dollár. Benne van. Na, második. Legyen ebben meg 28, 30, 47 milliárd dollár. Na tessék, legyen kerek szám. És a parlamentben ezen megy a vita, hogy ebből ki mennyit kapjon. Csórika. Inkább valaki álljon mellé, így. És akkor az már... Az már mégis valami. Mert a pénznek nincs szaga. Na szóval, vége volt a választásnak, és ahogy vége volt, már jött mindjárt az önkormányzati választás. Én volt, ami szkájunk. Debb vagy igen, debb tudom. Azt mondták, hogy a választási kombány volt az, amikor elment a kurvákat megnézni. Szépen, stikiben ment azt hiszem négy nagy autóbusz, kivilágítva tele filmesekkel, riporterekkel, újságírókkal, minden, meg utána ment három ilyen szirénáló, és te kész, nem fogod elhinni. Odaértek, nem volt ott a kurva. Hát ilyet, hát az valami boldogtó. És akkor ment erre, ment arra, lement az aluljáróba is, azt kérdezte, mint valami régi pártitkár úr a sétálni, és mondja, önök azért mosták fel az aluljárót, mert én jövök. Közben akkor már négy napja csőrepedés volt. Vitt az egész Asztóriát, mindent vitt, azért, mert jössz, azért, jaj, az a szépek voltak ezek, szépek. Egyik polgármester úr kombány keretében azt mondta, hogy az van, hol televízió, persze. Mindjárt így hát, így ültem, hogy... Na, mindjárt meg fog szólalni másik nyelven is, mert ez...
Aga, az van, azért. És ő a polgármester. Mert hogyha mondjuk, hogy senki más nem lakik, akkor azt mondom, hogy... Hát így jött ki a többségi szavazat alapján. De hogy hallom a felmérésekből, ott volt még két ló, meg egy ökör. Akkor viszont már nem stimmel a döntés. Csoda, mi? Csoda. Egy másik helyen, szintén megtörtént, keresztény demokrata polgármester úr bement a diszkóba. Hát eddig még mondjuk rendben van. Templomban is énekelnek, ez mondjuk ő. De ott ilyen buzi show volt, képzeld el. Ja. Azt mondta valaki, hogy ez ilyen... Milyen show? Most még bikus, aztán majd utána lesz bikus. Most még nem lesz, majd akkor lesz. És képzeld el, buzi sobolt a két hölgyike. Tette, vette magát, nem lehet rossz egy ilyen. Keresztény demokrata szemmel mondjuk, hogy képzeld, miért? A szeretet ünnepén, hát ne csináld már. És azt mondta a polgármester úr, hogy hát tulajdonképpen én nem akartam bemenni, hanem az az igazság, hogy engem a karomnál fogva vittek be. Igen? És miért? Te hogy szeretted volna? Hogy... Na, amit a vendég akar. Ilyen alsó madárfogás vagy? Vagy... És mégis miért ment be? Azt hittem, hogy valami politikai vita folyik. Már az egyik lány a másikat a nyelvére vette. Az az igazság. Csodád, mi? Önkormányzati választás. Kis helyen, nem mondom a nevét, önkormányzati valami közgyűlés lehetett. Az átlag életkor 96 év. Polgármester. Az van emberek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a sluszikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipjét azt ide elmondja, és akkor csak-csak tipből csinálunk egy saját tipjét nekünk, hogy hogy lehetne kimászni ebből. No. Emberek, tehát akkor akinek tipje van, az akkor mostan mondja el a tipjét. Tessék, Mariska néni! Meg akart előzni. Fogatokat a helyükre. Starthoz. Azt szeretném kérni, úgyis, mint alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. És ne csináljam már a feszkót, hát... Nem voltam, mit ugatok itt el? Ez a maga tipje, hát ne csináljam már. Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék Béla bátyám, maga mondja. Angela Piktor is. Mi van? Mi ez a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul.
Hát akkor miért jutt el, én miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviratul az Istenben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető, vagyok én, nem? Na, akinek tippje van, no, tessék. Hát, mint alapító tag, csak annyi. Hogy azért, de tényleg, mint alapító tag, hogy csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek, az egyszer. Hát hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát. Fölteszem a kérdése. Mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt?

0: Nos, hát szép jó reggelt mindenkinek itt a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, és most pedig kezdetét veszi az a hatalmas nagy-nagy tematikus nap, ami igazából már két napja zajlik, csak az éteren kívül, most itt az éterben is. A rádió történetével, illetve a rádiózás történetével fog foglalkozni ez a nap. Négyig archív felvételek és meghívott vendégek társaságában, 4-től 6-ig pedig egy érdekes körkapcsolásos játékot fogunk játszani. Szimpla Kertből, a Kőlevesből, a Millenáris Parkból és a Tűzraktárból fog bejelentkezni 4 műsor, akik itt a rádióban amúgy hetente hallhatóak, és ők készítenek egy ilyen produkciót, majd pedig 6-tól 8-ig a Radio Territories című programot hallhatjátok itt a Tilosban. Most az elején réges-régi 95-96-97-es természethangja műsorokkal kezdjük a napot, kellemes további szombatot.
1: Most az elkövetkezendő egy órában egy 1998. március 17-i természethangja felvételt fogunk hallani, illetve hát egy természethangja nevű műsornak a újrajátszását, amit Végső Zolival csináltunk a Tilos Rádióban egy keddesti napon, olyan 11 óra tájban.

Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Rendet csinálunk.

0: Jó estét kívánok! Természet hangja, Tilos Rádió, és elérkeztünk egy olyan matematikai estéhez, amikor ketten vagyunk itt a Rudival. Rudi, hány kilók vagyunk szerinted ketten együtt, úgy, hogy nem mondjuk meg se te se én, hogy mennyi vagyok ketten együtt, 200?
1: Hát szerintem pontosan 200.
0: Pontosan 200 ketten együtt, és először keverünk együtt, ugye?
1: Én eddig azt hittem, hogy a Cabánnal mi vagyunk a legfajsúlyosabb műsorkészítők, de most szerintem így mi ketten.
0: Ezért aztán ma este természethangja gigamix lesz. 200 kiló remegő kocsonya a keverőpult mellett, ugyanis hát meglátjuk, mi gömbölyödik ki az egészből. Ma este is tulajdonképpen az alaptéma az a Szigetköz, tehát nem esik olyan messze a természet a hangjától. Csak az lesz a különbség, hogy most mind a ketten a pult másik oldalán vagyunk, és ígérem, hogy közben élő dolgok is lesznek, mert a matematikát itt ma esteire nem fog szabad abba hagyni. Már csak azért is, mert egy barátom azt is kiszámolta, hogy hány méter vagy hosszú lesz az az aranyhíd, amit a 600 milliárdból a Sziget közre, illetve a Bős-Nagymarosra kiöltött következő összegből lehetne aranyhidat építeni. Hú, de szép mondat volt, és de szépen belebonyolódtam. Na, ez várható ma este, tehát mikrofonnál
1: legyünk a DJ 200 kiló.
0: DJ, igen, 200 kiló, nehéz estére nézünk elébe, tartsatok velünk!

Ugyan minek fáradozott az Úristen, kedves kollégám, hogy betegségeket teremtsen nekünk, halandóknak. Ha akadnának olyan emberek, akik meg tudnák azokat szüntetni.

Tilos rádió.

Szóval 200 kiló kocsonya kever ma este nektek, és az első matematikai művelet az Bárdos Deák Pétertől, a híres szigetközi tájkép és csatafotóstól származik, akinek, hogyha a képei valamennyire is képbe vannak számotokra, ő az, aki mindig lefotózott egy helyszínt, akkor, amikor kiszáradva hevertek egymás nyakán az ágak hegyén hátán, és amikor még annak idején víz volt benne. Ez az a fotós fiú, akinek az anyag aztán a hágai peranyagba is próbálta érzelmileg meggyőzni a nem igazán érzelmileg meggyőzhető hágai bírákat. És ő azt mondta, hogy vegyük akkor ezt a 600 milliárdot, és számoljunk vele egyet. Ugye az a 600 milliárd, hogy tudják, hogy emberek, hogy miről beszélünk itt ma este, az a pluszköltség, amit még a bős nagymarosi vízlépcsőbe szeretnének belepumpálni azok az emberek, akiknek az az érdeke, hogy ezt majd ők el is tudják valamikor költeni. Vette az arany világpiaci árát, és azt mondta, hogy 2000 forint belőle egy gram. Akkor egy tonna arany az 2 milliárd forintba kerül. Most itt nekem egy 15,5 köbméter van a következő szám, egy pillanat, hogy jöhetett az ki. Ja igen, hogy akkor a véve az arany fajsúlyát a 600 milliárd forintnyi arany, az 15,5 köbméter arany. Ez a, mondjad, Rudi, hogyha nem érted a eszmefuttatást. Szóval Nagymarosnál 250 méter hosszú hidat kéne verni. Ugye ez a 600 milliárd egyik fő adóásza, hogy egyszer majd híd is lesz ott, ahol ezt elszórják. Na hát mekkora hidat lehet abból csinálni? Ha 250 méter hosszú hidat megpróbálunk készíteni aranyból, színaranyból, amelyik másfél méter széles, ugyan nem olyan nagy gyaloghíd, és 24 karátos aranyból indulunk ki, akkor mintegy 4 cm vastag hidat lehetne verni Nagymaros és Visegrád között. Itt van egy fakszám is, ami valószínűleg nem azért van, hogy további információkat lehessen belőle nyerni, de tény az, hogy akkor ezek szerint föl lehet értelmesebben is használni a 600 milliárdot, például a Bárdos féle 250 méter hosszú, másfél méter széles és 4 cm vastag, 24 karátos aranyból készült hídra. És mivel Rudi már rántaná föl a pótmétert, és mennénk tovább a verbálisból a muzikálisba, így hát ne legyünk restek, hajrá tovább!

0: Le vide d'une colosse à ma
1: che la casa del sentinetta come un
2: rumore.
3: Cucine, il bon azazu, nem tud aludni. Altassátok el.
4: Asszonyok, ébredjetek. Keljetek. Ébredjetek.

Thank you.

megyének Tordacs nevű helységében lakik egy Hornyák Mihály nevű ember, aki 1672-ben lépett be a világra. Következőképpen már most életének 117. esztendeit számlája. Leopold és első József császárok alatt együtt kurucoskodott Tököli és Rákóczi követőivel, annak utána pedig a törökökkel való hadakozások alkalmatosságával az uralkodó házat szolgálta fegyverével. Jól bírja magát még most is ez az ember. Lát mindkét szemével derekasan. Mindkét szemével.

aki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam. Amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így, a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terheltem, a mennyországba úgy se juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a

Kell végtől nyugodtra, melyre csak nem minden lakos a sánta, bak, vagy lába, vagy keze, van

0: Kísérésembe nem engednek, amivel meg sajátor testük szembeszökő voltából látott, hogy igen, dicsekednek.
1: Pedig nem a természet hozta ezt így, hanem a szóbeszéd szerint az újszülött csecsemőket maguk a szülők vagy megvakítják, vagy csontjaikat és végtagjai kizületeit, hogy ne üssenek el testi rúdságban, kificamítják.
0: Ezek, ugye mint testük állapotában, úgy nyelvükben is különböznek a többiektől. Kezdettől fogva saját nyelvek voltak maguk.

Eszkamiénk baknyelvne nevezi. Azt a kiváltságot élvezik, hogy a többi magyar vállára nehezedő tehertől mentesek, és az országban mindenfelé koldus énekeikkel megélhetést és hasznot szereznek maguknak és övéiknek. Ocsmány emberfajta, hírhet és méltó minden büntetésre, hiszen az emberi természet szépségét torzítja el gaztettével, melytől fejedelmeink eddig nem tiltották őket. Talán azért, mert nagyobb dolgokat függesztették tekintetüket, vagy talán azért, mert az országban eddig még nem vették őket észre. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen bélyeget. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen.

0: társa. Yes. Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek eltársak, hogy a vezetés élvezet. Ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárd, ami Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársa. És akkor mi lenne velünk? Mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyú célmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosztevő.
1: Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weithin angepasst.
0: Bátran harcolt a tehén istálló csatájában.
1: Jegyezte
0: meg valaki. A bátorság nem elég, a hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehénistálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, most fegyelem, ez most a jelszavú. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség. Mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön? Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitákat. Andi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
2: Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
0: Attól fogva személyes jelmondatához a
2: majd még keményebben dolgozomhoz
0: hozzákapcsolt még egy sarkigazságot,
2: Napóleonnak mindig igaza van.
0: Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóról. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában, a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlórú tövében a puska mellé egy fatönkre állították. A zászlófelvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolhan állatait, de csak egyetlen egyszer. Aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő harmadik vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépít. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznóból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe venni. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta a többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmot. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet. És hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravasz képet vágott.
3: Ez?
0: Felelte.
3: Napóleon elvtárs partéja. Látszólag ellemezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak, mondta Sübi. Taktika, elvtársak, taktika, ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Sübi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzselő három kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.

0: Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket, és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj emberek. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy úcska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végkimerülésig erőlködtek, hogy egyetlen sziklát felvonszoljanak a bánya tetejére, néha pedig nem tört össze, amikor lelökték a bánya pereméről. Bondi nélkül nem mentek volna semmire. Az ő ereje szinte felért az összes többi állat együttes erejével. Ha a szikla elkezdett visszafelé csúszni, és az állatok kétségbe esetten felbődültek, mert őket is magával vonszolt a lejtőn, mindig Bondi volt az, aki nekirugaszkodott a kötélnek, és megállította a sziklát. Mindenkit csodálattal töltött el, mikor látták, hogyan küszködik lihegve fölfelé a lejtőn, hüvelyikről hüvelyikre, patái hegyével kapaszkodva a földbe, miközben hatalmas szügyét elönti az izzadság. Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bondi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémára. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még öt pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiánya. Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutya kétszersültre, vasra, lovak patkóihoz, és ezek közül semmit sem lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára is szükség lett, valamint különféle szerszámokra, végül pedig gépi felszerelésre a szélmalomhoz. Elképzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat. Egyik vasárnap reggel, mikor az állatok összegyűltek a parancshirdetésre, Napóleon bejelentette, elhatározta, hogy új politikát vezet be. Mostantól kezdve az állatfarm kereskedni fog a szomszédos gazdaságokkal, persze nem haszonlesésből, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyó évi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóleon. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm! És ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta kételyeiket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen. Ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állatnak még ekkor is halovány kételyei támadtak, Süvi ravaszul megkérdezte tőle. Biztosak vagytok benne, elvtársak, hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit? Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol? Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek a tévbe. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a farmot. Ravasz tekintetű, pofaszakállas emberke volt a féle tyúkprókától, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövésmenését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad is, soha nem fog működni. És mégis. Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívnak. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot, ám azt rebesgették, hogy Napóleon hamarosan határozott üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kupor laki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett egy Napóleonnak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt 7 parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, oda hívta Malvint. Malvin, kérte, olvasd fel nekem a 4. parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni. Malvin nagy nehezen kibetűzte.
1: Azt mondja, hogy állat nem alszik ágyban lepedőn,
0: jelentette ki végül. Furcsa mód Rózsi nem emlékezett rá, hogy a 4. parancsolatban szó esett volna lepedőről. De mivel így állt a falon, így kellett lennie. Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra 2-3 kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
2: Tehát, már hallottátok, elvtársak, szól, hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban. És miért ne? Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jól megnézzük, egy halom szalma az istállóban szintén ágy. A törvény a lepedő ellen hoztuk, ami emberi találmány. Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk. És milyen kényelmesek azok az ágyak. De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk. Ugye nem akartok megfosztani bennünk, elvtársak, a pihenésünk. Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Jones visszajöjjön? Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók 1 órával később kelnek, mint a többi állat, ezzel sem tiltakozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt. És mivel a széna meg a gabona egy részét eladták,

0: száraz idő volt, és az állatok keményebben dolgoztak, mint valaha. Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kijárt, és egyedül dolgozgatott egy-két órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmot. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benjamin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért. Bármint rendesen, most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megérzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott. Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanyaépületek alapjukig megremegtek, és a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek, és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt támadták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket. Alig, hogy ezt észrevették, már is rémült kiáltás tört fel valamennyi állattorkából. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. A szélmalom romokban hevelt. Egyszerre mind odarohantak. Napóleon, aki különben ritkán sietett, legelő rohant. Igen. Ott hevert sok-sok küszködésük eredménye az alapjáig lerombolva. A kövek, amelyeket olyan fáradtságosan törtek és cipeltek oda, szanaszét szórodtak. Először meg se tudtak szólalni, csak álltak, és szomorúan bámulták a széthult malmot. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglászta a földet. A farka megmerevedett, és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megáll, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csöndesen. Tudjátok, ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve. Merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszivatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött.
1: Ne késlekedjünk tovább, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat.
1: Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket. Napra készen teljesítenünk kell őket! Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!

0: tél keserves volt. A viharos időt ómos eső és havazás követte, aztán pedig kemény fagy jött, és februári kitartott. Az állatok tőlük telhetőleg folytatták a szilmalom újjáépítését, mert tudták, hogy a külvilág figyeli őket, és az irigy emberek újongva diadal ünnepet ülnének, ha ők nem fejeznék be időre a munkát. Az emberek csupa rossz indulatból úgy tettek, mintha nem hinnék el, hogy hógolyó rombolta le a szélmalmat. Azt mondták, azért dőlt össze, mert túlságosan vékonyak voltak a falai. Az állatok tudták, hogy erről szó sem volt. Mégis úgy határoztak, hogy ezúttal 1 méter vastag falakat építenek, nem pedig félmétereseket, mint előzőleg. Ez persze azt jelentette, hogy sokkal több követ kellett összehordaniuk. A bánya sokáig tele volt hóval, semmit sem lehetett csinálni. A rákövetkező száraz, fagyos időben már haladtak valamit, de kegyetlen munka volt. És az állatok már nem érezték olyan reményteljesnek, mint azelőtt. Örökösen fáztak, és rendszerint éhesek is voltak. Csak Bandi és Rózsi nem veszítették el soha a bátorságokat. Süvi ragyogó beszédeket tartott a szolgálat öröméről és a munka méltóságáról. De a többi állat több lelkesedést merített Bandi erejéből és álhatatos jelszavából. Majd még keményebben dolgozom. Januárban veszedelmesen fogyott az élelem. Drasztikusan csökkentették a gabona fejadagot, és kijelentették, hogy külön burgonya adagot osztanak ki helyette. Aztán kiderült, hogy a burgonya termés legnagyobb része megfagyott a vermekben, mert nem takarták le elég vastagon. A krumpli megpuhult és elszíneződött, alig néhány szem maradt tehető belőle. Az állatok napokig nem kaptak más ennivalót, csak szecskát és marharépát. A jelek szerint küszöbön állt az éhínség. Ezt a tényt minden áron el kellett titkolni a külvilág előtt. Az emberek a szélmalom összeomlásán felbátorodva új meg új hazugságokat találtak ki az állatfarmról. Megint azt állították, hogy az állatok mind haldokolnak az éhségtől és a betegségtől. Állandóan verekednek egymással, és felfalják egymást és a kölykeiket. Napóleon tisztában volt vele, milyen rossz hatása lenne, ha a valódi élelmezési helyzet kiderülne, és elhatározta, hogy Mr. Nyaffi révén az ellenkező benyomást fogja elterjeszteni. Mindaddig az állatok csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem érintkeztek Mr. Nyaffival hetenkénti látogatásai alkalmával. Most azonban néhány kiválasztott állatot, elsősorban a birkákat arra utasították, hogy alkalomattán ejtsenek el a füle hallatára néhány megjegyzést, miszerint felemelték a fejadagokat. Ezen felül Napóleon megparancsolta, hogy a raktárban a csaknem üres hombárokat töltsék meg színültik homokkal, majd szórják a tetejére a gabona meg a liszt maradékát. Aztán valami alkalmas ürüggyel körülvezették Mr. Nyaffit a raktárban, hadd vessen egy pillantást a hombárokra. Rá is szedték így. Továbbra is azt híresztelte a külvilágban, hogy az állatfarmon nincs élelmiszerhiány. Mindazonáltal január vége felé nyilvánvaló lett, hogy valahonnan szerezni kell még egy kis gabonát. Ezekben a napokban Napóleon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Minden idejét a tanyaházban töltötte, amelynek minden ajtajánál vad tekintetű kutyák örködtek. Ha előjött, az mindig szertartásos keretek közt történt. Ilyenkor 6 kutya kísérte. Szorosan körülvették, és fenyegetően morogtak, ha valaki túlságosan közelbe részkedett hozzá. Gyakran még vasárnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznó rendszerint Süvi közvetítésével adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyúkoknak, akik éppen most kezdtek el újra tojni, be kell adniuk a tojásaikat. Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével leszerződött heti 400 tojásra, aminek az árából elegendő gabonát és élelmet vásárolhat, hogy fenntartsák belőle a gazdaságot, míg el nem jön a nyár, és könnyebb nem lesz az élet. Amikor a tyúkok ezt meghallották, szörnyen felháborodtak. Előzőleg figyelmeztették már őket, hogy szükség lehet erre az áldozatra, de soha nem hitték, hogy valóban megtörténhet. Már összekészítették a tojást a tavaszi költéshez, és most tiltakozásban törtek ki. Ha most elveszik a tojásaikat, az nem más, mint gyilkosság. Jones előzése óta először tört ki a tanyán valami, ami lázadásra emlékeztetett. tyúkok három fekete minorka érce vezetésével elszántan megpróbálták Napóleon tervét meghiúsítani. Módszeresen felrepültek a szarufákra, és ott tolták meg a tojásaikat, azok pedig darabokra törtek a padlón. Napóleon gyorsan és könyörtelenül lecsapott rájuk. Megparancsolta, hogy a tyúkoktól vonják meg a fejadagjukat, és kihirdette, hogy halálbüntetés vár minden állatra, aki csak egy szem gabonát is ad valamelyik tyúknak. A rendelet végrehajtására a kutyák felügyeltek. A tyúkok 5 napig kitartottak, aztán megadták magukat, és visszatértek tojóládáikhoz. Közben 9 tyúk éjjel pusztult. Holttestüket elásták a gyümölcsösben. A hivatalos közlemény szerint baromfi pestésben pusztultak el. Mr. Nyaffi semmit sem tudott az ügyről, a tojásokat pedig annak rendes módja szerint leszállították. Egy fűszeres hetenként egyszer eljött a furgonjával, és elvitte a tojást a gazdaságból. Hógolyót mindeddig senki sem látta. Az a hír járta, hogy valamelyik szomszédos tanyán rejtőzik, vagy rókaerdőben, vagy kuporlakon. Napóleon ekkor még alig volt jobb viszonyban a többi gazdával, mint azelőtt. Az udvaron történetesen volt egy farakás. Még jó 10 évvel azelőtt került oda, amikor kiirtottak egy erdőcskét. Azóta jól kiszáradt, és Mr. Nyaffi azt tanácsolta Napóleonnak, hogy adja el, mert Mr. Pilkington és Mr. Frederick is nagyon szeretné megvenni. Napóleon habozott a 2 vevő között, és nem tudta elhatározni magát. Amikor már-már azon a ponton volt, hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a híre, hogy hógolyó rókaerdőn rejtőzködik, amikor Pilkington felé hajlott, azt rebesgették, hogy hógolyó kuporlakon. Korat tavasszal, váratlanul, ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tanyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istálóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a teljes csöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményes ágyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy hógolyó járt ott éjszaka, és ő csinálta. Amikor pedig a hombárkulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy hógolyó dobta be a kútba. Furcsa módig akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy lisztes zsák alatt. A tehenek egyhangulag kijelentették, hogy hógolyó beosont az istálójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy hógolyóval szövetkeztek. Napóleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell deríteni hógolyó tevékenységét. Kutyái kíséretében alapos szemleutat tett a tanya épületeiben, miközben a többi állat tiszteletteljes távolságban követte. Napóleon néhány lépés után mindig megállt, hógolyó lábnyomai után szimatolt a földön, és azt mondta, megismeri a lábnyomokat a szagukról. Minden sarokba beleszimatolt, a csűrben, a tehénistálóban, a tyúkolban, a zöldséges kertben, és majdnem mindenütt megtalálta hógolyó nyomait. Orrát a földre szorítva, mélyeket szippantott, aztán rettenetes hangon felsivított. Hógolyó! Itt járt. Érzem a szagát. A hógolyó szóra pedig a kutyák elkezdtek vérfagyasztóan marogni és vicsorogni. Az állatok megrémültek. Úgy érezték, mintha a hógolyó láthatatlanul megtöltené körülöttük a levegőt, és mindenféle veszéllyel fenyegetné őket. Estére Süvi összehívta az állatokat, és komolyan előadta, hogy néhány félelmetes hírt kell közölnie velük.
1: Elvtársak!
0: Kiáltotta Süvi, idegesen ugrándozza.
1: Iszonyatos dolgokra derült fény! Hógolyó eladta magát a kuparlaki Frederiknek, aki most azt tervezi, hogy megtámad bennünket, és elveszi tőlünk a gazdaságunkat! Hógolyó lesz a vezetőjük, amikor ránk rohannak, de van ennél rosszabb is! Mi azt hittük, hogy hógolyó csak a hiúsága és a nagyra vágyása lázította fel. Tévedtünk, elvtársak! Tudjátok, mi volt az igazi indító oka? Hógolyó kezdettől fogva szövetségre lépett Jones-szal. Egész idő alatt Jones titkos ügynöke volt. Mindezt bebizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket nemrégiben találtunk meg. Szerintem ez ön nagyon sok mindent megmagyaráz, eltársak! Nem láttuk-e vajon a saját szemünkkel, hogyan próbált szerencsére sikertelenül legyőzetni és vesztünkbe kergeti minket a tehénistáló csatájában? Az állatoknak ettől egyszerűen megállt az eszünk. Ehhez a gonosz tetthez képest csak gyerekjátéknak számított, hogy hógolyó lerombolta a szélmalmot. De azért kellett néhány perc, amíg teljesen fel tudták fogni a dolgot. Ugyanis mindnyájan emlékeztek rá. Legalábbis azt hitték, hogy emlékeznek rá, mit láttak. Hógolyó elsőnek indult rohanva a tehénistáló csatájában. Újra meg újra maga köré gyűjtötte és bátorította őket, az ütközet minden fordulatában, és egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskájának a sörétjei megsebezték a hátát. Eleinte kissé nehezen tudták belátni, hogyan is lehetett volna Jones pártján. Még Bandinak is kétségei támadtak, aki különben ritkán tett fel kérdéseket. Lefeküdt, merső lábait maga alá húzta, lehúnyt a szemét, és nagy erőfeszítéssel megpróbálta megfogalmazni gondolatait.
2: Ezt nem tudom elhinni, mondta végül. Hógolyó derekasan harcolt a tehénistáló csatájában. A saját szememmel láttam. És azonnal megkapta az állatok hőse érdemben első fokozatát. Nem?
1: Hát... ebben hibát követtünk el, elvtárs. Mert most már tudjuk, benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtaláltunk, hogy valójában a vesztünkbe próbált csalogatni minket.
2: De hiszen megsebesült, mondta Bandi. Hát mindnyájan láttuk. Csupa vér volt.
1: Ez is benne volt a paktumban,
0: kiáltotta Sövi.
1: Jones lövése csak súrolta. Megmutathatnám nektek saját keze írásával, ha el tudnátok olvasni. Az volt a terv, hogy hógolyó a döntő pillanatban jelt oda menekülésre, és átengedi a terepet az ellenségnek. És ez majdnem sikerült is. Én mondom nektek, elvtársak, sikerült is volna. Na, ha nincs ott a mi hős vezérünk, Napóleon elvtári. Nem emlékeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones és emberei betörtek az udvarba, hógolyó hirtelen sarkon fordult, és megfutamodott, és sok állat követte, és nem emlékeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitört a pánik, és úgy látszott, hogy már minden elveszett, Napóleon elvtárs! Halál az emberiségre! Kiáltása rohamra indult, és belemélyeztette a fogai Jones lábába. Erre biztosan emlékeztek, elvtársak!
0: Kiáltotta Sövi ugrabugrálva. Hogy Sövi ilyen szemléletesen leírta a jelenetet, az állatok úgy érezték, valóban emlékeznek rá. Arra minden esetre emlékeztek, hogy a csata döntő pillanatában hógolyó valóban sarkon fordult és szaladni kezdett. Bandiban azonban még mindig maradt némi kétség.
2: Én nem hiszem, hogy hógolyó kezdettől fogva áruló volt, mondta végül. Amit azóta művelt, az másnapra tartozik, de azt hiszem, a tehénistáló csatájában jó elvtárs volt.
1: Vezérünk, Napóleon elvtárs,
0: jelentette ki Sövi nagyon lassan és nyomatékosan.
1: Kategórikusan leszögezte, ismétlem, kategórikusan elvtársa,
3: hogy hógolyó kezdettől fogva Jones ügynöke volt, sőt, már jóval a forradalom előtt is az volt.
0: Az már más, felelte Bennet. A Napóleon elvtárs mondja, akkor úgy igaz.
1: Ez a helyes szellem elvtárs,
0: kiáltott a süvi. De észre lehetett venni, hogy a kis pislogó szemével nagyon csúnyán néz Bandira. Sarkon fordult és elindult, de aztán megállt, és nyomatékosan hozzátette.
1: Figyelmeztetem a gazdaság minden állatát, hogy tartsa nyitva a szemét. Mert okunk van azt gondolni, hogy hógolyó néhány titkos ügynöke még most is köztünk ólálkodik.
0: Napóleon 4 nap múlva, késő délután kiadta a parancsot, hogy az állatok gyűjjenek össze az udvaron. Amikor már mind összecsődültek, Napóleon kivonult a tanyaházból a kitüntetéseivel, mert nemrégiben megadományozta magát az állatok hőse kitüntetés első és második fokozatával, meg a körülötte nyüzsgő 9 óriási kutyával, akik akkorákat mordultak, hogy minden állatnak megborzongott tőle a hátgerince. Mindenki csendben lapult a helyén, mintha csak tudta volna, hogy most valami borzasztó dolog fog történni. Napóleon megállt, és szigorúan végigmérte hallgatóságát, aztán egy éleset visított. A kutyák rögtön előre rontottak, a fülénél fogva megragadtak 4 disznót, és a fájdalomtól és félelemtől visítózó állatokat Napóleon lábához vonszolták. A disznók füléből csorgott a vér, a kutyák pedig a vér ízétől néhány pillanatig, mintha teljesen megvadultak volna. 3 kutya, mindenki nagy megdöbbenésére, Bandira vetette magát. Bandi látta, hogy jönnek, és hatalmas patájával már a levegőben elkapta az egyik kutyát, aztán a földhöz szögezte. A kutya kegyelemért vonított, a másik 2 pedig lába közé húzta a farkát, és elmenekült. Bandi Napóleonra nézett, hogy halálra tapossa a kutyát, vagy eressze el. Napóleonnak, mintha megváltozott volna az arckifejezése, és éles hangon ráparancsolt Bandira, eressze el a kutyát. Bandi fölemelte patáját, az összetört kutya pedig vonítva elkullogott. Az űrzavar hamarosan lecsillapodott. A 4 disznó remegve várakozott, arcuk minden vonására rá volt írva, hogy bűnösök. Napóleon ekkor felszólította őket, hogy vallják be bűneiket. Ez a 4 disznó volt az, aki tiltakozott, amikor Napóleon megszüntette a vasárnapi nagygyűléseket. Minden további bíztatás nélkül bevallották, hogy titokban, egyfolytában kapcsolatban álltak hógolyóval az előzetése óta, együttműködtek vele a szélmalom elpusztításában, és egyességre léptek vele, miszerint Mr. Frederick kezére juttatják az állatfarmot. Hozzátették, hogy hógolyó 4 szem közt bevallotta nekik, évek óta Jones titkos ügynöke. Amikor befejezték vallomásukat, a kutyák azonnal átharapták a torkukat. Napóleon pedig ijesztő hangon föltette a kérdést, nincs-e még másnak is bevallani valója. Erre előlépett az a 3 tyúk, akik a tojásügyel kapcsolatos lázadási kísérlet főkolomposai voltak, és kijelentették, hogy álmukban megjelent előttük hógolyó, és arra bújtogatta őket, hogy ne engedelmeskedjenek Napóleon parancsainak. Őket is lemészárolták. Aztán előlépett egy liba, és bevallotta, hogy tavaly aratás idején eldugott 6 cső kukoricát, és éjszaka megette. Aztán egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vályóba, mint mondta hógolyó biztatására, 3 másik juh pedig bevallotta, hogy megöltek egy öreg kost, Napóleon lelkes hívét, ugyanis körbekergették a tűz körül, mikor köhögött. Mindnyájukat a helyszínen kivégezték. És folytatódtak a vallomások és kivégzések, míg csak egész hullahegy nem feküdt Napóleon lába előtt, és a levegő nehéz nem lett a vérszaktól, amelyet az állatok Jones előzése óta nem éreztek. Mikor mindennek vége lett, A megmaradt állatok, a disznók és kutyák kivételével testületileg elkullogtak. Meg voltak rendülve, és nyomorúságosan érezték magukat. Nem tudták, mi a megdöbbentőbb. Az állatok árulása, akik hógolyóval szövetkeztek, vagy a véres megtorlás, amelynek az előbb tanúi voltak. A régi időkben gyakran láttak hasonlóan borzasztó vérengzéseket, most azonban mind úgy érezték, hogy ez sokkal szörnyűbb volt, hiszen maguk között történt. Mióta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig állat nem ölt meg más állatot. Még a patkányt sem ölték meg. A kis domb felé vették útjukat, ahol a félig felépült szélmalom állt. Aztán közmegegyezéssel lefeküdtek, mintha csak melegedni bújnának össze. Rózsi, Malvin, Benyámin, tehenek, birkák, és a libák és tyúkok egész csapata, mindenki, mármint a macskát kivéve. Ő ugyanis hirtelen eltűnt. Közvetlenül, mielőtt Napóleon kiadta a parancsot az állatok gyülekezésére. Egy darabig senki sem szólt semmit. Csak Bandi volt talpon. Nyugtalanul járkált fel alá, csapkodta a hosszú fekete farkával az oldalát, és időnként kis nyerítéseket hallatott. Nem értem, mondta végül. Nem hittem volna, hogy a mi gazdaságunkban ilyen dolgok történhetne. Biztosan van bennünk valami hiba. Ez az oka. A megoldás, ahogy én látom, az, hogy még keményebben kell dolgoznunk. Mostantól fogva reggelenként 1 órával korábban fogok felkelni.
4: Azzal nehézkes léptekkel nekiindult, és lekocogott a kőbányához. Amikor odaért, 2 rakománykövet gyűjtött össze egymás után, aztán felvonszolta a szélmalomhoz, mielőtt éjszakai nyugovóra tért volna. Az állatok Rózsi köré húzódtak, nem szóltak semmit. A dombról, ahol feküdtek, pompás kilátás nyílt a vidékre. Látták az állatfarm legnagyobb részét, a cserjést, az itatómedencét, a szántóföldeket, amelyeken sűrűn zöldelt a fiatal búza, meg a tanyaépületek piros tetejét, kéményeiből gomolygó füsttel. Tiszta tavaszi este volt. A füvet és a zöldellő sövényeket bearanyozták a nap utolsó sugarai. A gazdaság még sohasem látszott ennyire kívánatos helynek, és valahogy meglepetésszerűen eszükbe jutott, hogy hiszen ez a saját gazdaságuk. Minden tenyérnyi darabkája az ő tulajdon. Amikor Rózsi lenézett a domboldalon, megtelt a szeme könnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a céljuk, amikor évekkel ezelőtt nekifogtak megdönteni az emberi faj uralmát. Nem a rémületnek és a mészárlásnak ezeket a jeleneteit képzelték maguk elé, amikor azon az éjszakán az öreg őrnagy lázadásra biztatta őket. Ha neki magának lett volna valamiféle képe a jövőről, akkor az olyan állattársadalom lett volna, ahol nincs éhség és nincs ostor, ahol mindenki egyenlő, mindenki képességének megfelelően dolgozik, és az erős védelmezi a gyengét, ahogy ő megvédelmezte lábával az eltévedt kiskacsákat az őrnagy beszédjének éjszakáján. Ehelyett, Rózsi nem tudta miért, oda jutottak, hogy senki sem meri többé kimondani, amit gondol. Dühött, morgó kutyák grasszálnak mindenfelé, és végig kell nézni, hogyan tépik darabokra az elvtársaikat, miután azok elképesztő bűnöket vallottak be. Rózsi fejében fel sem merült a lázadás vagy az engedetlenség gondolata. Tudta, hogy még így is sokkal jobb, mint Jones idejében volt, és hogy mindenek felett az emberek visszatérését kell megakadályozni. Bármi történjék is, ő hűséges marad, keményen dolgozik, végrehajtja a kapott parancsokat, és elfogadja Napóleon vezérségét. De azért mégsem ez volt az, amiben ő meg a többi állat reménykedett. Nem ezért robotoltak. Nem ezért építették a szélmalmot, és néztek szembe Jones puskájának golyóival. Ilyen gondolatok jártak Rózsi fejében, bár nem voltak hozzá szavai, hogy kifejezze őket. Végül, mivel úgy érezte, hogy ezzel valahogy helyettesítheti a szavakat, amelyeket képtelen megtalálni, elkezdte énekelni az angol vonálatait. A körülötte álló állatok is bekapcsolódtak, és háromszor is elénekelték egymás után, nagyon dallamosan, de lassan és gyászosan, ahogy eddig még sohasem énekelték. Éppen harmadszor fejezték be, amikor két kutya kíséretében oda ment hozzájuk Süvi. Látszott az arcán, hogy fontos mondani valója van. Bejelentette, hogy Napóleon elvtárs külön rendelettel betiltotta az angol hon állatait. Mostantól fogva tilos énekel. Az állatok meg voltak rökönyödve.
0: Miért?
4: Kiáltotta Malvin.
0: Nincs rá többé szükség, elvtárs,
4: mondta Süvi mereven.
0: Az angol hon állatai a forradalom dala volt, de a forradalom most beteljesedett. Az árulók ma délutáni kivégzése volt az utolsó aktusa. Legyőztük mind a külső, mind a belső ellenséget. Az angol hon állataiban egy eljövendő jobb világ iránti vágyunkat fejeztük ki, de ezt a jobb világot most már megteremtettük. Világos, hogy ennek a dalnak nincs többé létjogosultsága.
4: Ha megvoltak is félemlítve, az állatok közül néhányan talán mégis tiltakoztak volna, de ebben a pillanatban a birkák szokásuk szerint elkezdték bégetni, hogy négy láb jó, két láb rossz. Ez percekig eltartott, és végét vetette a vitán. Így aztán az angol hon állatait nem hallották többé. Helyette Minimus, a költő, új dalt szerzett, amely így kezdődött.
5: Állati farm, állatfarm, állati gazdaság. Soha én hűtelen nem leszek te hozzád.
4: A továbbiakban ezt énekelték minden vasárnap reggel a zászló felvonás után. De az állatok valahogy úgy érezték, ez a szöveg és ez a dallam nyomába sem léphet az angol hon állatainak. Néhány nap múlva, mikor a kivégzések okozta rémület már lecsillapodott, néhány állatnak eszébe jutott, vagy úgy gondolta, emlékszik rá, mit rendelt a hatodik parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. Bár a disznók vagy a kutyák füle hallatára egyik

0: akik szövetkeztek hógolyóval. Az állatok ebben az évben még keményebben gürcöltek, mint az előző évben. A gazdaság rendes mezei munkái mellett iszonyatos munka volt újjáépíteni a szélmalmot. Kétszer olyan vastag falakkal, mint előzőleg, és az építést a kitűzött határidőre befejezni. Az állatok néha úgy érezték, többet dolgoznak, de semmivel sem esznek többet, mint Jones idejében. Vasárnap reggelenként Süvi a csülkei közt tartott hosszú papírszalagról felolvasta nekik azokat a számoszlopokat, amelyek bebizonyították, hogy a takarmányféleség termelés 200, 300 vagy 500%-kal emelkedett, melyiké hogy. Az állatoknak semmi okuk nem volt rá, hogy ne higgyenek neki. Annál is kevésbé, mert már nem emlékeztek rá világosan, milyenek is voltak a viszonyok a forradalom előtt. Mindazonáltal voltak napok, amikor úgy érezték, jobban örülnének kevesebb számnak és több ennivalónak. A parancsokat most már mindig Süvi vagy valamelyik másik disznó adta ki. Magát Napóleont legfeljebb két hetenként egyszer látták. Amikor megjelent, nem csak a kutyái kísérték, hanem egy fekete kakas is masírozott előtte, aki a kürtös szerepét töltötte be, mert mindig hangosan kukorékolt, mielőtt Napóleon szólásra emelkedett. Azt beszélték, hogy Napóleon a tanyaházban is külön lakosztályban lakik. Nem együtt a többiekkel. Egyedül étkezik, két kutya szolgálja ki, és mindig a tiszta szoba üveges pohárszékében álló finom porcelán étkészlettel terített. Kihirdették, hogy a puskát minden évben Napóleon születésnapján is el fogják sütni, ugyanúgy, hogy a másik két évforduló. Napóleonról most már sohasem beszéltek egyszerűen Napóleonként. Szertartásosan mindig csak úgy emlegették, hogy vezérünk Napóleon elvtárs. És a disznók szívesen találtak ki számára mindenféle titulusokat. Ő lett minden állatok atya, az emberiség réme, a hiúnyáj védelmezője, a kiskacsák barátja, meg még sok efféle. Süvinek szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán, amikor Napóleon bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik. De különösen azok iránt a boldogtalan állatok iránt, akik még mindig tudatlanságban és szolgaságban élnek a többi gazdaságban. Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot Napóleonnak tulajdonítsanak. Gyakran hallották, amint egy tyúk azt mondja másiknak.
1: Vezérünk Napóleon elvtárs irányítása alatt, 6 nap alatt 5 tojást tojtam.
0: Vagy 2 tehén, ezt kiabálja az itatónál.
2: Milyen pompás ez a víz, hála Napóleon elvtárs vezetésének!
0: A gazdaság lakóinak közérzetét kitűnően kifejezte az a Napóleon elvtárs című vers, amelyet Minimus költött, és így hangzott.
1: Apátlanok atya, boldogság malasztja, moslékvödrök ura, hogyha téged látunk, szemed nyájas, bátor, napfénysugarától a szívünk fellángol. Napóleon elvtársunk, ami csak kell nékünk, vacsoránk, ebédünk tőled kapjuk, tőled tiszta szalma ágyunk, kiki nyugalomban alhatik az olban, mindenre gondod van, Napóleon elvtársunk. Malacom, ha volna, pöttöm, mint a bolha, megszívlelné már is buzgó tanításunk. Bármi nagyra hízik, csak te benned bízik, s azt visítja sírig, Napóleon elvtársunk!
0: Napóleon jóvá hagyta ezt a verset, és feliratta a nagypajta másik falára, átellenben a 7 parancsolattal. Fölé elhelyezték Napóleon arcképét, profilban, melyet Süvi festett meg fehér festékkel.

0: Napóleon Mr. Jaffé közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállomtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irigységet keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A Piros Szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstoljon meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Jaffé közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Fredericket, akitől féltek és akit gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezni az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkatyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dütön, amikor meghallották, miket művel az elvtársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtár stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagban. Egy gúnár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallotta bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyert. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is lótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyú kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom. A gépezetnek hiányzott, és Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterművüket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falai kétszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasok kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak Róka erdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állatai iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Róka erdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle cseknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab, írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomot. Közben a fát gyorsan kezdték elfugarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyei. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosolyjal feküdt az emelvényen egy szalma halmon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, s Kiki kedvére megbámulotta. Bandi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló dükkiáltások törtek ki Napóleon lakosztályából. A történtek híre futó tűzként terjedt a gazdaságban. A bankjegyek hamisak. Frederik ingyen jutott a fához. Napóleon azonnal összehívta az állatokat, és rettenetes hangon kihirdette Frederik halálos ítéletét. Ha elfogják, jelentette ki, elevenen fogják megfőzni. Ugyanakkor figyelmeztette az állatokat, hogy ezután a gazárolás után fel kell készülniük a legrosszabbra. Frederik és emberei bármelyik pillanatban megindíthatják régvárt támadásukat. A tanyához vezető összes útra őrszemeket állítottak, továbbá átküldtek 4 galambot Rókaerdőbe egy engesztelő üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederik és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembeszálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy fél tucat puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípős söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek menedéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legény, beleértve a szélmalmot is, az ellenség kezére kerül. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvár pillantások szálltak Rókaerdő irányába. A Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell nektek. Közben Frederik és emberei megálltak a szélmalomnál. Ahogy az állatok figyelték őket, kétségbe esett moraj tört ki köztük. 2 ember vésőt és kalapácsot szedett elő. Le akarják dönteni a szélmalmot.
1: Ez lehetetlenség,
0: kiáltotta Napóleon. Az túlságosan vastagra építettük a falat, 1 hét alatt sem tudnák ledönteni. Bátorság, elvtársak! Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A 2 ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
2: Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak?
3: Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
0: Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallott. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat, és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszú kiáltást tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal, meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, 3 birkát és 2 libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem húzták meg sértetlenül. 3-nak Bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederik oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették őket, és miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jó beléjük rúgtak. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasántikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket. Mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
2: Minek lövöldöztök azzal a puskával? Kérdezte Vanni.
4: Hogy megünnepeljük a győzelmet?
0: Kiáltotta Süvi.
2: Miféle győzelmet? Kérdezte Vanni.
0: Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábán.
4: Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állat farm földjéről?
2: De lerombolták a szélmalmot. 2 évig dolgoztuk rajta.
4: Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk a kedvünk szottyára.
5: Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vittünk. Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk, most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
2: Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bandi.
4: Ez a mi nagy győzelmünk,
0: mondta Süvi. Besántikáltak az udvar. Bandi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, és képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves, és hatalmas izmai, talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bandi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon halott. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madarak 2 marék búzát, a kutyák pedig 3 kétszer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merül. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tanya pincéjén. Amikor beköltöztek a házba, nem vették észre. A Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallam foszlánya is belekeveredtek. Fél tíz körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones úcska kemény kalapjával, sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csendült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka pekhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonban néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istállóikból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létre hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes vazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benjamin, aki minden tudó arckifejezéssel bólogatott, mintha érteni a dolgot, de nem volt hajlandó nyilatkozni. De néhány nap múlva Marvin, aki csak úgy újra elolvasta magának a hét parancsolatot, észrevette, hogy megint van köztük egy, amelyre az állatok rosszul emlékeznek. Azt hitték, az ötödik parancsolat így szól, hogy állat nem iszik alkohol, de egy szóról elfeledkeztek. A parancsolat ugyanis valójában így szólt, állat nem iszik alkoholt mértéktelenül. Brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsokra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni. És fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbóca tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövér ember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebhelyek, hegyek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak fel a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés, ha jóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok, szót kell fogadnom neki. Persze. Így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg, a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze, hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbólozni. Még én is tudok evezni. Rogélio pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot, és magammal vinnélek. Hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet. Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2. Hát hozzál 2.
1: De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú. Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt. Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd. De ő nem szeret messzire kimenni. Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod? Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segített magán az ember. No, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni. Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkósbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy otthagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, és beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg nekitámasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, s volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken 2 színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivaló, Santiago? Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá. Kérsz egy kicsit? Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújj csak tüzet? Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is. Elvihetem a vetőhálót? Elhát. A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazé, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú. 85. Ha, az szerencsés szám, szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy 5 mázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap? Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörült a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe,
1: Aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, és közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában. Ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagyhal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnázom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül? De az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farába négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, s a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, s kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágy alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég szardiniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago.
0: Yankee csapat nem kaphat ki úgysem.
1: No, a Clevelandi indiántól nagyon félek.
0: Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra.
1: Én a detroiti tigristől is félek, meg a clevelandi indiántól is.
0: A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól.
1: Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem. Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap.
0: Megpróbálhatjuk.
1: De hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem? Másodszor nem eshet meg az ember el ilyesmi.
0: Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet?
1: Megrendelhetem.
0: $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt?
1: Megszerzem könnyen. Akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell.
0: Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja.
1: Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van.
0: A nagy hal eljövetelének hónapja.
1: Megyek Szardíniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek, nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak, a mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akár csak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen érettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt.
2: Ébredj, Santiago!
1: Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felocsudott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott.
0: Mit hoztál?
1: Vacsorát. Megvacsorázunk együtt.
0: Nem vagyok nagyon éhes.
1: Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember.
0: Haláztam úgy eleget, mondta az öreg, feltápászkodott és összehajtogatta az újságját.
1: Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni.
0: Tarts csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak éj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk?
1: Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő.
0: Kitől kaptad mindezt?
1: Martintól, a vendéglőstől.
0: Akkor meg kell majd köszönnöm neki.
1: Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni.
0: Majd nekiadom egy nagy hal hasahúsát legközelebb.
1: Nem először küld nekünk vacsorát, ugye?
0: Nem először.
1: Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát.
0: Nagyon figyelmes hozzánk. Hát vacsorázzunk.
2: Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz.
0: Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom.
2: Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája 2 utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot.
0: Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg.
2: Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú.
0: A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen.
2: Aki kaptak, magyarázta a fiú.
0: Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi.
2: Igen ám, de mások is játszanak a csapatban.
0: Na persze.
2: De ő egymagában többet ír az egész csapatnál.
0: A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dick Sisslerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán.
2: Nincs a világon párja, életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái.
0: Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni.
2: Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá.
0: Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki.
2: Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk.
0: Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót.
2: Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket.
0: A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja.
2: Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton.
0: Tudom, már mesélted.
2: Afrikáról meséljek, vagy a baseballról?
0: Inkább a baseballról.
2: Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball.
0: Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról.
2: Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány.
0: Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak.
2: A legjobb halász pedig te vagy.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket.
2: Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod.
0: Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás.
2: De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe.
0: Hát akkor jó éjszakát.
2: Reggel majd felébresztelek.
0: Te vagy az én ébresztő órám, Santiago, mondta a fiú.
2: Az én ébresztő órám pedig az öregség, mondta az öreg halász.
0: Majd idejében felkeltelek.
2: Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála.
0: Értem.
2: Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy barna hegyekről.
0: ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajó fedélzet kátrányi skenderkót szagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a szárazföld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák, és az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkelt.

és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt mégis az öreg halász, fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki. Sajnálom, fiam. Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinek tekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago? Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem. Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha. Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász. Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele. Tudom, mondta a fiú. Mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a koralszikláknak, mezitlábasan a hűtőház felé, ahonnét el kellett hoznia a csaléteknek való kis halakat. Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje unta az evést, nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha. Volt mindig egy üveg vízzel csóna korrában, más nem is kellett neki estig. Megjött a fiú a szardéniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. Érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe. Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg. Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, és az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és laccsanását, noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kiki nekivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt. Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengerre, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyok sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halászmadarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit. A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép, de komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lamarnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert, az ugyan sokszor szídja, elmondja,

mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hinnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a vetélytársuk volna, vagy mintha valami földrajzi hely volna, vagy akár mintha az ellenségükről beszélnének. Az öreg Santiago azonban olyasminek fogta fel, ami nagy-nagy kegyeket osztogat vagy tagad meg. És ha néha el is követ rosszaságokat vagy zabolátlanságokat, nem tehet róla, mert olyan a természete. A hold változásai is úgy hatnak rá, mint az asszonyokra. Kitartóan, rendületlenül evezett, erőlködés nélkül, kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramlat törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, és ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölnyire eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 öl mélyen úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük, friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempészhalat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora, ceruza vastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két, 40 öl hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 öl zsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelőnap kibukkant a tengerből, és az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre, a víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe. Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Mert ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva.
Egész életemben szúrta, rontotta a szememet akkor a reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregatmadár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a két szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fennhangon. Nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett, s ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónakorából. Dróttal volt bélelve a zsinór, és egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardiniát csalétegnek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak falán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónakorra alatt. Visszaült evezni, és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, amely most már egészen alacsonyan a víz színén alázott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vadszárnyverdeséssel űzőbe vette a repülőhalakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülőhalak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülőhalak felfeldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak. De talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A partból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a száraz föld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már lilának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét. Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szem elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak. Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, s ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt. Már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint imitamot egy-egy sárga folt, a napszitta szárgászumuszat sárga foltjai, meg egy portugál naszát féreg bíborvörös, mértanian szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A víz színe sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpe halak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe,
Újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is, ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpehalakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpehalak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát. A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának aranypikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mialatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbe vágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régen te mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind észak-keletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja? Vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek? A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap, s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai. A tonhalak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő veríték csöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van, úgy van. S azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta a jobb kezének hüvelykis mutatóujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován, próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik.
Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg halász finoman, puhán fogta a zsinort, s a bal kezével óvatosan leoldotta a fadarabról. Most már utána ereszteti az ujjai közt úgy, hogy a hal ne érezzen semmi feszítést, szorítást. Nagy hal lehet. Ilyen messze kint a tengeren, és ebben a hónapban nagyon nagy halnak kell lennie. Harapjál, halacskám! Eszegesd őket! Csak tessék, falatozzál! Frissek, finomak, te pedig 600 láb mélységben fagyoskodsz a sötét hideg vízben. Fordulj egyet, aztán gyere vissza, és eszegesd őket! Érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak. Edd csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyenlős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinort a hüvelykujja és a mutató ujja közt. Várakozóan figyelt, figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet, rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta féloldalt, és viszi lefelé. Aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta. Na, most hagyd nyelje le rendesen. Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, és közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszéd horog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3 40-öl hosszú felcsévélt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban, nyeld le egészen. Nyeld le úgy, hogy a horog hegye átfúrja a szívedet, és öljön meg. Aztán nyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat. Jól van, jól. Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből neki feszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy ujnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préselődtek ki belőle.
aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, neki támaszkodva az ülésnek is hátradőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek csak előre úszik, és nem lefelé. Hogy mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom. Hogy mit csinálok majd, ha lemerül a tengerfenekére és megdöglik, még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsútosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd. Ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, és az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, és eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, és a kalapszéle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a 2 térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta, és ivott 1-2 kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbózra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szem elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órám, s hát ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. Hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, leült a levegő, s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, 2 karján, 2 öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszállítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, és annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele. És ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Vajon hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod.
Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka két delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Erék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akárcsak a repülő halak. Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük. Nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső úszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt, és nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a lállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagy hal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csattam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire, pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnosságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem.
De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe első másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalék orsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott. A nagyhal horgához még 2, s mind a 6 össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-es horoghoz, és azt is levágom, s a tartalék orsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Oda vész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja ennek a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a 2 tartalék orsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült nekidőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, ette nagy hal, veled maradok, mint halálig. Ő is velem maradt, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnal hasadás előtt, s az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. S ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, s amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt. Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra,
Az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga moszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy, ez az első utad. Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónak orrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, neki feszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bíz Isten, érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgetessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, s meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötét vörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. 6 ilyen szeletet kivágott belőle,
aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megérni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madár karma. Azzal sem élsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együk csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgó várakozás teri hangulatának.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódián, minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk mancsot.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor sem. Különben is épp most érte a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemmel a kandallóval, és ilyenkor

0: Mici mackó egy erdőben élt, saját kunyhójában. Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos döngicsérés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét. Gondolkozni kezdett.
1: Ez a döngicsérés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsérés van, meg a döngés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsérés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki, vagy valami döngicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, amit valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh, ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítse. A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.
0: És már kapaszkodott is a fára. És miközben kapaszkodott, egy kis dalt tudolt. Csak úgy, saját magának.
1: Egy körülben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet. Ez nem a féle szerény vélemény, ez tény.
0: Azután egy kicsit tovább kapaszkodott. Megint egy kicsit tovább. És még egy kicsit tovább. Aztán...
1: Recs! Segítség!
0: Mondotta a 3 méterrel lejjebb nyúló ágrafottyamba.
1: Véleményem szerint csak azt akartam mondani, természetesen ebben az esetben. Feltevésem szerint mindez csak azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség!
0: Kieviszkélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak.

0: Medvecki medve, baráti körben a Mici Mackó néven is közismert, egy napon az erdőt kerülte éppen gőgösen dudolva az orra alatt. Tralala, tralala, prüty, prüty, prüty. Így dudolgatott csak úgy magának. Közben kiment sétálni a kunyhó elé, azon tűnődve, vajon mivel foglalkoznak ilyenkor mások, és általában milyen lehet az más valakinek lenni, mint ő? Egyszerre csak egy homokbuckához ért, és ebben a homokbuckában nagy lyuk tátongott.
1: Aha, ha hézagos műveltségem nem hagy cserben, akkor ez a bucka nyuszit jelenti. A nyuszit pedig jó társaságot és valami harapnivalót jelent. Tehát
0: lehajolt, bedugta a fejét és kiáltott.
1: Itthon vannak, kérem szépen!
0: Hor

0: Volna-e olyan szíves tehát megmondani, hol van a nyuszi?
1: Mici Mackó barátját látogatta meg.
0: Te hisz az én vagyok.
1: Ki az az én?
0: Mici Mackó.
1: Bizonyos ön ebben?
0: Egészen bizonyos.
1: Akkor hát bújjon be.
2: Mici Mackó néhány erőteljes tekergéssel benyomult a helyiségbe.
1: Megállapítom, hogy úgy van, ahogy mondja. Ez csak ugyan te vagy. Szervusz, örülök a szerencsének.
0: Mit gondoltál?
1: Tudod, soha se lehet biztosan tudni. Ismered az erdőt? Az ember nem bocsáthat be mindenkit a lakásába. Nem árt egy kis elővigyázat. Parancsolsz valami harapnivalót?
2: Mici Mackó ilyenkor reggel 11 óra felé mindig parancsolt valami harapnivalót. Így hát jól esett látni, hogy nyuszi tányért és bögrét szerelős, amikor megkérdezte, mézet vagy tejet? Gyorsan és izgatottan megjegyezte, hogy mindkettőt. Aztán hozzátette, hogy túlmohónak gondolják, kenyér nem kell. És most egy darabig egy szót sem szólt. Végül elégedetten dúdolva felállt, barátságosan parolázott nyuszival, és kijelentette, hogy menni kell.
1: Isten veled, remélem jól laktál.
2: Nyuszi elrakta a terítéket, és kissé hűvösen csak ennyit mondott.
1: Nincs.
0: Nem úgy gondoltam. Most már sietnem kell.
2: És már lódult is neki az ajtónyílásnak. Melső lábait kidugta, a hátsókkal neki feszült, s egy perccel az orra ki is került a szabadba. Aztán a fülei, aztán a két mancsok, aztán a vállai. Aztán...
0: Segítség! Azt hiszem, jobban visszafordulok.
1: Annál is inkább, mert magam is szeretnék kijutni.
0: De nem legyen! Illetve azt akartam mondani, hogy segítség!
2: Nyuszi hirtelen meggondolta magát, mivel lakásának volt még egy másik kijárata, gyorsan kiosont rajta, megkerült a buckát, odaugrált Mackóhoz.
1: Beragadtál?
0: Azt éppen nem. Csak pihenek itt egy kicsit.
1: Na, add ide a mancsot.
2: Mici Mackó kinyújtotta a mancsát, és Nyuszi rángatta, és rángatta, és rángatta.
0: Ez fáj!
1: A dolog úgy áll, hogy be vagy szorulva.
0: Ez mind attól van, hogy ezeknek a modern lakásoknak nincs elég széles kijáratuk. A bejáratok jó, de a kijáratuk nem elég szélesek.
1: Ez attól van, hogy te lezabáltad magad. Akartam is mondani. Csak nem szeretem figyelmeztetni a vendéget, hogy egyikünk túlságosan sokat eszik. És ez az egyikünk nem én voltam. De ezen most kár vitatkozni. Elfutok Robert Gidáért.
2: Robert Gida az erdő másik sarkában lakott. És amikor Nyuszival és Malackával megérkeztek a tetszín helyére, csak annyit mondott. Csacsi öreg medvém, csak egyet tehetünk. Meg kell várnunk, amíg újra lesoványulsz.
0: Meddig tartasz? Gondolom, egy hét elég hozzá. Csak nem akarjátok, hogy egy hetet töltsek ebben a helyzetben?
3: Mit tegyünk? Nem megy másképp.
1: Majd felolvasunk neked.
0: Egy egész hét? És mi lesz a koszttal?
3: Attól tartok, erről szó sem lehet, hiszen éppen arról van szó, hogy lefolyt. De majd felolvasunk neked.
2: Szegény Mackó sóhajtani kezdett, de nem igen tudott, mert be volt szorulva. És egy könyv gördült ki a szeméből, de csak ennyit mondott.
0: Igen ám, de van-e olyan könyved, amelyik meg tud vigasztalni egy beékelt Mackót az ő nagy megszorultságában?
2: Így hát egy héten át Robert Gida e fajta könyveket

Mici Mackó szegény már olyan karcsúnak érezte magát, mint egy núbiai táncosnő. És a hétvégén egy este Robert Ida így szól: gyerünk! És megragadta Mici Mackó melső mancsait, és Nyuszi megragadta a hátsókat, és az erdő minden lakója segített, és mind együtt rángatták, és húzták, és tolták, és hosszú ideig Mackó csak ennyit tudott mondani. És egyszer csak azt mondta, aztán még ennyit mondott, mint amikor a dugó kijön a palackból, és Robert Gida és Nyuszi barátai, rokonai és üzletterei hátrabuktak, és Mici Mackó hegyükbe esett, szabadon. Gyors és határozott köszönetet piccentett, aztán nyugodtan folytatta sétáját az erdőn keresztül, elégedetten dudarázva. És Robert Gida szeretettel nézett utána, és csak ennyit mondott: csacsi öreg medvér.

0: Mindjárt 11 óra. Éppen jókor érkeztél, Malocka, egy kis nyalakodásra. Aztán mennünk kell. El akarom énekelni Fülesnek az ümmögő versikének.
1: Melyiket, Mici Mackó?
0: Azt, amit Fülesnek el akarunk énekelni. Inkább a fazik, annál inkább hull a hó, hallihó, minél inkább hull a hó, hallihó, annál inkább a fazik, zik, zik, hull a hó, és a hó, zik, zik, zik, mici mackó fázik.
2: Malacka és Mici Mackó útnak indultak. Elállt a szél, és a hó, miután belefáradt, hogy mindig körbe szaladgáljon, összeszedte magát, és most szép csendesen lefelé kezdett szállingozni. Helyet keresse magának, ahol lepihenhessen. Ezt a helyet hol Mici Mackó orrahegyén találta meg, hol egyebütt. És kis idő múlva Malacka épp olyan vastag sált hordott a nyakán, mint Mici Mackó, csak fehér. Ami pedig a füleit illeti, úgy érezte, hogy soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük, mint most.
3: Azon tűnődöm, mi lenne, ha most szépen hazamennénk, és bemagolnánk azt a te zümmögő versikédet, és Fülesnek csak holnap énekelnénk el, vagy holnap után, vagy amikor éppen találkozunk vele.
0: Ez nagyon jó ötlet, Malacka. Be is fogjuk magolni. Most. Mi alatt bandukolunk. De akkor nem jó volna hazamenni, mert ez a dal egy különleges szabadtéri dal, amit különlegesen citáló hóban kell énekelni.
3: Biztos vagy ebben?
0: Magad is el fogod ismerni, Malacka, ha meghallgatod. Minél inkább a fazik, szik-szik, annál inkább hull a hó, halli-hó, minél inkább hull a hó, halli-hó, annál inkább a fazik, szik-szik, hull a hó, és a hó, zik-zik-zik, Mici Mackó fázik. Arra gondoltam, hogy Fülesre gondoltam.
3: És mit gondoltál Fülesről?
0: Azt, hogy szegény Fülesnek nincs hol lakni.
3: Nincs bizony.
0: Neked is van kuckód, Malacka, és nekem is van kuckód, és mind a két kuckó nagyon tiszta, és csinos, és rendben. Robert Vidának is van kuckója, csak szegény Fülesnek nincs. Én tehát azt eszeltem ki, építsünk kuckót Fülesnek.
3: Ez egy nagy gondolat. És hová építsük fel?
0: Ide a Fendesligetbe. Szélmentes zúgba, mert az is fontos. És ha elkészítünk, elnevezzük Mici Mackó kuckójának. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Fülesz számára, és ez lesz a neve. Mici Mackó kuckója Fülesz számára.
3: A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot. Láttam bizony. Egész sereg dorongot egymás hegyén hátán, felhalmozva.
0: Köszönöm, Malacka. Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. És én el is nevezném a házat Mici Mackó és Malacka kuckójának. Ha a Mici Mackó kuckója nem hangzana csinosabban. Eltekintve, hogy rövidebb és kuckószerű. Mehetünk.
2: Leszálltak a kerítésről, és megkerülve a ligetet, el is jutottak arra a helyre, ahol a dorongok helyen.

0: Robert Gida otthon töltötte a reggelt. Ekkor kopogtak. Senki más, mint Füles. Szervusz, Füles, mondta Robert Gida kitárva az ajtót. Hogy vagy?
1: Havazik.
0: Látom.
1: És a fagy is beállott.
0: Na, mi baj, Füles?
1: Semmi, Robert Gida. Szóra sem érdemes, nem fontos. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg, nem láttál-e véletlenül egy házat, vagy afélét valahol?
0: Miféle házat?
1: Olyan kis házat, olyan kuckófélét.
0: Ki lakott benne?
1: Magam laktam volna, legalábbis azt hittem, ott lakom. De úgy látszik, tévedtem. Nem fontos. Nem is lehet mindenkinek saját kuckója.
0: Füles, kérlek, én igazán nem tudom. Én mindig azt gondoltam...
1: Nem fontos. Csak azt akartam odavetőleg megjegyezni, hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn, ahol élek hajnali 3 óra felé, ahogy némelyek gondolnák. A mező ugyanis a szabadban van, ahogy talán gondolni parancsolod. Na, hiszen nem is olyan kényelmetlen, csak úgy mondom, szót sem értem. Szabadban van, és elég levegős. Tudod, Robert Gida, köztünk maradjon, nem szeretném a másoknak is említeni, de hideg van.
0: Jaj, Istenem, Füles.
1: Na már most azt mondtam magamban, a többiek szomorúak lesznek, ha én így fázom.
0: Ó, Füles, mondta Robert Gida, és már is szomorú volt.
1: Nem rád célzok, Robert Gida, te más vagy. De hogy folytassam, fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.
0: Igazán, és ez nagyszerű.
1: Igen, nagyszerű. És amikor ma reggel kijöttem belőle, még ott volt a házikó. És amikor visszamentem, már nem volt ott. Nem volt ott, és ebben nincs semmi különös, hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. De azért egy kicsit csodálkoztam.
0: Robert Gida is csodálkozott. Megyünk, és mindjárt megnézzük, kiáltott Fülesre. És sietve elíromodtak. És kevés idő múlva elérték a liget szélét, ahol Füles lakott, a fenyőfák mellett, ahol Füles kuckója állt reggel, és ahol immár nem állt semmi.
1: Tessék, egy fia dorongot se hagytak meg belőle.
0: De Robert Gida nem figyelt Fülesre. Máshová figyelt. Hallgass csak. Mindketten hallgatóztak. És ekkor kivehetővé vált egy mély, dörmögő hang, és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta, hogy minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, és egy másik, nagyon is kicsi hangoska engedelmesen visította közben, hogy zik és zik. Ez Mici Mackó, mondta Robert Gida izgatottan.
1: Lehetséges.
0: És Malacka, tette hozzá Robert Gida. Egyszerre megváltozott az ének szövege.
2: Ősz a kuckó!
3: Zik,
2: zik! Ősz a kuckó!
3: Zik, zik!
0: Mici Mackó! Kiáltotta Robert Gida. Az éneklők elhallgattak, mint a késsel vágták volna el a fonalat.
3: Ez Robert Gida! Onnan kiabálhatnál a dorongokat cikreltük! Gyerünk!
0: Leugrottak a kapufélfáról, és gyorsan megkerülték a ligetet.
3: De hisz Füles is itt van!
0: Mondta diadallal Mici Mackó, mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. Ravaszul biccentett Malacka felé. Malacka kacsintott. És arra gondoltak mind a ketten, micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.
2: Szervusz, Füles!
0: Ekkor Robert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. És Mici Mackó és Malacka figyeltek, és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyúlt a szemük.
1: Itt, éppen itt.
3: Dorongokból készül?
1: Abból. Mi az?
3: Csak éppen mondtak, hogy hű, leteszem be.
2: Biztos vagy benne, hogy igazi kuckó volt? Úgy értem, biztos vagy benne, hogy itt állt az az igazi kuckó?
1: Hát persze, hogy biztos vagyok.
3: Ugyanis sokkal melegebb lesz.
1: Mi lesz melegebb?
2: A liget másik oldala. Ahol a Füles kuckója áll.
1: Az én kuckóm. Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.
3: Nem, a másik oldalon.
1: De hát én csak tudom.
3: Jöjj, és tekintsd meg magad.
0: És mutatta az utat.
1: Nem lehet az, hogy két kuckó legyen, és méghozzá ilyen közel egymáshoz.
0: megkerülték a liget sarkát, és íme ott állt a füles kuckója. Egyszerűen és nyugodtan, mint más rendes kuckó.
3: Íme!
1: Csodálatos dolog ez. Ez az én kuckóm. De én odaépítettem, ahol mutattam nektek. Úgy látszik, a szél ide fújta. Átfújta a fák fölött, az erdő fölött, és lefújta ide a földre. Egész jó helyre. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez, mint oda át.
3: Sokkal jobb!
2: Ugye jobb, Mici Mackó?
4: Ugye jobb, Malacka?
1: Többet ésszel, mint erővel. Ide süssetek. Így kell egy szép kuckót felépíteni.

0: Füles, öreg szürke csacsi a folyóparton állt, és nézte magát a víztükörbe.
1: Nagy képűség, ez a helyes kifejezés. Nagy képűség az én bajom.
0: Megfordult, és lassan leballagott, vagy 20 lépést, betottyant a vízbe, átsétált a folyón, és a túlsó parton lassan visszaballagott. Akkor megint megnézte magát a vízbe.
1: Mindjárt gondoltam, ez a profilom se jobb, de kitörődik vele? Senki. Nagy képűség, mondom.
2: Jó reggelt, Füles!
1: Jó reggelt, Mici Mackó, ha erről egyáltalán lehet szó a mai időkben. A magam részéről erősen kétlem, de semmi szó, érdemel bocsánat.
2: Mi baj már neki?
1: Semmi, Mici Mackó, semmi, csak úgy mondom. Sokféle népek vannak. Egyik